0: tartják olyan sűrűn. De ha egy bizonyos hajótest típusra, hogy mi kerül rá felszerelésbe, árbóctól kezdve a millió merevítőn és stb. Keresztül, az nagyban a hajóépítő és a tulajdonosnak az igénye, hát ilyen profi versenyzőknél, a profi versenyzők igénye szerint az egyedi. Hogy a hajótest mennyire, azt nem tudom, de azt gondolom, hogy ott azért lehetnek bizonyos típusok, mert az azért nem egy egyszerű dolog egy új sablont csinálni, csak azért, mert valaki úgy álmodta meg, de az összes egyéb az mind egyedi. Úgyhogy gyönyörű országok.
1: Láttátok, hogy varják a vitorlát?
2: Én nem.
1: Ugye nagyon nehéz. Tehát olyan helyzetbe kell megvarni, mint hogyha kifeszítenéd a légáramlat, és asztalon nem lehetne a sík, és ezek már nem sík felületek, úgyhogy ilyen, mint az ipari alpinisták lógnak ilyen csigákon, és olyasmi varrógépnek kezdik, mint egy dekopír fűrész.
2: Olyat láttam már.
1: És ott egyszer ő varja, és a többiek pedig ilyen joystickekkel vezélik, hogy merre felé repüljön éppen.
2: Komoly.
1: Ahogy fenében, sőt, egy vitorla valahogy sokkal drágább, mint a hajó maga. Nem tudom, még mindig a Elfström gyártja a legmenőbb vitorlákat, vagy már nem így van?
0: Nem tudom, de hát azt gondolj bele, hogy a balatoni hajók méretei, és akkor tett hozzá mondjuk egy Amerika kupán induló óriási nagy hajónak, hát én nem tudom, de az 30 méter magas árbóca van, de lehet, hogy most nagyon mellé lőttem, mert még több. Úgyhogy láttam ilyen képeket, ezek a csodahajók, amikor a kikötőből kijöttek még a verseny előtt, és mellettük megjelennek ezek a, mondjuk azt, hogy egy ilyen hétköznapinak mondható katamarán. Hát gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy ilyen egy méteres oszlop mellett állna egy 15-20 méteres, döbbenetes méretűek azok a országok, és hát azok meg megfizethetetlenek, szóval ott nincs értelme árakról beszélni, mert az nagy cégek, illetve milliárdos embereknek a hobbiai, úgyhogy az egy más világ. Egyszer olvastam, hogy milyen brutálisan nehéz fölkerülni egy ilyen hajóra a legénységhez, meg egyebekhez, úgyhogy egy másfél. Hozzáteszem egyébként, hogy itt a magyar élmezőnyben is gondolom, hogy egy elég nagy szelekcióval lehet odaférni.
1: Egyszer volt egy hely, kétszer voltam tengeren vitorlázni, egy ilyen nagyobb társaság, vitorlások vittek el, mint egy ilyen kocát, és én is hasznosítani akartam már magamat, és volt egy ilyen problémánk, hogy a árbóc tetején levő pozíciólámpa nem égett. Már pedig úgy nem szabad
0: visszajelenni. Téged küldtek fel.
1: Ugye két oldalt zöldnek és pirosnak kell lenni, hogy lehessen látni, milyen irányba megy, és kell a tetején, meg mindenképpen kell pozíciólámpának lenni. És nem kellett fölködni, én jelentkeztem, hogy én fölmászom. És mondták, hogy nem kell, fölmásznak, mert fölhúznak, mint egy vitorlát. Úgyhogy volt ilyen megfelelő, még beülőt is kaptam a seggem alá, és pillanatok alatt 6-8 méter magasra voltam, de hát ez a hajó 41 lábas volt, és a fölfelé a vitorla az magasabban volt, mint 41, tehát hosszabb volt, mint fölfelé, az árbosz nagyobb volt, mint a vitorla, vagy a hajótest. Hát, és akkor ugye a legtetején volt egy olyan is, amire föl tudtam állni, azt hiszem, hogy szálingnak hívják, ami keresztbe megy, ilyen keresztbe
0: merevítő.
1: Arra föl is tudtam állni, és vittem föl szerszámokat, csavarhúzót, meg ilyesmi, és a baj az ott kezdődött, hogy lenéztem. Addig sem baj nem volt, amíg fölfeléztem, és akkor lenéztem, akkor azt mondta, hogy te jóságos Isten. Hát olyan 4 emelet magasban voltam körülbelül, azzal a szerény kis...
0: És még mozog is.
2: Bizony.
1: Ami lentről úgy néz ki, hogy így picit odébb megy a szél, vagy kicsit erre dől, meg arra dől, az egy két méteres kilengés volt erre, meg arra. Úgyhogy úgy kapasztott az életem múlott volna rajta, és na, aztán összeszedtem magam egy nagy égés lezőle, úgyhogy aztán megpróbáltam, hogy többet nem nézek le csak magam elé, és lecsavaroztam a tetejét ennek a bulbának, ami alatt volt az én. És képzeljétek el, hogy meg tudtam csinálni, de nem úgy, hogy valamit meg kellett húzni, vagy valami, mert az egész fönt egy ilyen teljesen elkorhat rozsd, ilyen, nem rézrozsda volt rajta, meg nem a fele tudja. Borzalmasan nézve, borzalmasan, rettenetes állapotban volt, és ahogy ott így beletúrt, egy kicsit meggyulladt. Azt mondták, jó van, mert az most ég, most klassz. Izé. Mondom, jó, akkor ráteszem a tetejét, és gyorsan levelekülök. Nem lehetett ott, mikor lementem, akkor utána mondták, hogy gyerekek, ott mindent ki kell cserélni, ott új vezetéket kell húzni, minden ezt majd a gyárban megcsinálják, vagy a műhelybe, de ez így menet között képtelenség.
2: Sós pára az használ ezeknek.
1: Fantasztikus, tehát nem is gondoltam, hogy mindjárt megérti az ember, hogy miért van az, hogy bemegyek egy barkácsboltba, és veszek egy ilyen karabinert, vagy egy seklit, vagy valamit, és akkor 450 forintba kerül. Hogyha balatoni vitorlásra kell megvenni, akkor 4000 forintba kerül, hogy a tengeri vitorlásra, akkor 34000. Vagy hát szóval így pokoli árkülönbségek vannak.
0: És ezt este csináltad, vagy napközben?
1: Nappal.
2: De az is benne lehet egyébként, hogy a tengeri vitorlások gazdagabbak, mint a balatoni vitorlások, és azok meg gazdagabbak, mint a átlag ember. Szerintem az árazásban ez is szerepet játszik.
1: Viszont ha maradunk a vitorlásban, még azt elmondom, már lehet, hogy Zsolt hallotta tőlem, hogy amikor a Fanándiék megkerülték a Gál Józsival először a világban magyarként a kört, de mentek egy teljes kört vitorláshajóval, akkor többek között az is kápráztatott el minket, hogy ezzel a kis lélekvesztővel tudták ezt megcsinálni, hiszen a tengeren ez egy kis mentőcsónaknak számít, és hát nem arra gyártják ezt, hogy meg lehessen kerülni vele a földet. Azóta teljesen átértékelődött bennem, egy csomót olvastam utána, és kiderült, hogy ez a konstrukció, ami a Balaton 31-es, azt hiszem, ez egy kis átalakítással nagyjából ez egy etalonnál, ilyen ipari szabványá vált, rengeteg, minden valamire való vitorlás gyártó cégnek van egy ilyen, körülbelül ilyen, ekkora hajója, ugyanis az a, mert nem tudom, hogy hívják a bácsit, nem készültem ilyesmiről, amiben fogunk beszélni, aki először megkerült a földet, a visszajövőrni szondás, ő is egy körülbelül ilyen hajóval tette ezt az utat meg, és nagyjából a...
0: Chichester bácsi.
1: Chichesternek hívták?
0: Volt egy ilyen, aki ilyen fogalom volt a vitorlában.
1: A 20. század elején az egyik ilyen hajózási cég meg is csinált ennek a tökéletes sorozatban gyártható változatát, és tulajdonképpen azóta a földet egyedül megkerülő vitorlásoknak a nagy része ilyen hajóval megy, akár egyedül, akár társal, és amikor az ausztrál kislány 2012-ben volt, azt hiszem, egyedül tizenvalány éves korában körbehajózta lányként és nőként először a földet, akkor ő is egy ilyen hajóval ment. Úgyhogy az a Balaton 31-es az nem egy kis lélekvesztő, hanem a világ egyik legjobb hajója.
2: Valószínűleg pont befér a hullámok közé, nem?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, hogy miért? Miért? Milyen tulajdonságai vannak? Nehezen borul föl, nagyon stabil, nem gyors, nem brahiskodni nem lehet vele, de hogyha nem csinálsz hülyeséget, akkor kitart veled. Nincs túlvitorlázva. Tényleg, ez egy jó módszer, amiért, és amúgy is ugye tényleg, András, emlékszel a könyvre, hogy a Botond Bolics György írta, és Jézusom, mi is volt a címe? Tudományos dolgokat, érdekességeket magyarázott el a bátyja, mindig az öcsének, hogy működik a repülőgép, hogy működik a robbanómotor, az óra, mit tudom én, a televízió. És ennek a könyvnek a bevezetőjével bemutatja az író a főszereplőket, és azt mondja a kisrácról, hogy a, mondjuk a Tomika az tipikus hogyan ember. Rengeteg minden érdekli, és minden, hogy működik az autó, hogy kell kalapálni Kovácsnak, hogy kell stb. A bátyja az egy más típusú ember, más gondolkodású, ő a tipikus miért ember. Ő teszi fel az a kérdést, nem csak az, hogy így kell kalapálni, de miért úgy kell kalapálni. És te is ilyen vagy, és föltesz egyébként azt is mondja, hogy meg a régi tapasztalat, hogy a hogyan emberek, azok sokan vannak viszonylag. Sok, azt szoktam mondani, hogy sok millió ember tudja, hogy hogy kell síelni, hogy kell a lábat tartani, hogy kell terhelni a völgy felüli lábra, stb. És némelyek egész művészi fokon, sportolási szinten is tudják ezt csinálni. Nagyon kevés ember van, nagyságrendekkel kell, szóval aki tudja, hogy miért úgy kell tartani a lábadat, miért úgy kell síelni. És aztán van egy harmadik embertípus, akinek semmiféle kérdés nem merül fel, de sehogyan, sehogyért.
2: Egyiket viszont sem. Nem is csinál semmit cserébe.
0: Mi véget van a síléc? Szugyogan, meg a Lord Chichester volt az, aki először egyedül került meg a földet.
1: Hogy hívták a hajóját? Volt valami neve, neki emlékszem. Vagy csak becene volt, nem?
0: Gypsy Moss.
1: Így van.
0: Ez volt, ha jól látom, itt a nevében, ez volt a hajója, Sir Francis Chichesternek hívják. Jó embert, úgyhogy én egyébként fordítva tudtam, de ez semmit nem jelent. Én úgy emlékeztem, hogy egy tengeri vitorlásról kopintották le a Balaton 31-es, de akkor ezek szerint fordítva volt.
1: Miért? Hát jó mondod.
0: Hát persze, nem, én félreértettem akkor, amit mondtál, hogy azt hittem, hogy a Balaton 31-es volt, és akkor ezt...
2: De hogy csak azt mondta, hogy olyasmi méret, tehát, hogy...
1: Nem, ez a Balaton 31-esnek a fazonja, meg a mérete, az
0: tarolta le a...
1: Azt tarolta le, igen. Ennek a minden elkészült ez is. Na, szomorú hírót biztos láttátok egy képillusztráció is, hogy azt hiszem több mint 70 ember fulladt meg Spanyolország partján, akik próbáltak Afrika felül úszva Spanyolországba érni. És a következő száma, amit nagyon ismertek, tulajdonképpen erről szól. Azt énekli a híres dallamban a szövege, hogy az ígéret földjére, vagyis a szabadság földjére, a jó élet ez reményében jött valahonnan délfelől, és aztán bejutott a nagyvárosba, a Spanyolországra beszélünk, és valahol északon munkát is kapott, de igaziból a lelke már ott maradt neki Ceuta és Gibraltár között, és igaziból nincsenek rendes papírjai, ő csak egy ilyen tiltott, veszélyes figura a adminisztráció, a kormány szemébe, és állandó menekülés, és izgalom az útja, mert hogy ő egy ilyen, igaziból nem egy regisztrált ember, ő törvényen kívül van teljesen. És ha így mondom, akkor nem tudjuk, hogy miről szól ez, meg mi is ez. Hogyha meghalljátok a dalomat, akkor rögtön ismerős, hogy ez az. A Manu Chao fogja énekelni a klandesztinot, ami szó szerint azt jelenti, hogy tiltott, nem szabad. Klandesztin rádióknak hívják a spanyolul a közösségi kalóz rádiókat. És amikor azt énekli, hogy Gibraltár, Ceuta és Gibraltár között, ugye a szoros két oldala, az afrikai rész a Ceuta és a Gibraltár az északi. Érdekes módon, ahogy mondja a spanyolul, nem azt mondják, hogy Gibraltár, hanem Gibrata. És akkor szóljon ez a zene.

0: Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en. Zsoltán Andrással és Papóval az éjszakás műszakot. Ez egy Manecsau volt és a Clandestino. Érdekes, hogy mondta a különböző nációkat, akik itt mint egy tiltott bűnös emberek. Az Argelino, de ahogy nem értem, rájöttem, az a algériaiak.
1: És a marihuana?
0: Az milyen nemzetiség?
1: Tudom, én azt is mondta volna.
0: Igen, mindig az a legvége, hogy az pedig illegális. Most is csak apró vakarászokat hallottál, vagy hallottál zenéből? Jé, nem hallunk téged, pedig most föl vagy tolva teljesen. Légy szíves, kapcsolod a mikrofonodat.
2: De van.
0: Most jó, most hallunk is.
2: Most jó, bocsánat. Nem, most hallottam. Úgyhogy lehet, hogy valami olyan frekvencián dalolászott a jó ember, ami eljutott ide hozzám. Úgyhogy én két dolgot akartam még mondani, de egyrészt, hogy közben megnéztem, hogy 27 méter az árbóca egy Amerika kupán résztvevő a standard hajónak, de ez nem annyira lényeges, mert ezen túl vagyunk. A másik, ez a 70 ezer ember átúszott oda, én megmondom őszintén, hogy én olyan tájékozatlan voltam erről a területről, hogy először teljes mértékben elcsodálkoztam. Először azt hittem,
1: de én is sosem hallottam erről.
2: Marokkóból átúztak Gibraltárba, ami azért egy eléggé hosszú táv, és hogy 70 ezer ember ez nekiindul, és még át is ér. Ezt akkor néztem meg, hogy ez azért az afrikai oldalon lévő, hogy hívják, exklávé, vagy mi a neve ennek a területnek, úgyhogy akkor kicsit megnyugodtam, de majd biztos fogunk beszélni arról, hogy miért történt.
1: Azt valószínűleg senki sem tudja. Beszélhetünk róla, csak
0: nem tudom,
1: senki nem érti, hogy ez...
2: Földpisz

0: konfiszkálták őket. Én azt vettem ki a hírekből,
1: Hát a Tarjányi Péter azt mondta, hogy ez nem úgy van, mert ugye embercsempészek mindig vannak, nyilván ide is csempésztek embereket, de ez nem úgy van, hogy egyszer csak fölkerekedik 70 ezer ember, tehát hogy ez valaki megszervezte ezt a dolgot, és hogy mi volt vele a célja, arról még csak ötletek sincsenek. Hogy
0: igen,
1: esetleg
0: tehát én is azt olvastam, hogy valaki elhíresztelte azokban a körökben, hogy nyitva van a lehetőség, itt van a határ, és nyugodtan most valamiért lehet menni.
1: Hát, ha belegondolsz, az NDK-sok is azért jöttek ide Magyarországra, hogy kinyitják a vasfüggönyt, és tényleg kinyitották, tehát lehet, nem tudom. De közben lehet, hogy ez egy sima provokáció, mert hogy a spanyoloknak túl liberális a migráns politikája, állítólag, hát mit tudom én, ugye erről is most hallottam először, hát a fene se figyeli a különböző országoknak a migrációs politikáját, hát de...
2: Én sem tudom, hogy mi történt, úgyhogy legközelebbre nézzünk utána.
0: Hány ember lakik normál körülmények között ebben a...
1: Körülbelül ennyi, vagy valamivel több, mint ahányan most oda mentek. És egyébként azok voltak az okosak, akik a szárazföldön mentek, mert azok is annyian voltak, hogy kinyitották előttük a határt inkább, mint hogy áttörjenek, úgyhogy nem kellett úszni se.
0: Sokan meghaltak.
1: Igen.
0: De aztán utána, ami szintén eléggé furcsa volt, hogy ez úgy lezajlott, és egy-két nap múlva békésen
1: hazamentek. Hát néhány ezren még ott maradtak, az, ahogy hallom, de a többiek azok hazamentek, igen. Hát mert nem szolgálták ki őket a boltba, igazából nem volt hol aludniuk, tehát nyilván nincs fölkészülve ez a exklávé ennyi ember hirtelen megjelenésére, és hát szembesültek vele, hogy nem kolbászból van a kerítés, és igazából lehet, hogy enni se lesz mit.
0: Szerencsétlenek.
2: Föltennék nektek egy kérdést, ami érdekes, nem jutott nekem a múltkor eszembe. Amikor beszélgettünk a köztársasági elnök választásról, és a Hebe Hurgya módon való intézéséről, amit a Magyar Péter csinált, és a hülye helyzetre hozta ezzel a polgárjudítot is, hogy vajon a RUF miért nem figyelmeztette őt? Egészen biztos, hogy ő nem értett ezzel egyet, hogy miután ilyen meghirdették, hogy lehet javasolni, és oda fognak figyelni, hogy ki mit mond, és ha nem is ilyen konzultatív jelleggel, de a nevekre kíváncsiak, hogy az emberek kit válaszolnak, ezek után pár órával később szinte már az egészet abba is hagyta, és elment ajánlatot tenni, vagy megbeszélni a dolgot a Polgár Judittal, hogy a RUF miért nem figyelmeztette őt erre, hogy ez nem jó.
1: Te gondolod, hogy a RUF az, tehát hogy a Magyar Pétert bárki figyelmeztethetné?
2: Igen.
1: Szerintem nem is tudnak róla, annyira impulzív a Pali, hogy szerintem ő ezt nem beszélte meg senkivel. Hát most, ha belegondolsz, ez a mostani tévés botrány is ugye a Magyar Péter kétszavas kommentjéből indult ki, holott ezt nem így szokták intézni, tehát ezt csendben a nyilvánosság mögött szokás az ilyesmit csinálni, és nem pedig a Facebookra bekommentelni, hogy nem hinném. Tehát én szerintem itt egyszerűen megtetszett neki ez a dolog, és senkivel nem beszélte meg, nem tudom máshogy elképzelni.
2: Ez sajnos nem jó jel.
0: Önjáró a Pali, tehát jelenleg úgy tűnik még itt, ami nem, szintén nem jó hír, vagy nem tudom, Papu is ezt akartad mondani, hogy nem kíváncsi a kontrollra.
1: Azt én nem gondolom, hogy nem kíváncsi a kontrollra, mert azért az látszik, hogyha valami nagyon nem tetszik a népnek, tehát ő egy igazi populista. Tehát hogyha valami nem megy át, akkor ő abból egy pillanat alatt kihátrál. De mondom, nem hiszem, hogy ő ezeket megbeszélné, és ugye erre mondják már egyre többen, hogy meg kéne tanulnia hallgatni is, tehát remek debattőr, de időnként van, amikor csöndbe kéne lenni. Aztán az egy másik kérdés különben, hogy most ez a jobb helyzet, amikor pontosan tudjuk, hogy a miniszterelnök úgy döntött, hogy már pedig ez a mit tudom én, milyen ember nem lesz a Híradó főszerkesztője, vagy az-e a jobb, hogyha oda van rendelve egy Várhegyi Attila, aki lényegében egy komisszárként felügyeli a televíziót, és semmit nem hallunk róla, csak tulajdonképpen aki érdeklődik utána, az esetleg tud arról, hogy ott sem véletlenül történnek a dolgok. Ez a jobb, az a jobb, nem tudom, szerintem kb. Egyenértékű.
2: Emlékszem arra, amikor először szembesültünk vele, hogy ugyan a médiatanácsnak van elnöke, egy hatalmas nagy intézmény, sok száz milliárdból működő gépezet, és ráadásul a médiatanács elnöke államtitkári rangban van, tulajdonképpen egy magasságot jelent a hierarchiában, és hogy mindez nem jelent semmit, egyetlen egy ember dönt mindenről, és az nyer frekvenciát, az nem kap frekvenciát, az büntetik, azt engedik el, vagy néznek egy dolgot, amit ő mond. Uh-huh. Szívesebben kimondott titulus az, hogy ő csak egy egyszerű tanácsadó.
1: Igen. Tehát én egyébként nem vagyok abban biztos, bár nyilván nem áll távol a Magyar Pétertől ez a szintű mikromanagement, de azért ez a hatékonyságot nyilván rontja, tehát valószínűleg neki is könnyebb lenne, hogyha olyan emberek ülnének ott, akiknek nem jut eszébe a Mészáros Lőrinc cégcsoportjának a PR-osát Híradó főszerkesztőnek kinevezni. Az szerintem neki is egyszerűbb lenne, de hogyha már így alakult, hogy nem, hát akkor kénytelen ő kézbe venni a dolgokat, és tulajdonképpen most hogy jártunk jobban, hogy ezt a csávót még aznap kirúgták, vagy hogyha egy hónap múlva rúgják ki, és kezdheti valaki előről?
0: Szerintem így jártunk jobban.
1: Ugye?
0: Én úgy gondolom, hogy így jártunk jobban. Messzire vezetnek ezek a dolgok, hogy ugye tudjuk, hogy a demokrácia egy csodálatos dolog, de nekem az a véleményem, hogy vannak bizonyos helyzetek és pillanatok az életbe, hát nem beszélve arról, hogy az államigazgatás, közigazgatás és politika területén, ahol nem lehet. Szóval valakinek az asztalra kell csapni, és azt mondani, hogy ez nem. Az a kérdés számomra, hogy ezt előtte kell megmondani, tehát azt mondani, hogy már pedig ő lesz az, és akkor beszélhetünk arról, hogy ez nem túl demokratikus, vagy esetleg hagyni a idézőjelben a döntéshozókat, hogy hozzanak egy döntést, és akkor utána a hatalmi szóval ezzel kapcsolatban kifejti a véleményét. Ez az utóbbi szerintem még kezelhetőbb. Akár tetszik, akár nem. De az, hogy ezt elengedni, ezt a történetet úgy, hogy az a közhangulat, ami jelen pillanatban van, és ami tényleg nem ezt várja, én szerintem jól tette, hogy beavatkozott.
1: Én is így gondolom. Az egy más kérdés egyébként, hogy akkor miért kell azt mondani, most visszakanyarodva a köztársasági elnökre, hogy akkor társadalmi egyeztetés lesz róla, amikor tudjuk, hogy ez nem lehetséges 30 nap alatt, plusz ugye Romsics Ignácot mondtátok a múltkor, azt mondtam, hogy felőlem aztán nyugodtan lehet, de ő nem akar az lenni, Polgár Judit nem akar az lenni, dobálnak be neveket.
0: Kiderült a Romsicsra?
1: Én úgy tudom, hogy igen, és hát most ma pont valaki bedobta Udvaros Dorottyát, hát tehát ilyen ötletekből tehát több ezer köztársasági elnök jelölt lesz, hogyha társadalmi párbeszédet folytatunk, és mi ennek a teteje? Tehát ebből mi következik? Hát valaki akkor is választani fog ezek közül egyet, lehetőleg olyat, aki esetleg el is vállalja, hogy már még egy ilyen fiaskó ne legyen. Szóval nem tudom.
0: Amit lehet hallani, ugye az ma Baka András volt.
1: A Baka most a igen, ő tűnik a legesélyesebbnek.
2: Amit mondta András, hogy valaki az asztalra csap és jókor teszi, lehet, hogy ilyen radikális, fontos döntést is gyorsan kell meghozni. A kérdés az, hogy ez a nyilvánosságra tartozik-e?
1: Tehát hát ez az, persze.
2: De hogy már nem a végeredmény, hanem hogy ez úgy született, hogy valaki az asztalra csap, és úgy lett a vita eldöntve, vagy a kérdés eldöntve, vagy pedig megtudjuk, hogy azt hozták ki, hogy mégse ő, vagy ez az eredmény. És ez a fajta asztalra csapkodás, ez nem kerül ki a nyilvánosság elé.
1: Hát ez legalább egy őszinte helyzet, nem?
0: Én annak tartom, itt volt nem olyan régen, pár nappal ezelőtt egy másik helyzet, azt hiszem, hogy a országgyűlési hivatalnak a
1: Igen.
0: vezetőjére megbízott a köztársasági elnök, vagy akkor
1: Hát
0: még az
1: akkor még
0: országgyűlési
1: házelnök, igen.
0: elnökeként a hölgy egy jó embert. Én nem tudom, nem is emlékszem a nevére. Majd egy-két nappal később megjelent Hatházi Ákostól egy elemzés az ő állítólagos múltjáról. Majd ezt követően azt lehetett olvasni, hogy nem nevezték ki. De ez számomra, megmondom őszintén, hogy ez rosszabb. Nem tudom, miért nem nevezték ki. Nem tudom, akkor hallod, lehetett, hogy ő szembesült azzal, hogy nem az a feladat, mint amit a pályázatnál ő gondolt. Szóval nekem ez a maszatolás, ez maszatolás. És lehet, hogy ez politikusabb, meg jobban kezelhető, és ez abból adódik, amit Topó is mondott, hogy nem tartozik a plénumra, de akkor megint ott tartunk, hogy fogalmad nincs róla, hogy miért. Itt legalább azt gondolom, hogy igen, tudom, hogy valaki ott hibázott, mondjuk azt, hogy rossz döntést hozott, és a miniszterelnök meg azt mondta, hogy már pedig ez így nem lesz, mert nem ezt vállaltuk.
2: De bocsánat, miért nem lehetne megmondani, hogy azért nem lehet, mert ilyen is ilyen előzmények vannak, hogy ez derült ki róla, és ezért mégis úgy döntöttünk, hogy nagy hiba lenne őt megbízni ezzel, és ezzel tártalan az ő kinevezése. De miért kell tudni a közösségnek azt, hogy ez egyébként egy másfélás üvöltözésre derült ki, meg ilyesmi. Ez szerintem nem...
0: Nem tudtam, hogy másfél órás üvöltözés
2: volt. Ne, de ha úgy derült ki, szóval nem, Isten, nem tudom én se, csak mondok egy példát.
0: Nem. Én nekem önmagában, tudod, mi volt a megdöbbentő? Hogy az, hogy ennek mi lett most a vége, ezen lehet itt beszélgetni, hogy ez melyik megoldás szimpatikus. Jött egy olyan helyzet, amire igazából nincs jó megoldásuk. Én ezt egyébként még a legelfogadhatóbbnak, és lehet, hogy populista, de a legőszintébbnek gondolom, amire azt mondtam, hogy amikor ő ezt megtudta. Csak én azt nem tudom, hogy azok az emberek, akik ott a köztévébe delegálva lettek az elmúlt időszakban, még a nevüket sem tudom pontosan.
1: Hát, Bodac Balázs például.
0: Mit?
1: Bodac Balázs például a kokáért,
0: igen,
1: ugye.
0: Igen.
1: De hát ugye
0: szintén
1: igen.
0: Napvilágot láttak dolgok talán a Pikó András részéről, hogy milyen hőstetteket hajtott végre annak idején és egyebek. Persze mindenki változhat, tehát makulátlan embereket nem fognak találni. De az a grémium mondjuk, aki ott van, az ezt nem tudta, nem gondolta. Vagy nem gondolta azt, hogy esetleg mielőtt egy ilyen felkérést ők napvilágra hoznak, esetleg konzultálnának a miniszterelnökkel, valakivel a kormányból, hogy ez az elképzelés, hogy van-e valami ellenvetés. Tehát ez mind elmaradt. És én ebben jobban hibáztatom ezt a társaságot, akik ezt az egészet idáig eljutották, mint a Magyar Pétert, aki azt mondta, hogy hát ő kétli, hogy ez így lesz. Nekem ez a véleményem, aztán lehet
1: Teljesen így látom én is különben, és pont azért mondom, hogy nem kéne a magyarnak ebbe belenyúkálnia, hogyha ezek az emberek nem lennének ilyen félnótások. Tehát még egyszer mondom, ki gondolta ezt jó ötletnek? És akkor ott megnevezett egy-két embert, most nekem se fog eszembe jutni a neve, valamilyen Gábor, mit tudom én, aki ugye a Híradó főszerkesztőnek lett kinevezve, majd még aznap leváltva, hogy ő együtt dolgozott a Hír TV-nél a Kálmán Olgával, meg a Weiszer Alindával, meg a nem tudom kivel, és akkor ez az egyik ember ez válaszolt neki, hogy basszus, mi a G-nap után mentünk a Hír TV-hez, te meg ott voltál már 10 évvel korábban is, mi soha nem csináltunk propagandaanyagot, és most mégsem minket kértek föl főszerkesztőnek, hanem téged. Tehát, hogy itt ez a probléma, hogy itt vannak azért olyan emberek is, olyan szakemberek, feltételezem, hogy nem ő az egyetlen olyan ember, aki értene egy Híradó főszerkesztéséhez. Tehát hogyan, ki gondolta ezt jó ötletnek, és miért? És az vajon rátermette a posztjára, ahol most ül? Vagy pedig most annak nyilván megint elég hülye optikája lenne, hogyha másfél hónapja kinevezett embereket kezd kezdenénk futószalagon kirugdalni, mert hát sajnos úgy tűnik, hogy itt valaki nagyon félrenézett valamit. És nem értem, hogy mit. És másfelől pedig a politikai felelősség az egyes egyedül a Magyar Péteré, mert a pártjának van 29 tagja, a parlamenti frakciónak a tagjait, azokat kivétel, véleményem szerint mind amiatt választották meg, mert a Magyar Péterre akartak szavazni. Itt politikai felelősséget ő visel egyedül jelen pillanatban. Még lehet, hogy ott a Vitézi, még lehet, hogy ott a Ruf, lehet, hogy ott van a Nagy Ervin, biztos lehetne még egy-két embert mondani, de azért mégsem széles körű, és főleg nem a Botac Balázs meg a másik ember fogja megütni a bokáját politikailag, hogyha itt valami van. Hát az, hogy ő ebbe belenyúl ilyen teljesen brutális módon, én valahol meg tudom érteni, nem ehhez szoktunk hozzá. Mi az ilyen szőnyeg alatt söprögetéshez, a kremlinológiához szoktunk hozzá, hogy nem tudjuk, hogy ki hozta meg, pontosabban tudjuk, hogy ki hozta meg a döntést, de nem onnan, hogy annak írásos nyoma van.
0: Én ugyanezt gondolom, hogy fölvetődik ezeknek az embereknek a felelőssége, akik ott ezt a döntést meghozták. Hangsúlyozom, hogy én ezt annak tudom be, hogy szerintem iszonyatos káderhiánnyal küzdenek.
1: De nem kéne, hogy azzal küzdjenek. Hát ezek az emberek, akik annak idején, hát azért itt sorban szűntek meg szerkesztőségek, az Indexel, hát még valamikor az Origó is egy normális oldal volt. Oké, aztán fölvette őket a Partizán, meg a Kontroll, meg mit tudom, tehát nyilván van, aki fölszívja, de hát azért vannak a magyar médiában jelenleg is olyan emberek, akik képesek lennének ezt megcsinálni, én szerintem, tehát nem tudom.
0: Nem tudom, nem értek hozzá, hogy egy híradó főszerkesztői pozíció, az gondolom szakmailag ég és föld ahhoz, mondjuk, mint egy ATV-be egy élő riportkészítés. Tehát ez a kettő valószínűleg nem egy súlycsoport. Tehát én arra gondolok, hogy azért itt nagyon sokan mennek most az ATV-ből a Királyi TV-be, ezt ugye lehet látni. Amit nem tudom, biztos az a Bodajc Balázs is onnét merít, akiket ismer, nem?
1: Hát nyilván.
0: Dolgozott itt most.
1: Hát persze, de azért ez egy kis ország, kis szakma, hát itt azért mindenki ismer mindenkit szerintem. Tehát...
2: Egyébként jól mondod, hogy egészen máshogy kell viselkedni. Volt szerencsém belelátni az ATV-nek abban a működésével néhányszor, amikor például az említett Kálmán Olga is még ott volt, és még jó néhányan. Egyébként az ATV abban olyan érdekes volt, hogy a híreket ott rögtön helyben két fiatal srác megbeszélte, és rögtön csináltak kommentárt hozzá, rögtön valami háttéranyagot összerítjentettek, és időnként jöttek emberek, akik eléjük tettek néhány frissen érkezett papírt, hírt, vagy nagybetűkkel aláhúzva, pirossal, hogy erre nem figyelnek, mondjanak rólad. És a két srác összedugta a fejét, és az is előfordult, hogy a képernyőre is oda kerültek, és ott mondták el a mondandójukat. Az egyiket úgy hívták, hogy Lakner Zoltán, a másikat meg úgy, hogy Török Gábor. És a riporterek, akik a képernyőn megjelennek, például a Kálmán Olga, abszolút csak egy ilyen végrehajtó volt, tehát ő nem szervezett, nem részletezett, nem súlyozott, hanem amilyen dolgot elértettek, azt csinálta, és a hátul pedig íróasztaloknál egymástól ilyen 10 méterre voltak különböző kategóriákban szakemberek, vagy területeknek a szakemberei. Voltak, akik a külföldi híreket vették, a diplomáciai dolgokat, voltak, akik belföldi, voltak, akik a bűnügyi dolgokkal foglalkoztak, stb. És időnként átszaladtak egymáshoz, illetve mentek a fő, nem is tudom, hogy gyártásvezető, vagy főszerkesztő, ki volt ott, mert nem volt elég tévén papírra le lehetett olvasni. És aki egyébként egy ilyen nagy, akkor egy nagy darab kicsit kövérkés, nagyon profinak kinéző ember volt, aki félszavakkal irányította az egészet, és ilyen mozdulatokkal, meg intésére történtek dolgok, meg oda szaladtak hozzá, meg utasításokat adott. Egészen más volt, mint az, aki a műsort vezeti, és aki az arcát adja ezek az egésznek. És nyilván ezek ebben voltak profik.
0: Ez világos, de akkor ezek szerint ott ez egy ilyen folyamatában szerkesztett műsor.
1: Hát ezt hívják newsroomnak,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: És igen. Ugye az, amiből a papu csináltad a Planet Errornak ezt a
2: bevezetőjét.
1: Ugye az is egy híradó csatorna, és most azért gondolkodtam is rajta, hogy pontosan erre gondoltam, hogy ugye szóba került ez a Borsa Miklós nevű ember, akit ugye híradó műsorvezetőnek igazoltak le, hogy ő neki vajon azon kívül, hogy felolvassa, amit a súgógép mutat, azon kívül van-e valami dolga, mert a Newsroom sorozatban, ami ugye egy amerikai csatornáról szólt, ott a Will, aki a műsorvezető, az tulajdonképpen a főnök. Tehát ugyanis ő adja az arcát az egészhez, ő keres 6 millió dollárt évente, és így tovább, és így tovább. Nem hírt ír, de nem lehet őt olyan helyzetbe hozni, ami az ő hitelességét aláásná esetleg. Tehát nem tudom, hogy ez Magyarországon hogy működik, hogy egy Kálmán Olga az vajon beleszólhat-e abba, hogy már pedig én ezt a hírt nem olvasom föl. Mert nem adom az arcomat hozzá.
0: Elmúlt időszak, nem tudom én tizen, vagy nem tudom én hány évben, én azt hiszem, hogy Magyarországon ez nem így honosodott meg, hanem
2: szerintem sem.
0: Egyszerűen akárki odaülhetett, hölgyek, urak, és ő fölolvasta, amit oda raktak. Tehát a hírolvasó nagyjából lehet, hogy a műsor után összecsomagolta a táskáját, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, ebből elég volt. Most egyre több ilyen emberről hallok, aki ilyen forradalmár lett ott egy pillanat alatt. Régen ebből kevesebb volt. Úgyhogy nem tudom, biztos nem könnyű találni, de én visszatérve az eredeti kérdésre, én nagyon örültem neki, amikor ezt az elintézési módot szembesültem. Ez egy vezetői felelősség, és amit a Zsolt is mondott, az országnak a lakossága nem Rúh Bálintra szavazott.
2: De akkor visszatérve az eredeti kérdésre, akkor az a egységes válaszotok, hogy valószínűleg nem tudott róla.
1: Az enyém az.
0: Szerintem nem tudott róla. Ami egyébként, ha tovább gondoljuk, helyes, hogy nem tudott róla.
1: Hát valószínű, hogyha tudott volna, akkor valószínűleg lebeszélte volna. Most melyikre beszélünk? A Polgár Judit féle?
2: Igen.
1: Tehát akkor valószínűleg lebeszélte volna róla, hogy ezt nem, ne szaladjunk előre. Kérdezzük már, legalább hívjuk föl telefonon, hogy szóba jön-e. És akkor azt mondja, hogy bocs, nem, akkor ne csináljunk hülyét magunkból. Tehát ő nem, tehát a Rúh Bálint az valószínűleg lett volna ennyire rutinos. Kizártnak tartom,
2: meg leginkább az, hogy bocsánat, tegnap ezt nyilatkoztuk, hogy várjuk a emberek javaslatait, akkor adjunk egy kis kifutást.
1: Hát vagy igen.
2: Ez nagyon rosszul veszik ki magát.
0: Világos, nem gyerekek, diplomácia. De Magyar Péter ezt őszintén bevallotta, szó szerint ezt mondta, hogy előre szaladtam. Uh-huh. És ez úgy tűnik, hogy hiba volt. Hát mit kéne még csinálni?
1: Meg hát érted, azért az, hogy ő vezető pozíciókban volt, az egy dolog, de ő nem politikus, ő ezt nem tanulta, ő ösztönből csinálta ezt a dolgot, ösztönből nyert 2 év alatt a semmiből választást. És szerintem azt gondolja, hogy neki jók az intuíciói, és ebbe simán belefér, hogy egyszer-egyszer mellé nyúl.
2: Ebben simán bele lehetett szaladni ebbe a késbe, ráadásul nyilván nagyon tetszett neki a gondolat, hogy Polgár Judit, lehet, hogy nem ő találta ki, lehet, hogy javasolták neki, és aztán, amikor a haza bölcsei, nem is tudom, 16-an, hogy hányan elküldték neki a levelet, akkor nyilvánvalóan azt mondta, hogy ez akkor átmegy, ez a legjobb, kárítan tovább is keresni. És hát sajnos, akkor be kellett felkérdezni a Rúfot, hogy elszaladjak-e, akkor mindjárt rögtön.
0: Hát lehet, hogy az ő, hogy mondjam, autonóm személyisége mellett azok a PR tanácsadók, akik...
2: A Rúf nem PR tanácsadó, ez az egészen más. És a Rúf az nem PR tanácsadó.
0: Nem a rúfról beszélek, hanem hogy lehet, hogy nem a rúffal konzultált ez ügyben, sőt majdnem biztos, hanem néhány olyan esetleg, ha van ilyen ember, aki az ő népszerűségét hivatott fenntartani, azt mondta, hogy fú, ez milyen jó ötlet, és egyébként hozzáteszem egyébként, hogy valóban egy jó ötlet volt.
1: Hát ötletnek jó volt, csak ennek nem az a módja. Hát először megkérdezzük az illetőt, hogy figyelj már, és utána.
0: Ezen az alapon elszaladhatott volna az udvaros Dorottyához is.
1: Igen.
0: Tehát ez az egyik, a másik, hogy valójában ennek az egésznek most ezt a felhangot adni szerintem. Nekem az hibának tűnt, hogy itt meghallgatjuk a nép véleményét. Szóval ez most nem az a helyzet.
1: Hát egyrészt, másrészt meg, hogyha ténylegesen közvetlen köztársasági elnök választást akarnak, amit én önmagában sem értek, de ugye ennek nyilván majd kell egy jogi keretet adni, akkor majd a nép szavazhat, persze.
0: Így van. Így van, mert ezt ők kerekperet őszintén elmondták, hogy ez egy átmeneti időszak, addig, ameddig új alkotmány nem lesz, az nem tudom én hány évig tart, és annak szellemében, ha esetleg direkt választás lesz, akkor. Most ez nem az, tehát most, ha jól tudom, akkor hogy érkezett 50 ezer szavazat valakire, vagy 25 ezer, nem tudom, micsoda, nem lehet ebből meríteni, tehát most, hogy Romsics Ignác, vagy...
2: Hát az emberek hadházit szeretnének, úgyhogy...
1: Nem, hanem ez a hölgy, aki bíró volt és lemondott, nem fog eszembe jutni a neve, ő végzett az első helyen, de még egyszer, tehát most egy másfél éves vagy két éves időszakra egy aktív jogász szerintem nem fogja ezt elvállalni. Én elvállalnám egyébként, csak engem nem kérdeznek meg, mert nekem jól jönne a villa, meg az autó, meg a cseléd, de nekik nyilván még vannak ambícióik az életben.
2: Ilyet szeretem, én nem mondtam eddig.
1: Ja, innen üzenem magyar úrnak, hívjon nyugodtan, akár ide is betelefonálhat most, és akkor mondom, hogy igen, vállalom.
2: Hát mint illas műsök, ez jár neked egy csomó ilyesmi.
1: Ja.
2: Nem mondtam?
1: A fenébe.
2: Gyerekek, nem stimmel, a megbeszélni valóknak a nagy része még szóba se került, és mindjárt vége a műsornak.
1: Hát mert elmentünk a vitorlázás, meg a nem tudom mifelé.
0: Nem baj, de én nem tudtam, hogy ilyenek járnak itt, és én azt hittem, hogy a múltkor, amikor a Zsoltnak azt mondtad, hogy
2: na várjál, ilyen telefélni, ilyen Google Meet-el bejelentkező senki házítok, hogy nem.
1: Online elnök még lehet.
0: Online köztársasági elnök.
1: Ja.
0: Egy új funkció lesz, úgyhogy na mindegy. Azt hiszem, hogy ezt meg... még egyet akartam szóba hozni, de aztán lehet, hogy nem kéne ez a 400 oldalas anyag, amit most csináltak. Ez is egy érdekes történet.
2: Ez mi? Mondjátok, lehet, hogy lemaradtam, hogy mi ez?
0: Ez az, hogy korábbi tévés, rádió, azt hiszem,
1: MTI. MTI.
0: Vagy MTI.
2: Jaj, az MTI, oké, megvan.
0: Kiderült, hogy 10 éve gyűjtögetik az anyagokat, hogy ők milyen körülmények között és milyen kézi vezérléssel dolgoztak. És erről most egy 400 valahány oldalas kis irodalmi szösszenetet átnyújtottak a kormánynak.
1: Siklósi Beatrix pedig fölháborodott mélységesen, hogy ezen miféle alávaló emberek az ilyenek. Csodálatos.
0: Hát... furcsa dolog, ez is megérne egy pár percet, lehet, hogy nem most, majd egyszer, hogy kinek van igaza. Mert ha itt abszolút igazságokat keresünk, és tényleg Siklósi Beatrix, akinek nyilván mindig igaza van mindenben, ha bármilyen igazsága lenne, akkor mindenki felállt volna minden pozícióból, tehát senki nem maradhatott volna sehol, ha nem ért egyet, tehát nem működik itt semmi. Én azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy ez így napvilágra került, és annak örülnék, hogyha rengeteg ilyen kerülne napvilágra.
2: Na még akkor mielőtt kikapcsoljuk a beszélőkénket. Egy érdekes történet, akartam a Paksról meg a Dunáról beszélni, de közben nagyon aktuális, mert ilyenkor szoktunk elmenni a sziget közül, minden évben egy kicsit evezgetni kell, kajakozni, egy pár napos túrát tenni, és ugye a sziget köz volt a legneuralgikusabb Duna részleg, sokszor mindenki temette a dolgokat, hogy ennek a bős nagymarosi Bircsapnak ők voltak az első és legkomolyabb áldozatai, hogy milyen károk keletkeztek. De most az a helyzet, hogy az a kevés víz, ami először ijesztően kevésnek tűnt a sziget közben, az néhány ügyes ilyen vízmű építéssel, ilyen fenékküszöbökkel és egyebekkel, de egyetlen ilyen monumentális munkákkal szépen helyre lett gardírozva. Úgyhogy a sziget közben viszonylag állandó vízszint van, fantasztikus természet, vegetáció és ilyen labirintusszerű vízhálózat, az egészet heteket lehet eltölteni, úgyhogy ne, kétszer vagy ennél nem megy vissza, és gyorsan fölhívtuk őket, hogy egyáltalán érdemes most itt tervezni bármit is, hiszen az egész Duna ilyen rémálommá vált, és a sok helyen majdnem gyalog át lehet menni a folyón, és a vízhozam borzasztóan megcsapant. A múltkor még 800-ról beszéltünk, de volt 600 körül is, úgyhogy katasztrófa tényleg. Legnagyobb meglepetésre azt a hírt kaptuk, hogy a sziget közben minden változatlan, túrák mennek, víz van elég bőven, úgyhogy hogy semmi gond nincsen.
1: Tehát akkor hogy lehet?
2: Néhány ilyen fenékküszöb, meg ilyen hihetetlen.
1: De hát attól nem lesz a víz fizikailag több, hogy fenékküszöb.
2: Hát visszadúzasztják, meg mélységet csinálnak.
1: Akkor azért nincs nálunk, mert ők ott meg, a túrák miatt szívunk paksal.
0: Tehát tulajdonképpen a papó miatt.
1: Igen.
2: Szóval érdekes a dolog. Minden esetre a most olvasta egy nagyon jó hozzászólás, mert valamelyik okos tojás nagyon számon kérem mondta, hogy miért nincs ez, miért nincs az, miért nincs miért szivattyúk, miért nincsenek földmunkák, duzzasztások, meg ilyesmi. Amikor már ezt tudható volt hetek óta, hogy hol vannak ezek a munkálatok elkezdve, vagy mi lesz ebből. És a Habzsi azt írta, hogy milyen fantasztikus a magyar oktatás, úgyhogy ezek a ügyvédek milyen frankon értenek a vízügyi problémákhoz, az atomerőmű működtetéséhez. Meg.
1: Mi viszont nem szólunk bele a paragrafusokba.
2: Igen.
1: Ja, az jó van.
2: De mindesetre tényleg egy pár ilyen okos víz kezelő beavatkozás csodákra képes, és hát hogyha tényleg úgy néz ki a sziget köz, mint tavaly, akkor ezek a kis duzzasztások, fenéküszöbök, ezek tényleg tudnak valamit.
1: És olvastam egy tök jó posztot, az a baj, hogy fogalmam sincs, hogy ki írta, de nagyon-nagyon jól összeszedte a dolgot, hogy miféle megoldások vannak. Különböző célokra, különböző, tehát hogy nincs egy darab bölcsekköve, amit majd valaki elővesz a zsebéből, mert az egyikhez ez lenne jó, a másikhoz amaz, ez egy hosszú és nagyon-nagyon jó írás volt, kár, hogy nem mentettem el, mert lehet, hogy olvastad te is, mert többen reposztolták, vagy nem tudom. Hát kell mondani.
2: Most ilyen, ezek a helyre lakó írások, ezek nagyon jól jönnek különben, mert nagy szükség van rájuk.
0: Nagyon szépen napvilágra kerülnek most a bős nagymaros időszaknak a szakmai véleményei, ami természetesen az akkori politika söpörtre és a zöld mozgalmak, és a zöld mozgalmak mögé megbújt politika, és így tovább, hogy már akkor a vízügyi szakembereknek kicsit más volt a véleményük erről a bős nagymarosi ügyről, mint ami végül is lett belőle, illetve nálunk nem lett. És egyáltalán nem ellenezték, hogy ez haszontalan lenne. Úgyhogy most szépen előjönnek. Hát akiket annak idején elhallgattattak, kirúgtak. Volt olyan, olvastam, hogy a diplomamunkáját erről írta egy srác akkor annó, és utána állásért kellett kuncsorogni a hosszú időn keresztül a szakmában, mert az a diplomamunka és az a vélemény az nem volt politikailag elfogadható, úgyhogy ez régóta velünk van ez a történet, hát most csodálatosan élvezzük a hasznát.
1: Na de még a jövő héten is velünk lesz, ahogy papót nézem, ahogy matat a keverőpulton.
2: Eléggé kiátkozott vagyok a Tilos Rádióban véleményemmel, mert én bős nagymaros hívő voltam, gát hívő, és atomenergia hívő, abszolút. És most is az vagyok. Akkor itten folytatjuk jövő héten, gyerekek, jó?
0: Az összes meg nem beszélt témával. Jó éjszakát,
2: köszönöm. Addig én leszek csomagod. Sziasztok.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok.

just out of curiosity, stay on the

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a stroke-on át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel, és a saját bevallások szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak. A Widener Egyetem kutatói a Frontiers in Psychology című tudományos folyóiratban publikálták kutatások eredményeit, ami szerint azok a gyerekek, akik szerint a szüleik a mobiljukra figyelnek, azok jó eséllyel érzik azt, hogy mások iránti kötődésük bizonytalan, olvastuk a hvg.hu-n. A vizsgálatba 612 és 17 év közötti fiatalt vontak be. A bizonytalan kötődés már a csecsemőkortól kezdve eredeztethető, a gyermekkorban tapasztalt kötődési minták pedig a felnőtt életre is hatással lehetnek. A tudósok arra próbáltak rávilágítani, hogy mi történhet a gyerekekkel, ha a szülők túl sokat mobiloznak. Azok a gyerekek, akik úgy érzik, hogy a szüleik telefonfüggők, a kötődés hiányát érezhetik. A kutatók szerint a vizsgálat az ok-okozati összefüggést nem tárta fel, arra azonban rámutat, hogy a túlzott mobilhasználat és a gyerekek kapcsolódási nehézségei között van kapcsolat.
2: Valójában egy átszázott üstökös a 87536 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum, haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a Magyar Narancsérjét. Hallottátok? Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta a galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, amelyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A Magyar Narancsírét hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

you swaying?

0: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallások szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak. A Cube, a Euronews tényellenőrző csapata utána járt, hogyan terjedtek hamis információk a berlini Pride merényletről, amiben egy nő életét vesztette és legalább 29-en megsérültek. A hajtóvadászat közben olyan videók keringtek a neten, amelyeken egy állítólagos gyanúsítottat láthatnak, amint rendőrök lefogják, miközben a rendőrség ekkor még valójában a támadót kereste. A videót orosz barát Telegram csoportokban és a német nyelvű Pravda oldalon is megosztották, ami egy olyan klónoldal hálózat része, amelyet kutatók szerint orosz barát Kremlő párti befolyásolási műveletekhez kötnek. Más posztok is a TikToker videóit használták fel arra, hogy bírálják Németország bevándorlási és kiutasítási politikáját. Jól lehet, a támadó személyazonosságát ekkor még nem erősítették meg. Nem ez az első eset, hogy embereket a közösségi médiában tévesen vádolnak, hasonló képek és videók a 2013-as bosztoni és a május lipcsei támadás után is terjedtek.
1: Valójában egy átszázott üstökös a 87563-1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum, haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a magyar narancssérét. Hallottátok?
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Tilos Rádió. Ez a Tandori Szalontüdő. Jössz te is beszélni, nem? Nem akar?

ez a Tilos Rádióban a... Hát már nem azt mondtam, hogy Rony mindjárt, de az régen volt. Ez a Tandori Szalontüdő. És nagyon jó lesz nekünk, mert ma több vendégünk is lesz.

0: Mert hogy ma az van elvileg, hogy a rádió meghirdetett ilyen hallgatói betekintés. Mi volt ennek a neve? Nem tudod? Nem emlékszel rá?
1: Van ennek neve?
0: Hát igen, ez egy nagyon nagy találmány. Ilyen rádiós simogató. Be lehet jönni simogatni a Máriát.
1: Hallgató simogató, rádió simogató?
0: Hát mi simogatjuk őket, nem ők simogatnak minket. Jó, de egyébként lesz olyan vendég is, aki nem simogatni, hanem beszélgetni méghozzá. Ha minden jó megy, akkor végre ismét körünkben tudhatjuk majd Párfi Györgyöt, a rendezőt, és akkor majd beszélünk vele a legújabb izgalmas filméről, meg az el nem készült filmekről, meg sok mindenről.
1: A Tandori Szalon tüdőben.

0: amíg érkeznek a mindenkik. Aha. Akkor addig elmondjuk, hogy lesz maraton. Tilos Rádió maraton. Megjött TG. Gördeszkával. Szóval lesz Tilos Rádió maraton. Június 6-tól 10-ig lesz egy ilyen gyűjtő, amikor a rádióban gyűjtjük a zsét, és aztán utána pedig teljes melszélességben kint az új Dürer kertben. Osztogatás? Akartok beszélni is, vagy csak isztok? Tégé?
1: Én csak iszok még.
0: Mit mondasz a hallgatóknak? Ahogy csak te tudod mondani, mondd úgy.
1: Jó, puszi mindenkinek, sziasztok. Tilos Rádió FM 90,3. Mindjárt jön a Tandori.
0: Ennyi. És a vendégünk is jön?
1: Ja, azt mondta. Tegnap még azt mondta.
0: Na akkor. Hát te azt mondta, akkor jönni fog.
2: Ha nem, akkor eljátsszuk. Mintha itt lenne. Megyek én a Pálfi. Jó, tegnap ebben a játékban. Tegnap voltam itt az esti műsorban, ami ilyen színházi rögtönzős, és akkor az a volt az is ihlető hír, az a telexes hír, hogy Pintér Sándor belügyminiszterhez kerül a közoktatás.
1: Hogy csodálatos, én ennek úgy örülök. A gyerekeket is meg lehet figyelni.
2: Most nem vagyunk adásban,
1: ugye? És a gyerekek is
0: meg tudják egymással.
2: Igen.
0: Folyamatosan adunk.
2: Azt hittem, zenélünk te.
0: Hát zenélünk. És
1: meg a hódáskorban megtanulják az olajszőkítést.
0: Hát, megtanulják, hogy mi az a rend.
1: És fegyelem.
0: És fegyelem.
1: Mert ebben az országban az lesz.
0: Volt. Hát egyébként, szóval így a persze a gyerekek.
2: Én adásban vagyunk, föltettem a fülest együtt egybe, élő minden.
1: Hogy megérkezzek, köszi.
0: Hát megérkeztél, mert be is szóltad.
1: Nem, figyelj.
0: Bemondhatod újra.
1: Figyelj. Most érkeztem meg. Egészségetekről.
0: És szóval a gyerekek mesélnek iskolai élményekről.
2: Mikor? Most?
0: Hát általában. Mármint nekem.
2: Ja, neked a saját gyerekeid.
0: Meg hát mindenkinek. Tehát, hogy így mesélnek, és akkor az ember próbálja nem hozni reflexből azt, hogy ezek a mai gyerekek, ezek a mai fiatalok mit csinálnak, dohányoznak az osztályban, meg mit tudom én.
1: Az osztályban?
0: Is.
1: De ezt a WC-ben kell.
0: Hát ma már nem.
1: Nagyon durva.
0: Ma már nem.
1: Nagyon durva.
0: És szerintetek most kisebb a rend és a fegyelem, mint régen?
2: Régen minden jó volt.
0: Tehát kell egy kis fegyelmezés az oktatásnak?
1: Nem tudom, én nagyon szigorú iskolába jártam, és meggyőződésem, hogy nem kell a szigor és a fegyelem.
2: Pedig milyen magány ember lett belőled, köszönhetően a szigornak is a fegyelemnek.
0: Akarszol beszélni.
1: Nem. Csak a fizethetek.
0: Hát, várjunk a fizetet.
1: Kanapét kérek fizetni, akkor a koradíjat, és akkor szívesen beszélek róla.
0: Az melyik iskola volt?
1: Persze, elmondtam meg.
0: Igen, nem baj.
1: Debreceni Református Kollégium.
2: Te Református Kollégiumon jártál, én meg katolikus gimnáziumban, képzeld el. Ez is egy jó színjáték lehetne.
0: Miért?
2: Most ilyen, mi miért?
0: Érzem, ilyen kultúrás utalások mennek oda-vissza, csak nem értem.
1: A két dolog összehasonlítható az olyan, mint hogyha almát akarnánk körtéhez, vagy hogy most mit tudom én, melyik a jobb a hamburger, vagy a hot dog, szóval...
0: Mind a kettő ugyanolyan jó?
1: Nem, hát én a református kollégiumban jártam a Szockó alatt, amikor ez volt az egyetlen egész Kelet-Európában. Uh-huh. Kicsit más volt akkor a státusza is, a megítélése is, meg a rendszer is kicsit más volt. Például mi nagyjából tudtuk, hogy melyik tanárunk ügynök.
0: Ezt így lehetett tudni?
1: Persze, igen.
0: Nem olyan ügynök sapka volt rajta, vagy?
1: Nem, azt így lehetett tudni.
2: A viselkedéséből, vagy honnan tudtad, vagy?
1: Szájról szájra járt a hír.
0: Aztán, de ez nem lehet, hogy olyan, mint a, ami
1: aztán,
0: most
1: aztán
0: is
1: aztán utólag 89 után kérdött, hogy tényleg, igen, tényleg. De most a Pintér Sándorról beszélgetünk, akkor hogy jön ide a Debreceni Református Kollégium?
0: Egyébként igen. Hát úgy, hogy lehet, hogy a Debreceni Református Kollégium mintaként kell, hogy szolgáljon a...
1: Na, akkor rendesz és fegyelem, az
0: na,
1: biztos.
0: Na, ezért mondom. Hát így.
2: Egyébként ezt annak apropóján vetettem fel, ugye, hogy eljátsszuk-e a vendéget, addig is, amíg megérkezik. Mert hogy tegnap a telexes hírolvasása után volt ez, hogy akkor lesz ez a színházi játék, és hogy akkor esetleg én játszom a Péter Sándort.
1: Tényleg?
2: Ezt hamar elvetettük, ezt a verziót.
1: Nem állna jól neked. Nem. Pálfi Gyuri sokkal jobban eljátszott, szerintem.
0: Hát egyébként visszatérve a Pintér Sándorra, próbálok keresni valamit. Tegnap volt az a közmeghallgatás.
2: Az volt, igen, az volt az ihletünk.
0: Igen. És próbálok keresni, hogy szó szerint lehessen idézni a szavaiból. De igen, azért a rend azért az elhangzott.
1: Helyes. És egy kifejezések, mit tudom én, hogy hadrendbe állunk, harcot hirdetünk, legyőzzük.
0: Az nem ő, az másnak a szortja. De egyébként most itt ágálunk, meg ezért poénkodunk, hogy itt rend, meg minden, de azért rendre szükség van, nem? Azért mondjuk ki.
1: Én emlékszem, mikor történt ez?
0: Hadrend van,
1: 98-ban, akkor azt mondta Pintér Sándor, hogy ha őt megválasztják, akkor 2 hét alatt rend lesz, és tényleg megválasztották. És
0: többet nem robbantottak?
1: Többet nem robbantottak, látod? Megfelelő ember, megfelelő pozícióba. Leszól.
0: Nem lesz dohány az iskolában?
1: Leszol. Csönd van, és
0: meg drog.
1: Az drog. Hát figyelj, Magyarország 2020-tól drogmentes, ezt még mikor hirdették meg?
0: Na de...
1: 16-ban?
0: De na. Nálatok rendben otthon?
2: Bólintott hentes.
0: Ez egy kérdőbólintás volt.
2: Kérdőbólintás.
1: Rend.
0: Szükség van a rendre.
2: Mit jelent a rend? Definiáljuk.
1: A rend a gyenge ember támasza.
0: Óska trükk.
2: Nem, mindent érdemes definiálni, mielőtt használjuk.
1: Mondom, a rend a
2: lelke
1: gyenge, erőtlen ember támasza, aki nem lát át a káoszon, annak van szüksége a rendre. Könyörgöm.
0: Tudom, hogy nálad nagy rend.
1: Rend.
0: Csak nem akart bevallani, és most fel akart terelni a szót.
1: Már elképzelem, hogy stokiba hajtva a ruhák, szépen benne a szekrénybe, válfán, a blúzok, a blézerek.
0: Igen, megmondom, miért van rend nálad. Azért, mert mindig nagyon nettet vagy a megjelenésed, mindig tudatosan öltözködsz, és nem lehet tudatosan öltözködni úgy, hogy szalszél van szórva minden ruha.
1: De lehet.
0: És így random benyúl az ember, és így... Nagymamának az 50 éves valamiét nem lehet úgy fölvenni, hogy nem tudod, hogy hol van.
2: Ez is igaz, meg a kreatív gondolkodásnak számomra egy gátja tud lenni az, hogyha nincs rend körülöttem. Tehát, hogy addig nem tudok így a munkáimmal foglalkozni, a kreatív munkáimmal, amíg nincs szép rend. Tehát, hogy tisztaság, és akkor így topzódhat az agy, a gondolat.
0: Tégé, te hogy tudsz kreatívan ütőzni? Egy rend van körülötted, vagy nem?
1: Hogy kapok előleget.
0: Rendben megjön az előleg.
1: Aha. Akkor van kreatív meló.
0: Aha.
2: Egy kis szünetet beiktathatok?
0: Nem, van egyébként hozzáteszem, ez nem, senkit nem érdekel, de elmondom.
1: De most akartam, most akartam kérdezni, hentes nálad rend van?
0: Rend van, és fegyelem.
1: Főleg, amióta kiszórtad a sok fölösleges halmidat, de, ugye?
0: Igen,
2: a szaxofont.
0: Igen, a szaxofont.
1: Meg a DJ kontrollert.
0: Innen is.
2: Amit úgy volt, hogy nekem adsz el.
1: Így van.
0: Tényleg?
2: És ezt elfelejtetted.
1: Igen, így van.
2: Tanulni is van rá.
1: Le is toltalak akkor.
0: Tényleg?
1: Igen. Arról szó, hogy Máriát megtanítjuk kontrollert használni, és...
0: Hát veszek egy kontrollert, hogy... Tehát, hogy kontrollermániás, akkor én veszek. Akarsz mondani, olvasni valamit?
2: Igen. Társadalmi célú
0: hírt. Tegyünk neki teret.
1: Várj, egy pillanatra, mielőtt ezt elkezdenél. Pálfi még nem hívott. Jó, oké. Vendégünket, ne? Tehát a hallgató vendégünket...
0: Nem akar beszélni.
1: De akkor ne ültessük az asztalhoz.
0: De
1: és mondjuk, de ültessük az asztalhoz, nem kell neki beszélni, legyen itt velünk. Szia Gergő, jó reggelt! Kedves hallgatónk, itt van egy, a nyílt nap alkalmából itt van velünk egy hallgatótársatok, és személyesen követi a műsorfolyamot, csak hogy tudjatok róla. Jöttetek volna ti is, csak nem jöttetek.
0: Akkor teszünk neked teret.
2: És ti, akik otthon...
0: Teret.
2: és ti, akik otthon, vagy útközben, autóban, pizzájon, akárhol hallgatjátok, nektek társadalmi célú hirdetés következik. Még 2 nap van, a mai és a holnapi, azoknak, akik az SZIA bevallásukat még nem adták le. Tegyétek meg, és hogyha szeretitek és akarjátok, nyilatkozzatok az 1%-otokról a Tilos Rádió javára is. Köszönjük!
0: Nem kell izé szám, mi ezt mondtad?
2: Nem mondtam a számot, fel van minden a weboldalon, majd tudják fejből. Most szerinted valaki megy a bringán, vagy az autóban, vagy akárhol, és akkor lejegyzeteli, vagy memorizálja. Ezt 1, 2, 3.
0: Úgy bevésés.
1: Pár éve direkt megtanultam.
2: Elmondod?
1: Nem, elfelejtettem, de volt egy kampány, általának az Eric Cartman-es, és akkor mondtam vele mindig. Jókat röhögtem magam, hogy próbálom Eric Cartman hangját utánozni, és annyit mondtam, hogy megtanultam, és vagy egy hétig tudtam fejből. De ez már elmúlt.
0: Szerintem ezzel sok rádiós és rádióhallgató van így. Na, akkor még felhívod a Gyurit, addig zenélünk, ugye?
1: Zenéljünk, igen.
0: Jó van, oké. Okay.

0: Sere. Ez mi volt, Hentikem?
1: Ez a Sororó
0: című
1: szám volt. Meglepő módon.
0: Jó kis nóta. Na, puszi, sziasztok! Tilos Rádió FM 90,3, Tandorit halljátok. Hentes Mária TG Gergő, aki megfigyelő, és kedves vendégünk Pálfi Gyuri. Na végre!
2: Szia,
0: Gyuri!
2: Sziasztok!
0: Jó reggelt! Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Régen elfogadtam, csak nem jött össze soha.
0: De azért soha nem mondtad, hogy látod, hogy
2: hát összejött. Látod, most össze. Na,
0: de rég voltál itt. Tudod, milyen rég voltál itt? Emlékszel, hogy...
2: Hát még a másik helyen voltunk.
0: Másik helyen.
2: Három év, négy.
0: Öt, engedj be.
3: Öt, hat.
0: A szány éve volt, engedj be, az négy éve volt?
2: Fűha.
0: Na, hát, akkor, öt, hat. Akkor, amikor azt a színdarabot rendezted. Ha. Történt az ott a pár dolog, például...
2: Nem
0: az,
2: sok.
0: Az úrhangja. Az úrhangja, én akkor is szerettem volna beszélni, de valahogy valami miatt akkor is ugye elkerültük egymást. Azóta nem találkoztunk, hogy még az úrhangjáról se tudtunk beszélni.
2: Beszélhetünk.
0: Akkor jó. Én is erre számítottam, mert ez egy beszélgetés műsor, hogy ez jó lesz a beszélgetünk. Az úrhangja, ti vágjátok, srácok?
4: Igen. Igen, én ott a Lóhalálában előtte el is olvastam, hogy úgy menjek a filmre.
2: Azt a Lóhalálában. Azt nem sikerült nekem Lóhalálában soha, nekem már többször el kellett olvastam.
0: Én próbáltam megszerezni akkor, és nem, sok lemet olvastam, speciál ezt nem.
2: De kiadták a filmmel egyébként egy időbe. Uh-huh. Még egyszer magyarul. Nagyon jó fordítása van.
0: Azt a mindenit. Erről lemaradtam. Jó, voltam, hogy fogom. Mint lemrajongó. Oké. Okay. Na, látod, ezért mondtam, hogy üljön, mert nem fogsz látni a besütőnaptól semmit. Szóval, ez egy science fiction. Alapvetően mesélj már erre, hogy született ez a film, hogy olyan jól lenne, nem kéne kérdezni.
2: Hát Lóhalálában
0: elolvastam. Szeretem az olyan vendégeket, de szerintem te is elmondom, hogy nem kell egy harapófogozni, hanem tud mesélni, hogy hogyan született ez a film, hogy jött az ötlet, ki írt a forgatókönyvet. És az összes ilyen dolog, tudod, mit vannak ezek a YouTube videók, hogy hogyan készült, és akkor híres rendezőknek a híres munkái, így mindenféle kulisszatitkok,
2: ilyesmi. Igen, elfelejtettük egyébként mi fölvenni, mert mennyiben egyszerű lenne megnézni a YouTube-on, hogy hogyan készül. És én nagyon sajnálom, hogy elfelejtettük felvenni, mert egy nagyon erős dokumentumfilm készülhetett volna belőle. Vannak ezek a filmek, hogy hogyan nem tudta megcsinálni Terry Gilliam a Don Quixote filmjét, és akkor, na most az úrhangját megcsinálni szerintem nehezebb volt.
0: Már nem lesz ilyen, Pálfi, hogyan tudta megcsinálni a Toldit?
2: Hát, ja nem, olyan nem, mert az úrhangjában ugye az volt a nagyon jó, hogy azt csináltuk, csak annyira nehéz volt csinálni, hogy az egy környtanulmány megért volna, hogy hogyan küzd néhány magyar fiú és lány Kanadában Kanadában
0: Kanada
2: forgattuk egy ilyen rossz produceri együttműködéssel, és hogy hogy esik szét mögöttünk az, hogy egyáltalán lett ebből film, az egy nagyon erős meló, és egy nagy csoda volt. És utólag sajnáltam, mert már energiánk nem volt rá, hogy ezt nem vettük föl napról napra, hogy hogyan esik szét egy ilyen produkció. Mert utána én megnéztem ezeket a filmeket, amik erről szólnak, és hát azok így elbújhatnak a mellett, amit mi így végigéltünk. Tehát jött velünk például, de ez nagyon jó sztorik volt, tehát egyszer majd azt gondoltam, hogy majd egy ilyen stand-up komedit, hogyha abba kell hagyni a filmezést, akkor ez a úr hangja forgatása, ez majd elég lesz arra, hogy így megtöltsön akár néhány műsort is. Tehát mindig lehet belőle
3: anekdótázni.
2: Rengeteg példa volt. Volt velünk például egy kellékes, aki mindig azt mondta, hogy ott nem ismerős ott tavában, ahol mi forgattunk, hanem ő valahonnan nagyon-nagyon messziről jött. Új-Fullandról, vagy valahol, na mindegy, de azt mondta, hogy itt egyáltalán nem ismerős, de ezt így néha így megemlítette. Volt egy ilyen 9 személyes busz, ahol minden helyszínre mentünk, és ő mindig ott elfoglalt egy helyet. Majd amikor elkezdtük a filmet, egy nappal korábban, én mindig mondtam neki, hogy mutasson már valamit, hogy milyen kellékeket szedett össze, és a forgatás előtti nap estéjén kinyitotta a Vadi új teherautójának a hátulját, amelyeket a forgatásra kapott, és béreltek, és üres volt. És így volt, és mondta, hogy hát mondtam, hogy nem vagyok itt ismerős. Majd a másnapi első jelenet, első fordítása az egy ilyen fénykép volt, amin egy csapatot kellett ábrázolni, akik egy focilabdával pózoltak, és mutatott nekem egy focilabdát, ami ilyen mintás volt. És mondtam neki, ez a 80-as évek. Biztos, hogy ez a minta, mert én csak egy filmrendező vagyok, nem nagyon szoktam a focival foglalkozni, de azt tudom, hogy ezek a mintás labdák, ezek valahogy mindegyik minta valamelyik ilyen világbajnokságra, vagy Európa-bajnokságra, vagy valami. Ez a minta, amit nekem most odaad, ez vajon a 80-as évek előtti Európa-bajnokság? Hát ő azt nem
0: neked
2: tudja.
0: Neked egy 78-as argentin labda kellett volna.
2: Igen, igen. És akkor ezt így valahogy sejtettem, és mondta, hogy hát nem, végül megtaláltam rajta, ugye ott a Made in Taiwan feliratnál, hogy 1994, na akkor mondtam, hogy ez biztosan nem lesz jó.
0: És ráadásul tájvani, nem is pakisztáni.
2: Vagy lehet, hogy pakisztáni volt.
0: Mondom, na, hát lehet, az igazi focilabda az pakisztáni.
2: Na mondom, de ez nem az a focilabda volt, ami megfelelt. És a keresztül most mi legyen, és mondtam neked, hogy szerintem veszel egy fehér festéket, meg egy feketét, hazabész, és lefested fehérre és feketére, hogy olyan legyen, mint egy labda, és akkor nem sem hátul, hát ő inkább felmond, és felmondott. Tehát tulajdonképpen a forgatás első napját úgy kezdtük el, hogy nem volt kellékesünk, és ez csak az egyik eleme a produkciónak.
1: De a kellékes, az így is virtuális kellékes volt. Ő elvég ezért pénzt kapott volna?
2: Persze, hát itt mindenki pénzt kapott
0: tehát
2: volna.
0: De legközelebb elviszel engem, én átfestem neked a labdát.
2: Ja nem, az lett volna a legjobb, mert azon gondolkodtam az első héten, hogy összeszedek
0: volna,
2: egy magyar stábot, kiviszem, és megcsináljuk a filmet, mert annál könnyebb lett volna. De azért ott van valami szakszervezet, ami nem engedi,
0: igen,
2: akkor ott már leszerződtek.
0: Ezt is kérdezni akartam például, igen, hogy egy ilyen forgatásnál, akkor neked külön, mit tudom én, te tudnál a set designer lenni, de fel kell venned egy set designert azért, mert az a szakszervezet azt mondja, hogy
2: hát itt nagyon különböző filmek vannak. Itt például nálunk az alapvető probléma az volt, hogy, hogy a producer meg akarta úszni, hogy a szakszervezetektől jöjjenek az emberek, mert hogyha nem attól jönnek, akkor olcsó.
0: Sokkal olcsóbb.
2: Na de hát olyanokat is szedett össze, tehát ezért nem véletlenül van ezekben az országban szakszervezet, akik hogyha velük leszerződsz, akkor garantálják, hogy az az ember nem fog felmondani az első napon, csak amennyiben valóban szerződési. Tehát azért, mert a rendező számon kéri rajta a kellékesi feladatokat, azért nem fog lemondani. Tehát viszont mivel nem szakszervezeti tag volt, azért lemondott. A színészekkel például ilyen gond nem volt. Tehát azért is tudtunk megcsinálni a filmet, mert színész legalábbis Kanadában csak a szakszervezeten, a Unionon keresztül jöhetett, és ott minden pontosan le volt írva, meg kell jelennie, hajlandónak kell fölvennie azt a ruhát, amit a rendező mond, tudnia kell a szöveget, és ettől eddig, és benne volt, hogy mennyit kell kapnia enni, mennyit kell kapnia inni, mik az ő jogai, mik a mi jogaink, teljesen tiszta volt.
0: És okék is voltak a...
2: És az teljesen rendben is volt. És hogyha problémánk volt, akkor azonnal a Union ebbe becsatlakozott, egy pillanat alatt megnézték, hogy mi a probléma, és volt védelem. De a stábban szemben nem volt, úgyhogy...
1: És akkor ez... Tehát én úgy képzelném el, hogy ilyen esetben ugye, te rendezőként nem ezzel kell, hogy foglalkozzál, mert hiszen
2: hát
1: rendezni mentél, nem kellékes szerezni, az a producer dolga, gondolnám én, vagy nem tudom,
2: gyártó szervei.
1: De viszont mondtad, hogy a produceri csapat sem volt a helyzet magaslatán, tehát hogy ebben az esetben neked kellett bármit tenned, vagy igazából ők ezt megoldották?
2: Hát igen, nekünk kellett tulajdonképpen egy idegen terepen mindent megoldani. De hogy tényleg mondjak olyan más, hogy milyen amire nem gondol az ember, hogy mik történhetnek. Jött egy fodrász, aki azt mondta, hogy professzionális fodrász, és hát a Polgár Csabi a főszereplő, akit kivittünk, tehát ő volt az egyetlen, vagy hát hát három színészt vittünk innen Magyarországról, de erről szól a film, hogy ők Magyarországról mennek Amerikába keresni az édesapjukat. A Csabának mondtam, hogy ne vágja le a haját, mert itt majd lesz egy jó fodrász, és ugye hétről hétre mindig utána kell nyírni a haját, hogy pont ugyanúgy nézzen ki. Erre az első nap mondja a fodrász, hogy neki nincsenek itt most jó gépei, ilyen tényleg ilyen nagyon rossz frizurát vágott a Csabának, így hogyha elengedném a színészt, akkor ő bevinni a városba, egy ilyen fodrászszalomba, a haverjához, ahol jól megcsinálják. És itt még nem is fogtam gyanút, tehát én azt gondoltam, hogy ebből el se tudtam képzelni, hogy ebből egy hét múlva, amikor megjön az amerikai színésznő, és ez a lány hozzá akart nyúlni a hajához, tehát egy hétig dolgozott ez a lány, másnap kirúgták. És már másnap, amikor mentem, akkor már nem ő volt a fodrász, és kérdeztem, hogy mi történt, és kiderült, hogy ő nem fodrásznak jelentkezett, hanem ő sminkesnek jelentkezett ebbe a produkcióba, de azt mondták, hogy a sminkes rész már el van adva, nem tud, nem érte a hajhoz. Úgyhogy annyira kellett a munka, hogy bár nem értett a hajhoz, de elvállalta, és egy hétig tudott ott falazni, és tudta azt csinálni, mint hogyha ő egy fodrász lenne, csak amikor megérkezett az amerikai színész, és hozzáért a hajához, akkor vette észre, akkor vették észre, hogy nem ért hozzá, tehát nem tud úgy hozzányúlni. Őt például sikerült kirúgni.
1: Ez ilyen balkáni.
2: Ez rémálom volt ebből.
0: Kanadában ilyen könnyű bekerülni egy filmes produkcióba.
1: Megyünk.
0: Hát nem.
4: És hogy
0: jött az? Hogy fodrász vagyok, és egy hétig fizetnek, és ott lebzselek. Ez nagyon menő.
2: Nem, mondom, ez minden abból jött, és hát ezt utána nem tudtuk már, mivel elkezdtük a forgatást, nem tudtunk már rajta javítani, hogy egyszerűen a producer kikerült a szakszervezetet. Tehát szerintem semmi bajunk nem lett volna, hogyha egy normális producerrel kezdtünk.
1: Tehát megint oda jutottunk, hogy fontos a rend.
0: Szervezettség.
2: Hát a szervezettség az nagyon fontos, főleg egy filmnél. Tehát azért ott
1: nem voltál a műsor elején, mi beszélgettük egy picit a Pintés Sándor úrról, meg a beoktatásáról, meg arról, hogy a közoktatásról most ő lesz a felelős, és hogy rend lesz.
0: Rend lesz az iskolákban.
1: Tehát erre utaltunk vissza.
2: Nem tudom, inkább egy átláthatóság lenne, amire szükség van, és abból megszületik a maga rendje, hogyha az ember célra tart.
1: Jó, Tégi, vannak kérdéseid, beszéljünk még erről a filmről, de ezt közben megy az idő, meg kéne majd az újról is.
0: Az újról is.
1: Igen, tehát, hogy így
0: mondjad. Azt akartam még kérdezni, hogy a végeredmény az Úrhangjával, szóval sok kompromisszumot kellett tenned?
2: Hát rengeteget, mert nem az anyag készült el, amit akartunk. Tehát, hogy egyszerűen küzdöttünk minden nap, hogy legyen valami anyag, amit egy ilyen stáb nélkül színészekkel meg a Pohárnok Gergővel közösen meg tudtunk csinálni, az volt. De volt olyan nap, amikor elvittek egy helyszínre, és azt mondták, hogy ez van, ha szeretem, ha nem forgatunk. Én megmondtam, hogy nem szeretem ezt a helyszínt, de ott a sarkon forgatok. Tehát, hogy így egyáltalán nem az volt aznap tervbe véve, ők mindent próbáltak elintézni, hogy ne sikerüljön aznap forgatni, vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy ebben mennyi van, de egyszer nem jöttünk rá, hogy ebben mennyi a szándékosság, és mennyi az, hogy ők ezt nem tudják csinálni, vagy mennyi az, hogy csak így nem törődnek vele. Tehát sose tudtuk kitalálni, és nem is értettük, hogy a producer miért nem állítja le a produkció. De mert minden nap elindult, ezért mi minden nap fel akartunk venni
4: és
2: valamit.
4: Te, mint rendező, mondhatsz ilyet, hogy te ezt így nem akarod? Tehát, hogy te állítod le az egészet?
2: Ja, hát én rengetegszer mondtam, de igazából öngyilkosság lett volna. Tehát próbáltunk beszélni, itt még akkor film alap volt, a film alappal egy kicsit halasszuk el a forgatást, hogy hadd legyen az, hogy újra rendezzük a sorainkat, és új embereket veszünk föl, és talán egy új producerrel megállapodást kötünk, és ők meg azt mondták, hogy ha abba hagyjuk, akkor ők visszaveszik a pénzt. Úgyhogy innen hátulról is nyomva voltunk arra, hogy ne hagyjuk abba. Tehát egyszerűen forgattunk minden nap.
4: És végül mennyi idő alatt készült el? Tehát mennyit forgattatok?
2: Nem, hát ahány napunk volt, annyit forgattunk, tehát ez egy ilyen 35 napot forgattunk körülbelül
0: Kanadában,
2: és akkor még itthon forgattunk egy 5-6-ot.
4: Az kevés.
2: Hát nem, hát azért nekünk ilyen 42-45 napunk volt valahogy így összesen. Az egy magyar filmre az bőséges.
4: Még így is, hogy Kanadában van egy része?
2: Már hát ugyanúgy forgatási napokból áll, ugyanúgy 12 óra, tehát ugyanannyi anyagot föl kellett volna.
1: És még így is
4: hát csak járatlan az út,
1: és még
4: hát
1: nincs kellék. Nincs kellék.
2: Csak hogy nem kellék, ez nem volt berendez, utána elment a fodrász, és akkor én meg mindig mondtam, hogy addig egy film az működik, amíg a büfé jó. És tényleg a büfé az kiváló van. Mert az oda csoportosulnak az emberek, lehet jó kávét inni, mondjuk az nem volt, de hogy a szendvicsek nagyon jók voltak, és mondtam, hogy az a lelke mindennek. Tehát amíg a büfé van, addig az emberek nem mennek el. Erre egyik nap megyek, és nincs büfé.
1: De
2: Hát tényleg a 12. napon egyszer csak zárva
3: a szőnyeget a lábadalom, a vége.
2: És helyette ott voltak ilyen...
4: A fodrász.
2: Nem ilyen McDonald's szendvicsek, meg ilyenek, hogy az a reggeli vától. És így mondta, ez micsoda. És kiderült, hogy összevesztek a büfésekkel, és ezért a büfések bezártak és elmentek. És az utána lévő 20 napot úgy kellett végigcsinálnunk, hogy nem volt büfé. De érdekes módon megdőlt az elméletem. Én azt gondoltam, hogy jó büfé nélkül nem lehet filmet csinálni. Lám lehet, tehát hogy mentünk tovább, és csináltuk. Ezért lett egy olyan anyag, amivel aztán nagyon nehezen lehetett mit kezdeni. Úgyhogy 2 évig ültünk rajta a Lemhényi Rékával, meg a Rutkai Zsófival, meg a Nagyvég Ergővel, aki a forgatókönyvet még írta, hogy ebből egy épkézláb filmet tudjunk kihozni, ami már nem alapvetően a Stanislav Lem, hanem az, amit leforgattunk, és abból mi milyen mozit tudunk létrehozni.
1: Már más is, másnak is, na, tehát hogy nem nehéz, nem feltűnőnek látni azt, hogy ilyen eléggé nehezített pályán mozogsz. És más is rákérdezett már interjúban, hogy gondolkoztál már ezen, hogy ez a, hogy még akkor is, tehát akkor se tudsz rendesen filmet csinálni, amikor elvileg...
3: Rendesen csinálhatnál.
1: Amikor rendesen csinálhatnál, de nem csinálhatod rendesen.
2: Csak tehát ezen gondolkodom.
1: Mi a karmád?
2: Hát ez valószínűleg egy karma. Nem, hát én minden filmhez úgy állok hozzá, hogy ez egy újabb munkamódszer. Tehát, hogy azt, akkor ahogyan forgattuk az Úrhangját, ne úgy forgassuk a következőt. Vagy ahogy forgattuk a Huklét, ne úgy forgassuk a Taxidermiát. Hogy ne, a Taxidermiát. Tehát, hogy mindig munkamódszert váltok, és nekem ez is egy elméletem, hogy a munkamódszer által lesz más a film. Vagy meg kell találni a megfelelő módszert, hogy hogyan áll hozzá az ember, ahhoz, hogy a film az milyen akar lenni, vagy maga, és ez mindig a tartalomból, a gondolatból, vagy abból a formavilágból származik, amit választunk. És ezért mindig más. Én mindig azt gondolom, hogy majd jobb lesz, majd valahogy, vagy valahogy más lesz, vagy valahogy könnyebb
4: más
2: lesz.
4: Más ezek szerint.
2: Igen, de mindig belefutok valahogy ezekbe a olyan akadályokba, amik egy normális filmkészítőnél nem szoktak megjelenni.
1: És az a kérdés megfogalmazott már bennem, hogy igazából nekem lehet, hogy nem is kéne filmet csinálnom. Ez arról szól?
2: Valamit érzel, mert mostanában fogalmazom.
1: Ez is komoly?
2: Hát igen, hogy ez lehet, hogy ez ennyire járhatatlan, tehát hogy ennyire nincs lehetőség, ennyire, ha van, akkor is olyan, mint ez az Úrhangja, és hiába akar az ember jót csinálni. Igen, megfordult, hogy lehet, hogy a univerzum azt sugalja, hogy rossz úton jársz, nem ez a te utad, nem ezt kéne csinálnod.
4: Hát közben meg sikeresek a filmjeid, meg a színészek imádnak veled dolgozni, akarnak veled dolgozni.
2: Van valamiféle szakmai reputációm, igen, de ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül ezt kell csinálni.
4: Ha nem?
2: Hát ez az, na.
3: Színház? Az egyszeri kitérő volt?
2: Nem, a színház nem egyszeri kitérő volt, mert mentem aztán Szombathelyre Titus Andronikus rendezni.
3: Az volt a Szombat, igen.
2: Igen, az nagyon jó élmény volt. A színházzal az a gond, hogy mindig a film volt elől, és a színházat meg kéne mondani most januárban, hogy jövő áprilisban én mit fogok rendezni, kivel, hol, mit, és az még sose sikerült így másfél évre, egy évre előre tervezni.
1: És teljes karrierváltás.
2: Sőt, nem biztos, hogy nyitottak lennének rá a színházigazgatók, hogy ilyen kockázatos rendezővel, filmrendező pláne.
4: Kockázatos, ez a magas kockázatú, most itt ránézek a hallgató vendégünkre, aki közgazdászként a kockázatelemzésre ez is ér.
1: És teljes karrierváltás.
3: Szörfogtató Kaliforniában.
2: Na, olyasmi.
1: Lángos, sütős,
3: Balatonon.
4: Büfés a filmforgatásokon.
2: Jókat mondtok, ilyesmi. De nem, akkor filmforgatásra nem menni. De. Akkor valahol teljesen más.
4: Hát de képzeld el, ha kiesik a rendező, mint ahogy nálatok kiesett a fodrász vagy a kellék, és akkor te rögtön be tudsz állni így a büféből. Te figyelj, én amúgy rendező vagyok.
2: Igen, igen. Nekem végül is, amikor főiskoláról bementem, végre besírtam magamat az első filmbe, hogy lássak közelről egy normális forgatást. alkotást, akkor a scriptes szerepét kaptam. Aztán ott az első asszisztens valahogy összeveszett a producerrel a felénél, és hirtelen akkor a scriptest fogták meg, és emelték első asszisztensé. Tehát, hogy így végülis ez így beindult ott a karrier.
4: Ugye?
2: És már lépegettem, már előttem már csak a rendező volt.
3: Tegnap találkoztam valakivel, aki így lett rendező asszisztens, és mai napig rendező asszisztens nagyobb produkciókban. Pontosan.
2: Igen, így.
3: Véletlen.
2: Igen.
1: Tehát akkor csak ott kell lenni a forgatáson.
3: Ott kell lenni.
1: Igen.
3: Ott kell lenni. És megtörténik.
4: És csinálni a dolgod. Mert hogyha nem jól csinálod, akkor...
2: Hát igen, meg régen ugye, amikor ez elindult, hogy kellene gyártásvezetők meg producerek, akkor egyértelmű volt, hogy a sofőrökből és ezekből a produkciós asszisztensekből lettek az első gyártásvezetők.
3: Hát, mert
2: ők tudták, hogy mi merre, kit honnan kell hozni, hova kell vinni. Ők voltak azok, akik össze tudták szervezni.
1: Na jó, de tényleg most így válaszol a kérdésre, hogyha nem filmezéssel, színházzal, meg ezzel a művészeti, ezekkel a művészeti ágakkal, formákkal foglalkoznál, akkor van-e valami titkos, még a terapeutának sem elmondott vágyat, hogy mivel foglalkoznál?
2: Na hát ez az, hát én már rég elmondtam volna nektek is, meg a terapeutának is, hogyha tudnám, de még magamnak sem tudtam elmondani. Egyszerűen nincs az a szakma még a világon, amiről ennyit tudnék, mint a filmezés. Tehát ezt én 12 éves korom óta tolom, onnantól kezdve ez az identitás része, én ez akartam lenni, nagyon nehéz róla leszállni. Tehát nézegettem, hogy mi segíteni az embereknek, elmenni kórházi ápolónak, tehát, hogy így nézem ezeket a karitatív tevékenységeket, de nem hiszem, hogy olyan jó lennék benne fájos derékkal, tehát, így pakolni a betegeket. Nem biztos, hogy én vagyok arra a legalkalmasabb.
4: Meg azt mondtad, hogy igazából minden egyes új filmforgatás neked egy új tapasztalás, tehát, hogy teljesen új helyzet kihívásokba kerülsz, és akkor ennek lehet van egy ilyen tanulási folyamata, és hogy akkor így átmenjünk a következő filmre.
2: Igen, de még mert nagyon veszélyes állapot.
3: Egy kis szünet lesz.
2: Jó, de ez egy nagyon veszélyes állapot, mert ugye én most végeztem ezzel a mutatója. Na most ilyenkor egy alkotó, az legalábbis én, aki ilyen periódusokban él, hogy forgatókönyvet ír, aztán rákészül, aztán megcsinálja, ott van egy ilyen háborús szakasz a forgatás, és a végén pedig bemutatja a filmet, és akkor is felszívja magát arra, hogy mit fog róla mondani, és akkor, amikor bemutatta a filmet, és már elmondott már minden interjút, akkor jön ez az útkereső szakasz, ez a teljes, és akkor nagyon sokszor eszébe, szerintem minden filmnél eszembe jutott, hogy abba hagyom, és nem csinálok egy újabbat, mert ilyenkor káosz van, elindul a káosz, és ez most már elindult egy pár hete.
1: Desiré volt.
3: Szerintem is. Tartsunk egy rövid zenei szünetet.
2: Szünetet akart.
3: Azt akarta, szerintem azért telefonált, hogy sokat profezünk, most már zenéjünk is egy kicsit.

0: a Tandori Szalon tüdőt hallgatjátok Hentessel, TG-vel,
1: Máriával,
0: és vendégünkkel, Pálffy Györggyel, és rendező, forgatókönyvíró, és rádiósimogató hallgatónk. Mielőtt belevágnánk és folytatnánk a beszélgetést, TG, mi következik?
1: Társadalmi jellegű ilyen bejelentés, jótékonysági cucc.
2: Felhívás, mondd ki.
1: Az.
0: Szóval május 19-e van.
1: Azért kell bemondanunk, mert ha nem mondjuk be, nem akkor nem hosszabbítják meg a kurva frekvenciát, tudjátok?
2: Na most van. Ezért nem fogják meg hosszabbítani.
1: Szia, hallgató!
3: Bemondtátok?
0: Bemondott dolgokat.
3: Na, az 1%-ot adjátok a Tilosnak. Nagyon jó volt a zene, kiválogatta.
1: Hentes.
3: Nagyszerű, teljesen jó ez az orosz nyelvű rastapaszta. Na jó, nem ezért telefonáltam, hogy üdvözlöm a rendezőt, egészen jó. A Haki című filmje az teljesen megdöbbentő formabontó, és nagyon szeretem. Az lenne a kérdésem, hogy ugye arról beszélt, hogy hát ott nem tudja, hogy mit csináljon, hogy szerintem ilyen image marketinget kéne csinálnia, hogy a filmet keres általános tanácsadóként, és akkor a nevével fogják eladni a filmet, hogy képzeld, nálunk volt skriptes a Pálffy György, és akkor ezzel vagy ezzel tudnak szerezni majd pénzt, de még nem is ezért telefonáltam, hanem a kérdésem az, hogy hogyan látja a magyar film helyzetét napjainkban.
1: Milyen a kérdés, Dezire?
3: Erről egy pár mondatot, mint szakavatot beszélne, és akkor hallgatok benneteket, jó a műsor, köszi szépen, sziasztok!
4: Jó, üdvözlet, köszönöm a kérdést. Hát akkor most itt elkezdtük a Tilosban, úgyhogy jelentkezhet, aki akar egy szkriptest, vagy egy első asszisztest. Szívesen megyek addig, amíg gondolkodom rajta. Na most a magyar film helyzetéről, hát most röviden vagy hosszan?
0: Röviden, hogy legyen még időnk a többire.
4: Hát nem, nagyon nehéz egyébként, és alapvetően azért nehéz, mert a film az egy drága dolog. Tehát ahhoz tényleg sok pénz kell, sok ember dolgozik, hosszan, nagyon drága technikával, ezért onnantól kezdve, hogy nagyon sok pénz kell rá, onnantól kezdve ezt a sok pénzt nagyon nehéz megtalálni, és meg kell valahol találni. Jelen pillanatban annyi pénz, amennyibe egy film kerül, az csak állami kulturális támogatással lehet előteremteni. Még akkor is, hogyha az ember egy mobiltelefonnal akar mondjuk független filmet forgatni, előbb-utóbb eljut oda, hogy olyan drága technikai eszközök kellenek, hogy a pénz, ha más nem, akkor arra, hogy mondjuk 40 napig 20 embernek reggeli, ebédet és vacsorát adjon. Már is milliós tételről beszélünk. Ezt még például én már ugye 8 filmet csináltam, ebből 2 készült költségvetésből, a többi az nagyjából úgy készült, hogy reggeli, ebéd, vacsora, és puszi, és reputáció, és gyertek, és segítsetek, és jöttek, és segítettek, és együttműködtek, nagyon-nagyon, együtt tudtam működni nagyon-nagyon jó emberekkel, akik szívüket, lelküket beleadták ebbe a filmbe. De minden film eljut oda, hogy egyszer csak olyan drága lesz a technika, amikor moziba kell kerülnie, a DC-pel egyáltalán, amit már nem lehet saját zsebből finanszírozni. És akkor innentől kezdve valahonnan pénzt kell keresni, vagy pénzt kell találni. Jelen pillanatban Magyarországon ez a pénz politikai alapon adják, tehát, és a politikai alap az azt jelenti, hogy vannak-e megfelelő haverjaid, akik a politikával jó viszonyt ápolnak, vagy nincsenek jó haverjaid, akik nem ápolnak. Tehát, hogy így vagy bekerültél egy körbe, vagy nem kerültél be egy körbe. Még én azt gondoltam, és például másfél évvel ezelőtt csináltam egy olyan commerce filmet, egy ilyen akció vígjátékot, teljesen önköltségi áron, hogy majd, hogy egy ilyen Netflix, vagy ilyen HBO kompatibilis legyen, vagy ilyen RTL Klub kompatibilis. Tehát most azokat a streaming csatornákat és televíziókat mondom, akik nincsenek a politika által elfoglalva teljes mértékben. mértékben, és azt gondoltam, hogy mi olyan olcsón hozzuk létre ezt a filmet, hogyha ők ezt le akarnák gyártani, akkor a 10-szeres összegébe kerülne nekik. De mi annyira olcsón legyártjuk, hogyha nagyjából ők ennek a 10-szeres összegnek csak egy részét fizetik ki, már akkor is jól jártunk, akkor is filmet tudtunk csinálni, és akkor is tudtunk produktumot mutatni, de jelen pillanatban ezek a streaming szolgáltatók
2: nem veszik meg.
4: Ezt a kelet-európai régióra nem nyitják meg a gyártási finanszírozást, hanem csak a forgalmazási finanszírozást, ami hogy van az előbb lófas sem ér, tehát hogy egyszerűen nem tud belőle, tehát annyiból viszont tényleg nem tudunk előállítani filmet, amennyiért ők egy kész filmet megvesznek forgalmazásra.
1: Igen. Hallgató van a vonalban. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, jó reggelt! Nemrég láttam a Pálfigyelőnek a filmjét, Mindörökkét, ami nekem egy nagyon kemény és nagyon mélyütéses film volt, akkor is, hogyha néhány túlzást érzek benne. De hogy én távolabb élek ettől az országtól, de hogy mi lesz ennek a filmnek a sorsa? Volt ez bemutatva, lesz a televízióban, lesz majd róla kritika, lehet róla olvasni véleményeket, hallgatói, nem tudom miket. Szóval, hogyha egy kicsit átkérnétek erre a filmre, mielőtt
1: köszi.
5: Vége van a műsoridőnek, akkor én azt nagyon megköszönném nektek. Gyurit megölelem, üdvözlöm, majd megírom meg, hogy mit gondolok erről a filmről, de az egy privát cucc lesz.
4: Jó, várom, Gyuri. Köszi.
1: Köszi. Na végre, átkötötte valaki.
2: Végre, valaki végre beszél valaki. Arról, amiért bejött a Gyuri.
1: Így van.
2: Na.
1: Szóval az új filmet.
4: Az új film az tulajdonképpen a mozikba lement, tehát a legtöbb, amit egy ilyen független film, mert megint csak arról van szó, hogy független film, ez megint ismerősök, barátok, közös munkájával létrehozott, 7 évig tartó gyártási folyamat eredményeképpen be tudott kerülni a mozikba. Nem úgy, ahogy egy film be tud kerülni a mozikba, hogy valódi forgalmazása van, hanem én a Kárpáti Gyurival, a Vertigo médiával elintéztem, hogy legyen belőle 5 vetítés.
1: Ja, Vertigo van még?
4: Van, Vertigo film van. Uh-huh. Kárpáti Gyuriek csinálják, és a érdekes, hogy volt, tényleg volt rá kereslet, tehát utána a Vertigo film berakta az Art Plus Cinemába, és elkezdett úgy működni, mint hogyha egy...
1: A zenész Kárpáti?
4: Nem. Okay, az... A forgalmazó Kárpáti Gyuri. Jó, és bekerült a gépen forgalmazást, ugye most már volt egy, nem is tudom, most már ilyen 20 vetítés a filmről. Nagyjából itt a Free SFS szemle volt az utolsó, szerintem, most nem tudok nagyon többről, hogy lenne, de nem is baj, mert elértük azt, hogy júliustól az egyik streaming szolgáltató az HBO fogja vetíteni. Tehát jelen pillanatban egy olyan független filmtől, ami ennyiből készült, nagyon húzós arthouse film, és iszonyatosan megterhelő nézni, mert nagyon szomorúak voltunk, amikor csináltuk, és azóta sem vagyunk vidámabbak, tehát azt gondoltam, hogy egy időben is, hogy ez annyira akadálytalanul jut át a nézőhöz az én belső szomorúságom, hogy ezt egyszerűen nem szabadna a néző elé tárni, de aztán így 7 évvel később, hogy még mindig ezt tartott, és nagyjából így hozzászokott a néző is, meg én is ahhoz, hogy ez így van. Most már én például mertem beengedni a moziba, de egy ilyen jellegű filmnek jelen pillanatban ez a maximális kifutása, hogy néhányszor ott van moziban, nagyobb városokban legalább egyszer meg lehet nézni nagyvásznon, és utána pedig nyártól elérhető egy streaming szolgáltatón.
0: És mikor csináltad ezt a filmet?
4: És 2015-ben forgat.
1: És mi tartott 7 évig?
4: Egyrészt mondom, tehát ezeket mind a kettőről beszéltünk, az egyik az, hogy én amikor elkészült, nagyon megijedtem, mert egy ilyen független filmet az ember úgy csinál, hogy hagyja, hogy a színészek elszabaduljanak, nagyon épít rájuk, mivel nem mindig azt a helyszínt kapjuk meg, amit szeretnénk, hanem egy másik van aznap, akkor átmegyünk arra, és átérjük a jelenetet, vagy akkor azzal a helyszínnel kezdünk valamit, tehát hogy folyamatosan forgatunk.
1: És sokáig tart?
4: Nem, a forgatás az ilyenkor nagyon gyors, tehát ez ilyen 20 napon belül forgatunk, és itt is az volt, hogy van egy hónapunk, azt hiszem ez június vagy július volt 2015-ben, akkor van egy ilyen kicsi stábunk, amivel forgathatunk, akkor érje rá mindenki, van egy pici történetünk, ami ebben az esetben Tar Sándornak a egyik novellája volt a Mi utcánkból, az El valahová, és van négy nagyon jó színészünk, akik ráérnek arra az egy hónapra, és lássuk meg, hogy mi lesz belőle. És akkor elkezdjük, és ez olyan érdekes, mert a pont engem az is érdekel, hogy mi áramlik be. Tehát, hogy van egy alaptörténet, amit adaptálni kell, ebben az esetben, mert ez egy novella, de nagyon szabadon adaptáljuk. Tehát egyszer csak sokkal többet kezdünk el építeni arra, hogy ezek a színészek egymással milyen kapcsolódásokat építenek ki a kamera előtt. És akkor viszont ezt észre kell venni, és afelé kell menni. És akkor elléptünk szépen lassan ettől a, vagy nagyon gyorsan ettől a novellától, és kialakult egy olyan film, amit én összevágtam szeptemberbe, és hát is megdöbbentem, hogy mennyire melbevágó, hogy mennyire sűrűn. Nem is erős volt, hanem hihetetlenül kiábrádult és szomorú. Tehát egyszerűen mi 2015-ben megfogalmaztuk azt, hogy milyen jó lenne, hogyha, és milyen, és ne értsétek félre, hogy milyen szexi lenne, hogyha ennek a filmnek az egész milliója egy ilyen háború utáni Magyarországon játszódna, amin így végsöpört a háború. Csináltunk is hozzá egy grafikát, hogy az orosz, nekünk még az orosz-török egyesült hadsereg valahol Salzburgnál vívja a valódi háborúját az Európai Unió és a NATO hadseregével, és Magyarország már a front mögött, tehát az úgy néz ki, mint Ukrajna keleti része most. De hát akkor még ugye szó nem volt háborúról, és hogy is mondjam, a háború az nekünk nem is kedvez, tehát abból, hogy most ez ilyen divatos lett ez a film, attól, hogy mi 7 évvel ezelőtt megmondtuk, hogy itt háború lesz, nem erről szól, hanem mi egy olyan társadalmi közegbe akartuk belerakni a filmet, és a békeidőkről akart ez szólni, ahol már szétbomlik a társadalmi rend, ugye amiről beszéltünk az elején, nincs igazságosság, nem tudja az ember, hogy hova kell élni, tehát teljesen abszurd és felbomlott társadalom. Már az ember közvetlen reakciója egy másik emberre, vagy a közvetlen kommunikációja is teljesen szét van zuhanva, és tulajdonképpen ebből egyenesen jött, hogy akkor ez egy ilyen háborús állapot, egy olyan háborús állapot, ami már túl van a háborún.
2: Ez egy traumatizált állapot.
4: De hát ez egy nagyon traumatizált állapot, és mi csak díszletnek akartuk használni ezt a háborút, hogy jobban kifejezzük azt, hogy mi történik jelenleg velünk. Azzal, hogy itt mellettünk kitört a háború, és mi is belesodrottunk akár még a semlegességgel is, tehát azt lehet mondani, de közben ez ugye nincs, mert hogy itt van ezzel csak aktualizálódott ez az egész, tehát pont, hogy letakarja azt a tartalmat, hogy az a fajta egymáshoz való viszony, az, hogy most mindenki csalódik abba, hogy közösséget építsen, és saját magára fordítja, és önzően a mostantól magának akar mindent, az egyenesen visz arra, hogy egy ilyen autokratikus hatalom pillanatok alatt háborút robbantson ki. És tehát egyrészt ez volt a dolog, hogy én ezt nem akartam így a közönség elé tárni, mert ez nagyon szörnyűnek tűnt akkoriban. Másrészt meg közben jött az úr hangja, amit kérdeztél, hogy és akkor arra volt pénz, volt költségvetés, és hát elvittem a stávnak a nagyon nagy részét azon dolgozni, úgyhogy ebből a 7 évből 4 év a úr hangjával ment el, és addig a fiókban hevert a mindörökké, és amikor...
1: De már leforgatva.
4: Leforgatva.
2: Leforgatva és megvágva.
4: Leforgatva és egyszer már megvágva. Összeraktuk, hogy azért ez hogy néz ki. Igen. És akkor jött a Covid, és egy csomó embernek nem lett munkája, hála Istennek Lemhényi Réka vágónak se. De azt mondom neki, hogyha így a Covid-ba elzárkózva otthon, ott van neki egy vágógép, akkor nekem van egy leforgatott filmem, mit szólna hozzá, hogyha a Covid alatt összevágna. És akkor ő hazavitte, és dolgozott rajta egy fél évet, egy évet, és talán még együtt is dolgoztunk rajta, és így készült.
2: És négy év után megnézve az első vágott verziót, akkor is ugyanazok az érzések jöttek, mint a négy éve korábban, illetve tudtál, mennyiben néztél rá másképp?
4: Ugyanazok az érzések voltak, csak nem volt már annyira mellbevágó. Tehát attól, hogy ez a minden úgy maradt, ahogy volt, és semmi nem változott, hanem minden csak ugyanúgy folyt tovább, ettől megszokott lett a dolog, és már nem olyan erős.
2: Tehát már nem olyan... Mint olyan lesz, mint a mostani most zajló háború, hogy... Most már így lassan hozzászokik.
4: Ja, igen, az első három nap érdekes volt, de így a 82-ben már sokan kisenyítják az újságba, hogy mi történik, igen.
1: Nagyon, nagyon átvágtad? Nagyon más lett a második vágás?
4: Nem tudott nagyon más lenni. Tehát csak így megtalálták a jelenetek a helyüket. Uh-huh. Nem, ez talán ez az első olyan film, ami egy ilyen egyenes vonalú történet. Tehát itt nem lehet, mert én régen azt szerettem, és ezzel a filmmel azt is próbáltam kitessék, itt is egy válasz az más munkamódszerre, hogy én nagyon szerettem ezeket a fragmentumokat, ezeket az apró részleteket, amiket egyben a szabad esés az 8 epizód, egyben a taxidermi az 3 epizód, még a Hukle is ilyen nagyon darabos és szilárd, és a szilánkokból kell összerakni valamit, hát nem beszélve a Final Cut-ról, ami egy ilyen 450 klasszikus filmnek a puzzléja, amit így ki kell rakni, csak mondjuk azt egyel könnyebb nézni, és ez az első olyan film, ami elejétől a végéig hősöket követ és épít egy történetet. Ebből nem lehetett annyira leágazni, nem lehetett annyira más filmet csinálni, mint ezekből ebből a fragmentumok vagy szilánkokból, amikből egyébként régen dolgoztam.
0: Apropó, hölgyeim és uraim, érkezett cseten egy ilyen kérdés, hogy egy olyan kreatív fazonnak, aki a Hölgyeim és uraimat is képes volt megcsinálni, nem jelenti inspirációt a TikTok, mint műfaj? Vagy hogyha nem csak a TikTok, akár más, tehát hogy másban is gondolkodni, mint mozivászon.
4: Na, nagyon sok inspiráció van, tehát hogyha filmesként fogalmazom meg magam, akkor még nagyon sok mindent lehet csinálni, és nagyon sok mindenből lehet inspirálódni. Hát a TikToknak én úgy láttam, hogy az a lényege, hogy nagyon-nagyon rövid legyen.
1: 15 másodperc.
4: Igen, tehát hogy ez...
2: Meg a viralitás.
1: Meg a háttérzene.
2: Hát az
1: ami a valósághoz nincs.
4: Igen, tehát pont így bele kényszeríteni azt egy ilyen nagyjátékfilmnyi hozba, meg nem is tudom, esztétikába, akár úgy is, hogy a fekvővászonra 5 TikTok ablakot kirakni, és akkor párhuzamosan működnek, de hát azon mindig leváltódik. Szóval van benne valami izgalmas, szerintem olyan lenne ez, mint egy múzeumba becipelni egy élő működő dolgot. Telefon?
1: Egy telefon.
6: Halló.
1: Szia, jó reggelt.
6: Sziasztok még egyszer, ahogy a social media oldal szerint folytatom történetemet. Most jutott eszembe, de...
2: Fia, most csak nagyon gyorsan, véget fog érni a műsor, nagyon-nagyon gyorsan kérjük, jó?
6: Nálunk most egy filmes szakember lakik, aki egyik nap színész, és levágatta a haját, mert 20 fontot adtak érte, másik nap meg operatőr. De a kérdésem az, hogy nemzetközi vizekre nem lehetne elvezgetni, vagy nincs akkor a reputáció, vagy...
2: Köszönjük.
4: Na jó a kérdés. Hát igen, ez van még, hogy nemzetközi vizekre, most ez történik. Nem, éppen a múltkor beszéltem egy német producerrel. Egyébként a következő film, ami jöhetne, és a legközelebb van ahhoz, hogy elkészüljön, az például egyértelműen és német, francia, görög koprodukciónak néz ki, ha ez most így összeáll, akkor teljesen külföldi pénzből, tehát nemzetközi szintére lehetne dolgozni.
1: Lehet valamit tudni, hogy milyen stílplot, valami, hogy milyen
4: zsáner? Igen, mert már beszéltem róla, tehát itt már annyira a nagyon alacsony költségvetésű filmekbe gondolkodtam, hogy ebből már a színész is kihagytam, úgyhogy itt a főszereplő egy tyúk, és
1: autógumi.
4: Igen. Most egy na, ugyanazzal az úton elindulva. Szerintem egy nagyon jó sztorit raktunk össze. Természetesen ennek a tyúknak van gazdája, és annak a története is fontos, de nem feltétlenül kell, hogy színész legyen, hanem egy teljesen autentikus környezetben ezt a filmet le lehet forgatni. Kicsi stábban, sok türelemmel, valódi tyúkokkal. És erre most valahogy nyitottak lettek a németek, meg a franciák, úgyhogy remélhetőleg azt a kevés pénzt össze tudjuk ott szedni.
1: Tehát egy tyúk a főszereplő?
4: Igen.
1: Akkor legalább 6-6 teljesen ugyanúgy kinéző tyúkra van szükség.
4: Hát nem? Legalább igen, ugye? Vagy inkább 8-10-re. De nem azért, mert a tyúkok egyébként ahhoz képest, hogy tyúkok ezek okosak, tehát csak nagyon fáradékonyak, tehát azért kell belőlük több, mert egy fél óra után ki kell cserélni. De hát az is egy élvezet, ezt így kipróbálgatni. Már 2 napot forgattuk tyúkokkal, hogy mennyire lehet velük.
0: A Tandori Szalont időt hallgatjátok.
2: Igen. Beszéltem a fiúkkal, és azt mondták, hogy még érzik, hogy még van ebben kakaó, úgyhogy nyugodtan folytassuk, és legfeljebb majd bejönnek. És
1: hát kizavarnak minket.
2: Igen. Igen. A Mindörökkét azt elengedtük már Mindörökkére?
1: Nem. Szerintem elengedtük.
2: Hát engem azért érdekelne, hogy
4: a én most az elengedés fázisában
2: vagyok. De még mielőtt elengedni, hogy lehetne ezt nagyon gyorsan jól megfogalmazni, sose tudom. Hogy megnézve ennyire ilyennek látod a helyzetet, vagy érzed, vagy ennél is durvábbnak, vagy ennyire azért nem. Tehát, hogy ugye ez a film így sugár, ez egy ilyen kvázi világvége, világszétesről
1: poszt.
2: Igen, köszönöm, ezt a szót akartam. És hogy kvázi előrevetít valamit, bár nem ez volt a cél, gondolom, de hogy így

0: Így, de most is láttam a hármas metró átadásánál meghívta a Karácsony Gergő a tarlóst.
1: Figyelj,
0: szerintetek fordítva ez elképzelhető lenne? Tehát, hogy ez...
1: Mi a... Bocsánat, majdnem azt mondtam, hogy mi a fasz van. Na jó, ne beszéljünk a tarlóson meg a...
0: Igen, nem csak azért mondom, hogy ez, tehát, ha innen nézzük, hogy ez hogyan történik nálunk, és hogyan szól bele a politika a mindennapi életünkbe, és hogyan szól bele a család életünkbe, és és most már mennyire ez így is fog maradni, akkor ilyen apokaliptikus a kép. Ha minden másról beszélünk, hogy így kutyát sétáltatni, meg tyúkot, meg kávézót nyitni,
2: akkor
0: meg
2: ilyesmit, ember?
0: Akkor meg... Hát igen, majdnem. Akkor az ember törődik a saját kis pici kertjével, a saját olyan emberekkel, akikkel szeret beszélgetni, nem feltétlenül törődik a közösséggel, civil szervezetekkel, nagyobb társadalmi csoportokkal. Amiért én azt gondoltam még évekkel ezelőtt, hogy fontos felelősséget vállalni. És egy állampolgárnak az dolga, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzon. Most nem nagyon találom a lehetőségét ennek.
1: Kiégésszerű?
0: Nem kiégés, hát bezárult. Tehát, hogy ez így egyértelműen a április harmadikai választásokkal, ez egyértelműen, tehát szerintem ott még volt egy kis remény arra,
1: tehát
0: hogy...
1: Tehát nem a belső lendületet veszítetted, de hanem egyszerűen nem látod a jövőt, hogy egyáltalán hozhat bármi jót is.
0: Nem, ezt nem így mondom. Nem, hanem ezekben a társadalmi kérdésekben.
1: Igen, ezekben.
0: És hogyha... Hát amúgy szerintem tök jó krumplit termeszteni otthon, tehát.
3: És hogyha mindörökké a belső szomorúságodról szólt, ugye fogalmaztál így is, akkor a következő meg erről a krumpli termesztés tyúk életről.
0: Hát azt majd meglátjuk. Én egyébként úgy szoktam filmeket csinálni, hogy magam sem tudom, hogy mi lesz a vége, és élvezetes nézni, amikor elkészült a film, nagy részt ösztönből, más részt meg tudatos esztétikai hozzáállásból, de úgy nagyjából, amikor a film elkészült és bemutatódott, úgy egy-két évvel jönnek azok az üzenetek, hogy ez akkor miért volt. És ez nagyon érdekes, jobb, mint terapeutához járni. Tehát az ember megcsinál egy ilyen filmet, és nagyon sokat megismer önmagáról, hogy azt miért is csinálta, és miért volt fontos, vagy milyen helyet foglal el a világba. Úgyhogy ezek ilyen nekem mondom, összezsók, és nem tudom pontosan, hogy erről fog-e szólni. Mindent belerakok, amit gondolok, tudatosan és tudattalan, és a végén lesz egy üzenet nekem is, meg a nézőnek is. De szerintem ettől élnek ezek a filmek, hogy elkezdenek párbeszédet folytatni a közönségükkel. Meg amikor már én is közönségé válok a saját filmnél, akkor már velem is.
3: Még mondjuk, még toljuk.
2: Persze.
1: Igen.
0: Ha még nem jöttek be.
2: Nem jöttek be.
1: Még érdekelne, hogy a Páfi Gyuri, melyik filmről gondolod azt, hogy nem hogy a legjobb, de mondjuk leginkább az lett belőle, amit te szerettél volna. Nem hogy melyik a kedvenc film.
0: Ja nem, de egyértelműen a taxidermia. Tehát igen, ott volt terv, volt tudatot, volt annyi pénz, amennyi kellett, és ott nem érzem, hogy valami olyan kompromisszumot kellett hozni, ami a film ellenébe lett. Mert kompromisszumot mindig kell hozni, de ott teljesedett ki az, hogy az, amit akartunk, az megvolt, az, ami benne van, az a dolog, amit a nézőkkel el akartunk eljuttatni, az eljutott.
2: A tyúknak mi lesz a műfaja?
0: Nagyon érdekes, mert ez kettős film, tehát a tyúknak a története az majdnem olyan, mint a kis béba malac, tehát az egy ilyen felívelő karrier történet, egy sok-sok hányattatás után, egy kalandos hányattatás után a happy end, és van mögötte egy emberi történet, ami a mi világunkról szól, az meg ugyanakkor megy a tragédia fel. És a kettőnek kell majd kibalanszírozni egymást.
2: Azért kérdezem, mert hogy ha megnézzük a filméhez, akkor én valahogy úgy látom, hogy a filmes feszültség az inkább a dráma felé, tehát a drámai módon sül ki. Én mondjuk egy klasszikus vígjátékot, ahol a

0: feszültség röhögésben oldódik fel, csinálná?
1: Na, én nagyon szívesen, de most már egy időben azt gondoltam, hogy csak nincs rá lehetőségem, de most azt gondolom, hogy lehet, hogy nem is tudnám megcsinálni, mert mindig, valószínűleg mindig groteszk lenne. Tehát, hogy azt vettem észre mostanában, hogy így a személyisége mindig elcsúsztatja ezeket a felhőtlen vígjátéki poénokat egy kicsit a groteszbe és a bizarba, de szerintem erre lenne közönség.
0: A közönség az biztos lenne, igazából én csak téged kérdezlek, hogy mert hogy ahogy így itt ülsz, és ahogy beszélsz, ez a nagyon nyugodt, pozitív kisugárzás árasztod magadból, és viszont a filmekből meg nem feltétlenül ez jön le. Itt érzek egy kontrasztot, azért kérdeztem, hogy...
1: Most már vagyok annyira szomorú, hogy tudjak egy vígjátékot csinálni, szerintem.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a stroke-on át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallásuk szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
4: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, a fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyődő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
5: A Kolosseum közelében lévő gimnáziumot a 19. század végén építették egy, az ókorban is sűrűn lakott római városrészben. Tornaterme alatt titokzatos helyiségek rejlenek, tartotta a fáma. Vállalkozó kedvű diákok ennek jártak utána, és valóban. Folyosókra, kamrákra bukkantak. A további, egyelőre részleges feltárást hivatásos régészek végezték. Megállapították, hogy a Samnium régióból származó tehetős Umbrius család 1800 éves freskókkal, stukkokkal és mozaikokkal díszített villájának maradványairól van szó. 20. és 21. századi graffitik is előkerültek, jelezve diákok, turisták és egyéb felfedezők már korábban is vizsgálódtak errefelé, közli a Life Science cikke alapján a 24.hu.
2: Ezek voltak a hírek.
6: Rock the house in.

0: Balázs itt van. Mind itt vagyunk. Én itt vagyok. Benni itt van. Balázs itt van. Laci itt van. Mind itt vagyunk. Remélem mindenkinek elég volt ez az egy hét arra, hogy kialudja a fölhergeltségét, és átgondolja a véleményét. Szeretettel külön köszöntöm Sneci hallgatónkat. Remélem, hogy megértetted, hogy abszolút nem ellened, és az autósokán beszéltünk. Múlt héten nem fogunk többet erről beszélni.
1: Ez itt a nemzeti felkelés.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Iratkozzatok fel, kövessetek be, lájkoljatok, hájpoljatok.
0: Ne mondj ilyet, mert szegények elkezdenek keresni minket a Facebookon.
1: Itt az ideje.
0: Minden megjegyzést, amit nekünk...
2: szeretnétek népszerűbbek lenni?
3: Nem, és ne hogy olyanok legyünk, mint a podcastok, amik mindig az elején 3 percig mondják, hogy...
0: Ezért csinálta. Viszont a következő javaslatom...
1: Azt elfelejtettem, a szuper lájkot küldjetek.
0: Kedves hallgatóink, hogyha szeretnétek megjegyzéseket tenni, vagy kommentelni a műsorunkat, akkor a Colorvokál Facebook oldalát tegyétek meg. Köszönjük szépen.
3: Vagy ha már követtétek a műsorunkat, kövessétek ki.
0: Igen. Na jó, szóval ez a nemzeti felkelés.
2: Megismétlem a kérdésemet.
3: Nincs hol követni a műsorunkat.
2: Te engem felhúztál élőben.
1: Nagyon és jó. Nagyon jó hallott.
0: Augusztus van, és még mindig minden műsorunk élőben szólt.
2: A magyar történelem legmelegebb, legforróbb napja elé nézünk. A legnagyobb uborka szezonban. De megismétlem kérdésemet, szeretnétek népszerűbbek lenni?
1: Nagyon.
0: Én nem szeretnék.
2: Én egyáltalán nem szeretnék.
3: Messziről indulunk, Laci, hogy valahogy találjunk középen valami.
0: Miért van egy olyan kártyád, amire rá van írva, hogy lakó?
3: Hát mert bérlő, nem lakó. Bérlő.
2: Halló!
4: Sziasztok, lehet egy kérdéssel?
2: Persze, szervusz!
4: Sziasztok, mind a négyen ott vagytok?
2: Pont. Itt bizony.
1: Igen,
2: nem vagyunk képzeld el.
1: Nem hallom KGB-t.
4: Csodálatos pillanat, akkor toljátok föl, hogy ő is hallja, Laci volt a szó. Na, a kérdés az, hogy mindenki mondjon 3 nevet, akit követ szívből. És talán még végén én is elmondom, kiket követ.
0: De hol követi? Utcán?
4: Úgy mondjam, tehát aki példakép.
0: Ja, példaképet.
4: Hát hogy röviden, tehát hogy itt ez az egész jelenlegi szituba a kurcó a követés. Az a jó, akinek sokkal több követője van, mint ahány embert ő követ.
0: Na nem biztos, hogy ez olyan jó.
4: De ez a jó, na ne menjünk bele most így a jelent. A lényeg csak az, hogy a szívből követtek, itt egy Miles Davis vagy, nem tudom én.
2: Ritkán posztol.
4: Ilyen apostol.
0: Ritkán apostol.
4: Az a baj, kicsit izé. Na jó, nem
2: jó, mondunk ilyen. 3 nevet, jó?
4: Jó.
2: Mindenki mond egyet, aztán megyünk 3-szor körbe.
4: Jó, az jó.
3: Ja, én már iskolában is bajban voltam mindig ezzel a ki a példaképet, ezzel soha nem tudtam senkit mondani.
2: Nekem gyerekkoromban Benjamin Franklin volt a példaképet.
0: És a villámhárító vagy az elnöksége
2: miatt? Az egész
1: nem ugyanaz. Élet
2: definíciója.
0: De, a villámhárító az író és az elnök ugyanaz.
2: A postaszolgálat.
3: A golfáramlat a példaképet.
2: Hát nem, ez mind Benjamin Franklin nevéhez fűződik.
0: Nem hülyeség a golfáramlat példaképnek. Uh-huh.
1: Meg érdemes követni is.
0: És érdemes követni.
3: Igen, kitartóan.
0: Jó, Béni mondott egy nevet. Balázs, te jössz.
3: Én nem tudok mondani.
0: Nem, én sem vagyok nagy példaképet.
2: Caetano Velozót mondja.
3: Hát őt mondhattam volna.
2: Na hát akkor mondja, Karen, ugorjunk, te jössz. Én majd mindig mondok a Balázs helyett.
3: Igen, létszik.
0: Jó, nem tudsz helyettem is esetleg? Mert...
2: Leonard Cohen.
0: Jó, köszönöm szépen. Laci?
5: Azok gondolkozom, hogy mit...
2: Keresgélsz a...
3: Iskolában valakinek nem jutott senki eszébe, mindig Lenint mondta.
1: Az már nem népszerű.
3: Nem.
1: Jó, Kis László csillagász.
2: Kis László csillagász, most teljes KGB.
4: Én jövök Hildegard von Bingen.
1: Német. Kis magyarázatot igényel nekem a
4: nevem is. Misztikusnél 12. század van egy csodálatos kétkötetes életrajz, amit egy mai szerző írt, most nem tudom pontosan a címet. Na, most
3: azon gondolkodom, hogy nem az új euróterveken, nem az egyiken Hildegard von Bingen van?
4: Könnyen lehet. könnyen lehet. Jaj, gyerekek,
0: elkérhetünk ismert fotó alapján.
2: Persze, mondjad.
4: Hát ez, szerintem itt, hogyha 30-ba bevezetjük, hát nem akarok, de optimista vagyok. Na, jöjjön a Béni.
3: Tudtam akarsz.
2: Én olyan neveket fogok mondani, amik már többször elhangzottak itt a műsorban. Szekrényesi Kálmán.
0: Szekrényesi Kálmán. Gondoltam, hogy ott mondanod kell, igen. Balázs jön, Béni.
2: Nem, ez azért mindent nem lök.
0: Legyen az, aki a Budapestet írta.
3: Csikó Buarque. Csikó Buarque? Nagyon jó.
0: Köszönjük szépen.
4: Azt hallottam, bazd meg, a Fellemíróról?
3: Így van.
4: Azt a kurva, egyik legjobb
0: könyve. Nem szabad csúnyán beszélni, ez egy reggel.
3: Ez egy olyan regény, ami rögtön két csúnya szót is kihozott KGB-ben.
0: Igen, nem szabad, erre vigyázni kell. Igen.
4: Erre vigyázni kell, de ez nagyon zsigerileg megütött, mert az rólam szól, bocsánat. Na, a következő.
0: Oké.
3: Okay. Beérdek?
0: Nem, én.
3: Akkor legyen a te példaképed.
0: Én Rumcájzt mondom.
2: Rumcájz, nagyon jó.
4: Jó, legyen kitalált, ez jó.
2: Hát, hogy ne.
0: De jó, hogy miért a Rumcájzt kitalálni? Már ki van találva az.
3: Mi csodál?
0: Úristen, én azt úgy néztem, mint egy dokumentumfilmet.
2: Az úr elvisz Jicsimbe. Ismered azt a viccet, ne?
4: Én Jean Valjean.
2: Nagyon jó, majd szünetben elmesélem.
0: Jó, Jean Valjean-t mondod, Laci, teljes.
1: Jotam Ottolenghi.
0: Oké.
1: Szakács.
3: Szakács, ja, igen.
0: Ez nyilván. Ez mindenki tudja.
3: Onnan tudom, hogy egy szakácskönyv gerincén szerepel a neve otthon.
0: És valaki kinyitotta már ezt a szakácskönyvet nálatok?
3: Könnyen megegyezhető név egyébként.
0: És kinyitottad már ezt a szakácskönyvet te?
1: Mi dolga lenne vele?
0: És bárki otthon kinyitotta?
3: Igen.
0: Persze. Na, az már valami.
2: Persze. Ha lehet kitalált, akkor...
1: De most KGB mondta a másodikját?
0: Mondta.
2: Nem. Ja, de mit mondott?
4: Jean Valjean,
2: tényleg mondta.
3: Igen, a kitalált vonalon.
2: Akkor kitalált vonalon én Fülig Jimmy-t mondom.
0: És a Balázs mit mond?
3: Na várjál, kit mondok kitalált vonalon?
0: Nem kell kitalált, mindegy, hogy kit mondasz.
3: Hát de most a kitalált kör van.
0: Nem feltétlenül.
2: Nem. Nem, de hát egy kitalált kör a Tamással kezdődött, szabadon, úgyhogy te nálad végződik, tehát mondj egy kitaláltat.
3: Kitalált. Hát...
2: Jézus Krisztus nem él. Nem ér.
4: 19. században ez egy aktuális vita volt amúgy.
2: Igen.
3: Hogy lehet-e Jézus Krisztus mondani, amikor kitalált példaképet kell?
4: Jó, elfogadom Jézus Krisztus, nekem az utolsó, mint kitaláltat, mint... Ja, amúgy ez tök egyszerű, tehát ez ugye úgy van, hogyha bemész a könyvesboltba Angliába, akkor fiction, non-fictionre van felosztva.
3: Igen.
4: És akkor a vicces mém az, hogy hova tegyük a Bibliát, de az, a Bibliának az a szerepe, hogy ez egy ilyen utónévkönyv gyakorlatilag, tehát hogyha nevet akarsz adni a gyerekednek, az Ószövetségben 2500 személynév van, az Új Szövetségben kb. 500, a korábban meg 50 nagyságrendileg. És akkor mondom az utolsó nevet, ez rímelni fog a Hildegárdra, Kierkegaard.
3: Uh-huh. De nem, ja, te már mondtál, ki találtad a Jean Valjean-t, jó?
4: Aha.
0: Én a harmadiknak a kerestem, mert nem akart beugrani a neve, Lino Venturát mondom.
4: Aha.
3: És te miért Kierkegaard választottad, aki egy...
0: Kitalált személynek.
4: Kierkegaard ugye ott kezdődik, hogy állandóan új és új álneveken jelenteti meg a könyveit. Ő az első, aki felfedezi a szorongást. Ő az első, aki felfedezi az iróniát. Az egész modern kor ott van abban a figurában.
0: Akkor Laci, ő mégsem egy dán kerékpáros.
3: Nem.
1: Évek?
0: Igen.
2: Már csak te vagy.
0: Igen.
1: Az van, hogy mivel titokban követem, ezért nem adnám ki.
2: Ja.
4: Jó, akkor legyen egy ilyen, láthatatlan tintával leírtam.
1: De hogyha élő és tényleg követendő példakép, akkor nekem Vitézi Dávid, úgyhogy így szabad ezt ilyet mondani?
2: Hát minden szabad.
3: Még ilyen volt a aktív kormánytagot említsen valaki példaképként, de hát minden.
1: Vannak előzmények.
3: Mindenből van egy első.
2: Ja, Laci ezt mondta, hát most...
0: Ezt mondta, nem tudom mit csinálni.
2: Igen.
3: De értem, ez kicsit olyan, mint amikor, nem tudom, emlékeztek-e
0: a... Akkor a Vitéz Lászlónak jobban örültem volna.
3: Jaj, hogy hívták azt a Fradi hátvédet, várjál.
1: De az a kitaláltak között.
2: Jancsika?
3: Nem.
0: Jancsik.
2: Rab?
4: KGB szerencsé.
3: Nem, de akkori volt.
4: Sóvári, mind nagy klasszis legények, csak Flóritól rettegnek szegények. Eljelj, fiúk, nem kell futni, focizni kell megtanulni. A demens apámnak ez volt, amit minden nap újra és újra...
2: Az első sort elmondod még egyszer?
4: Tehát nem tudom, az elején most nem ugrik be, ez egy nem
1: hiszen
4: tudom, Rajna, ez az ellenfél támadó sora. Rajna, Várhidi, Sóvári, mind nagy klasszis legények, csak Flóritól rettegnek szegények. Eljelj, fiúk, nem kell futni, focizni kell megtanulni.
3: Ez egy Fradi Újpest rigmus nyilván.
1: Köszönjük szépen!
2: És nincs benne csúnya szó.
4: Még ezzel lezárom. Úgy jártak be az apámék a meccsre, ugye szegények voltak, de annyira, hogy a folyosón volt a WC, Langosház, József körült 50 valamennyi. De
1: másik történetben is bele fogunk
4: kezdeni. Úgy mentek be, hogy
1: nagyapa levitte
4: a környékbeli gyerekeket. Mondom. És a gyerekek mentek be a jegyszerzőn, hátul a bácsi fizet, hátul a bácsinál vannak a jegyek. Nagyapám meg közölte, nem ismerem a gyerekeket, és benn voltak a stadionban. Na, legjobban.
2: Na, köszönjük. Ez is el lett már mesélve, ez a sztori is ugyanis.
1: De meg hát szerintem ez szinte mindenkivel megesett.
2: Ki kell találnunk egy Fradi hátvéd nevét, ami ott volt a szkával a hátul.
3: Az van bennem, hogy Vépi.
2: Vépi Péter, igen, volt olyan.
3: De nem biztos, hogy róla szól a történet, de talán igen, hogy a 80-as évek elején volt valami, egy ilyen akkor, ilyen nyári műbalhét generáló nyilatkozat a dalnoki Jenőnek, aki azt mondta, hogy 11 VP-vel végigverem az egész NB1-et. De nem tudom, hogy VP
2: nem
3: volt.
2: Nem,
1: VP és Bálint, nem az volt akkor ott a
3: és Fradi-ba. Akkor volt ilyen, volt előjelent, hogy VP nem is volt egy olyan óriási spiller, tehát hogy nem egy izé, és akkor ezzel magyarázta a dolnak, hogy 11 olyannal, aki a maga posztján olyan jó,
2: nem
3: mint
2: az
3: a
2: VP. Nem azt mondta, hogy bárcsak lenne még egy VP Péterünk, de sajnos még 10 van. Én nekem nem. Ezt tetszett.
3: Na mindegy, ez arra jutott eszembe, hogy a Lacinak Vitézi Dávid a példaképet, tehát lehet,
1: hogy
3: arra gondolt,
1: az volt a kérdés, hogy kit követsz.
2: Kit követsz, ja. Igen.
3: Akkor jó.
1: De az példaképként választottunk mi többiek. Hát nem tudom, te hogy csináltad, Laci. Jézus, hát igen, az példaképként.
3: Jó, Vitézi Dávidot én is követem, mióta csak lehet követni.
2: Halló.
3: Bárkit, mert mindig érdekeseket.
5: Halló.
2: Szevasz.
5: Szevasz. Jó reggelt kívánok! Természetesen a Jascsák Steinitz Podloha hármasra gondolsz, ugye?
2: Steinitz Jascsák
3: Podloha, és a... De?
2: Nem Podloha, hanem...
1: Ezt el se kezdjük, gyerekek!
5: És Pósa 2.
1: Ezt nem. El se kezdjük.
3: Podhala.
2: Igen, Podhala.
5: Podhala.
2: Steinitz Jascsák Podloha.
5: Elért engem is.
2: Igen.
5: Na, augusztus 6-a van. Ugye a Hiroshima-i atombombának a ledobásának az évfordulója, csak gondoltam, szólok ez
1: ügyben.
2: Nem tudom, hogy mit akarsz ezzel kihozni belőlük.
3: Kis színes rovatunkba próbált valami.
5: Hát inkább fehér volt az, mint színes, de akkor is ez volt. Nekem, ha példaképet kell állítanom, akkor Herrer Pált mondanám.
1: Indoklás is kell hozzá?
3: Nem vártanak.
5: Kellene indoklás?
2: Igen. Miben nyilvözött le Herrer pár életművel?
5: Amellett, hát ugye...
3: Most nem hát az indoklásból kiderül, hogy kiről van szó.
5: Nem azt mondom, hogy ő írta az engem a Rumba döntöget, a Romba című nagy sikerű számot, mert az csak egy mellékszám. Egy valódi életművész volt. Az apja spanyol festőművész volt, de ő Magyarországon született. És Párizsba ment tanulni. Gépészmérnök volt, és zongorista, és klarinétos, és szaxofonozós, és bandoneonon játszott, igen.
2: Bandoneon.
5: Igen, az egymás. És emellett természetesen kerékpárversenyző volt. És kerékpársversenyeket
1: is nyert. Akkor oké.
3: Jó, ezzel megvetted a csapat felét.
5: Na,
3: Bandoneonnal a másikat.
5: Igen, és fantasztikus tánzenéket zongorázik és játszik. Játszott, jó. Ugye, hát aztán 99-ben halt meg. További jó adást kívánok.
2: Hello, köszi.
1: De mondhatok akkor egy A Hiroshimánál azért fontosabb évfordulót, és szebbet ma ünnepli. A szüleim ma 60 éves házasság
6: évfordulót.
1: Innen is. Nagyon szép.
2: Igen. Isten értesse őket. Nagyon jó.
6: Jól emlékszik Balázs, mint a Hiroshima-vel kapcsolatban megerősítette Virág Gyuri, igen.
3: Jó van.
6: Hát innen is gratulálunk, gondolom, mint mindig most is élőben hallgatnak minket.
1: Természetesen. Okay.
6: Na.
2: Jut eszembe, a keresztlányodat felköszöntötte tegnap a születésnapján?
1: 23 óra 52 perckor.
6: Mázli.
1: De úgy, hogy tényleg reggel óta arra gondoltam.
2: Mi a franc van még? Az anyám még házasságért fordul, az holnap van.
6: Én ezt úgy látom most, mint egy, magam előtt, mint egy expresszionista filmet, ahogy ül a Laci, nézi a Facebookon a keresztlánya oldalát, és azt mondja, egész nap erre gondolok, hogy felköszöntöm.
1: Nem, hanem
6: mindjárt.
3: De mindig, amikor írna neki, pont megcsörön a telefonja, akkor igen, félbe kell hagynia.
1: Vendégem volt tegnap este, és akkor megvártam, míg elment. És akkor még lefekvés előtt eszembe jutott, hogy jaj, ezt nem csináltam meg. És gyorsan.
3: De vannak ilyen listáit, hogy miket kell megcsinálni?
1: Nem, próbálom a listákat fejben tartani, mert az mentálisan sokat serkent.
2: Oké, mikor hova kell menned, a fejben tartás miatt ez már okozott neked gondot, hogy elfelejtetted. Hogy...
1: Azért is gyakorlok. Tudom, hogy elbukom.
2: Igen. Hát így nyilván jó van.
3: Kész szerencse, hogy most itt vagy. Vagy még a reggeli elsők, azok még mennek.
1: Igen.
3: Jó.
2: Ti elhiszitek egyébként a Facebookon, amikor valaki oda van írva egy ismerősöt, hogy ennek a követője? Én egy csomót nem hiszem.
6: Az biztos, hogy igaz. Hát ezt nem tudja. Nem tud bekamúzni az algoritmus, hogy a...
3: Neked az az imidzset, hogy nem is vagy a Facebookon, úgyhogy ezt ne feszegesd.
2: Én nem is vagyok.
6: Ja. Még egyszer kimondott, hogy nem vagy, bemondjuk az álnévet.
2: Hát szeszélyes nyárnéven vagyok ott. Hát ez nem egy izé, de az nem én vagyok, hanem még annak idején. Csak nem, nem tudtam kitörölni, vagy nem akartam.
1: Sokan vannak így, akik többféle alter ego mögé is bújnak, és ez sokat elárul, mindent elárul a
2: cserébe.
1: A személyiségükről.
2: Nem is nyilvánulok meg álnéven, tehát az nagyobb udvariatlanság lenne szerintem, nem? Észt osztani, meg
3: bekommentelni? Igen, szeszélyes nyár, hogy mondjon le!
2: Te köcsög!
6: És a szeszélyes nyár az fiú név, vagy lány név egyáltalán?
2: Hát
1: nem, az a vezetéknév, csak hátra van dobva.
6: Rendettem egy nyár szeszélyes?
1: Igen. Magyarul.
6: Nyár úr?
2: Nem tudom.
6: Na, ez beleszarultunk. A cserire menj rá, szeretni fogod.
2: Mind a kettő cseri.
1: Így járnak a később.
2: De miért veszel ilyeneket, amikor ezt senki nem issza?
1: Tényleg ez jellemző rátok?
6: Miért vonsz engem is bele?
1: Nem. A háromból kettőre.
3: Nem mert csak a bénire
2: Természetesen jogos az, hogy az ember a kígyót melenget a keblén, tehát hozod nekünk az ajándék izéket és fumigáljuk. Ebben van igazság, de egyébként egy apró kérdéssel lehet
6: kötelebb
2: kerülni ahhoz, hogy
6: hogy lehet neked a kedvenced a cseri.
1: Úgy voltam, hogy a bőség zavar, és hozok mindig újabbat és újabbat.
2: Egy alkalmat említ, amikor láttál engem sherryt inni.
6: 1997.
2: Most hazudsz.
6: Szeptember 6.
2: Tegyél fel a zenét, mert hazudom. Nem szabad a rádiót hazugságon fogni.
3: Nem, Laci, azt várom igaziból, mióta ide költöztünk, hogy te reggelente menj el a Rezsőtérre,
6: Hát vagy keressen itt egy olyan helyet, ahol van a Rezsőtérnek egy franchise.
2: A Lipóti pékség, ami itt van a sarkon, az nyilván nem Rezsőtéri színvonalathoz, de nem rosszak a reggeli pótlékjai.
1: Még mindig zenét szeretnél?
2: Dehogy is akartam, nem, azt szeretném, hogy ne hazudozzon a túl.
6: Hát akkor ne tegyél fel olyan kérdést, amire tudom a választ, de te nem emlékszel.
2: Nem tudod a választ, mert soha nem ittam seri kókot.
6: Tomi, te ettél már lókolbászt? Ez megvan ez a beszélgetésem a Bénivel? Mondom, nem, én soha nem eszem lókolbászt, nekem a nagymamának a testvére huszár volt. Hát pedig ettél már. Mondom, hogy nem ettél. De most ettél, nálam mondta, vörös tón, nagy ravaszul. De legalább nem hazudott, ez igaz.
2: Na, hát ez megetesek. A kettőnk között.
6: Megetesett lókóban. Hát most...
2: Nem nagy különbség.
6: Én lehet, hogy rosszul emlékeztem a napra, de nem hogy biztos, hogy ittál már cserikókot.
2: Nem ittam. Megkóstolni, megkóstoltam, na, nem na, íz lett,
6: na,
2: és...
6: Úgy. Hát én is csak úgy ittam, hogy megkóstolni, megkóstoltam.
2: Igen, a vaníliás mi volt múltkor, amit hoztál?
7: Fogalmam nincs. Volt, hát ez volt egy vaníliás. Nektek hozom, én vizet
2: tisztom. Volt valami szóda.
7: Ja, lemosz, nem. Vanília szóda.
2: Valami.
6: Nem, az vanília kóla volt.
7: Igen, de ott a szóda ott az üdítőt jelentett.
6: A szóda ott az üdítőit arra vonatkozott általában, igen.
7: Tehát ilyen krémesen, kávésosan vaníliás volt.
6: Ami ugye az egyik, nagyon jó, amikor külföldi angol száz vendéged jön, a főleg amerikai.
7: Hogy kérsz a szódát.
6: Ez a, igen, hogy ez a szóda és a menü. Tehát, hogy ez a két dolog, hogy a hogy menüt kér, akkor azt hiszed, hogy
7: kérje,
6: a napi menüt kérte, kérje. Vagy az étlapot, és ha azt mondod, hogy hát you can also drink szóda, akkor így nézel át bután. Hogy mit,
7: mert hogy van angolul a napi menü?
2: Daily menu.
6: Daily offer.
7: Igen. Ja. Bár az annál szerintem több az a napi ajánlat.
6: Hát de a napi ajánlat az egy darab, ami hát Magyarországon a menü.
7: Hát azért egy étteremben a napi ajánlat az az étlap első oldalán nem, van, ami az friss, azon a héten.
6: Az a séf ajánlat. Bocsánat. Napi ajánlat ugye az minden nap kell, hogy változzon. A séf ajánlat meg x hetente változik.
2: De ő a napi ajánlatról beszél.
6: De a napi ajánlat az amit menünek hívnak az a magyar
2: éttermekben. Egyáltalán nem.
6: De amit te...
7: Köszönöm, Bence, hogy...
6: De?
2: Nem.
7: Most napi ajánlat
2: az, amit aznap... Ami nincs a rendes étlapon, de aznap a séf kitalálja, hogy ez a négy étel így lesz, van. Amit ma hozzá
7: rakal egy ételes étlaphoz.
6: Ennek ellenére azt, amit mi menünek hívunk, tehát amikor egy étteremben van az olcsósított okosság, azt az angol daily offernek
2: hívunk. Kérlek szépen, a hétvégén Zsebi kifőzdejében napi ajánlatban ettem vadast szalvétagombóccal.
7: Megvan, hogy hívták a múlt hetit?
2: Hogy?
7: Russell segített, cream soda.
2: Cream soda, ez volt cream soda, igen.
6: Jó is az. Igen,
2: ezt azért gyorsan utoljára említsük, tehát aztán felejtsük is el ezt a... Inkább Balázs, na, te nagyon rég voltál itt a stúdióban, mesélj valamit, hogy félvilágot bejárva.
6: Milyen a finnyár?
2: Mi volt, ami...
3: A finnyár nagyon jó.
6: Igen? Uh-huh. De neked nem volt hideg? Te szereted ezt a meleget, amit itt hagytál?
3: Nem, nem, mert egyrészt ott is meleg volt.
2: Hála a jó Istennek.
6: Remélem voltak szúnyogok.
2: Te ma egész nap a belvárosban fogsz császkálni, ugye?
3: Igen.
2: Igyekszel a minél közelebb lenni a betonfelületekhez.
3: És... Hát ez túlzás, mert attól még a betont nem szeretem jobban. De nekem nincs bajom ezzel az időjárással.
6: Okay, igen. Jó van. Most tényleg leütöm. Megígértem, hogy lefejelem, ha ezt mondja. 42 fok van, Balázs. Mi az, hogy nincs bajom? Azt szeretném, ha te lennél pincér, és nem én.
2: Kevés ember van szerintem így, mint a Balázs.
6: Én nagyon szeretem a meleget, de van, az ugye az a szintű, amilyen tegnap volt, hogy konkrétan ugye ha nem mozogsz, nincs baj, de ha mozogsz, akkor ugye hát érzed a meleget, ha más nem, akkor leízod. Azt szerintem az már nem szeretem. Kérdés, ez fiziológiailag rossz, ami tegnap volt.
3: Persze, hát ez megterhedi a szervezetet, elismerem.
6: Tehát, hogyha az van, hogy ülök egy nyugágyba, olvasom a 100 év magányt, és ha fölnézek, akkor ott a tenger, akkor például kimondottan szeretem az ilyen időt. Hogyha nagyon melegnek ez, akkor bemegyek lehűlni a tengerre, de ugye Magyarország most például lehűlni se tudsz bemenni a vizekbe.
3: Igen, na ez például a Finnországban nem így van, egyrészt ugye mindenhol van víz, és kellően kell.
7: Meg szúnyog, azt hűvös. Képzelem Finnországról, hogy tele van szúnyoggal.
3: Nem rémlik
6: az. Az fönt van a sarkörnél, azt hiszem ez a nagy szúnyoginváziós dolog, de kétségkívül láttam ilyen felvételeket, ahol így vágnak át a szúnyog. Uh-huh. Nekem az unoköcsém, hogy az Norvégiában él, és amikor még fiatal férként ott a norvég, a új családjának a norvég részével kirándultak, és mondták, hogy na ez egy nagyon hideg tó, akkor úgy érezte, hogy magyar virtus, érted? Ki, ha nem én, és beugrott a tóba, nyár volt pedig, és azt mondta, hogy soha életében nem volt ilyen érzése, hogy konkrétan, hogy beérkezett a vízbe, úgy érezte, hogy megállt a szíve. És így azt mondta, hogy te jó ég. Aztán többet nem csinált ilyen bohóságot. Úgyhogy ott tényleg hidegek tudnak lenni ezek a kis tavak.
3: Nem, de például Finnországban most ebben a de még itteni viszonyok szerint is volt meleg, tehát voltak esős napok, de volt, amikor meg kimondott a meleg volt. És hát azért ment a szaunázás ettől még, és utána kirohanás a vizébe a tóba.
6: Az, én próbáltam a melegbe szaunázni, ez a nincs bajom egyébként, igen, sőt segít egy jobban
3: viselni a meleget. Nagyon más az a finn szaunázás, tehát hogy annyira megadják a módját tényleg, hogy...
6: Visznek be alkoholt?
2: Be nem visznek, de isznak
3: előtte meg a igen, meg hát ugye megy ez a csapkodás, ugye az izékkel, az ágakkal, éneklés közben.
7: Az konte, hogy csalánnal csapják magukat?
6: Nem, az nyírfa ága.
7: Én is, de hogy van ez
3: többféle,
7: a...
3: Többféle ágakkal, meg ilyen volt egy, hát ilyen finnyelvű, ilyen kuruzslás része, tehát nem tudom, csukott szemeket.
2: Ráolvasás.
3: Taposni ízéken, különböző növényeken közben csapkodtak dolgokkal, meg bekenegettek dolgokkal, meg...
2: De nem az, de valami kandi kamera volt ott a kötődieknek, egy ilyen szemfényvesztés.
3: Úgyhogy, de ja, én ezt, ez jó volt. Jó volt. De még az is
6: ezt
3: jó volt.
6: Hogy hívod ezeket tanulmányok?
3: A zuhogó esőben is ez volt, tehát hogy azért mondjuk egy ilyen sátor szaunában, és akkor kopog az eső a tetején, és aztán kirohansz az esőben be a tóba. Nagyon jó volt.
6: Tanulmányút.
3: Igen. Vajas kenyertúra, azt hiszem a szakszó erre.
6: Igen?
2: Jó. Paciba, incentív.
3: Amikor barátságos meccset mész játszani valami egzotikus vidékre.
6: Ja, kérdétek-e, jut eszembe a fociról, hogy a valamilyen okból a britek úgy érezték, hogy filmet kell csinálniuk abból az esetből, amikor Roy Keane ott hagyta az ír válogatottat a japáni világbajnokság előtt, az és az edzőtáborból hazament, és egyébként az írek hát óriási sikert aratva, 16 közé jutottak, és csak 11-esekkel estek ki ugye a spanyolok ellen. És valamiért ezt, úgy érezték, ezt meg kell filmesíteni. Hát ha van kedvetek, nézzétek meg. Gondolom ezek úgy készülnek, hogy hozzájárulnak a benne szereplők ahhoz, hogy akkor ez lemegy. Úgyhogy akkor Roy Keane az büszkén vállalt, hogy hát azért elég hülye.
3: Hát Roy Keane ezt rendszeresen büszkén vállalja, ugye ebben a...
6: Igen. Hát az, hogy megírt azt, hogy tört el szándékosan egy ember lábát, igen, igen, és az, onnan időnként, már tudtuk, hogy azért
3: időnként van. Ilyen stúdióbeszélgetésekben föl szokták említeni, és ott is beleáll általában, igen. Hogy azért az jól esett.
2: Nagyon sokféle imidzset kitalálhat magának az ember egyébként, amivel ilyen nis imidzseket,
6: amiket... De őszintén bunkó,
2: igen,
6: nem?
2: Igen, tehát hogy van a fekete pákó, az is kitalált magának valamit, amivel kiválóan, hát meg csomó ember nyilván csak valami fekete pákó.
6: Én szerintem arról, hogy én ezt nem kitalálta, ő ez.
2: Igen, igen, de... Hát van a sutyóságot büszkén vállalni megélhetési céllal, azért az egy...
6: A Torgelle az jobban tetszett ebbe. Ti játszott ezt egy kicsit, ez a vállalom, a sutyosságot dolgot, de nekem az úgy aranyosabbnak tűnt. Sanyi.
3: Hát ebben az Ted Lasso sorozatban a, hát nem túl leplezetten a Roy nevű szereplő azért az elég erősen Roy Keane-ről van mintázva szerintem.
6: De nem tudom, mi az a Ted Lasso nevű sorozat.
7: Minden sorozatot ismersz, hát ezt nem.
3: A Ted Lasso sorozat egy fociról szóló sorozat.
2: Nem ismerem.
3: Egy amerikai foci edző elszerződik az angol negyedik ligába.
6: Körülbelül ez jól kezdődik.
3: Egy csődbemenés előtt álló csapathoz, és hát nyilván csetlik botlik a vizében az európai fociban, de többet nem.
6: Utána fogok nézni.
3: Hát ez egy nagyon jó sorozat.
6: De régi, nem? Tehát az most már teljesen...
3: Most jött ki új évad.
6: De akkor nem olyan régi. Aha.
3: Jó. Egy pár éves, nem tudom, negyedik évad, ez most azt hiszem.
6: Ted Lasso. Rámegyünk. Szórakoztatóan hangzik.
3: Nagyon szórakoztató.
6: Én egy gördeszkás srácokról szóló dokumentumfilmet néztem meg tegnap. Annak kapcsán, hogy a Rita átküldött egy cikket, egy finn, egykori gördeszkás világbajnokról, vagy hát nagyon menő gördeszkás srácról, és hát a cikk az róla szólt, mert hogy róla is kijött egy film, azt még nem találtam meg, de majd megnézem. nagyon, az egy nagyon, nagyon kemény szubkultúra, gyerekek, az a deszkás közeg.
2: Erről jut eszembe a gördeszkáról is, meg a fociról is, hogy én vasárnap megnéztem, bocsánat, hogy közben vágom, de ez okay, a Hátsó füves című kiállítást Veszprémben, a Lackó Mihály Múzeumban.
6: Melyik menőpálya, ahol hátul is füves volt?
2: Elképesztő jó kiállítás.
6: Mert nálunk hátul izé volt, salakos. De mindegy.
2: Nem, ez a megyei foci agóniájáról szól. Aha. Arról szól, hogy Magyarországon az elmúlt 25 évben hogy tünedeztek el a falusi kis csapatok, és annak egy ilyen hossz, volt a sportújságban egy ilyen hosszú sorozat, amit egy Csillag Péter nevű újságíró szervezett, és nem tudom, hogy több évig járta a falusi pályákat, és azután arra szervezett egy csapatot is, ami kvázi azzal a célul, hogy felé lesz ezeket a hagyományokat, és akkor ez a csapat ez megmérkőzött itt Borsodban, meg Zalában olyan erre az egy alkalomra összeálló hajdani csapatokkal, és az egész köré egy kiállítás szerveződött, ami nagyon pontosan és jó, és nagyon sok eredet, jó, pontos, jó, vannak benne ilyen öltözői felvételek a edzőnek a meccs előtti instruálásáról, vannak odahozott bádok tetejű kis padok, tehát meg az egész egy nagyon-nagyon jól összerakott, nagyon hangulatos.
6: Azt meséltem nektek, amikor...
2: Van hozzá egy kurva jó album, egy fotóalbum, ami nagyon-nagyon hajaz arra a fotoalbumra, amit én még a sógoromtól kaptam, ami a holland alsószintű lakborogásnak a fotodokumentációja. Illetve volt még egy, ami meg a világ fotballpályáit mutatja be, a tényleg a poros, sivatagi, marokkói, látszik, hogy 40 fot. Tehát mindegy, ezek, és ez a kiállításhoz is kapcsolódik egy tulajdonképpen ezt bemutató album, nagyon jó. Tehát aki decemberig nyitva van, tehát aki Veszprém felé jár, csak onnan jutott eszembe, hogy gördeszkázást mondtad, és előtte három kislány gördeszkázni tanult, és nagyon cukik voltak ott a múzeum előtti téren, ahogy egyik az látszik, hogy három nappal előrébb járta a másik kettőnél, és az mutogatta ott a legegyszerűbb dolgokat, és amikor bementem, akkor is gördeszkáztak, és egy óra múlva, amikor kijöttem, akkor is.
6: Akkor eltökéltek.
2: Úgyhogy...
6: Hát Boglár és Lelle mérkőzését azt megtekintettem, mert hogy ki volt írva az uszodában, amikor elmentem úszni, hogy holnap Boglár és Lelle, másképpen mondva...
1: Akkor ez a déli parton így van.
6: A Somogyi El Klasszikó.
2: az a Sigofó Kaposvár egyébként, de...
6: Hát, igen. Egy nullás, egy darab 11-esre előtt mérkőzés volt, ha jól emlékszem, de jó szóra.
1: Én nagyon csalódott vagyok, mert Veszprém megyében csak augusztus 21-én kezdődik a megye bajnokság, úgyhogy idén semmit nem fog szinte látni. Máskor augusztus elején elkezdődik.
6: Nincs valami kupa, vagy valami legalább?
1: Az van, de azt még nem rakta fel az MLS, mert ezeknek is el kell kezdeni játszani a kupáért. Hát szóval lehet, hogy idén kimarad a falusi foci meccs. Vagy majd szeptemberben pótolni kell valahol.
6: Hát azért kérdezd már meg a dugót, hogy ide Antalfán nincs-e valami jó összecsapás nyáron.
2: Elindult már a kupa meccs, hiszen volt Tihany haladás. Tihanyban, 40 fokban.
6: És mennyire nyertünk?
2: Hát már nem emlékszem, mi lett, a Hali nyert. Nem láttam, csak hírt róla. Ott elindult a magyar foci, hát a NB1 ugye már megy, már a harmadik fordulónál fog tartani hamarosan.
6: De olyan neveket
2: két meccs
6: mondanak,
2: után nincs 100%-os csapat a mezőn, tehát nagyon izgalmasnak tűnik.
6: Még mindig végtelen pénzük van. Azt mondja, hogy skót bajnoktól vásárolt védőt az Eto. Ilyen címeket olvasok az újságban.
2: Azt hiszem, hogy a skót bajnok most nem a Celtic, meg nem a Rangers lett, hanem a Hearts. Tehát, hogy...
3: Hibernian?
2: Nem, várjál.
3: Aberdeen?
2: Lehet, hogy a... Hú, most...
6: Anderlecht.
2: De azt tudom, hogy valami nagy izé volt, nagy meglepetés.
6: Na jó, mindegy, szóval csak, hogy ilyeneket olvasok, meg hogy rögtön eladta az Újpest a focistáját.
2: Mark Graf Ákos.
6: A szalá megy Törökországba.
2: Ilyenek vannak, Trabzonba.
6: És a Bozinja megy Csillébe.
2: Ó.
3: Hú, ott abban nagy őrület lett. Hogy...
6: Igen.
2: A Fradi is eladott, azt hiszem, valakit tegnap vagy tegnap előtt. Már nem, meg nem mondom, hogy kicsoda, de azt tetszik, hogy...
3: Hát a Celtic nyerte a Skodban.
2: Celtic nyerte? Uh-huh. Biztos?
6: Nem.
3: Hát nem.
6: Miért lenne biztos? Messze van Skócia.
3: Ellenőrzöm még egyszer.
2: Nézd meg, akkor tavaly? Akkor nagyon, valami nagyon félre. Nagyon
6: szépen emlékeztem. Bementek az erdőbe a srácok.
2: A kupát nyerhettem.
7: Amíg nem akarsz beszélni. De akarsz egy kávét csinálni, és akkor addig zene. És utána visszajönk
2: azzal,
7: hogy szabad-e a Holdon krátert ütni.
6: Jó. Na már sikerült, nem?
2: Jó, igen, zene.
7: Jaj.

0: őket már. Most eszembe az elveszemszakérdőben van vissza, hogy ha még él a tanárnő üzenem, de a simkát nem kaptam vissza.
1: Mit? Szóval az egy elmúlt öt évben a Celtic nyerte a bajnokságot, elnézést sokkal, kérek. Sőt, a kupát is idén a Celtic nyerte, úgyhogy
0: szeretem, hogy szeretem,
1: mondhatnám, hogy a tavalyi Aberdeen kupa győzelemre gondoltam, de...
2: Mire?
1: Az tavalyi Aberdeen kupa győzelemre gondolhattam, de...
0: A közöttünk csapatkapitány?
1: Nem tűnne túl.
2: De nekem rémlik egyébként, hogy mintha a Hart viszonylag sokáig vezette volna a bajnokságot. Lehet, hogy ők voltak az őszi bajnokok.
0: Én nem akartok leakadni erről? Elbuktátok, nem tudtátok ezt se.
2: Nagyon kevés unalmasabb dolog van a skót bajnokságnál, hiszen többnyire a Celtic, és amikor nem akartak, pedig a Rangers.
0: Nem? Tehát olyan jó durvák a meccsek legalább. Nem arról híres a skót liga, hogy nagyon, nagyon
2: kemény? Én azt hiszem egyetlen skót bajnokit láttam életemben, a Hamilton Motherwell mérkőzést.
3: A Motherwell az nem klímagyár?
2: De.
3: De. Ugye?
1: Vagy valami... Klímamárka.
3: Klímamárka, úgy értem.
0: Ja. Meg egy skót város.
3: Fél mondattal arra utaltam volna, hogy tegnap az történt, hogy egy 4 tonnás űrhajó becsapódott a holdba, és 18 méter átmérőjű és 3 méter mély krátert csinál. Persze a Holdon nem ez az első kráter.
2: És az direkt volt? Vagy...
3: Igen. És a, tehát, hogy ennek...
0: Nem direkt, vagy nem? Az véletlen?
3: Nem.
2: Vagy elvétette a párhuzamos parkolást?
3: Ez nem hiba volt. Ez,
0: ezt találták ki?
3: Igen. Megtette a dolgát. Keringett, amíg keringeni kellett, és aztán belengedték a Holdba. Ez olyan, mint amikor
0: szennyezünk. Nem szép dolga a Holddal szemben.
2: Nem. Milyen mély kráter?
3: 3 méter. Tehát nem olyan jó, nagy dolog.
2: Az nem sok.
3: Kis porfelhőt kavart. Vagy mit, erre az a válasz, hogy van ott még elég hely, meg van már amúgy is elég sok
2: mondjuk
3: kráter?
2: Mondjuk egy ilyen eseménytelen helyen szerintem lehet, hogy erre is összesereg lett a falu apraja. De nem, hogy neked egy porfelhő, nekik érted az évtizedes eseményt.
0: Csak remélem nem döntötte ki az amerikai zászlót, mert akkor baj van.
3: Az Einstein kráterben hullott le.
0: Na még ez is.
3: 8000 km/h sebességgel.
1: Mondom, hogy
2: akkor hogy lett csak 3 méteres az a kráter?
3: Mert a Holdon hatod annyit üt a egységnyi hát kiló.
2: 8000-nek a hatoda is.
3: Már 8000 a kilométer per óra volt, a 4000 volt a tömege. Ja. 4000 kilogram.
0: Jó. 4000 kilogramnak a hatoda.
2: Igen. Az... 700.

0: kérdeztetek, hogy a holdnak a belső szerkezetéről valami tudásuk legyen, hogy a rengés mennyire terjed, azt meg ilyesmi.
1: És visszhangos rengés? Milyen kong? Hogy mi? Mit csinál és mennyire terjed?
0: Valamennyire kong, igen.
2: Hát ez nem szép dolog az embertől, nem? Elmegy egy másik bolygóra, azt elkezdi nézegetni. Nézzük már meg, hogy milyen, hogy rezeg.
0: Hát meg rengeteg szemetet is hagytak ott, viszont az Apollo 11-nek a felszálló fokozata lehetséges, hogy nem zuhant le, és az még mindig a hold körül kering.
3: Na. De mint egy görögdinnye, tudod, amit így, így megütögetsz.
2: Igen, igen.
0: Ja, igen. Csak
3: nagyban. Léket is kérsz, hogyha nem vagy.
2: Köszönjük, köszönjük rá, Szelsz.
4: Mondom, hogy jó, hát én egy olyan hírt olvastam, ami nekem az uborka szezon legtökéletesebb jele, hogy a TikTokon nagyon pörög valami babsaláta recept, és ebben az az érdekesség, hogy ez a babsaláta recept, ez már 60 éve is.
1: Pörgött?
4: Igen.
1: A TikTokon?
4: Nem a TikTokon, hanem hogy ez tulajdonképpen egy olyan babsaláta.
3: Ha igazi uborka szezon lenne, akkor ez egy uborka saláta.
4: Lehet, hogy az, aki ezt a hírt kínjában kitalálta.
2: És mit tud ez a babsaláta, ha már így
4: tudom, de eszem ágában nem volt.
2: Enni viszont nem, lenne kedved.
4: Emélyedni ebben. Mi?
2: Babsalátát?
4: Dehogy lenne kedven babsalátát enni most.
2: Nem.
4: Mondjuk babsalátája válogatja. Ha na. Fel van egy kicsit.
3: Igen, mutasd csak az Otto Lengis babsalátát, meg a Béninek, Laci.
2: Múltkor a Laci dobta föl nekem a...
3: Példaképednek a babsalátáját.
2: Igen, hogy itt ilyen, tudod, én Instagramot én nem követem, csak hogyha ott van Laci sztori, és akkor ott volt a... Én nem tudom, mi minden volt abban a salátában, de mézzel végződött.
1: És nem saláta volt, de jó.
2: Uh-huh. Az. Akkor mi volt? Pörkölt?
1: Nem.
4: Koktélparadicsom.
2: Várjál, koktélparadicsom. Mondj, folytasd.
4: Koktélparadicsom. A tetején sült halumi.
2: Sült halumi volt a teteje.
4: Uh-huh. Hát, egy ottolengire hajozó recept volt.
2: Az lehetett szerintem is. Szóval egy saláta.
4: Fokhagyma, nagyon apró fokhagyma. Tetszett?
2: Sok nagyon peprezselyen. Szép, hát a fotó szép volt, hát az ízét nem
4: és
2: tudom meg
4: és ba, ja, bab, Bence.
2: Ezért hát, jutott eszembe,
4: bab, hát fehér, apró fehér bab volt a paradicsom.
2: Na, látod.
4: És a tetejére sült, kicsit barnított, aranybarnává nem esedett halumi sajt darabok voltak.
2: Tessék, na. Ez egy saláta.
4: Igen.
2: Végül. De akkor jó volt. Jó, köszönjük Béni a jó hírt, amit megosztott, és ezért eszembe jutott a Laci csodálatos étele, amit majd egyszer megkóstolunk, amikor lesz közös kirándulásunk 2030-ba. Na, mi van? Gondolkozol valamin?
4: Nem,
2: vagy
4: nem,
2: csak
4: nem,
2: pihengedsz? Mi itt arról beszélgettünk a Lacival, és érdekes volt, mert a hírekben is följött a demencia. A saját tilosos híreinkben hangzott el, hogy kutatások szerint a szegény emberek hajlamosabbak a demenciára. Ezt megállapítottak, nem tudom milyen minta alapján. Amit én lehet, hogy árnyalnék, amúgy szerintem. Tehát én vagyok ebben olyan biztos. Én azt gondolom,
4: hogy a szegény embert még más is sújtja. Az ág is sújtja,
2: nem csak
4: nem,
2: azt gondolom, hogy nem csak az anyagi helyzet, hanem például az, hogy mivel foglalkozol, az is számít. Tehát nyilván egy tanár általában nem túl gazdag, de gyanítom, hogy nem hajlamosabb a demenciára, mint egy pénzügyi szakértő. De nem tudom, természetesen...
4: Bele akarunk menni ebbe az utcába? Én ebben ehhez értő emberek...
2: A demencia utcában nem akarunk bele menni.
4: Tanulmányaira hagyatkoznék. Nem te döntésed, könnyen lehet, hogy... Engem foglalkoztat.
2: Hát mindenki normális embert foglalkoztat, főleg aki érintett valamilyen szinten a családban, és legtöbben érintettek vagyunk.
3: Lehet szociálisan valami összefüggés, hogy mondjuk az inger gazdag életre mondják, hogy az lassítja.
2: Így van, én is így gondolom, és ez viszont nem feltétlenül anyagi kérdés.
3: Igen, tehát egy erős szociális háló, szociális társadalmi élet.
4: Meg
3: tevékenykedés, aktivitás, szellemi aktivitás, a többi. Ezek.
4: Két hete egy órát konzultáltam egy demencia kóccsal az esetleges érintettségre, úgyhogy azt hiszem,
2: és
4: hogy...
2: És mire jutottam?
4: Már nem emlékszik.
2: De már nem emlékszem.
4: Hogy a kiadós jó

0: alvás az a titka az elkerülésnek.
1: Abban jó vagyok.
2: Akkor ez rossz ritmus volt, de meg lesz ez.
3: De az alvást említette első helyen?
0: Amikor a saját alvásomról beszéltem, akkor azt mondta, hogy álljunk meg itt. Ez az első. Itt vagy? Figyelj!
4: Itt vagyok, szervusz, Gyuri vagyok. Szabasz. Nagyon minimálisan szeretnék csak belemenni. Sajnos saját példadrága emlékű apósom. Inger szegény környezetet se lehetett mondani, azt se lehetett mondani, hogy ne lett volna anyagilag normálisan ellátva. És viszont az biztos, hogy a felesége halála belejátszhatott, 80 éves korától kezdve rohamosan
1: az apámmal ugyanez volt, ez, igen, ez mindig hozzájárom. Igen,
4: úgyhogy ennyit szerettem volna, csak szervusztok.
1: Köszönjük, szépen. Na mondjad, Lacikám, ott tartottunk, hogy az alvást, azt megbeszéltétek, de gondolom az első egy percben volt. Alszik rendesen, Laci? Hát igyekszem. Jó, oké, köszönjük, pipa.
0: Nem, muszáj lenne egész kortörténet.
1: Nézd, László, te hoztad föl.
0: Nem
1: kérdeztük, nem érdeklődtünk erről. Te mondtad, hogy egy demencia kóstálja.
0: Sokféle kockázata van, és súlyosan befolyásolja a genetika is. Tehát van, hogy nem tudsz ellene tenni, hogyha apai anyai ágon is ugyanazt a demenciája felelős gént örökölted, akkor neked már csak 50% esélyed van arra, hogy elkerüld, és
1: meg. Ami amúgy meg mindenkinek megvan, ugye, mert vagy igen, vagy nem.
0: Tudtam, hogy ez lesz rá a válasz.
1: Hát nem, ez az 50%.
0: Hát igen. Ez az 50%, hogy vagy igen, vagy nem.
1: Na jó, köszönjük, Laci, okosabbak lettünk. Demenciát elegettük.
0: Viszont Russell azt mondja, hogy 45-65 között nincs magas vérnyomásod, nem vagy cukros és elhízott, akkor 13 évvel később leszel demens.
1: Nézd csak! Jó, várjál, mondjad!
0: 13 egyik sincs. Jó, 45 és 65 között nincs magas vérnyomásod, nem volt cukros és elhízott, akkor
1: nincs, 13. Nincs, mert szedem a gyógyszer, nem vagyok cukros. Van.
0: Akkor 15-vel hamarabb
2: találni. Figyelj, ha én 65 éves koromban ezt mind, és 13 év után kezd majd ez a dolog eszkalálódni.
0: Az 78.
2: Igen, azzal én
1: Nem, a 13 évvel tovább, és nem a 65-nél és 13-mal tovább.
0: 13 évvel nem érsz tovább.
1: 13 évvel később kell, jön igen. Meg a demencia.
3: De mondjuk ehhez, na, mondom, ehhez jól lenne tudni, hogy mikor jött volna meg egyébként.
1: Igen, ezekben mindig ez a csapda ezekben a dolgokban.
0: Hát, ha igen, mert egy elégedette megadhat, hogy ja, ez jó volt, mászni van, 13 évvel később jött.
2: Igen. Mondom, ha 65 éves koromban nem jön meg, és 13 évvel később egy kicsit ugye elkezd jönni, azzal én el vagyok.
1: Oké. Okay. Mondod most? 75-78. Hát, értelek. Értelek, akkor már nem fogunk gördeszkázni. Valószínűleg. Jó, hát ezt nem ilyen volt alatt, csak kócsnál nem kell
3: tetszett. Nektek ilyen, hogy mondjam, egy rendszeres szorongást okoz a demencia gondolata?
1: Nem, egyáltalán mondanám, egy ilyen ennél elvontabb fajta félelem van bennem, a méltóságvesztés és a kiszolgáltatottság miatt.
0: Nagyon szépen.
1: Tudod? Tehát, hogy
3: annak azért sok más módja is lehet.
1: Így van. Ez... Tehát pontosan, tehát ezért nem is csak a demenciáról beszélünk, hanem ezekről a helyzetekről, amik várhatnak ránk öregen, és igen, ez azért néha foglalkoztat, hogy lehet ezt elkerülni, vagy megelőzni, vagy nem tudom, mit csinálni vele, ugye? Nyilván vannak drasztikus módszerek, amiket bizony nem szeretnék kipróbálni.
0: Mire gondolsz, amivel meglettek a elektrosok?
2: Hát, felküldik a gyerekei a büdösbe. Ugye, mint a
1: öngyilkos lesz, amikor érzed az első jelét. Nyilván, de az nem egy jó ötlet. Halló? Halló?
4: Szervusztok, újra Gyuri. Balázsnak csak annyit mondanék, hogy azért foglalkoztathatja az embert, mert amit személyesen él meg azon az emberen, aki borzasztó közel áll hozzá, és tudja, hogy milyen volt és mit élet, és akkor itt a legszélsőségesebb dolgokra is lehet gondolni. Tehát onnantól kezdve az ember ezt nem tudja.
3: Persze, és hát ahogy nő ugye a megélt kor, úgy egyre több ilyen esetet látni, mert
4: Igen,
0: hogy meghosszabbodik
4: a 3-4 utcával arrébb van ez az ember, az annyira nem, de amikor a közvetlen családtagod, és tényleg olyan dolgok fordulnak elő, hogy az eszement, akkor ezt nem tudja az ember kitölölni az agyából.
3: Igen.
4: Köszi!
0: Szevasz! Na, hát ezért foglalkoztat engem is, mert ha genetikailag van kockázat, akkor azzal illik számolnom. Tomi, megnyugtató volt a
1: gondolkoztam, hogy
0: és valóban az élethossz meg növekedése, az nagyon jó, hogy 90 évesen is még lehet jönni, menni viszonylag egészségesen, csak éppenséggel már egy kicsit becsukódott.
1: Legelső demens ember, akivel találkoztam, a nagymamámnak a nővére volt, Szlovákiában éltek egy kis faluban, Prakovcén, és mi egyáltalán nem láttuk gyerekként ezt problémának sem, meg úgy tűnt egyébként, hogy minthogyha, és nem tudom, hogy ez a környezet, hogy egy falusi környezet, egy rét, egy legelő, egy fenyőerdő, meg ugye egy kis közösség emiatt volt, tűnt egyszerűnek, de mi csak annyit láttunk, hogy a Mariskánál egyre régebbi történeteket mesél, tehát például az ugye az nagyon megfogott minket gyerekként, hogy a nem tudom kinek lecsúszott a jegygyűrű az ujjáról a szénabogjában, vagy miért voltak ott, ugye, mert föl, és úgy lett megtalálva, hogy ahogy kereste, rácsúszott az ujjára. Hát ez ugye...
3: Nagyon jelképes
1: a szénabogjában. Isteni csoda és jelképes. De hogy ilyen történeteket mesélt, és egyre régebbről, egyre fiatalabb korában mesélt, mi csak ezt vettük észre, és egyszer Magyarországra hát nem tudom, ne jött, hanem hozták a nagybátyámék látogatóba, ugye, mert ők Szlovákiában laktak, de a nagymamám azért itt ért, és a Mecset utcából valahogy kiment a lakásból, és csak erre emlékszem a már nagyobb gyerek fejjel, hogy azt az elképesztő ijegységet, ami ugye akkor a családon átfutott, hogy hát mégiscsak egy 2 milliós nagyvárosban elindult Mariska néni, aki tudott magyarul, de hát fogalma nem volt, hogy honnan indult el meg, de és úgy találta meg a nagybátyám, ahogy egyébként a gyűrűt a Mariska nén történetében, hogy elindult autóval így, hogy hát, és akkor itt a Margit körúton valahol a nem tudom, hanyadik mellék utcánál ott látta, hogy ott áldogál a Mariska nén. De hogy nekem ő volt az első, és nem tűnt olyan ijesztőnek, és azon gondolkodom, hogy azért-e, mert gyerek voltam, vagy azért-e, mert hogy abban a közegben könnyebb volt kezelni ezt a dolgot, mint ugye egy városi
3: hát, életben. Nem a te terhed volt.
1: Nem az én terhed volt, de úgy tűnt, hogy a családnak se volt olyan nagy terhed. Jó, nyilván vannak fokozatok, és azért önellátó volt.
0: Nagyon széles spektrumban
1: nagyon mozog
0: ez. Persze, a teljesen jámbor, és...
3: De ti ezekre a monoton történet ismétlésekre volt az Eszterházinak a doberdózás szótalálmánya, ugye?
1: Ami... Szép.
3: Igen.
1: Dolgoztam, amikor leszeretek a hadseregbe, akkor ugye el kellett mennem dolgozni, mert valamiért akkor még ilyeneket kell csinálni. Akkor fél évig dolgoztam, abból azt hiszem végülis egy hónapot bírtam kihúzni a Könyváruház nevű, akkor népszerű nagy könyvesboltban, és ott volt egy ilyen, hát egy nagyon fura főnök volt, nem volt jó fej, de állandóan sztorizott, és az egyik fiú, akit előttem rúgtak ki kicsit, általában mindenkit kirúgtak pár hét után, mert a főnök, mondom, hogy nehéz ember volt, és akkor de időnként így rátett, és akkor elkezdett sztorizni, és az annyira megmaradt bennem, hogy a srác a kirúgás előtt az volt az utolsó hozzájárulás, hogy az öregek beindult a sztoriba, hogy és akkor mentünk a -10 fokban, és azt mondta a srác, hogy tudom, főnök, és a bakancsba befelé álltak a Jancsi szögek, ugye? És akkor azt mondta, de most azonnal menjél ki! És akkor ő már vissza se jött, és általában mindig valahogy így rugottunk ki, hogy valaki mindig tett egy megjegyzést a főnök valamelyik sztoriára. De ez úgy megmaradt bennem, ez a befelé álltak a Jancsi szögek. Eleve a Jancsi szög egy csodálatos szó, és egy csodálatos kis alkotás, mert az úgy néz ki, mintha kézzel faragták volna.
0: Jancsiszögnek nincs átvitt értelemben falikus jelentése? Tehát ez nem, nincsen olyan...
1: Hát nálatok lehet, hogy van nálatok semmi. Az ég egyet a világon.
2: Az az a két ágú?
1: Nem, a Jancsiszög az, ami ilyen kis, mint egy ég. Olyan. Ugye a bőrtalpba verték bele. Az alulról, az, igen.
2: Mi az, ami így hajlítható?
1: Úszög?
2: Nem úszög, hanem...
3: Igen, nekem is a... Na.
1: Mire gondoltok?
2: Ki tudod hajlítani?
3: Kihajlítod, és akkor úgy marad. Meg, na mi az?
0: Ez patent is tud olyan lenni, tehát amit Kárpitnak a felfogására lett, azt mondja, átdugod és te lesz, szétnyitod.
2: Valamiért én azt hittem, hogy az olyan csiszök, de...
3: Lehet, hogy annak egyszerűen valami ilyen...
1: Aztán lehet, hogy én gondolom rosszul a Jancsi szöget. Én a Jancsi szöge azt gondoltam, hogy az az a bizonyos, amit a börtönbe ver vele a Schuster.
0: Milton kapocs.
1: Sasszögre gondoltok?
2: Sasszög, lehet,
1: a sasszög az, amit kihajlítasz. Az az, igen, sasszög. Ja, ah, persze.
3: Igen, nem emlékszem, hogy gyerekkoromban a Milton kapocs kifejezést
0: használtuk volna. De Russell telefonás nélkül is ezt közölte. De hogy közvetlen az olyan csiszög.
1: De ők a sasszegre gondolnak.
3: Csapszeg még.
1: Csapszeg az más, azt elvered a másik végét. Szerintem az nem a szeget, hogy ezt el kell verni.
0: Örültök-e annak, hogy újabb termálforrásokat azonosítottunk a Duna budai oldalán?
3: No, na, nem hallottam erről.
1: Az, hogy alacsony a Duna, és
0: látjuk, hogy ott valami forrás. Igen, a Duna medrében tudtuk eddig is, hogy vannak termálformások, de most be tudtuk azonosítani, hogy ott van 50 fokos víz jön fel.
1: Tehát akkor van rá esély, hogy 5 új fürdő épül?
0: Hát igen, hogyha jó szépen körbe bástyázod, és...
3: Gellért, Rudas, Rácz, Király, ezek mind a...
1: Gondold, nem véletlen?
3: Ezek mind a Duna mellett vannak.
1: Basszus.
3: Gondolom nem.
1: Gombjádi.
0: Nyilván ennek a turisztikai hasznosítása az korlátos, mert ahhoz mínusz 130-on kell lenni a Duna szintjének, hogy az
2: egyáltalán nem szerintem
1: egy megtalált
2: forrást. Azt,
0: akkor most jól becsövezik, raknak rá egy...
2: Hát valamilyen...
0: Sietni kell vele.
2: Mérnöki megoldás biztos van arra, hogy ezt megfelelően
0: és szükség is használják, majd és elvezetek. Valóban hát 50 méterenként, vagy 500 méterenként van kiépített...
1: Szerintem menő lenne a főváros, 500 méterenként lenne egy fürdő.
0: Hát van.
1: A turisták szeretnék.
0: Király, császár, ruda.
1: Jó, persze, az gyönyörűen ott végigmegy. Sőt, ugye még a még a Lajos utcában a császár mellett van még egy Alibe. Ilyen török fürdő, és ugye ott van vele szemben a Malom tóétterem mellett, az is van egy barlangtó, hát azt mondjuk, hogy nem használjuk.
0: Nem.
1: Az Malomtóval szemben, de a Malomtónál is van, ugye ott egy tóban van, egy Malomtó, és ott van egy barlangrendszer.
0: De az teljesen már, az Molnár József, vagy Molnár János barlang, az van ugye benne víz, de az egy, igen, az
1: kicsit csak mondom, hogy nagyon sok ilyen jóság van ott még. De Lukács és a császár között van egy ilyen kisebb török.
3: Azt aztán egy ilyen búvároktatásra, nem? Vagy ilyen barlanggáz búvároktatásra.
2: De esetre, ahol 50 fokos termálvíz feltör, az arra általában szoktak bizniszt alapozni.
1: Hát nem hülyeség. Igen, nem hülyeség. Legalább egy...
3: Igen, pont
1: a ez a Milton kapocs volt ott?
0: Ez a sasszeg.
1: Ez a sasszeg. Uh-huh. Igen. Nem. Ez a csapszeg.
0: Ó, tényleg.
1: Tényleg.
0: De ha felkészülnénk a jövő hétre, az összes szegből, ami van...
1: Lehűség, egy szeges adás.
3: Csikarszög.
1: Tompaszög. Ugye eleve tompaszög,
2: zúrjákszög. Én azt szerettem, a zúrjákszög.
1: Zúrjákcsöpi szög.
2: Az egy méterre a kapu a torkából.
1: Hát volt a Sándor csikarszög, nem?
2: Csikarszög.
1: Csikarszög. Ja, és a zúrják, igen.
2: Az, senkitől se zavart
1: egy a kapu között. Tessék, erről gondoltunk.
0: Milton kapocs,
1: ez a Jancsi szög. Ezt hívja Jancsi szögnek?
2: Mutasd.
1: Ajaj, akkor nagyon-nagyon nagy baj.
2: Ez, ugye, hogy ez a Jancsi szög.
1: Szerintem meg ez a sasszeg. Ennek szerint a Milton kapocs nem a sasszeg.
2: Hanem a Jancsi szög.
1: Hanem az a Jancsi szög. Úristen, akkor mi a sasszeg?
2: Azért mondom, hogy ez a sasszeg.
3: Akkor hogy
1: állhat? Ó, ez a sasszeg. Ó, akkor mi a csapszeg?
3: De akkor ilyen, hogy állhatod befelé a bakancsban?
1: Nem tudom, hát ez az. Az egész összezölt a világ bennem.
3: Utasd, melyik? Dober Donald.
1: És akkor vajon, hogy hívják ezt az apró kis szöget, amire én gondolok?
2: Ez a Jancsi szög, mondom. Azért, mert a...
1: Hát, nagyon érdekes, de örülök, hogy elképesztően jó ez a csetfa.
2: Én nekem ugye, nekem az, hogy nem, arra figyeltem fel, hogy az általami, ezek szerint helyesen Jancsiszegnek ismert Jancsiszeg, fallikus szimbólum a kétállósága miatt. Elég nehezen
5: vagy az extrémben utazom.
2: Én
3: nekem egy keresés után az volt a benyomásom, hogy teljes zűrzavar van az interneten, a szög taxonom.
1: Szerintem. De utána fogok nézni, most már kíváncsi vagyok. Mert egész gyerekkorom, de hozzáteszem, hogy ugye, és hát erről én nem tudom, nektek van-e ilyen bármivel kapcsolatban, mert nem tudsz róla visszajönni, úgy maradtál. Mint kiderült a bátyám, meg én ketten maradtunk úgy eddig a világban, hogy a kerékpáron ugye a hívjuk ezeket a válton lévő dolgokat fokozatoknak hívjuk, és hát mi mind a ketten úgy tudtuk, hogy a legkisebb fogaskerék az egyes hátul, és a legnagyobb az x-edik, tehát a hányadik, tehát 1, 2, 3, 4, mondjuk a favorit 4 sebességes volt, és hát most én, mint megtudtam, ezt fordítva számolják.
0: Én is jelentkezhetem közétek? Bevesztek?
1: De, te is.
0: Igen. És, ugye, és tudod, hogy ebben mi vágott rendet? Akkor, amikor az első olyan biciklimet vettem meg, ahol a váltóra számokat rá raktak. Rá voltak, és teljesen meg voltam zavar, hogy az, ami egyes, az nekem a hetes. Ami a hetes, az a...
1: És ez kurva idegesítő, mert hogy így van, de ugye érted, mert ugye, mint az autónál, hogy a legkönnyebb fokozat az egyes, és ahogy egyre nagyobb az áttétel, úgy nőnek. De hát te rá néztél, mint kisgyerek, azt láttad, hogy kicsi fogaskerék egyes, hát nyilván a nagyobb a kettes, és így tovább. Úgyhogy ez például nekem egy ilyen örök tévedés.
0: De az életed félrement emiatt, vagy ez a tévedés? Az...
1: Hát sokáig zavarba hozott az, amikor mit tudom, a gyerekeim kamaszok lettek, és akkor mondták, hogy hű, olyan emelkedő volt, hogy egyes-egyesbe kellett menni. Mondom, az, hát akkor nem volt túl kemény emelkedő, hogyha egyes-egyesbe fölmentél, fiam. Tehát ilyen szempontból volt egy kis zavar benne, de nem volt vészes természetesen. Nem, ez nem zavar. Nagyon sok minden van fordítva. Ez a balkezességünk miatt is van egy csomó mindent fordítva. Érzékelünk szerintem.
3: A számokat azért nem.
2: A viharjelzés, fokozatai azok nem tévesztenek meg, hogy első fokú és másodfokú?
1: De azért, mert ráadásul mindig, tehát ugye van a első fokú, másodfokú, és azt hiszem, hogy az égésnél például a harmadfokú égés az rosszabb, mint az első fokú égés.
2: Igen.
1: És a viharnál is úgy van, hogy a másodfok a súlyosabb?
2: Igen.
1: Jó, akkor legalább ez egyforma. Mert nem mindennél van így szerintem, nem? Én az elsőfokút gondolnám egyébként a legdurvábbnak minden esetben.
3: Nem.
1: Hát miért? Hát gondolj meg, elsőfokú, hát az nagyon
3: miért, kemény. Első osztályos vagy, második osztályos vagy, harmadik
1: osztályos. És a fociba első osztályú vagy, második osztályú
3: vagy? Az élet bonyolult, Tomi.
1: Igen. Igen, hát erről beszélek. És ezért kell sokat gondolkozni, ne legyünk demensek. És akkor ilyeneket kiagyalunk.
2: Ez a hajó már elment.
1: Melyik? Az okosság hajó?
2: Sok gondolkozás.
1: Na sosem egy ilyen.
2: Ne viccelek, hát
1: hogy persze. A szögből föl kell készülni, gyerekek.
3: Neked volt ilyen mániát, hogy dolgokról, a kálváriákról akartál ilyen enciklopédiát csinálni, a Betlehemekről?
1: Betlehemekről, igen, a magyar a Betlehemekről.
3: Csináltál egy nagy szögenciklopédiát.
1: Szögenciklopédiát, igen. Na Betlehemekről akartam meg egy másik
3: sorban. És mindegyikkel lenne egy per egyes fotó, tehát úgy rendesen meg lehessen nézni.
1: A kedvencem az volt, ami egy megoldhatatlan
3: projekt.
1: Jó, meg lesz a szögenciklopédia, de amit szerettem volna, egész egyszerűen az lett, egy fotóalbum, aminek az a cím, hogy Magyarország összes, és az összes foglalkozás szerint összeválogatott ember lett volna egy csoportképen. Magyarország összes tanára, Magyarország összes orvosa, és így tovább, és Magyarország összes vasutasa, és aztán rájöttem, hogy ezt nagyon nehéz megszervezni.
3: Elég nehéz.
1: De nagyon látványos lenne. Most meg már drónról lehetne ugye fotózni akármekkora tömeget, tehát meg is lehetne jól csinálni.
3: AI.
1: Hát az meg...
2: Betlehem, mert illetően Vörsön van állítólag Magyarország legnagyobb Betleheme, amit én néhány évente mindig karácsony
1: előtt mellett,
2: meglátogattam. Én is voltam már. És mindig olyan jó volt oda elmenni, megnézni Magyarország legnagyobb Betlehemét, egész addig, amíg Olaszországban karácsony előtt el nem mentem pisztolyába, meg nem tudom, ilyen Isten álltam a
3: gitájákra. Egy
2: random Betlehem, ami négyszer. Pontosan. Tehát a pisztoljai Betlehem.
1: Ez az... nem volt szép olasz barátainktól lenyomni a vörsi Betlehemet.
2: Meg jobban is nézett ki, tehát csak minden szempontból.
1: Pisztolyá nem annyira Isten álltam mögötte, azért az egy viszonylag nagy város.
2: Igen. Jó, de nem olyan szándékkal mész oda, vagy nem azban ja, a nem, tudatban, persze. Hogy itt most le fog forrázni a Görsi Betlehemhez való mérhetetlenség.
1: Remélem azonnal fölhívtad a Vörsi polgármestert még pisztolyából. Ne ragudj, Feri. Nem olyan megszám.
2: Vannak ilyen dolgok terepasztalban is, hogy mit tudom én a gyerekkorunkban a Tarticó terepasztalát milyen egy nagy dolognak gondoltuk mi, és nagy dolog is volt.
3: Kinek a terepasztalát?
2: Mindegy, egy osztálytársam ja. volt.
1: Egyértelmű tényként mondtam, mint hogy hát ezt nyilvánvalóan mindannyian tudjátok.
2: Minden esetre azt gondoltuk, hogy igen, ez egy bravúros teljesítmény, és micsoda. Ez jó kis terepasztal volt egészen addig, amíg ugye ki nem nyílt a világ, akár a terepasztalok.
1: Hát akár csak a közlekedési múzeumban.
2: Szörényi Szabolcs terepasztalát fogják valahol kiállítani.
3: Nyugodt nem pályogon. A nyugat.
1: Neki nagy terepasztala.
2: Neki hatalmas nagy terepasztala van, és talán a közlekedési múzeumban fogják majd? Vagy valamit olvastam, hogy...
5: Ja, igen. A vasúttörténeti parkban már
1: visszajöntek. De ő mániás.
5: Az volt, igen, egész évektől. A 60-as évektől.
1: De aranyos, bizony. Az nagyon szép. Az érdekes fickó volt amúgy is a Szabolcs.
3: Igen. És a pisztolya tényleg nem annyira is tehát a mögötti egyrészt.
2: Nem,
3: ott
2: és ott nagyon jó
3: egyszer Lou Reed koncerten.
2: És nagyon jó
3: másrészt,
2: hely.
3: Másrészt ugye annak a nevéből származik a pisztoly szó.
2: Igen, meg a pisztolyézel foci csapat neve.
1: Hol van pisztolya?
3: Pisztolya?
2: Luka után 20 kilométer, 30 kilométer.
3: Firenzétől egy fél óra. Kb.
2: Luka meg Firenze között van. Prádó
1: és voltam is ott bizony.
2: És ott van
3: Prádó után van.
2: Hát attól honnan nézed, igen. Én Lukától nézem.
3: Firenze felől nézem Prádó után.
2: Igen, Luka felől Prádó
1: előtt. Ja. Jó, tudom, voltam ott.
2: Ott van a Gargantua nevű étterem, amit én nagyon szeretek. Ezt hát csak úgy mondom a Tilos Rádió hallgatóknak, hogyha pisztolyában járnak.
1: A Gargantua étterem?
2: A Gargantua étterem, és a Betlehem.
1: De mit érdemes enni a Gargantuában?
2: Bármit. Rábex az étlapra is.
1: Körülbelül mik vannak? Milyen jellegű étterem? Pizza jellegű étterem? Vagy?
2: Nem. Most én nem tudom, már mindjárt megkeresem nekem.
1: De annyira fontos, hát majd fölkészülsz belőle, amíg én a szögeket tanulmányozom.
2: Nem, csak akkor azt mondom, hogy az
3: egy... táborra kapcsolódik pisztolyához, de ott van panziója egy barátomnak, Fábiónak, akivel egyszer együtt voltunk Kazaksztánban, ahol ugye, amikor kiderült, hogy ő olasz, akkor egy emberek megkérdezték, hogy és akkor ismeri, és akkor mondtak egy ilyen általános olasz
1: nevet. És mondta, hogy persze.
3: És mondta, hogy ki az? Hát a leghíresebb olasz énekes, hát az ő száma, és akkor hogy sorolták tőled az összes izét, Totó Cutugno, Adriano Celentano, izét, és kiderült, hogy van egy olasz csávó, aki Kazaksztánba házasodott, van egy kazak feleség, és a kazak tévésokban ő így...
5: Ő hozza az olaszt.
3: Ő énekli ezeket az olasz számokat.
1: Ennyi.
3: Mindig.
1: Fekete Pákó olaszban.
3: Utcazenész volt Nápolyban korábban.
1: Teljesen és, csodálatos karrier.
3: Gyakorlatilag az összes olasz számot a magáévá tente, és ezzel turnézik Kazaksztán, vagy ezek mind az össze.
1: Nekem ez tetszik is. Uh-huh. Én elköszönök közben, mert elkezdek
2: én
1: is.
2: Én meg közben kaptam egy természetesen, amire nagyon vigyáztam, hogy ne keverjem össze Lackó Mihályt és Lackó Dezsőt, akiről el van nevezve a...
3: Lackó Mihályt most?
2: Amikor bementem, valahogy beszélek, nehogy véletlenül Lackó Mihályt mondom. És
3: én akkor fejbe kiavítottam Lackó Dezsőre, mert nem emlékeztem, hogy Lackó Mihályt mondtál, azt érzek. Fejbe kiavítottam.
2: Mondom, pedig nagyon sokat benne volt valahol hátul a fejemben.
3: A Magyar Kábel egykori klub elnöke?
2: Meg MLS elnök is volt. Mindegy. Tehát Lackó Dezső Múzeum Veszprémben, ahol ez a kiváló kiállítás van.
3: Igen, de valószínűleg a foci téma miatt mondtál Lackó Mihályt.
2: Igen, de mondom, bennem volt, hogy ne mondjak azt.
3: És Lackó Mihály is a izéből az alacsonyabb osztályú futballból érkezett, mert ő a magyar kábelnek volt.
2: A magyar kábelnek volt az elnöke, és ha jól emlékszem, nem ő volt a Kaula alapítója, ez ki volt a?
3: Nagy Imre.
2: De Lackó Mihály nem volt benne?
3: Nekem az nem rémlik. Volt egy másik emelet.
2: Volt egy másik emelet, aki a Kaulához, és ez nem Lackó Mihály volt?
3: Várjál.
2: De hasonlóan rossz arcú ember volt, hello?
3: Hát, mondjál már egy...
2: Jó arcú MLS elnököt? Mozóki Imre.
3: Halló,
2: szia. Igen, ki volt az a...
3: Kaula, volt, de... Ki volt Lackó Mihály után az MSZ-nek?
0: Talán Kovács Attila, választottuk
3: a... Kovács Attila az
2: 98-ban volt.
3: Ugye?
2: Szerintem a Kispest körül, el, meg a Rákosmenti TK körül.
3: Szerintem
2: Soroksár is volt, igen. És
3: Lackó Mihály előtt...
2: Kisteleki István volt talán utána.
3: Lackó Mihály előtt Somogyi Jenő volt? Vagy kettő között
2: Somogyi
3: volt?
2: Jenő.
0: És a Pannonia vendéglátóipari vállalatnak
3: a... Hát elég sokáig
0: az volt. A Somogyi Jenő?
2: Az,
0: aki
2: igen.
0: A Pannoniás volt.
2: Danub.
0: Pannonia. Szálloda és vendéglátóipari vállalat. Figyelj, ez a műsor átalakult ilyen demencia elleni gyakorlatokat.
2: Megdroppingba. De természetesen.
3: Most már megnézem.
2: Mihály. Milyen Mihály?
3: Mihály?
2: Lackó Mihály, de van valaki, aki hallgatja a rádiót, és meg tudja mondani nekünk, hogy volt-e olyan MLS elnök, akinek a Kaolához köze volt.
0: Ezt csak te állítottad.
2: Lehet, hát nem,
3: Lackó Mihály után Kovács Attila volt. Igen. Kettő között volt Benkő László.
2: Benkő László, ő lesz az.
0: Ő lesz a Kaolás?
2: Szerintem ő volt, igen. És az tényleg egy nagyon... annak, ha a fényképét megnézed, akkor ilyen bátya elvtárs feje volt.
0: Uh-huh. De még 80-as évek végén...
3: De várjál, de Benkő László volt a Magyar Kábel.
2: És Lackó Mihály a Kaola?
3: Magyar Kábelművek első embere.
0: Teljes káosz.
3: És utána a rendszerváltás utáni privatizációban a Kaola kozmetikai cég tulajdonosa lett. Úgyhogy igen, Benkő Mihály volt a Kaola.
2: És akkor László.
3: László, igen. Lackó Mihály. De szép, igen, Lackó Mihály is a Magyar Kábelművektől érkezett, igen, és igen. Benkő László, ugye?
0: Ezt az összefüggést...
3: Egymás után indulni. Két MLS elnök érkezett a Magyar Kábelművektől.
0: Ez
2: a Hengermalom utcában játszottak. Ott még játszott Törő is egy nagyon rövid ideig, úgy emlékszem.
3: Magyar Kábelmű?
2: Lehet, hogy csak öreg fiúk meccset, de mintha én ott láttam volna.
0: Lejárt a műsoridőnk el.
3: Pedig még annyi maradt
2: volna. Nevet tudtunk volna egymással mondani. Cékus Lajos. Berzi Sándort. Magyar Zoltánt.
3: Jó, van, szavaztok.
0: Szavaztok.
2: Minden jót.

0: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
1: A Cube, a Euronews tényellenőrző csapata utána járt, hogyan terjedtek hamis információk a berlini Pride merényletről, amiben egy nő életét vesztette és legalább 29-en megsérültek. A hajtóvadászat közben olyan videók keringtek a neten, amelyeken egy állítólagos gyanúsítottat láthatnak, amint rendőrök lefogják, miközben a rendőrség ekkor még valójában a támadót kereste. A videót orosz barát Telegram csoportokban és a német nyelvű Pravda oldalon is megosztották, ami egy olyan klónoldal hálózat része, amelyet kutatók szerint orosz barát kremlő párti befolyásolási műveletekhez kötnek. Más posztok is a TikToker videóit használták fel arra, hogy bírálják Németország bevándorlási és kiutasítási politikáját. Jól lehet, a támadó személyazonosságát ekkor még nem erősítették meg. Nem ez az első eset, hogy embereket a közösségi médiában tévesen vádolnak. Hasonló képek és videók a 2013-as bosztoni és a május lipcsei támadás után is terjedtek. A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallásuk szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Sziasztok! Itt vagyunk a Tilos Rádióban az APA Paragrafus című műsornak a azt hiszem 71. adását hallgathatjátok, és a témánk az ezúttal a víz lesz, a víz múltja, meg jelene, meg jövője, meg víz, ami nincs, meg víz, ami remélhetőleg lesz, és arról fogunk beszélni, hogy ha lesz, akkor hogy lesz, és ehhez meghívtunk három vendéget is, és sose tudom, hogy magamat be kell mutatni, vagy nem, de most már igen, szóval engem Szél Dávidnak hívnak, a műsorvezetőtársam, akivel együtt csináljuk, ő pedig Sziglai Tamás. Szia, Tomi!
1: Sziasztok!
0: És akkor mutatom. Na, de hát lehet, hogy most tekelnek először ide. Szóval, igen, mert három éve tart a műsor, vagy három éve csináltuk először. Szóval, három vendégünk is van. Az egyikük, nem tudom mi a sorrend, azt hiszem ABC sorrendben, igen, Molnár Kata. Szia, Kata! Kata vízdiplomata, a Water Lab nevű társadalmi innovációs platform alapítója, a Jordán és a Nílus folyók vízdiplomáciai és nemzetbiztonsági tárgyalásain vett részt, nemzetközi víz- és klímapolitikai koalíciót koordinált. Jaj, úristen, nem tekertem fel a senkit se, úgyhogy elmúlt, lehet, nem hallottok sokat. Kata is mondta, hogy sziasztok, de engem hallatok. Szóval... Szóval, hol tartott, nemzetközi víz- és klímapolitikai koalíciót koordinált, dolgozott, asszálykrízis sújtott a térségekben, vízkockázati módszertan fejlesztett, és zöld pénzügyi eszközökön dolgozott, amelyek az ökoszisztémák pusztulásából fakadó gazdasági kockázatok kezelését szolgálják. Most akkor még egyszer szia, Kata.
2: Sziasztok!
0: A második emberünk az ABC-ben Réder Ferenc. Szia, Feri!
3: Sziasztok!
0: Feri vegyészmérnök, okleveles biológusmérnök, az NKF fejlesztési politikai szaktanácsadója. Természetmegőrzéssel, vízvédelemmel foglalkozik, az EU víz keretirányelv a szakterülete. És jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Központ egyik programjának irányító hatóságán dolgozik, de a hivatalos munkája mellett, és főleg ezért van ő itt, kiemelt szerepet tulajdon a civil szervezetekkel való együttműködésnek, többek között a vízőrző mozgalom, a vízállasztó és a vízkoalíció aktív tagja, aktív hódhívő, ezt majd elmondja, hogy mit jelent, és a Patak Revitalizáció oldal szerkesztője. És a harmadik vendégünk pedig Vadas András. Szia!
4: Sziasztok!
0: Ő környezettörténettel foglalkozik, azon belül is a vízhasználat történetével a középkortól egészen a 19. századig bezárólag. Az ELTE-n tanít, és közben Budapest környezettörténetével is egy a Duna iparosodás történetével foglalkozó kutatócsoport munkájában is részt vesz. Szóval ők vannak itt ma hárman vendégek, én csak kapkodom a fejem, hogy micsoda karrierek vannak, és hát azért hívtuk őket meg, hogy a vízzel talán kicsit úgy foglalkozzunk, ahogy nem szoktunk, illetve hogy három olyan szempár találkozzon egymással, akik nem szoktak egymással találkozni, amit bizonyít az is, hogy ti még nem is találkozhatok egymással, pedig mindhárman a vízzel foglalkoztok. És akkor az első kérdés az az, de aztán majd ilyen beszélgetés alakuljon ki körülötte, hogy miért a víz? Hogy ilyen Gulyás-Marci is kérdést tegyek fel, mi a vízzel kapcsolatos ős élményetek? Szóval hogy találtátok ti meg a vizet? Bármelyik ötök kezdhet. Akár Tomi, te is.
5: Hát én már különböző konkrét kérdéseket tennék majd föl, és egy nevet behoznék, egy olyan volt vendégünknek a nevét, aki tavaly nyáron volt velünk, Szendőfi Balázs neve, gondolom mindannyiunk számára, mindannyiótok számára ismerősen cseng, külön talán itt most a Patak revitalizáció kapcsán lehet, vagy azzal annyiban összefüggésben lehet az ő nevével gyakran találkozni, hogy ő nagyon-nagyon trekkeli nyomon követi azokat a környezetpusztító akciókat, amiket hol horgász egyesületek, meg hol különböző egyéb nem feltétlenül kizárólag horgászathoz, hanem bármilyen más adott esetben mondjuk nemzeti parkok talán, vagy nem is tudom, hogy kik, szóval egészen hajmeresztő módon olyanok, akik amúgy pont abban lennének, az lenne a feladatuk, hogy ezeket a patakokat, meg a hazai a kisebb vizeket, ezeknek azokat az élőhelyeket megőrizzék, ezeket kifejezetten rombolják, kotrással, mederkotrással, ami jellemzően általában nyilván tisztelet a kivételnek, de különböző környékbeli horgásztavak vízellátását hivatott biztosítani, plusz nagyon sokat lehet olvasni a a Szendőfi Balázs posztjaiban arról, hogy a talajvízszint az miért csökken, nem csak és nem kizárólag, főleg a különböző hőkupola jelennek nevezett jelenségek miatt, hanem amiatt, hogy a különböző kavicsbányáknak milyen vízelszívó hatásai vannak annak, hogy azokat utána nem kezelik megfelelően, és nem marad a talajban az a vízmennyiség. De nyilván ezeket én hírolvasói szinten tudom, úgyhogy nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre ezzel kapcsolatban is, de akkor most ismét Andráshoz nézek, aki a víz tört, illetve bocsánat Ferencre, aki konkrétan most már jelentkezik.
2: Köszönöm szépen, nagyon örülök Szendőfi Balázs nevének a bedobására, mert igazából az ő filmi, az Eltékozolt vizeink, aki még nem nézte meg, az mindenképpen nézze meg a műsor után, az egy sorsforduló pont itt a vizekkel kapcsolatos kommunikációban. Tehát az, hogy ez gyakorlatilag egy EU-s projektből félig állami támogatással megvalósult úgy, hogy még a vízügyi ágazat is ott volt mögötte, mint bíráló, és ez a film így elkészült, és ott van a nyilvánosság előtt, ez egy hatalmas dolog. Egy picike pontosítást tennék abban, amit mondtál, mert úgy lehetett kiérezni belőle, hogy mintha még a nemzeti parkok is kotornák és csatornásítanák a kis vízfolyásokat, azért ez nem
5: igaz,
2: teljesen rossz, így van.
5: A nemzeti parkok területén is előfordul
2: van,
5: ilyen.
2: Inkább a nemzeti parki területeken a baj, hogy a védett és fokozottan védett területeken is előfordulnak ilyen dolgok.
5: Köszi.
2: És a másik, ami miatt nagyon örülök annak, hogy ezt most így bedobtad, az a Balázsnak az újabb témája, amivel foglalkozik, az az erdők. Ugyanis ha a víz a kérdés, ugye azt szokták így mondani, hogy a víz negyedik halmazállapota a növényzet, és ugye akkor már kapásból bedobjuk, mint energia a paksi atomerőművet, hogy most mindenki sopánkodik, fogja a fejét, bajba van, posztok ezzel számol, hogy mi történik a paksi atomerőművel. Közben a Műszaki Egyetemen Báder Lászlóik a kollégáikkal kiszámolták, hogy a védett, tarra vágott védett erdejeink, amiket ledaráltunk és mentek a biomasszerművekbe, sok paksi atomerőműnyi teljesítménnyel hűtötték ingyen az országot. Tehát, hogy gyakorlatilag a természettel való viszonyunk teljes mértékben fejreállt, ez jelenik meg a vízkörben, ez jelenik meg a jelenlegi klímában is, és gyakorlatilag ez jelenik meg végső soron magánál a paksi atomerőműnél is, mint probléma. De valahogy soha nem a gyökerét akarjuk kezelni, hanem ezek a tüneti tapaszokat akarunk rányomni a dolgokra.
5: De jó, hogy elmondtad, köszi szépen. Igen, ezekkel az alapvető probléma az, hogy ugye ezek amíg megvannak, addig nem látványos, mert hogy az ember hozzászokik ahhoz, hogy van egy adott klíma, van egy adott környezet, pont azon gondolkodtam most tegnap este, nagyon szarul aludtam, de most ez egy mellékes dolog, hogy a Magyarországon egy úgy összességében ugye 4 évszakot nézve, gyakorlatilag a 365 napot nézve, hogy nagyjából jó volt élni. Tehát, hogy nyilván megvoltak a telek, megvoltak a tavaszok, megvoltak a nyarak, az őszök, stb. Nyilván voltak extrém hidegek, melegek, de hogy azért olyan nem volt húzamosabb ideig, amikor az ember azt érezte, ugye, és most nyilván egyre többen posztolgatnak erről, hogy hú, hát jó itt, de jobb lenne valahol máshol.
0: Visszatérjünk a kérdéshez. Térjünk. Ahogy az volt a kérdés, hogy találkoztatok a vízzel, tehát mi a...
2: Köszönöm,
0: igen,
2: akkor
0: hogy találkoztatok a vízzel? Ez a kérdés, nem tudom, másik feltétlenül.
2: Kapcsolódok erre a kérdésre, és már nagyon szeretem ezt a témát, mert ilyenkor ugye az ember visszagondol a gyerekkorára. Tehát, hogy milyen volt én nekem gyerekkoromnak lenni, és pont arra, amit hallottunk, hogy más volt. Tehát jó volt, ebben mindig van egy nosztalgia is, de azért a valóság az most üt. És ilyen szempontból tényleg jobb volt. És én, amit mondani szoktam, hogy a mecseki patakok és a Balaton déli parti nádasai, amiket én képviselek, ilyenkor, elsősorban, amikor ilyenkor beszélgetek, mert gyerekként egy szuper élménygazdag gyerekkorom volt, amit ezekben töltöttem. És hogy ezt most nagyon nehéz a saját gyerekeimnek megadni, és ők az ő gyerekeiknek lehet, hogy egyáltalán nem lesznek képesek megadni. Tehát, hogy amiért nekünk igazából küzdeni kell, az a jövőnk, a gyerekeink gyerekeinek a jövője, hogy azt az élményt a vízzel, természettel kapcsolatban, amit mi megkaphattunk, azt ők is megkaphassák.
0: Menjünk tovább.
3: Én nagyon-nagyon szeretem gyerekkorom óta a térképeket, körülbelül nem tudom, 6 éves korom óta böngészgetem őket, és valahogy elkezdtem látni, vagy nézegetni régi térképeket Magyarországról, meg rekonstrukciókat, hogy hogy nézett ki. és úgy elkezdett érdekelni, hogy úgy nem ismertem fel azt, hogy van egy térkép a 19. századból, és van a 21. századból, vagy a 20-ból, és nem volt a kettő között olyan látványos kapcsolat, és valahogy így elkezdtem aztán földrajzszakra járni, meg történelemszakra, és elkezdett érdekelni az, hogy mi történt a vizekkel, mi történt, elsősorban a folyókkal foglalkozom, meg patakok érdekelnek, és úgy elkezdtem azt figyelni, hogy mi történik, milyen beavatkozások vannak, és hogy ezeknek mi az eredménye. És nyilván ez egy ponton egyre személyesebbé válik, és már azt is elkezdi az ember figyelni, hogy a saját környezetében mi változik. Most Nagykovácsiban lakom, ahol van egy békástó, ahonnan minden helyinek az az élménye, hogy korcsolyáznak a békástóban. Én még nem láttam vizet 5 év alatt. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon látványos változások, amik már az ember mikrokörnyezetét érintik. Az Ördögárok pataknál lakunk, ami hát alapvetően néha eltűnik. Most mondjuk, nem tudom, fél éve nem nagyon van benne víz, aztán persze jön egy villámárvíz, tehát hogy vannak ilyen típusú, ilyen nagyon látványos átalakulások, amiket meg már a saját környezetben figyelek, vagy próbálok picit más szemmel is nézni talán, mint a laikusok.
0: Kata?
4: Az a helyzet, hogy nekem ez egy kicsit más történet, nekem ez egy intellektuális kihívás és kérdés volt, tehát hogy nem, persze szeretem a Balatont, a Dunát, ezek a gyerekkorom, meg az életem részei, a mentális térképemre mindenképp felrajzolnám őket, de az a helyzet, hogy én egy hasonló forróságban, mint ami ma van, ültem Kairóban egy egyetemi órán, diákként, és képzeljétek el, hogy ott hallottam, vagy ott találkoztam először azzal a paradoxonnal, hogy lehet egy ország vízkészletekben gazdag, de lehetőségekben szegény. És ez a Nílus folyóról szólt ez az előadás. Egyiptomban ültünk, ugye, és gyakorlatilag ott bomlott ki előttem az, hogy a nagy folyóvölgyeken a víz megosztás az egy hatalmi, egy geopolitikai, egy egészen más történet, mint ami mondjuk egy hidrológiai kérdés lenne, vagy természetvédelmi kérdés. És gyakorlatilag én ennek szenteltem így a diák éveim nagy részét, hogy elmentem kutatni Etiópiába, feltettem ezeket a kérdéseket, hogy mit keres itt egy szaúd-arábiai rizsföld például a dél-szudáni határon, és akkor kibomlott, hogy Szaúd-Arábia elhasználta a talajvízkészleteit, és akkor gyakorlatilag föld- és vízkészleteket vásárol olyan, hát a gyenge szuverenitású országokban, ahol viszont van komoly termőföld meg vízkészlet, és akkor ebből így kibomlott gyakorlatilag egy szakterület, ami vízpolitika, ami vízdiplomácia, ami a hidrohegemónia, és egy csomó olyan csemegét hoztam, hogy ezeket a fogalmakat behozzam, ami így a ökológiai politika, vagy politikai ökológiának a területe már, tehát kicsit társadalompolitika, kicsit környezetvédelem, kicsit gazdaságtan, szóval, hogy ezeknek a intellektuális koktélja az, ami engem olyan szinten beszippantott, hogy gyakorlatilag 15 éve ebben a koktélban, vagy ebben az örvényben navigálok folyamatosan, és jelent nekem a víz történelmet, nemzeti identitást megértve, akár Magyarországtól távoli országokban, hogy lehet ez, és tényleg csak Etiópiából így zárójelben, hogy nem tudom, tudjátok el, hogy így egy gyakorlatilag Afrika víztornya, a Nílus víztornya Etiópia, amit ismerünk a szegény kisgyerekekről, meg a kiszáradt ilyen földekről, és hát tényleg gyakorlatilag egy elképesztően gazdag, természeti erőforrásokban gazdag ország. Csak kérdés az, hogy ezzel hogyan gazdálkodnak, mert amúgy van egy olyan, hát még mindig esőre alapuló mezőgazdasága az országnak, ami hát egy 150 milliós mezőgazdaság alapú országban egy kicsit hát kérdőjeles. Miközben vannak csatornahálózatok, amik egyébként az űrből is látszanak már, és ezek ugye a nagy monokulturális agrárbefektetési több ezer, tízezer hektáros földekről szólnak. Szóval, hogy én azért is jöttem el, hogy ezeket egy kicsit kibontsam nektek, hogy szerepel itt a politika meg a gazdaság a történetben.
0: Hát a saját kis egyéni történetétekkel nagyon jól felvázoltátok a három külön szakterületet, és az mindenképp előjött, hogy Magyarország víz készlete az nagyon másképp nézett ki nem tudom, 20-30 évvel ezelőtt is. Nyilván, ami Feri, neked a meccsek, az nekem a Börzsöny volt, ahogy forráshoz jártunk a Szegedi Kannákat megtölteni a 80-as évek közepén, és az a forrás már rég nincsen. Ami igazából felfoghatatlan, hogy az én életemben, tehát itt nem évszázadokról beszélünk, hanem pár évtizedről, ami tényleg nevetséges. Nem tudom, a bolygónk létezéshez összehasonlítva. Szóval a kérdés, hogy akkor van egy ilyen, volt-e tényleg ez a mítosz, hogy volt-e tény az, hogy Magyarország az vizekben gazdag? Ha ez nem egy tény, akkor ezt a mítoszt ki és miért építette, és mióta nem igaz, ha egyáltalán igaz volt. Nyugodtan, szóval nem kell sorrendben, nem kell bizony, akinek eszélyt
3: hallani. Hát, hogyha kezdhetem egy ilyen régi középkori történettel, akkor van a 16. századból egy Magyarország leírás, amit egy Olá Miklós nevű, egyébként éppen akkor nem az országban élő esztergomi érsek írt Hungária címmel, ahol nem tudom, elmeséli a középkori csodálatos Magyarországot, ami nyilván éppen aktuálisan már nem létezett, hiszen az oszmánok elfoglalták az ország tekintélyes részét, és akkor leírja, hogy nem tudom, a fájóan sok a hal a Tiszában, és nem győzik kifogni, és hogy milyen elképesztő gazdagság van. Nyilván ez már akkor sem feltétlenül, tehát ez már akkor is a mítosz volt, a múltbéli aranykor, amit nem tudom, már az ókorban is mindig elmeséltünk, hogy régen mindig jobb volt. Tehát, hogy azért ebben van egy ilyen típusú erős mítoszkeresés folyamatosan, valójában a középkortól, sőt, tehát, hogy valójában ez már a klasszika korában is megvan, hogy máshol mindig jobb, és hogy nálunk éppen már nincs gazdagság, vagy hogy a múltban volt, tehát hogy azért ennek van egy ilyen eleme, az, hogy mondjuk a Magyar Királyságnak a vízhez való viszonya teljesen más volt, valójában egy elképesztően fontos erőforrás volt, ami valójában a gazdaság sokkal több ágazatát határozta meg. Nyilván egészen más volt a hal jelentősége, a halászat jelentősége, olyan különböző vadvízi gazdák kodási formák voltak, amik szinte tökéletesen eltűntek az ártéri legeltetéstől a pákászaton át egy csomó más olyan szakmáig, amik fontos vagy megélhetést biztosítottak adott esetben sok évszázadon keresztül, ezek tény, hogy eltűnnek. Alapvetően a 19. századi visszabályozásokkal, tehát ez volt a legfontosabb fordulópont egyértelműen, aminek megvoltak a maga, majd erre visszatérhetünk, a maga kényszerei, hogy miért történik, tehát hogy nem arról, hogy a 19. században hirtelen mindent el szerettek volna rontani, de hogy az tény és való, hogy ezt megelőzően valójában a vizet sokkal diverzebb módon tudták hasznosítani valószínűleg, mint utána, amikortól kezdve alapvetően elég meghatározott célok mentén használják a folyókat, a hajózás volt a legfontosabb, és az árvízi, tehát az árvízmentesítés volt a legfontosabb cél, és minden más zárójelbe kerül.
0: Ez majd később jön elő, de most muszáj megkérdeznem, vagy mondani, hogy azért a törikönyvekben a vízszabályozás, a Tisza szabályozás, a Duna szabályozása az mindegy ilyen, amikor én tanultam, hiszen még ma is egyébként...
5: Civilizációs vívmány.
0: Igen, és hogy ez egy fantasztikus eredmény volt, és végre...
5: Lecsapoltuk az ártereket, igen.
3: Ez egy fantasztikus eredmény.
5: Művelés alá vontuk.
3: Több millió hektárt sikerül ármentesíteni, tehát hogyha abból a szempontból nézzük, hogy mennyi élelmiszer tud termelni rövid távon az ország, akkor ez egy nagy sikertörténet. Rövid távon komoly gazdasági előnyöket jelentett ez az ármentesítés. Sikerült, nem tudom, nagyobb árvizektől mentesíteni Budapestet a 19. század végére, tehát természetesen vannak ilyen eredmények. Nyilván ennek van egy ára, az, amit részben most tapasztalunk. Ezt nem feltétlenül tudták 1830-ban, hogy milyen ára lesz ennek hosszú távon. Mi
0: de nem tudták, vagy nem foglalkoztak vele, mert rövid távú haszon fontosabb volt?
3: Alapvetően nem tudták, tehát hogy azért ennek, tehát valójában azért a 19. század közepén komoly mérnöki bravúrokat visznek véghez, anélkül, hogy mondjuk az, hogy hosszú távon hogyan változnak a talajvízszintek, arról nagyon pontos kép lett volna, tehát hogy azért ezek, tehát nem érdemes mindent elverni, nem tudom, Vásárhelyi Pálon és másokon, akik ebben részt vettek, tehát valójában nagyon magas technikai színvonalon dolgoznak, és nem tudom, a ünnepelt nyugat-európai hasonló vízszabályozási munkákban nem látjuk azt, hogy magasabb műszaki színvonalat vittek volna, tehát mondjuk a Pó szabályozását, nem tudom, véghez vívő paleokapa idejön, és nem azt mondja, hogy fújt, elrontják, hanem hogy valójában tök ugyanazt csinálják, ugyanolyan színvonalon, mint amit csinálnak Nyugat-Európában, vagy
4: paleokapa.
3: Igen.
4: Ezt a szót köszi.
3: De hogy alapvetően hát egy csomó mindent nem tudhattak akkor, tehát az, hogy ez hogyan fog hatni mondjuk a, nem tudom, talajnedvességre hosszú távon, ezek azért nem annyira nagyon könnyen monitorozhatóak, vagy megjósolhatóak előre.
5: Ja, akkor ő nem egy olasz mérnök, Paleo Kápa.
3: elég olaszország.
2: Én igazából onnan indulnék el, hogy most is szoktuk hallani, hogy hát mindig voltak aszályok, mindig volt ilyen helyzet, nincs semmi új a dologban. Viszont most nem egy szimpla válságot élünk, hanem egy polikrízisben vagyunk. Tehát egy annyira összetett sok oldalú válságban, amire nem mondhatjuk azt, hogy ilyen mindig volt. Tehát nem volt ennyi furtkút Magyarországon soha. Most van ennyi furtkút. Nem csökkent épp ezáltal le ennyire a felszín alatti vizek szintje, most csökkent le. A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák degradációja nem volt soha ilyen szinten, most van ilyen szinten. Tehát ez a sok-sok válság most ragódik úgy egymásra, hogy üt minket. Tehát nagyon fontos, hogy az ilyet, hogy amikor ezt halljuk, hogy hát volt már ilyen máskor is, meg majd túl leszünk ezen is ugyanúgy, ahogy az előzőn, hogy ez nem igaz. Tehát egy borzasztó rossz helyzetben vagyunk most, és innen kiindulva kell megközelíteni magát a probléma gyökerét, és majd valamikor esetleg a megoldásokig is eljutni. Én most azokat az üzeneteket, amikor azt mondjuk ilyen nagyon röviden, tömören, hogy vízben gazdag, vízben szegény, több folyik ki, kevesebb jön be, nagyon nem szeretem. Tehát ennél ez az egész

0: mint a Duna, az a kötelessége, hogy több folyjon ki, mert hozzá kell járulnunk az egész rendszernek az egészséges működéséhez. Tehát nem az a lényeg, hogy ne folyjon ki több, hanem az, hogy ami átfolyik, azzal hogyan gazdálkodunk.
1: És akkor eszerint akkor beemelte ezt a dimenziót, hogy, hogy a vízkészletével jól gazdálkodó ország, akkor eszerint Magyarország a vízkészletével nem jól gazdálkodó ország. Ezt jól értem, ugye?
0: Igen, ezt egyértelműen jól értjük. Tehát amikor gyakorlatilag olyan vízkincseket használunk fel, most a legfontosabbak a felszín alatti vízkincseink ilyen szempontból, ami igazából a jövőnké, tehát a gyerekeink és az unokánké, akkor nem hívhatjuk magunkat vízzel jó gazdálkodó országnak. Tehát amikor a tatai karszforrások vizét csővezeték rendszerrel a Duna mellé Komáromba visszük, hogy ott az ipari parkban legyen olyan víz, hogy nekik ne kelljen a Duna vizét megtisztítani, ez horror. Tehát ezt, erre nem mondhatjuk azt, hogy jól gazdálkodunk a vizeinkkel, és sajnos ugyanennek egy részeleme a védett erdeink tarvágása is, mert azok is a helyi vízkörnek nagyon fontos elemei. Dombságokon, mint víz visszatartó szivárogtató erők, az ártereinken meg, mint párologtató hűtő erők, ez a sok, ahogy már említettem, sok paksi atomerőműnyi teljesítménnyel szeretni a mikroklímánkat beszabályozni, de nem tudja, mert mi nem hagyjuk. Tehát most nem tekinthető Magyarország a vízkészleteivel így jól gazdálkodónak, mert gyakorlatilag nem gazdálkodunk jól velük.
2: Volt olyan időszak, mondjuk a vízszabály 18. századi, 19. századi vízszabályozásokat óta nézve az országban, amikor nem bántunk pazarlóan a vízzel, volt ilyen időszak?
0: Nekem ebben kulcs az András Varvi Bertalan. Tehát a dunamenti népeknek az ártéri gazdálkodása és az ebből kinövő irányzatok. Itt érdemes akkor Varga Domokosnak a vizek könyvét elolvasni, érdemes Molnár Géza munkásságának után menni, a Fenntartható Fejlődési Intézetnél dolgozott, 21-ben sajnos meghalt. Gézától nagyon sok jó e-mailt és impulzust kaptam, hogy bele kell állni ezekbe a dolgokba, és néven kell nevezni a rossz dolgokat. Tehát gyakorlatilag elindulhatunk magának a Földnek az evolúciójától. Tehát ahogy az evolúció során egyre összetettebbé válik egy rendszer, és egyre jobban használja a saját erőforrásait, fényenergiát, vízi energiát, biomassa energiáját, az egyre jobban stabilizálja saját magát. És ebben a rendszerben az embernek is helye van, és ebben a rendszerben a helye az embernek pont az ártéri gazdálkodással, a folyóknak a dinamikájával, árral, aszállyal együtt élni tudó közösségek voltak. Én sokat foglalkoztam én is nemzetközi vízdiplomáciával, és gyakorlatilag szinte minden globális vizes szervezetnek az egyik alapajánlása megnézni, hogy a hagyományos közösségek mit csináltak, hogy próbáljunk visszanyúlni, és onnan másolni és venni ki tippeket. Mit csináltak a hagyományos közösségek? És gyakorlatilag rengeteg folyó helyreállítási projektet ausztrál őslakosok vezetnek, észak-amerikai közös törzsi közösségek vezetnek. Én Finnországban a számiknál néztem meg, hogy hogyan állítják helyre a tájat és a folyóikat, és gondoltam, hogy és nálunk ki ez a ősi törzs, hát nincsenek semmilyen törzseink, és van, nálunk is van hagyomány, és ezért egy kulcsfontosságú András Varvi Bertalan nevét mondom újra, az ő munkássága, mert összegyűjtötte és leírta. Tehát tudunk hová visszanyúlni, és annyi még egy nagyon szép, ez mondjuk a most a vízválasztó mozgalom jön így elő, ahol szinte minden egyetemünk benne van, a Miskolci Egyetem Dobos Endre, Szegedi Egyetem Tölgyesi Csaba, ELTE-nek a kutatói, a Műszaki Egyetemnek mind a két vizes tanszékéről benne vannak kutatók, és gyakorlatilag mind ebbe az irányba mutat, hogy valahogy a tájnak a helyreállítása, a mélyárterek újra reaktiválása, elöntése, tehát hogy ezek azok, amik egy fenntartható megoldáshoz vezetnek.
1: Kata, itt akartál, jelezted, hogy akarnám majd mondani?
3: Igen, abszolút. Egyfelől a nemzetközi példák is megerősítik azt, hogy nem a víz mennyisége, vagy a földrajzi adottságok kizárólag a meghatározóak, hanem bizony a nemzeti stratégia, ugye erre Szingapúr, így az általános példa, amit szoktak hozni, vagy Izrael, aminek szintén nincsenek természetes édesvizei, vagy nem rendelkezik vele, mégis az egyik legfejlettebb vízgazdálkodás az egyébként ott történik, mert a szürke vizet a mezőgazdaságba forgatják, visszasótalanítanak, tehát hogy diverzifikálták. egyébként a nem létező vízkészletek mellett mégis el tudnak látni egy országot. Most nem biztos, hogy a Jordán folyó vízpolitikájába így belemennék, mert azzal is volt szerencsém foglalkozni, hogy nyilván ott vannak egyéb kérdések, ami már hatalompolitikai kérdés, és egy picit erre szerettem volna így kinyitni egy ilyen elméleti fogalomtárat, mert a vízbiztonságot nagyon sokféleképpen lehet definiálni, és én

0: az etikai, meg a vízgazdálkodási, meg mindenféle, ami eddig elhangzott mellett kinyitnám ezt a hatalompolitikai értelmezési keretet, aminek egyébként van egy saját kutatási köre, ami arra mutat rá, hogy gyakran nem a fenntarthatóság, hanem a nemzeti önzés, a tőke terjeszkedése, vagy az egyenlőtlen erőforrásoknak az elosztása rejtőzik. Tehát itt tényleg egy ilyen hatalompolitikai kritika van, és itt ennek vannak konkrét példái. És mondok is erre egy párat, hogy a vízbiztonság az legitimál mondjuk földrablást, vagy vízrablást. Ugye erre mondtam egy példát, hogy Szaúd-Arábia, aki a saját talajvízkészleteit felélte, az elmegy egy másik szegényebb országba, és ott például a saját vízbiztonságát ebben a kontextusban azzal átszázza, hogy egy másik országnak a vízkészleteit használja. Van a hidrohegemónia, ami szintén egy nagyon izgalmas fogalom, hogy a víz egy geopolitikai kényszerítésnek az eszköze, és így legitimálják országok egy nagy folyóvölgyön a saját vízbiztonságukat. Itt ugye a legfontosabb az, hogy ez kicsit így azt vizsgálja, hogy a határon átnyúló folyókban mindig van egy domináns, egy hegemón állam, aki a többi folyó menti ország vízkészletein felett kontrollt gyakorol. Nem feltétlenül katonai erőszakkal, bár erre is egyébként látunk példát, hanem mondjuk jogi, politikai vagy ideológiai diskurzusok által. Ennek a főkutatói egyébként a Mark Zeitung, Joren Werner, Narumi Hamachi vagy Annalisa Kaskao, ezekkel a neves kutatókkal egyébként volt szerencsém dolgozni, találkozni és tanulni tőlük. És itt ilyen hatalmi aszimmetriákról beszélhetünk tényleg nagy folyóvölgyeken, és megyek tovább, a víz árucikkététele, az pedig a neoliberális piacpolitikának a sajátja, amikor a vízbiztonság az gyakorlatilag ugye árucikkét, tehát komodifikálja a vízkészleteket. Van hát a virtuális vízkereskedelem, szintén egy izgalmas fogalom itt a vízbiztonság szempontjából, és szerintem ezt majd izgalmas lesz összekötnünk, hogyha arról beszélünk, hogy mi az egyéni felelősség. Itt ugye ez gyakorlatilag a modern környezeti gyarmatosítás, mert hogy itt ez arról szól, hogy a fejlett világ úgy tartja fenn a saját belső vízbiztonságát régió, vízgyűjtő ország szintjén, hogy magas vízigényű iparágakat kiszervez más, mondjuk fejletlen országokba, általában ez ugye Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, vagy természetesen, tehát ugye az Európán belül is, ugye Magyarországon belül is látunk erre példát, és ugye a virtuális vízkereskedelmen keresztül olyan termékeket importál, mint a hús, ami nagyon vízigényes, vagy elektronikai cikkek, vagy egyéb.
1: Vagy a ruháink.
0: Vagy a ruháink, tehát hogy gyakorlatilag nincs olyan dolog ebben a rádió, ebben a stúdióban, ami valószínűleg itt gyártódik, hanem valahol nagyon-nagyon messze tőlünk, vagy ami rajtunk van, vagy amit ma reggeliztünk, és ez bizony a fejlett világ vízbiztonságának a...
2: Amit a csapból kinyitunk, és jön víz maximum az.
0: Hát talán igen, én is a kulacsomban remélhetőleg nem nílusi vizet hoztam magammal, vagy ilyesmi, de hogy itt bizony van egy ilyen dinamika, és akkor még egy utolsót behoznék, az pedig egy ilyen osztályalapú, vagy etnikai vízdiszkrimináció, ami szintén említendő. Itt ugye akár államok belpolitikáján belül is megjelenhet egy olyan vízbiztonság, ami a hatalmi elit, vagy a gazdaságilag kulcsfontosságú területek védelmét szolgálja, aminek a mechanizmusa az, hogy vannak tőkés beruházások, Magyarországon is például ugye az akkumulátorgyárak ilyenek, vagy mondjuk luxusnegyedek kialakítása bizonyos mondjuk vízszegény területeken, és ott ugye számukra, ezek felé a beruházások felé korlátlanul biztosított a víz, míg a marginális közösségek, itt ugye legyen szó kisebbségekről, őslakosokról, etnikai kisebbségekről, azok pedig hát rendszer szinten strukturálisan vízhiánnyal kell, hogy szembenézzenek, és akkor erre meg lehet említeni ugye klasszikus példák Gáza, klasszikus példa Flint, nem tudom, emlékeztek-e rá, most direkt nemzetközi példákat hozok, hogy a hallgatók itt
3: tudják
0: kötni. Amerikában volt 2014-ben egy Michigan államban egy Flint nevű város, ahol volt egy komoly vízhiány, és akkor ott ólommérgezés került így a lakosságnak a hát a vízbázisaiba, és nem megyek a részletekbe, de hogy gyakorlatilag elég egyértelmű volt, hogy mivel a lakosság több mint fele afroamerikai, ezért ott megtörténhetett az, többen meghaltak, megbetegedtek, nagyon komoly egészségügyi károkat szenvedtek az ólommérgezés miatt. Ezek ilyen eklatáns példák, ami alá támasztja. Szóval összegzésű csak, hogy a vízbiztonság az tényleg tud egy ilyen hatalompolitikai eszköz is lenni, amit ki tudnak fordítani így a hatalmi elit, a vezetők, és hogyha nem ezeken a lencséken keresztül nézünk bizonyos konkrét helyzeteket, akkor probléma lehet belőle.
1: Pont jókor van vége a gondolatmenetnek. Szia, kedves betelefonáló, adásban vagy.
3: Sziasztok, Gábor vagyok, bocsánat a zavarásért, csak ennek az András Falvi Bertalan könyv címére volnék kíváncsi egyrészt, és kettőrészt pedig a Hermontonnak is van egy idevágó, a Magyar Halászat könyve című könyve is ezről a témáról szól. Hogyha a címet megmondanátok.
1: Feri megmondja, igen.
2: Köszönöm szépen.
4: És nagyon köszönöm a kiegészítést először is, tehát Herman Ottóval, mert ő is munkássága szintén nagyon fontos. Most, hogy hirtelen ez most a Duna menti népek, vagy Dunai népek ártéri gazdálkodása, ezt a Google-be valaki beírja, hogy András Falvi Bertalan ártéri gazdálkodás, azonnal ki fogja dobni. Tehát ennek a pontos címét, én elnézést kérek, ezt most így.
3: Jó.
1: Így meg lesz.
2: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása.
1: Na most elhangzott pontosan még egyszer.
2: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása.
4: És még egy ilyen volt a Varga Domokosnak a Vizek könyve. Tehát az is egy nagyon...
3: Megvan.
4: Hú, akkor már gratulálok.
3: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
1: Köszönjük, hogy hallgass minket tovább, szia.
4: Én folytathatom?
1: Persze, folytathatod. Hát, én csak így egy kis lábjegyzet, hogy majd a sótlanításról majd egy mondatot mondjatok, hogy az mi, miért, tehát hogy egyre több a sós víz, ez nyilvánvaló, akkor miért nem oldja meg a sótlanítás a világ víz problémáját. De ez csak így, tudom, hogy ez egy naív kérdés, de majd erre még térjünk vissza, de itt már jeleszitek, hogy...
2: Bocsánat, lábjegyzete, Spiró György fogság, abban van egy rész, amikor arról ír a Spiró, hogy azt hiszem pont Rómából megy a főkönyv főhőse úri Judeába, és ott valami probléma van, azt hiszem talán nincs elég víz, vagy megfelelő mennyiségű vizet kell vinniük a hajón, és akkor ezen elmélkedik, hogy a teremtés nem biztos, hogy mindent kellően átgondolt, hogy vizet kell vizen szállítani, hogy ez nem biztos, hogy jó volt.
4: Igazából Katának a pontjain mennék végig, ugye a nemzetközi diplomáciai kontextusban volt helyezve a víz konfliktus kérdéskör, átrakva hazaiba. Ugye az utolsó pont volt a vízdiszkrimináció, és nálunk a vízkoalíció az a szervezet, aki ebből a témakörből nőtt ki. Tehát az ivóvíz problematika, hogy miért van az, hogy valakiknek van tiszta vízük, és valakinek meg nincs. Ugyanolyan magyar állampolgár, település egyiken van tiszta víz, a másikon akármi kukacok is jönnek az ivóvizes csapból, és barna, sárga, meg büdös. Miért? Vagy a település egyik felén van ivóvíz, a másik felén nincs. És innen jutottak el egészen odáig, hogy gyakorlatilag a 21. századi Magyarországon vízszegénység van. Tehát vannak olyan rétegek, akiknek ebben a körben, a társadalomban nem jut ivóvíz. Tehát amíg Magyarország ezen a szinten van, szintén nem mondhatja azt magáról, hogy jól gazdálkodik a kincseivel, tehát 21. században ilyen nem lehet.
0: Most... Bocs, Feri, tehát ott az nem egy fizikai vízhiány, hanem egy infrastruktúrális vízhiány, ugye? Tehát nem
4: is
0: megfelelő
4: is.
0: Minőségű,
4: is is.
0: Nem
4: tehát fizikai, vannak, tehát vannak olyanok, olyan kisebbségben körben élők, akik ugye közkutakról veszik a vizet, és akkor vannak, ahol a települések a közkutakat elzárják, van, ahol nem tartják fent, van, ahol annyira szabályozzák le, hogy nem jut nekik víz, van, ahol a családtagok egy részének, ugye a nők helyzete, a feladata, hogy a napi ebben a melegben több kilométert megtegyék a vízérés vissza, amiben mosakodni tudnak, tisztálkodni tudnak, a női higiéniának, a romlásának a feltételei. Tehát a 21. században ilyen nem lehetséges, szerintem, egy normál európai államban.
1: Most majd szeretném, hogyha innen tudnád folytatni, Feri, meghallgatjuk a betelefonálót. Szia!
5: Hello, sziasztok! Hiszem két hónappal ezelőtt is volt egy vízügyi okos tojás a műsorban, és azért hívom így, mert elmondtam egy rendszert, és erre ugyanazt csípőből ugyanazt mondta, ugyanis a teleső rendszerről van szó, és ugyanazt mondta, hogy a csatornázási művek tiltja. Tessék?
1: Milyen rendszer?
5: Nem teleső rendszer. Például a házakba föl lehetne szerelni, én is föl akartam 25 éve, de erről most beszéltem 2 hónapja, és az illető kapásból azt a nagyon irritáló megjegyzést tette, hogy ezt azért nem lehet, mert a csatornázási művek, stb. Hogy nem engedi. Holott ez egy tökéletes rendszernek működik, és biztos, hogy a jövőben fogják alkalmazni, mert a vizet gyakorlatilag nem ivóvíznek használják, hanem ipari víznek. Tehát nem a probléma igazából az, hogy olyan iparunk van, ami állandóan fejlődni akar, és nincs igazi célja, és végül is ebbe bele fogunk esni ebbe a szakadékba.
1: Megválaszolja Feri, de közben letesszük a... És reméljük, hogy nem okos tojásokat hívtunk meg, hanem valóban okos embereket, de köszönjük a kritikát.
5: Elnézést kérek.
1: Oké, köszi.
4: Én nagyon szívesen ülök okos tojás szerepben is, tehát nekem ez semmi problémám nincsen. Vannak otthon tyúkheim és gyönyörű tojásokat, olyan színes, kék, zöld, világos, de sokféle, tehát nagyon gyönyörű a tojások világa. Akkor ha ez a teleső rendszer, hogyha jól gondolom, ez az Ország József féle vízönellátó rendszerre gondolt a betelefonáló, tehát ezeknek van mindig
1: különböző... úgyhogy már nem tudjuk, hogy erre gondoltál.
4: Ja, és igazából ebben abszolút jogos és abszolút igaza van. Tehát valahol az alap nálunk, amiről rádióműsorban nagyon nehéz beszélni, például a komposzt WC, a száraz, az alomszék, hogy ezeknek a használata is jó, amikor nem keverem össze az általam kiürített anyagokat ivóvízzel húzom le, hanem a tényleg valódi körforgásnak megfelelően a helyére juttatom. Bocsánat. És ennek része lehet a csapadéknak is egy ilyen a szürke vízkörnek a független kiépítése. Most amire utalhat a betelefonáló, az, hogyha én felhasználom a csapadékvizet, és utána az direktbe bekötöm a csatorna hálózatba, az már viszont jogtalan. Mert akkor annak ugye nem fizetem meg a felhasználását, mert azt az ivóvíz köbméter alapján fizetjük. Tehát lehet, hogy ő erre utal, de ha én egy független esővizes rendszert csinálok a házamban, ahhoz nekem abszolút jogom van, azt meg tudom 100%-ban tisztítani, vissza tudom a sótartalmát növelni úgy, hogy abból minőségi ivóvíz legyen, és tényleg ki tudok építeni egy vízönellátó rendszert. Ezt Belgiumból Ország József hoz, Magyarországra vannak ennek képviselői, Facebookon is rájuk lehet találni, közösségek, akik ezt képviselik és ezt viszik tovább. Rengeteg száraz WC konferencia van többek között Finnországban, tehát nyugati államokban nem tabu téma és nem lenézett a kerti budi, elegáns neve van és megvan a funkciója is pont a körforgás miatt.
2: A komposzt WC kapcsán, bocsánat, csak egy gondolat, meg egy pici önreklám. Augusztus 27-én lesz a Gyütment Fesztivál Csobánka pusztán, és az egyik főszervező Tögyi Balázsnak hívják, és ő foglalkozik konkrétan komposzt WC-k telepítésével, létesítésével foglalkozik már nagyon régóta, és vele együtt zenélünk a fantasztikus Iparkutya zenekarral, és aznap lesz Iparkutya koncert, de a nagyon jó előadások szoktak lenni ott a Gyütment Fesztiválon, többek közt erről a témáról is, amit Feri most mondtál, úgyhogy köszi szépen.
6: Az, hogy ez mennyire egy valójában nem tabu téma, tehát a 19. században, amikor kiépítik Budapestnek a csatorna hálózatát, és ez nagyjából ugyanakkor zajlik le Európában mindenütt, sőt, valójában a gyarmati világ egy részén is, akkor ez egy nagyon komoly vita, hogy mit csináljanak a ürülékkel, mert hogy hát valójában az egy nagyon komoly gazdasági haszon potenciálisan több százezer embernek a száraz trágyája, és valójában sok helyen ezt a 19. században használják, Párizs esetében egészen jó statisztikák vannak, hogy több tízezer hektárt fertilizálnak fél évszázadon keresztül csak Párizsnak a száraz trágyájával, és hogy valójában két teljesen eltérő koncepció van arról, hogy hogyan kell ezt a csatornahálózatot kiépíteni, és több helyen a 19. században az győz, hogy hát ez egy gazdasági haszonpotenciál, amit nem hagyhatunk veszni. És hogy igazából ez egy komoly gazdasági tényező egy fél évszázadon keresztül. Nyilván, amikor a városok több milliósan nőnek, ez egyre nehezebb valójában. Egyre több vita van ennek a használatából. nyilván elkezdik egyre jobban mérni, hogy milyen egyéb olyan anyagok kerülnek, amik már nem annyira jó a talajba ezzel, de hogy igazából ez nem egy, ennek nem kellene ennyire tabunak lenni, tehát hogy az, hogy minél több ilyen autonóm rendszert építeni ki, annak rengeteg haszna van, mondjuk például nem kell sok kilométeren át a tanyavilágba, vagy kis falvakba vezetni rossz minőségű vizet, ami mire odaér borzasztó minőségű, ahelyett, hogy egy helyi rendszer működne.
1: Itt van csak olyan, mondtad a csatornázat kiépítését a 19. században, és akkor a chat falon van egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az valós adat-e, hogy a csővezetékekben szállított víz 50%-a elfolyik. Erről tudtak-e valamit?
4: Igazából így valós is, meg nem is. Tehát vannak olyan helyek, ahol ez a tényadat, de Magyarországban átlagban, most nem tudom én pontos számot így hirtelen, olyan 20-valahány százalék környékén van a vízveszteségünk az ivóvízhálózatból.
1: Az is jelentős?
4: Nagyon jelentős.
1: Oké, megválasztottuk a kérdést.
6: Bár azért az nem vészel. Tehát, hogy az is fontos, hogy valójában ez a talaj van.
2: Tehát ez egy csőre, igen, tehát laikusoknak ez csőrepedésként jelentkezik, és akkor amióta, ahol ki van repedve a cső, ott befolyik a talaj. Tehát tulajdonképpen az ivóvízot gazdagítja helyben a talajvizet, de nyilván itt, nem ez lenne a cél.
4: Hát igen, tehát itt szoktam én is ebbe vitákat folytatni, mert vannak olyan kollégák, akik azt mondják mondjuk a Börzsönyben, hogyha én az ivó csapotot fönn kinyitom a Dunába, van elég, a Dunavíz megy föl, és akkor ott az elfolyik, akkor az a jót teszek a tájnak. És idézőjelesen, ha ezt így végiggondolom, akkor tényleg mondhatom, hogy igen, az ott a helyére kerül, ott gazdagítja a tájat, a mikroklímához hozzájárul, viszont. Tehát ez egy ilyen fejenálló gondolat valahol, hogy egy több milliárdos infrastruktúrát hozok létre, több milliárdból tartom fönn és üzemeltetem, és akkor közben ez a haszna. Tehát, hogy gyakorlatilag ennek maga az infrastruktúra létrehozásának, üzemeltetésének is van ökológiai lábnyoma, ezen keresztül van vízlábnyoma, és ez a vízlábnyom szerintem sokkal nagyobb, mint az a vízlábnyom, amit a repedésekből elszivárgó vagy pozitív vízlábnyom nyernék. Akkor következő téma volt, ha jól emlékszem, a virtuális víz kérdése.
1: Igen, és csak, hogy csak hogy ott tartottunk, hogy Katon behoztál csomó-csomó fogalmat nemzetközi szinten, és most Feri ezeket megfelteti magyar kontextusnak.
4: Igen, és akkor részben elhangzott már az akkumulátorgyáraknak a kérdése, ezzel nem is foglalkoznék többet. Viszont, amit összeszeretném kötni, mert nagyon szeretjük mindig mondani, hogy a víz az élelmiszerbiztonság. Tehát az, hogy tudjunk enni. Tehát ugye eszünk, iszunk, hogy annak egy annyira alapfeltétele, hogy ezért muszáj például duzzasztókat építeni és öntözni. Viszont azt nagyon kevesen tudják, hogy a öntözött kukoricának a töredékéből lesz tápanyag, akár közvetlen emberi tápanyag, akár közvetett állati, vagy feletetem takarmányként is új tápanyag. Igen, jelentős részéből például bioetanol lesz. Tehát gyakorlatilag megint a virtuális víz, hogy kiveszem a felszín alól vizet megtámogatva, tehát az infrastruktúrát kifizetem projektpénzekből, nem kell vízdíjat fizetni, mert most éppen aszályvészhelyzet van, tartós vízhiány van, tehát ingyen lehet öntözni, azt kiöntözöm arra a kukoricára, amiből utána etanolt állítok elő, ami után megint van valamilyen állami támogatás, mert a zöld rész a foszilis üzemanyagban, tehát annyi bújtatott szubvenció van egy-egy ilyen helyzetben, ami mind-mind visszaüt, és ránk ég, főleg egy ilyen hőkupola esetén. A harmadik téma pedig, ami Katától jött, az a hegemónia kérdése. És itt ez abszolút mértékben megfeleltethető, kis léptékben, nagy léptékben. Nagy léptékkel kezdeném. Nagy léptékben azáltal, hogy mi az Európai Uniónak tagjai vagyunk, egy borzasztó jó helyzetben vagyunk. A szomszéd népekkel nem öljük egymást, akikkel itt ugyanabban a cipőben járunk. Ilyenkor mindig felmerül, hogy hát Ausztriában elzárták a csapot, ezért nincs a Dunában víz. Ezek butaságok, meg kell nézni a számokat. Nem is foglalkozok én most vele. Viszont itt a vízkeret irányelv, ami bejön, ami minden tagállamra ugyanúgy vonatkozik, ami kitűz egy közös célt, a Duna jó állapotát, és ki az, aki nem azt vizionálná a dunamenti népek közül, hogy a Dunának jó állapota legyen. Tehát van egy közös, borzasztó pozitív célunk, aminek a megsértőivel kapcsolatban az Európai Bírósághoz is lehet menni Strasbourgba. Tehát rengeteg per van, amit a civilek visznek, helyi lakosok visznek, mert problémájuk van valamelyik országgal. Tehát én egy szuverén állam, a szuverenitásomért küzdenék, akkor ilyen pereket vinnék. A sajó ciánszennyezése miatt, a Körösmarosnak a erdélyi illegális kotrásai miatt, és ezek mindegyikkel nyugodtan lehetne egy-egy pert indítani, és lassan működik az EU, mint egy bürokratikus intézmény, de végére jár ezeknek a dolgoknak, és lehet közös megoldásokat is találni, ez pedig ugye a vízgyűjtő szintű közös gazdálkodás, amiben szintén sok egyetemünk és intézetünk is benne van, és dolgozza ki a stratégiáit. Tehát ez nálunk az átfogó szint a hegemónia kérdésére, lokálisan sokkal nehezebb. Tehát jelenleg az agyva mentén is rengeteg helyen merül fel az a kérdés, hogy most X horgásztó kapjon vizet, akkor az ökoszisztéma elpusztul. Ha most valahol a homokhátságon egy érem, az egyik vízőző csoport megtartja a vizet, akkor lejjebb a másik vízőző csapatnak már nem jut. Tehát gyakorlatilag nagyon éles kérdés ez a vízkonfliktus, és ebben abszolút mértékben benne vagyunk most a jelen pillanatban is, és itt valahol megint az az egyedüli kivezető lépés, hogy összeülni együtt. És azok a közösségek, akik ebben érintettek, azok dönteni. Mert egy horgásztó mennyire magánérdek, vagy mennyire közérdek. Tehát ezt mindig az adott közösség tudja eldönteni, hogy annak a tónak a vize egy valódi közérdek, mert az egy olyan tó, vagy pedig az egy amúros, algaleveses, ugye a Szendőfi Balázsnak az Egymillió Horgász Országa következő könyv, amit el kell olvasni, egy olyan abszolút magáncélokat, rövidtávú érdekeket szolgáló tó. Hogy miért áldozunk fel? Milyen értéket áldozunk fel a jelen pillanat hasznáért?
0: Így is lehet. Megosztásról, vagy mondjuk én vízdiplomácia, ilyen kisokos, vagy ilyen kisiskolát szeretek, vagy tréninget tartani, mert ugye a vízdiplomáciáról lehet úgy beszélni, mint az együttműködés, vízen keresztüli együttműködés, vagy konfliktus megelőzésnek gyakorlatilag a praxisa, vagy tudománya, vagy ilyesmi. Tehát itt azért fontos azt megemlíteni, hogy ugye ez is egy ilyen mítosz, hogy a vízen keresztül lesznek a következő háborúk. És egyébként komoly adatbázisok vannak, egyébként Oregonban van az egyik, ahol gyűjtik, nem fogom tudni megmondani pontosan hány évre visszamenőleg, de komoly adatbázisról van szó, hogy főleg a nagy folyókon az országok közötti együttműködéseknek a száma, amit lehet mérni bilaterális, tehát egyes országok közötti, vagy multilaterális, ami ugye több ország közötti, komoly vízjogi együttműködéseknek, szerződéseknek a száma mutatja, hogy sokkal több az együttműködés az országok között a vízen keresztül, mint a konfliktus, vagy főleg a háború. Természetesen vannak nem kivételek, itt nem erről van szó, hanem arról, hogy a polikrízisek korában, ahol nagyon sokféle érdek, nagyon sokféle, hát ugye így rendszerelméleti szempontból minden mindennel összefügg, de hogy a víz sosem lesz az egyetlen forrása mondjuk egy konfliktusnak, hanem hanem hozzájárulhat bizonyos lokális vagy regionális konfliktusok kialakulásához. De ilyenkor szeretem mondjuk a Dunán keresztül, vagy mondjuk így a mi kontextusunkban megemlíteni, hogy vannak nemzetközi vízjogi alapelvek, amit az ENSZ-nek bizonyos egyezményei lefektetnek, és mondjuk a Dunamenti országok, nem is mindenki mindent ratifikál, de mondjuk a Dunán ugye van is egy ilyen Dunamenti Nemzetközi Dunavédelmi Bizottság, és itt olyan alapelvek rögzítik az együttműködést, amit nem akarok így megint belemenni és definiálni, de csak szeretném felsorolni. Méltányos és észszerű hasznosítás elve, jelentős károkozásának a tilalma, együttműködés általános kötelezettsége, rendszeres adat és információ csere, előzetes értesítés a tervezett intézkedésekről, vagy a megelőzés elve. Tehát, hogy itt olyan komoly vízjogi alapelvek vannak rögzítve, és egyébként globális szinten is, Európa is, azon belül is a Duna az egyik legerősebb vízjogi egyezményekkel és intézményekkel finanszírozott kapacitásában, mindenben ellátott intézményrendszerrel, megállapodásokkal van megáldva. Tehát, hogy ez abszolút a vízbiztonság szempontjából egy nagyon fontos indikátor, én azt gondolom, hogyha itt, tehát most egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen NATO védelmi háló, úgy kell elképzelni, hogy itt hogy ez egy közös érdek. Igen.
4: Ez az ICPDR, az ICPDR, egy Nemzetközi Dunavédelmi Bizottságban egy platina segédletük, az egy gyönyörű könyv, ami azt tartalmaz, hogyha valahol muszáj beavatkozni, akkor hogyan tudom azt úgy megtenni, hogy az az ökológiai környezetnek is megfelelő legyen. ez Bécsben székel ez a szervezet. Igazából van egy másik Duna bizottságunk is, az a hajózási bizottság. Mm-hmm. És nagyon érdekes, hogy ugye a bécsinek a munkanyelve angol, ennek a hajózási bizottság, ez Budapesten van, a munkanyelve orosz. Voltam egy ülésen, és ugye hát a legtöbb ország az szláv, aki benne van, és az orosz a közvetlen munkanyelv. Tehát ott a bizottságban a hajózási útvonalhoz kapcsolódó kérdéseket ott orosz nyelven tárgyalják ki és döntik el. Ez csak egy érdekesség zárójelben, idézőjelben.
0: Csak egy utolsó gondolattal térnék vissza erre az adatbázisra. Tehát miért gyűjtünk ilyen adatokat? Miért érdekes tudni, hogy a világon mely folyóvölgyben van mondjuk erősebb, vagy együttműködés, vagy kevésbé? Hát például azért, mert amikor hotspotokat keresünk a világban, hogy mondjuk hol van nagy vízügyi probléma, akkor meg lehet vizsgálni azt persze, hogy hol van kevés víz, mely régiók vannak kitéve a szájnak, de mondjuk meg lehet azt is nézni, és itt visszakötök ahhoz a beszélgetéshez, hogy ugye nem csak a vízmennyiség számít, hanem mondjuk a stratégia, vagy kapacitás, vagy felkészültség, tehát mondjuk ezek az egyezmények indikátorok lehetnek arra, hogyha valahol egy szélsőséges klimatikus esemény történik, akkor hol van felkészültség annak a krízisnek a kezelésére, hol vannak azok az intézmények, hol van az a kapacitás, ahol meg tudnak küzdeni egy-egy mondjuk komoly aszállyal, vagy ugye egy ország, hát ugye főleg tényleg Európán belül azért viszonylag kevésbé, de ugye a fejlődő világban nagyon sok helyen még nincs csatornázás, ki kell lép, vagy megfelelő energiaellátás. Tehát ezek az infrastruktúráknak a kiépítése bizony komolyan be tudja mozdítani azokat a dinamikákat, vagy bebetonozott mondjuk történelmi vízelosztásokat, amik hát egy növekvő lakosságnál, mondjuk én is, amikor Etiópiában éltem, 2013, akkor voltak 100 millióan, most közel 140 millió ember él Etiópiában, tehát 40 millióval minimum megemelkedett, és ezek csak a hivatalos adatok, hát kevesebb, mint 15 év alatt a lakosság. Szóval, hogy így bennem mindig felmerül, amikor ilyen történelmi, és most tényleg Andrásra nézek, történelmi dolgokról beszélünk, hogy vajon amikor ezek a csatornahálózatok a 18.-19. században kiépültek, és akkor itt nekem így ez a ikonikus Sir Joseph Bazalgette a név, ami mindig felmerül, hogy ugye rámondták, hogy vizionárius volt, hogy amikor volt a nagy kolera járvány Londonban, akkor ő építette ki a csatornahálózatot, és belegondolt, hogy hú, mi lesz, hogyha itt sokkal több ember fog élni 100-200, nem tudom hány év után, hogy erről mit tudsz elmondani, hogy mennyire gondoltak bele elődeink, hogy itt milyen társadalmi, milyen népesség robbanás lesz később?
6: Még egyetlen mondattal visszakötnek, és aztán megpróbálok válaszolni. Tehát, hogy egyrészt itt előjöttek a felszíni vizekre vonatkozó ilyen nemzetközi megegyezések, de hogy a felszín alatti vizekre, tehát vannak nagy méretű, több országot érintő felszín alatti vízgyűjtők, és ezek is egyre fontosabbá válnak, és ezekről is sok száz megállapodás van globálisan valójában az etikus használatára, mert hogy ugye az nagyon jó, hogy nem csak vízzel locsolunk, de hogy, tehát hogy a kútvízzel meg a felszín alatti vizekkel való locsolás, vagy hát nyilván az arra alapuló vízellátás az ugyanennyire sérülékeny, vagy majdnem ugyanennyire tud sérülékeny lenni, és ez is egy nagyon fontos területe valójában a vízjognak, hogy ugye ezek az úgynevezett ilyen MAR, Managed Aquifer Recharge rendszereknek hívják, ezeket nem tudom, mi a magyar nevük.
4: Vízutánpótlás rendszerek.
6: És hogy ezek pont ugyanolyan fontosabb, vagy egyre fontosabbá válnak valójában.
1: Most itt tudom, hogy majd a válaszolja Katának kérek, csak hogy itt most mondtad, hogy nem csak vízzel locsolunk? Tehát akkor, amikor az ember a saját kis kertjében meglocsolja a füvet, az nem csak?
6: Hát nyilván, de hogyha mondjuk, nem tudom, kútvízről locsolunk, akkor az nem. De hát alapvetően ez meg nem egy, tehát hogyha rákötünk 200-an egy településen ugyanarra a felszín alatti vízrétegre, az nyilván egyfelől nem végtelen, másfelől szárítjuk a talajszintet. Tehát, hogy ez nem megoldás, másfelől nyilván sok esetben egy patak mellett fúrunk egy kutat, ahol valójában a patak vizét fogjuk egészen egyszerűen kivenni. Nem tudom, Nagy Kovácsiból is láttam már olyat, hogy valaki okosan belerakta a búvár szivattyúját a pataknak a nem tudom minimális vizébe, és lelkesen locsol, jelezve, hogy hát, hogy ő nem károsítja a falut azzal, hogy a csapvízzel locsol, amikor ezben máshol vízhiány van. Szóval ezek azért ennél összetettebb rendszerek, ami működik. és aztán visszatérnék Kata.
4: Igazából a locsolás, tehát a kimarad belőle a csapadék. Tehát a csapadékkal kell igazából locsolni. Mm. Tehát ciszternát kell tartani, és erre nagyon sok jó szakpolitikai, igen, nagyon sok jó szakpolitikai gyakorlat van. Ahonnan a kis hódom is származik, abban az interreges projektben egy flamand partnerünk is van, voltunk itt náluk. Ott például nem kap építési engedélyt, vagy felújítási engedélyt az a családi ház, aki egy átlagos méretnél körülbelül 10 köbméteres ciszternát nem csinál. Tehát alapból kötelező. Enélkül nem lehet engedélyt kapni rá. Most nekem otthon sikerült egy ilyen kis 10 köbméteres ciszternát létesíteni, még mindig van az alján víz. Tehát nem a füvet öntözöm vele, nem is a tujákat, hanem a zöldséget, veteményt, meg az állatoknál használom föl, még mindig van benne víz. Tehát tudok úgy gazdálkodni az esővel, hogy ne kelljen sem ivóvizet használnom, sem kútvizet. Tehát egyik sem fenntartható. A fenntartható vízhasználat az mindig csapadék alapú. Most nagyon sok városban és országban van már, Európában olyan gyakorlat is, ami ellenkező oldalról szabályoz, tehát hogyha én csapadékvizet kieresztek a területemről, azért ugyanolyan vízdíjat kell fizetnem, mint a szennyvízért vagy ivóvízért, hiszen a közösségnek az infrastruktúrájára terhelem rá azt a csapadékot, amit mondjuk egy betonárukba bocsájtok ki. Tehát ez egy komplex, összetett rendszer ez az egész, amiben így működik, ez a vízkoalíciónál lehet látni, mint jelmondat, hogy a víz az egy, aminek sok alrendszere van, és ezek mind-mind összefüggnek egymással. A helyi kis falunkba szokták kérdezni a lakosok, hogy hát miért száradt ki a patakunk, és akkor csodálkoznak, hogy hát kiszáradt a patak. És közben a tetőkről a csapadék bele van vezetve a csatorna direktbe a beton elfolyó árokba, tehát ha esik az eső, akkor azonnal folyik le a betonárkon keresztül, akkor éppen a patakba, de ott egy pár óra múlva már nem lesz ott, mert lejjebb folyt. Közben megmegy a felszín alatti vizekből az automata öntöző rendszer, mert most már legálissá tettük, tehát 50 méterig bárki fúrhat. Magyarországon az 50 méter legális azt jelenti, hogy mindenki 100 méterre fúr le illegálisan, mert megtehetem, mert 50 méterig legális. Tehát gyakorlatilag feléjük a jövőnket ezekkel a rendszerekkel.
6: Na. Az, hogy a csapadékvíz mennyire fontos volt, a Budán a középkorban ból fennmaradt egy városi jogkönyv a 15. század elejéről, ahol már szabályozzák azt, hogy mekkora tetőt építhetek a házamra, ami nem azért fontos, hogy senkit nem érdekelt mekkora a tető, hanem hogy mennyi csapadék vizet tud összegyűjteni, hogy az a saját házi ciszternájukba menjen. Tehát a 15. században felmérték a budai várban lévő polgárházakban, hogy ezzel kell működni, nyilván ott is ezzel itatják a lovakat, ezt tomisszák a tyúkok, és nyilván ezzel mosakodnak, meg főznek. Tehát, hogy valójában felmérik már ott akkor, hogy ez mennyire fontos. Ugyanakkor az, amit Kata felvetett, hogy értelemszerűen azok a rendszerek, amiket a 19. században működőképesnek látnak, és ez részben egy picit az ilyen hagyományos gazdálkodás kritikája is tud lenni, hogy valójában azok a rendszerek, tehát például az András Falvi által elmesélt sárközi vízgazdálkodásnak az eltartó képessége az egyszerűen más nagyságrend, mint a mai népességi, pont Etiópia példáját hozta. Tehát, hogy egészen egyszerűen lehet, hogy egy tökéletesen működő ökológikus gazdálkodás által 15 millió embert Etiópiában, de 150 milliót nem tart el. Tehát, hogy egészen egyszerűen azért ez tud probléma lenni, hogy néha tehát tudunk attribuálni túlzott, tehát van némi romantika azt tekintve, hogy ezek mennyire jól működő és mennyire fenntartható rendszerek. Bizonyos esetekben konkrétan tudjuk, hogy ilyen hagyományos gazdálkodási formák rettenetesen rosszat tesznek valójában rendszereknek. Egy példa, mondjuk a 19. században is imádják az avarnak a kilapátolását az erdőből, lehet állatokat rakni rá, nagyon jó, valamennyit meg is esznek, stb. Tehát ez elképesztő mennyiségű tápanyagot vonunk ki az erdőkből, és ez egy nagyon bevett, nagyon jónak tűnő 19. századi gyakorlat. Tehát, hogy azért óvatosnak is kell lenni ezeknek a rendszereknek a túl misztifikálásával. Nagyon-nagyon jó dolgok voltak, nyilván az egész arra alapul ez a hagyományos vízgazdálkodás, hogy a víz lassabb, a víz ott marad a tájban, és ennek nagyon-nagyon sok előnye van, ugyanakkor vannak vitathatatlan problémák is vele, amiket közben orvosolni kell, előjött a kolera például, tehát hogy azért vannak olyan problémák, amik meg nyilván az ilyen típusú tájban maradó víz esetében is okoznak problémákat, amiket kezelni kell. Tehát, hogy bizonyosakkal tudtak a 19. századig, bizonyosakkal meg nem tudtak mit kezdeni. Tehát azért ezt fontos hozzátenni, hogy nem arról van szó, hogy vissza kell állítani azt a hagyományos szabályozatlan folyórendszert, ami volt, mert hogy az tökéletesen működik. Ez így önmagában egy álságos gondolat, ami nem fenntartható, tehát hogy valójában nem feltétlenül ennyire egyszerű.
4: Rám néztek. Én elfogadom ezeket a kritikákat így teljes mértékben, és ugye még a malária elő se került ebben a kérdéskörben, tehát azt is még így behozhatjuk. Én amit így érzékelek most a világban lévő jó gyakorlatokból, és ez elsősorban az USA és Nyugat-Európánál lehet látni, hogy annyira messzire vitték a tájnak ez az overengineering, túl mérnökiesítését, túl technokratizálását, hogy próbálnak visszafele jönni. És nagyon sok helyen, ahol ezek a kis ősi kultúrák megvannak, még a törzsi közösségek Észak-Amerikában, és a bírósághoz fordulnak, igazat adnak neki, megkapják a saját vízjogi státuszukat, állítják helyre a folyókat. Vagy Nyugat-Európában is több ilyen folyó helyreállítást láttam, gáteltávolítást, ahol próbálnak visszafele jönni. Ezzel összevetve Magyarország még mindig sokkal jobb helyzetben van, mind a vizek, mind az ökoszisztémák állapotát tekintve. Viszont érdemes azt nézni, hogy azon a szinten, ahol most már egy európai ország van, a GDP-ben az agrárium nagyon alacsony százalékot képvisel, ahogy mondtam, például a kukoricánál. Viszont nagyon kicsi az a rész, amit ebből mi elfogyasztunk. Vannak nagyon intenzív olyan kertészetek, amik megtermelnek élelmiszert az embereknek, tehát most már talán eljutottunk pont arra a pontra, hogy nem kellene területi alapon, tehát ekkora nagy területet beáldozni azért, hogy ezt a népességet eltartsuk, hanem meg tudjuk ezt csinálni jóval kisebbel, és itt jön az a szakmai kérdés, hogy a Magyarországnál szántóföldeknek, vagy kiszámolták kb. Az 1/6-át kéne beáldoznunk ahhoz, hogy itt ez az egész táji vízkérdés helyreállhasson, és valahogy stabilizálni tudja a vízkörforgást is a rendszereinkben. Visszaadom.
6: Feri, szerintem erre a most megjelent cikkre utal, amire a Válasz Online-on is volt recepciója, Pinke Zsolt és a kollégái jelentettek meg egy cikket, ahol azt javasolják, hogy körülbelül 1 millió hektáron kellene abba hagyni a szántóföldi növénytermelést Magyarországon, ami kb. Az 1/5-e talán a Magyarországon jelenleg használt szántóföldi területnek, tehát hogy kvázi vonjuk ki a művelés alól, ami hát azért egy ilyen nagyon drasztikus gondolat belegondolva, hogy mekkora a mezőgazdasági ártámogatást jár arra a területre az EU-tól. Tehát, hogy egy egészen drasztikus átalakulás lenne, és az az, ami szerintük érezhetően javítaná a vízellátottságot az ország területén, de hogy tényleg azért az egy komoly mentális változás kell ahhoz, hogy tényleg ezt meg is tegye az ország, miközben hát látjuk, hogy valószínűleg rá leszünk szorulva erre, nyilván ez nem egyik napról a másikra történik, de hogy valójában hát az, hogy sok 10 000 hektáron ott ég el a kukorica, amit most látunk, az valójában értelemszerűen fenntartatatlaná teszi mondjuk a Alföld közepén a kukorica termelését.
4: A Közszolgálati Egyetemen volt egy alapkönyv, amit ilyen vízbibliaként kezeltünk, David Zetlandnek a Living with Water Scarcity. Egy amerikai közgazdász, és az OPM jelenséget írta le, az Other People's Money, azaz a mások pénze. És itt is, ahogy mondtad, kiderült, hogy ez a hatalmas terület mekkora EU-s szubvenciót kap. Tehát gyakorlatilag, hogy én közpénzt olyanra fordítok, ami egy magánérdek, vagy közérdek. Egy olyanra, aki a tájat rombol és felél, vagy olyanra, ami gazdagít. Tehát itt a közösségnek kell tudnia eldönteni, hogy igenis az a közpénz nem azért a gazdálkodé, hanem a közé, és mi döntünk arról, hogy azt kikapja meg. És az EU már egész nagy mozgásteret enged ebben, hogy ökológiai gazdálkodók, családi gazdálkodók kapják meg, olyanok, akik a vizet visszatartják, kapják meg. Tehát most már nem arról van szó, hogy csak a szántásért jár, hanem egyszerűen a területeknek a megfelelő, a táj eredendő működését is támogató és gazdagító kezeléséért járjon ez a szolgáltatás, mint pénz. És igenis, az ilyen gazdálkodók kapjanak meg mindent, kapjanak meg akár többet is, hiszen a táj az, ami stabilizálja valahol a mikroklímát, és a vizet nekem előállítja.
1: Mondd, Kata.
0: Nagyon sok mindenre tudok reflektálni, így nagyon sok a téma, nem tudom, hogy
1: mennyi. Van nyugodtan, mert fontosabb a beszélgetés dinamikája, mint az, hogy én itt folyószabályozóként tereljem a
2: kérdésekkel. Félig közérdekű egy kérés a technikusunkhoz, hogyha itt van, és hal minket a légkondi irányítóját, hogyha ide tudja hozni, azt nagyon megköszönjük.
1: Most visszajött a szobába. De mondd, Kata, aztán persze én is terelgetem majd a kérdésekkel.
0: Igen, nagyon sok
1: kérdéseket fogok provokálni.
0: Sok irányba szeretnék reagálni, meg sok további ilyen, hát hogy mondjam, elméleti felvetésem van, ami tud reflektálni az eddig elhangzott példákra. Az egyik egy kicsit a makró, vagy így inkább a top-down ötletek, megoldásoknak az iránya, a másik meg pont a bottom-up irányoknak az elmélete.
1: Mondj nyugodtan, csak egy kicsit a légkondit feljebb rakjuk, mert nagyon hidegre van téve, és fölöslegesen energiát hozzalolni.
4: Itt látszik, hogy kulcsfontosságú, hogy a klíma irányítója annak a kezébe legyen, aki a klímát éppen elszenvedi.
1: Jogos.
4: Tehát, hogy kezünkbe kell venni a klíma irányítót és kapcsolni.
0: Igen, egy kicsit egyébként a klímaváltozás korára szerettem volna így rátérni meg arra, hogy hogyan gondolkodunk arról, hogy a klímaváltozás korában most nem is csak a modellezésre, meg a forgatókönyvekre, hanem hogy mi az a szemlélet, amiben ez a rendszer szintű változás, meg szélsőségek hogyan alakítják a gondolkodásunkat arról, hogy mi a megfelelő léptéke a beavatkozásoknak a rendszerben. Hogy ez most egy helyi kisközösségi szint, hogy egy vízgyűjtő szint, ami regionális már, akár országokon átívelő együttműködést kér, vagy ha belegondolunk, hogy hát tényleg globálisan a vállalati értékláncokban kering a víz készletek 75%-a, akkor ugye belép a képbe ez a vízlábnyom, vagy virtuális vízkérdés, és az, hogy mi a szerepe a vállalatoknak, a bankoknak, a befektetőknek, meg a jegybankoknak, hogy stabilizálják, vagy reziliensen tartsák a gazdaságunkat, és úgy tervezzék egy országnak mondjuk a saját gazdaságát, vagy a gazdaságnak a jövőjét, hogy az akár olyan trade-offokra is képes legyen, hogy akkor innentől, tehát hagyományosan kukoricát, vagy búzát termesztettünk, de mondjuk át kell állnunk sokkal kevésbé vízigényes növényekre, ami egyfelől egy gazdasági politikai kérdés, másfelől egy hát egy nagyon komoly nem identitás, meg kulturális kérdés. Én ennek a legszélsőségesebb példáját egyébként az Emirátusokban láttam, ahol hát komoly ugye tőke van arra, hogy bármit a technológiával lehozzanak, de ha ők is azzal állnak szemben, hogy a világpiacról nem tudják beszerezni azokat az élelmiszereket, amiket eddig, akkor én hallottam olyan minisztereket erről nyilatkozni, hogy akkor átállnak akár tudjátok az ízelt lábúak evésére, ami ugye nagyon magas proteinértékű, de alacsony az ökológiai lábnyoma a termesztésnek, vagy akár nem tudom, virtuális, tudjátok, ilyen farmokat telepítenek, ami szintén kevés föld és vízkészletet igényel. Ez volt a legszélsőséges.
1: Vertikális
0: farmok, biztos láttatok ilyen, nem tudom, salátafarm, vagy nem tudom, bármilyen ilyen egyéb zöldség, de hogy gyakorlatilag itt van egyfelől egy ilyen kérdéskör, hogy akkor mi a megfelelő léptéke, hol vannak a belépési pontok a rendszerbe, ami valódi szemlélet és paradigmaváltást hoz. Én mindig szeretem megemlíteni a Donella Meadows-t, ugye az a kör, aki a rendszerelméletet letette, meg a fenntarthatóság alapjait, ugye a Római Klubbal a 70-80-as években, a Limits to Growth, vagy a Növekedés Határai című könyvvel, és ott ugye ők a paradigmákat, tehát tényleg így a paradigmákat mondják, mint a rendszeri legmagasabb szintű belépési pontja a változáshoz, hogy hogyan tudunk tényleg egy jobb világot teremteni, és a paradigmák szintje az a kulturális, a fejekben történő változás, hogy minek nem csak mennyi az ára, de mi a valódi értéke, nekem abban mi a szerepem, hogy gondolkodom arról, hogy nem tudom, eddig hogy voltak, tehát ez a business as usual, tehát ez a BAU típusú sztori, amire ugye ma az jön szembe, hogy BAU is dead, tehát gyakorlatilag ez ahogy eddig voltak a dolgok, ami szintén egy ilyen magyar közmondás, hogy így volt jó eddig is, mindig is így csináltuk.
2: Mint az avarégetés, ugye?
0: Igen, tehát hogy így szoktuk meg, tehát hogy ezek égtek be, és akkor tényleg itt nem akarom annyira hosszúra húzni, de hogy komoly reziliencia kutatások vannak arra már, és akkor itt behozom mondjuk most a top-down irányt, és aztán kerekítsük majd a helyi szintűre, mert nagyon szeretnék hozzátenni dolgokat itt a bottom-uphoz is, hogy ami még nem volt megemlítve, az ugye a makrogazdasági szintet, hogy a jegybankok radarján nagyon komolyan világszinten föl van téve már ez a kérdés. Nem csak a biodiverzitás csökkenése, meg a környezeti, tehát az ökoszisztémák pusztulása, hanem a vízügy az egy nagyon különleges ezeken belül, tehát az ökológiai rendszereken belül, mert bizonyos dominó hatása, vagy kaszkád hatása tud lenni annak, hogy hogyan szivárog be tényleg virtuálisan a banki portfóliókba, és akkor ezt megpróbálom így érzékeltetni, hogy mondjuk ugye van egy vízhiány, ezt ugye látjuk most Magyarországon is nagyon komolyan kézzelfogható, látható, bárki bele tud sétálni a Duna medrébe, és hogy ez érinti ugye az energiatermelést, a gazdálkodást, a természetet ugyanúgy, és akkor ez hat a pénztárcánkra, tehát hogy vannak ilyen nagyon teljesen egyértelmű összefüggések, de hogy ez a dominósor, ez így fut tovább a gazdaságon, mert hogyha kevesebb a termés, drágább lesz az élelmiszer, drágább lesz az energia, változtatnunk kell nyilván a fogyasztói saját viselkedésünkön is, de hogy ez gyakorlatilag a biztosítóknak a radarján is megjelenik, mert egy ponton túl nem fogják tudni biztosítani mondjuk azokat a agrárbefektetéseket, vagy lakásokat, akik akár az aszálynak, akár az árvíznek vannak kitéve, és azzal, hogy a biztosítók meg a bankok nem fogják tudni finanszírozni ezeket a bizony akár a klímaváltozásnak kitett befektetéseket, projekteket, az bizony a gazdaságnak a pénzügyi stabilitás, tehát az országnak a pénzügyi stabilitására és az inflációjára is kihat, ami meg már jegybanki kérdés. És itt tényleg itt tényleg már hát Grúziától, Marokkón át, Kosztarikán keresztül, de európai jegybankokat is tudnék említeni, spanyolt, franciát, hollandot, de egyébként a Magyar Nemzeti Bank, ahol én is dolgoztam a zöld pénzügyi főosztályon, élen jár ennek a témának a modellezésében, a stressztesztek készítésében, egyfelől nyilván a klímaváltozás, tehát az a karbonkibocsátási adatok az ugye jobban elérhetőek, az, hogy hogyan, hogy a, tehát a vízkockázati adatok azok egy kicsit bonyolultabbak, de hogy gyakorlatilag tényleg ez konkrétan radaron van. Tehát hogy az állítás, hogy a vízügy nem csak környezeti kérdés, hanem gazdasági és pénzügyi stabilitási kérdés, az tényleg azzal magyarázható, hogy gyakorlatilag a globális GDP-nek körülbelül a 7-8%-át teszik kitetté a különböző vízkockázat, és most fizikai vagy egyéb ilyen kockázatok, problémák, amik eddig beszéltünk, azok számszerűsíthetőek már a pénzügyi rendszeren belül, így a különböző befektetők portfólióján keresztül, és akkor értitek, itt tényleg arról van szó a kaszkád hatásban, hogy nem csak egy tájegység kiszáradásáról van szó, nem csak egy vállalat kiszolgáltatottságáról van szó, nem csak egy gazdasági iparág kiszolgáltatottságáról van szó, hanem olyan banki portfóliókról, amik gyakorlatilag szét vannak, tehát minden portfólióban, minden ágazat, minden vállalata a világ nagyon sok helyén, de itt a Kárpát-medencében is érintett. És nem egy bank dőlhet be a nem teljesítő hiteleken keresztül, mert ugye ez ide vezet gyakorlatilag, hogy hiába vannak még állami támogatások, ez nem fog működni. Ez nem fog működni, hanem finanszírozhatatlanná fognak válni ezek a beruházások. Szóval, hogy itt komoly olyan megoldásokra is paradigmaváltás, és ezért bocsánat, hoztam be, és mindjárt lekerekítem, van szükség, mert hogy a reziliencia gondolkodás az ugye egy olyan irányba vinne, hogy oké, akkor mik a trade-offok, milyen jövő forgatókönyvekre készüljünk fel, amik nem fixek, hanem mozognak folyamatosan. Mert lehet, hogy tehát ugye a szélsőségek változni fognak.
1: Feri meg András is jelezte, hogy mondani szeretne valamit, de sorrend az, hogy András is Feri, úgyhogy te jössz előbb, András.
6: Itt a paradigmaváltáshoz szeretnék, vagy erre szeretnék rá csatlakozni, hogy ebben nagyon fontos, amit most élünk. Tehát, hogy a paradigmaváltáshoz nagy sokkok kellenek. Például mondjuk az utóbbi 5 évből a 4 év aszály katasztrófái és hőkupolái kellenek ahhoz, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy ezek nem fenntarthatóak, ezek a gazdálkodási formák, kellenek ahhoz katasztrofális árvizek, hogy elkezdjünk gondolkodni, hogy hogyan kell embereket megvédeni, hogyan kell reziliensebbé tenni a társadalmat bizonyos jelenségekkel szemben. És említetted a biztosítást, ami ilyen szempontból egy nagyon-nagyon izgalmas terület, van egy Disaster Studies-nek nevezett, ma már nagyon nagy kutatási irány, katasztrófa kutatás, ami nagyon összekapcsolódott a biztosítások kutatásával, hogy az, hogy mondjuk a római parti ingatlanok biztosítva vannak árvízkárra, az egy tökéletesen fenntarthatatlan rendszer tesz fenntarthatóvá a maga módján, vagy tesz úgy, mintha fenntartható lenne. Van egy Mike Davis nevű újságíró, aki Kaliforniával foglalkozott nagyon sokat, és a malibui ingatlanoknak a biztosításával foglalkozott, hogy hát, hogy a hollywoodi sztárok ingatlanjai miközben 10 évente leégnek, és embernek nem kellene a környéken lakni, ezek biztosított ingatlanok, ezáltal gyakorlatilag az állam és hát a biztosított társaságok szépen megosztják a kockázatot, és hát tesszünk úgy, mintha ezek fenntartható formák lennének, és ugyanígy a kukoricára is kifizetjük majd valószínűleg, vagy hát a magyar állam kifizeti majd a aszály katasztrófára a szubvenciókat, stb. Gyakorlatilag úgy teszünk, mintha fenntartható lenne egy rendszer. Tehát, hogy ezért nagyon fontosak ezek a katasztrófák, mert hogy rákényszerű, vagy nagyon plasztikusan tudnak rámutatni arra, hogy egy rendszer nem fenntartható, és hogy ha ezek kevésbé feltűnőek, akkor nem fogjuk elfogadni azt, hogy ez bizony nem fenntartható. Tehát, hogy igazából ez a Disaster Studies, ez kicsit úgy közelít a katasztrófákhoz, hogy ezek lehetőségek arra, hogy paradigmát váltsunk, mert hogy rákényszerítenek minket. Tehát, hogy az ilyen klasszikus példa az Lisszabon és az 1755-ös földrengés, hogy kellett ahhoz az a földrengés, hogy romba döntse az fél országot, hogy elkezdjenek gondolkodni, hogy hogyan kell építkezni, hogyan kell várost tervezni, hogyan kell közszolgáltatásokat nyújtani. Ugyanez most újra kell gondolni, valószínűleg sokkal nagyobb léptékben.
1: Itt mindjárt csak ez egy fontos kérdés eszembe jut, hogy paradigmaváltásra van szükség, és elfogadni azt, hogy beleírni a kevesebbel, a közelebbivel, a lassabbal, a melegebbel, vagy arra van szükség, hogy a növekedésre elkezdjünk másképp gondolni, és akkor itt most utalok picit arra, amire még amiről itt a műsor előtt beszéltünk, Feri, hogy az egész emberiség, az evolúció az a növekedésre épül, úgy tűnik, hogy ezzel nem tudunk változtatni, de ha a társadalom a pénzt, vagy a növekedést meglátja valamiben, vagy a gazdaság meglátja a lehetőséget, a pénzt a változásban, akkor fognak a változások megtörténni. Tehát, hogy paradigmaváltásra van szükség, vagy arra van szükség, hogy elkezdje a gazdaság a vízben az érdeket látni. Vagy nem jó kérdés?
4: Jó a kérdés, csak most igazából sok témát is érintettünk, és megpróbálnék gyorsan végigmenni, hogy az én fejemben ez hogy áll össze. Ugye beszéltünk például a ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, patakvíz, felszín alatti víz, ezeknek a rendszerének az összefüggéséről, amit már nagyon-nagyon nehéz átlátni. És akkor erre bedobjuk a nemzetközi bankvilágot. Hát ott már összeesküvés elméletek és konteók lesznek mindenütt. Tehát az már annyira átláthatatlan egy egyszerű ember számára, egy hétköznapi egyszerű ember számára. Amiért ezt mondom, az igazából az oktatás. Tehát, hogy gyakorlatilag szerintem mindennek a kulcspontja, a helyes vízgazdálkodástól kezdve az összesnek az oktatás, oktatás, oktatás, oktatás, hogy ezeket a borzasztó összetett és bonyolult rendszereket megpróbáljuk átlátni. És nekem a bankvilággal kapcsolatban az egyik ilyen rádöbbenésem az volt, amikor a Néma Tavasz DDT USA, és hogy gyakorlatilag a környezeti hatásvizsgálatokat is a bankvilág vezette be. Tehát, hogy sokszor szídjuk a pénzvilágot, és közben nagyon sok előremutató dolog miatt ők azok, akik visznek előre, ahogy mondtad itt a klímapolitikában is. És tényleg én is azt láttam a nemzetközi jó gyakorlatok keresése során, hogy a Magyar Nemzeti Bank az egyik elöljáró abban, hogy például a biológiai sokféleség elvesztéséből való kockázatok hogyan jelennek meg a pénzvilágban. Tehát, hogy olyan érdekes dologban, amire nem is gondolnánk. És itt kapcsolódik ez az egész, ez tényleg ez a katasztrófák kérdése, hogy miért az USA most az egyik legnagyobb vezető a tájhelyreállításban. Hát ugye ők kapják meg ott a különböző hurikánokat, tornádókat, amik úgy elpusztítják, legyalulják a tájat, hogy utána végig kell gondolni, hogy hogyan építik újra. És olyan jó szakpolitikáik vannak, ez a build back better, építsd vissza jobban, ne ott, ahol elpusztult, az ártéren kívül, managed retreat, az a tervezett visszavonulás, hogy hogyan vonulok ki egy adott folyónak az árteréből. Ha olcsóbb megvenni egy utcányi házsort, akkor inkább megveszem az utcányi házsort, de nem fogom egy sokkal drágább infrastruktúrával megvédeni. És itt jön, hogy lassan,

0: és ezért fontos nekünk itt visszanyúlni valahol a András Favi Bertalan munkásságához is, mert az volt a természet közeli rendszer, ami itt a Kárpát-medencében működni tudott. Tehát minél közelebb megyünk ehhez, annál reziliensebb és robosztusabb lesz a rendszerünk, és minél távolabb megyünk ettől, ebben a túl mérnökiesített egy-egy problémára fókuszáló megoldással, annál jobban kitettek leszünk ezeknek a katasztrófáknak. Ez úgy van, hogy a természet az gyakorlatilag gyakori, de alacsony hatású katasztrófákkal dolgozik. Azaz, egy patak évente többször is kiönthat, de nincs neki jelentős hatása. Tehát gyakori, kis hatású. Mit csináltunk mi, mint emberek? Szükségünk van területre, szürke infrastruktúrát teszünk bele, a gyakoriságot lecsökkentem, ritka lesz a katasztrófa, de a hatást megnövelem. Tehát ritka, nagy hatású katasztrófák fognak érni. Mit csinál a klímaváltozás? Megtartja a magas hatásfokot, csak éppen a gyakoriságot visszanöveli, és most jönnek a gyakori és keményen ütő különböző katasztrófák, amik tanítanak minket arra, hogy próbáljunk meg valahol természetközeli, természet alapú megoldásokkal visszamenni abba az irányba, hogy együtt élni ezekkel a katasztrófákkal, és viszonylag kisebb hatást elszenvedni.
1: Egy szó nem hangzott még el, ami szerintem nagyon fontos, és az a kiszámíthatatlanság és kiszámíthatóság. Tehát ugye az ember az szereti tudni, hogy mi fog történni, nem? Tehát, hogy mire tudok felkészülni, legyenek célok, annak legyen egy lineáris vonal, amit meg tudok húzni ahhoz a célhoz, és akkor ezt, meg ezt, ilyen sorrendben kell tennem ahhoz, hogy mondjuk egy másfél fok vagy két fok alatt tartsuk globálisan a felmelegedést. Hát én Fokvárosban láttam ezt nagyon radikálisan, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy 2015 és 18 között volt egy hosszú éveken át húzódó aszály, és az olyan szintre sodorta a Dél-Afrika fokvárosi régióját, ez a Western Cape régió, hogy gyakorlatilag hát 50 litert kaptak, sorban kellett állni az embereknek a vízért, és a Day Zero az ugye azt a napot jelölte volna, amikor tényleg elzárják a csapukat, és akkor hát nagyon-nagyon sok tanulsága volt. Tehát ott is ugye a sokkon keresztül kellett megtanulnia a Dél-Afrikának, és ott tényleg nagyon fontos volt a radikális transzparencia, meg kommunikáció, hogy hol tart a víztározókban a vízszint, meg a lakosságnak a bevonása, hogy tényleg ott ilyen Save Like a Local ilyen nevű kampányok voltak, ilyen abszolút büntető, tehát hogy ilyen szégyenkeltő kampányok, kommunikációs kampányok voltak, hogy ha te feltöltöd a medencédet, akkor bizony be, tehát hogy tényleg az radikális volt, de gyakorlatilag az egy teljesen új stratégiát épített a város, meg a régió, meg az ország, ami egyszerre volt egy új vízprogram, tehát hogy diverzifikálták, tehát nem csak a víztár, fizikai víztározókból látták el a lakosság, meg a mezőgazdaság, meg az iparnak a vízfelhasználását, hanem hoztak egy olyan döntést, hogy oké, akkor hogy tudjuk megtartani a csapadékvizet, hogy tudunk sótalanítani, hogy tudunk visszaforgatni egy csomó vizet, hogy tudjuk a mérőket installálni, hogy tudjuk a víznyomást, nem tudom, optimalizálni, intelligens infrastruktúrákat. De igazából, amit megtanultam, igazából, ami izgalmas volt, az nem az volt, hogy van-e elegendő, tehát, hogy el tudja, hallgassuk meg.
2: De mondj nyugodtan.
1: Elvesztettem hívás miatt a gondolatot.
2: Jaj, de kár, de van azért, hát ha visszajön. Itt vagy, betelefonáló. Szia.
3: Elnézést kérek, sziasztok, ápoló vagyok. Egy kérdésem lenne.
2: Igen.
3: Önnap mentem vissza a szállásra, itt ördögtökben van a Modern Arts Orchestra koncertről. Délután 6-7 körül, és látom, hogy egy villányszéli hotel előtt egy bárki nyírja a kb. 8 centis füvet, 25 centisre, és megálltam mellette a kocsival, és kérdeztem, hogy ennek mi az oka, hogy 40 fokban tetszik füvet nyírni. Azt mondja, hogy nincs 40 fok, 33 van már. Hát jó, igen, az lehetséges, de hogyha most lenyírja, akkor holnap estére kiszárad, és sárga lesz. Igen, de mi locsorunk, tessék nézni itt a rendszer. És akkor mondta neki, hogy az országos vízhiány van, hát nem popátlanság, ilyen helyzet már locsolni, és erre leépített, nem mondok ilyen gorombaságot, de a hangsúlya az volt, hogy nekik saját kutyuk van.
2: És viszont mi a kérdésed túl azon, hogy...

0: hogy akkor elnézést kértem, és tovább mentem, de lehet, hogy a játkút az nem ad felmentést ilyenkor a vacsorás, mint bűn apostrofálása.
1: Köszönjük a...
2: Köszi.
0: Köszi, jó.
1: És köszi. Oktatás.
3: Ahova visszatérünk, igen.
2: Ja, hát ez nagyjából hogy az avarégetéssel van lehet egy színbe kámém.
3: Önmagát visszakadt a gondolatot közben?
4: Igen, szerintem arra próbáltam kifuttatni a gondolatmenetet a példán keresztül, hogy a több lábon álló, diverzifikált, rugalmas modellek azok, amik hosszú távon a jelenlegi klímaváltozás kiszámíthatatlanságai és szélsőségei mellett fel tudnak készíteni, és akkor itt tényleg sokféle léptéket, akár én egyébként ez alatt a kutatás alatt jártam kórházban, gyógyszeripari gyárban, borászatnál, tehát nagyon sokféle dolgot megvizsgáltam, és akár létesítményi szinten, akár a városi szinten, akár regionális, vagy országos, vagy nemzetközi szinten is tényleg azok a modellek fognak hát így future-proof-ok lenni, vagy jövőképesek, vagy jövőállók, amik erre a hogy mondjam, nem az 50 évente előforduló asszályokra vagy szélsőségekre vannak felkészülve, hanem akár, hát lehet, hogy a 100 év is kevés lesz így a modellezés. Szerintem itt a fokvárosi esetben szerintem az infrastruktúra az ilyen 50 évre volt kialakítva, de ez a szélsőséges asszály, ami ehhez jutott, hogy gyakorlatilag majdnem el kellett zárni a vizet a csapból, az inkább ilyen 300 évente előforduló szélsőség volt.
5: Ehhez csak egy fél mondat, ez van a 100 éves visszatérésű árvízszint, meg a 10 éves visszatérésű árvízszint, és amikor egy évtized alatt másodszor van 100 éves visszatérésű árvízszint. Szóval, hogy valójában ezek teljesen fiktívben kitalált, elképzelt, nyilván sok számítást tartalmazó, de a rendszer számos bizonytalanságát tükrözni képtelen modellek. Tehát az, hogy mennyi időre volt biztosítva, mert azt mondom, négy ilyen nagyobb víztározó látja el talán képtelent, vagy valahogy így. Szóval, hogy az, hogy ezekben hány bizonytalanság van, hogy azon a konkrét vízgyűjtőn, ezek elég pici vízgyűjtők, ráadásul ez, mert hogy ezek ilyen viszonylag ilyen nagyon pici hegyekhez kapcsolódó vízgyűjtők, tehát hogy az, hogy ezen mennyi csapadék esik 5 éves távlatban, az annyira nehéz, tehát annyira sok tényezőtől függ, hogy borzasztó nehéz ezt modellezni. Tehát hogy ezért annyira sok a bizonytalansági tényező ezekben, hogy ezeknek nem nagyon van, vagy hát nyilván van értelme, de hogy ezek azért túl sok bizonytalanságot hordoznak ahhoz, hogy lehessen azt mondani, hogy hány évre van biztosítva, vagy hány év tizedente fordulhat elő olyan szárazság.
4: Hát és a nagyobb kérdés az, hogyha ők is ugye export mezőgazdaság, tehát olyan mezőgazdasági termékeket állítanak elő a gazdasági modellbe, ami exportra termel. Tehát, hogy gyakorlatilag ők is exportálják a vízüket, és hogyha emiatt elfogy a lakosság, tehát ugye a víz az emberi jog, és egyébként Dél-Afrika az egyik példa, ahol az alkotmányban van a víz, mint emberi jog rögzítve. Ez is egy ilyen izgalmas, nem tudom, jogi kérdés, hogy ezt hogy lehet akkor így érvényesíteni akár az ilyen szegény negyedekben, de hogy azért ez egy teljesen más kérdéskör, mint hogy lehet a csapadékot meg a meglévő vízbázisokat diverzifikálni versus hogy alakítjuk át a gazdaságpolitikánkat a meglévő export alapú, vízexport alapúról egy reziliensé. Tehát azért értitek, az már nem csak vízügyi minisztériumi, vagy élők, vagy környezeti minisztériumi kérdés, hanem az egy komoly gazdasági, pénzügyi és egyéb nemzetet, hogy külügyi. Tehát az már azért egy olyan együttműködési modellt igényel, amiről egy picit még remélem, hogy lesz időnk beszélni, mert én most amúgy egy ilyen típusú dolgokba gondolkodom, ha egy picit majd fogunk tudni akár társadalmi innovációról beszélni, mert engem ez az, ami nagyon izgat a vízőrzők, a vízkoalíció közösségei szempontjából, úgyhogy én nagyon izgalmasnak
2: tartanám. Én nagyon szívesen rátérnék, ugye most után ugye van még 20 plusz pár percünk, Feri jelentkezik nagyon hevesen, úgyhogy ez mondani a gondolat.
1: Dologra még reagálnék gyorsan.
2: Persze.
1: Egyik itt igazából, hogy szóba került az, hogy Dél-Afrikában is, hogy aki a medencéjét töltötte, számon kérték. Ezért nagyon fontos az a betelefonálunk, aki betelefonált. Tehát egyszerűen az, hogy megállt. elkezdett beszélgetni. Már ilyenen, hogy füvet nyírsz, akkor hogy honnan veszed a vizet. Tehát ezek borzasztó fontosak. Tehát nem az, hogy egy bunkósbottal járjak és mindenkinek menjek neki, hanem hogy kérdezzek, álljak szóba, beszélgessek, miért csinálja az az illető éppen azt, amit csinál. És ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. És sokszor pont emiatt sikerül leállítani teljesen értelmetlen patak kotrásokat. Uh-huh. Mert most már oda mennek az emberek, és számon kérik a gép kezelőtől is, hogy te most miért kotrod ezt a patakot, vagy miért vágod itt a növényzetet, és meg lehet akadályozni a teljesen felesleges és káros beavatkozásokat. Most a tájléptékben, ökológiában, vagy a városi tájnál is az a fontos, hogy a generalista megoldások igazából nem nagyon vannak, tehát biztos, hogy van olyan szegély, amit éppen le kell nyírni. Az általános vágás az biztos, hogy rossz. Öntözés kérdése. Ugye Bardóczi Sándor ritka jó ilyen szempontú vezető van Budapesten, aki ezeket a kérdéseket kézbe veszi és irányítja, és mondta, hogy hát a könyörgöm, a fákat öntözzük már meg. Tehát ott a fa elvesztése nagyobb kár, mint az a víz, amit ráöntök. Uh-huh. Tehát mindig ennek a végig gondolása és mérlegelése, ami fontos, hogy mindegyik tettünknek van valahol egy vízlábnyoma. A fa elpusztulásának nagyobb a vízlábnyoma, mint annak a víznek, amit éppen ráöntök azért, hogy életbe tartsam az asszály idején. Tehát ezek. Akkor a következő volt a valószínűségek.
4: Hadd fűzzem hozzá, hogy azért a dél-afrikai példa szempontjából azért nagyon komoly sávos tarifákat vezettek be. Tehát azért azt, az árképzést ilyen sok helyzetben, vagy aszályos, súlyos aszály esetében nem lehet szem elől téveszteni. Tehát, hogy szuper jó egymást felelősségre vonni, meg emlékeztetni, meg egyéni szinten próbálkozni.
2: De hogy jelenjen meg mögötte az államhatalmi
4: eszköz valamilyen. Van egy fix alapi, és valamilyen meredeken emelkedő tarifák, tehát, hogy itt azért le kéne követni
2: tehát,
4: a víz.
2: Nyilván az hatékonyabb, persze, hogyha...
1: Vízkoalíciónak ez az egyik alapkövetelése. Aha. Tehát a civil mozgalmak követelik a sávos vízdíjazást.
3: Tehát az rezsicsökkentés sem, a sávos hatalmas, akkor...
1: egy hatalmas hazugság volt a rezsicsökkentés. Igen. Tehát leépítettük az infrastruktúránkat, felértük a jövőnket, fenntarthatatlan, de muszáj sávos
4: teljesen be van fagyasztva, és
3: ugye... Akkor csak, hogy egy szemléletes példát akarok idehozni, hogy itt most ez a szoba, ahol vagyunk, ez 23 fokra volt beállítva, egy ideig kellemes volt, azt elkezdtünk fázni, most feltettük 25-re, most elkezdett melegem lenni. Mm. És ez a rezsicsökkentés is, hogy levisszük, annak örülünk, de aztán mivel fenntarthatatlan emelni kell, és akkor onnantól hirtelen drága ez, csak ezt nem, nagyon sokan nem értik, ezért nem kell túlhűteni a szobát, hanem valami fenntartható hőmérsékletre, ami lehet, hogy csak egy-két fokkal hidegebb, mint ami.
4: Hát és van egy nagyobb probléma, hogy ezek miatt, az árképzések miatt a jelenlegi vízközmű szolgáltatásoknak hát elképesztő finanszírozási problémákkal néznek szemben. Nyilván itt van egy ilyen, kinek a tulajdonában van a vízköz, a műtárgyi szinten, az mennyire önkormányzatok.
3: Hát olvastam egy ilyen cikket, az tök érdekes volt, hogy, hogy ezt kérdezik meg az emberek, egy magyar kutatás volt, hogy mennyi pénzt fizetnének az ivóvízért. És akkor az volt, hogy egy literért akár 250 forintot is fizetnének, és hogy nem jön ki, tehát hogy amennyi vizet elvazarolunk. Tessék?
4: Egy fagyi több.
3: Mert persze, de nem csak, hogy ez tök, de egyébként amennyit fizetünk az ivóvízért, az pár fillér literenként. Tehát, hogy nem fogjuk fel, hogy egy mosogatás, egy WC lehúzás, egy zuhanyzás, egy mosás, az mennyire sok vizet jelent. Csak hogy egyáltalán vagyunk képben, és nincs
4: közel. Beszéltünk ugye az elfolyó vizekről, igen. Tehát hogy én ilyen 20-23%-ról tudok mondjuk átlag Magyarországon, de vannak régiók, ahol 60% fölött van, ami tényleg elfolyik. Ahhoz, hogy detektálják, mérjék, kijavítsák, kicseréljék ezeket a csőhálózatokat, tehát az nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, ami nincs jelenleg erőforrásként. Tehát az...
3: Ott van, pusztában. Na jó.
2: Feri, menjél tovább még, hogyha...
3: Meg a társadalmi dolgokról azért beszélünk még. Ja, hát igen, a vízőrzésről, a vízmentésről, igen. És a hódokról. Azért egy mondatot majd Feri mindenképpen mondja. Mert hogy azt a hallgatók nem tudják, a stúdióban van egy plusz hód, amelyik egy fadrönkön mászik fele, vagy nem tudom, csinál rajta.
1: A valószínűségi események jártak még a fejemben, ugye, hogy amikor azt mondom, hogy hát fú, jött idén a 100 éves árvíz, de hát tavaly is volt, hogy ez hogy lehet? Hát hogy nagyon egyszerű, az egyik a következő 100 évnek a kezdete, a másik az előző 100 év vége. A baj akkor van, hogyha tavaly előtt is volt.
3: Igen, ez az. Itt van egy betelefonálónk, szia, adásban vagy.
6: Sziasztok, csak egy gyors kérdésem van, hogy ide felmerült, hogy drágák ezek a tevékenységek, de nincsen olyan modell a világban, jó mondjuk lehet, hogy leszámítva Észak-Koreát, ahol a ahol tulajdonképpen nem a piacnak van kiszolgáltatva az állam, hanem azt mondja, hogy ő fenntart tulajdonképpen a saját non-profit működésével olyan vállalkozást, aki mindezt elvégzi. Lehet, hogy ez a piaccal szemben teljesen ellentétes, de mondjuk, hogyha egy ilyen fontos dologról van szó, mint a vízhálózatnak a hogy is mondjam, karbantartása, sőt viszonylag akut cseréje egy jelentős részének, hogy lehet-e ilyen lépést tenni.
3: Köszi, válaszolunk, egy Feri jelentkezik, hogy válaszol, de leteszünk. Köszi, szia.
1: Én most nem kapásból a példákat szeretném sorolni, Litkai Gergelyre, a másik hatalmas információ forrásra kell rákeresni a Facebookon, ő pont kitett egy ilyen gyűjtést, ahol összegyűjtötte, hogy milyen államok hogyan tudják ezt megoldani, hogy szépen fenntartják és gazdálkodnak a vízkincsükkel fenntartható módon.
3: Oké, hát akkor keresse a Litkai Gergelyre. Egyébként aztán tegnap vagy tegnap előtti posztja, vagy igazából nem. Viszont friss poszt. Igen.
1: A hódnál tartottunk?
4: Civilek erre.
3: Igen, vízőrzés, hód.
4: Beszéljünk erről is.
1: Hát akkor elkezdjük a hódnál, jó?
3: Tehát, csak Feri úgy, hogy negyed óránk van, és...
1: Negyed óránk.
3: Jó.
1: Jó. Ezt akkor kapcsolódik, összekötöm a sótalanítással, mert arról még nem beszéltünk a sótalanítás kérdésről. Tehát van itt egy ilyen hód által rágott fadarabon egy plüss hód. És ugye én a hódhívőséget mindig azzal szoktam mondani régebben, hogy hát nekem nincsen plüss hódom, nem azért vagyok hódhívő, és közben lett egy plüss hódom is. Úgyhogy most már ezt nem tudom mondani, hogy ez a élő táji rendszerben, ahogy az evolúcióban kialakult, annak a tiszteletét jelenti, hogy a hódnak van egy 30 millió éves tudása, ami egy viselkedés mintázat, és ami a genetikájában van írva. Hogy a tájban hogyan dolgozik együtt a vízzel, ami fenntartható, és az összes többi energiával. Most közben ezt a plüss hódot én az interreges projektben a spanyol kollégáktól kaptam, ami egy azért fontos jelkép, mert Spanyolországban a 70-es években a Franco rendszer idején 100%-ban felpörgették a vízigények kiszolgálását. Tehát azt mondták, hogy az agrárium, az öntözés az egy elsőrendű cél, mindenki olyan kutat fúr, amilyet akar, az összes folyót belépcsőzték, azt mondták, hogy itt vízbőség van, mindent kiszolgálunk. Északról a bővízű folyókat hatalmas akvaduktokon, nagy, hatalmas betoncsatornák, völgyhidakon keresztül viszik délre, mert a mérnökök mindent meg tudnak oldani. Tehát a 70-es években ezt elkezdték, és a 2000-es évekre jutottak oda, hogy amíg mi a homokhátságban most a 6-8 méter felszín alatti vízszint eséssel küzdünk, ők elértek 100-150 méter. Tehát horror helyzetbe kerültek úgy, hogy a 100-150 méteren nem azért álltak meg, mert hát most már mi okosak lettünk, látjuk, hogy rosszat csináltunk, hanem azért, mert onnan már olyan víz jön fel, ami majdnem szennyvíz minőségű, és gyakorlatilag ez a túl technokratizált rendszerrel tették tönkre teljes mértékben a vízgazdálkodásukat, aminek egy célja volt a vízigények kiszolgálása. Tehát a vízgazdálkodási rendszernek vízvédelmet kell szolgálnia, és nem vízigény kiszolgálást. És ehhez a vízvédelemhez kapcsolódhatnak utána a különböző vízhasználatok. Viszont amiben nagyon jók ezek a tartományok, Murcia, Valencia, hogy az újrahasznosítás. Tehát gyakorlatilag Izrael van 90% környékén, ők pedig olyan 60-70% környékén vannak a tisztított szennyvizek újrahasznosításában. Tehát most már azzal látják el...
3: Magyarország hol jár ebben?
1: Hát inkább a nulla körül. Aha. Valahol. Tehát eszméletlen alacsony szinten vagyunk. És igazából sótalanítókat használnak. Tehát a tengerparti területeken sótalanító üzemekből állítják elő az ivóvizet, Barcelonában is most már több helyen, és Izrael is ezt csinálja. Tehát ahol már van hozzá megfelelő energia, amivel ezt meg tudom csinálni, és fenntartható módon tudom biztosítani, ott ezeknek a tengerparti régióknak így idézőjelben szerencsés a helyzetük, mert az ivóvizet biztosítani tudják.
3: Nagyon sok mindenről kell mi beszélünk, de aktívabbak lettek a betelefonálóink, aminek örülünk is, meg zavarban is vagyunk tőle. Szia, adásban vagy.
7: Sziasztok, Bálint vagyok. Az a kérdésem, hogy nem tértetek vissza ápoló felvetésére, hogy a saját kútból való locsolás. Erről tudok valamit mondani, mert kíváncsi lennék, és szerintem ez ilyen mindennapi embereket érintő dolog, így a nagy globális, meg nemzeti bank, meg biztosítok túl, ez egy olyan dolog, ami nyilván sok mindentől függ, csak hogy egy pár szóban, így mit gondoltok róla?
3: Jó, jó. Szerintem az egész műsor adott már rá választ, de akkor adunk rá egy nagyon konkrétat is.
2: Jó, Feri konkrétan jó, a csapadékot köszi. Behozta, mint a legkézenfekvő példa, hogy tessék, aki ebben úgy érzi, hogy szeretne tenni, akkor próbálja bővíteni a saját kertesháza környékén a víz, csapadékvíz tárolásának a kapacitását, és ahogy a Feri is mondta azt a saját példáját, hogy neki van egy 10 köbméteres ciszternája, amiben még mindig lötyög az alján valamennyi, néhány köbméter, amiből nyilván a füvet nem locsolja, de ahogy mondtad, a veteményes tudod locsolni, és az állatokat tudod itatni, hát ez ennél jobb nem kell.
1: Én azért örülök a felvetésnek, mert beleszoktunk abba csúszni, hogy amikor átlendül az inga, és azt mondjuk, hogy hú, hát a falusi néni az ásott kutyával milyen borzasztó dolgot csinál, mert ő onnan mer öntözni. Nem. Tehát nem. Tehát mindig a léptéket is meg kell nézni, meg az arányokat. Tehát amikor nekem az ásott kútból mondjuk ki kell húznom vizet, azt én fizikai erővel kihúzom, és megöntözök vele valamit, ezzel semmi probléma az ég adta világon nincsen. Ha van egy furt kutam, amiből ez az 50-100 méteres mélységből veszem ki automata szivattyú rendszerekkel és öntözöm, értelmetlenül a golfpálya füvet és a tuját akkor van. Tehát kút között is kegyetlen sok különbség van, és itt nem arról van szó, hogy a régi, hagyományos ásott kúttal lenne a mondjuk a probléma, hogy annak a vizét felhasználom, hanem amikor már az unokáim készletét, aminek a megújulása már több évtizedben vagy évszázadban tehető, azt locsolom szét, azzal van a nagy probléma.
3: Oké, pici időnk van hátra, és engem még ez a, vagy nem csak engem, szerintem a hallgatókat is, ez a társadalmi felelősség és társadalmisítás nagyon izgat, szóval, hogy itt beszélünk kicsit a vízőrzőkről, meg a, amit mondta egyébként Feri kicsit így, hogy ha én itt megőrzöm a vizet, ezen a pár négyzetkilométeren, akkor lejjebb már nincs itt megőrizni. Szóval itt is hogy érnek össze az egyén és a kollektív érdekek, meg a szolidaritás. Erről picit tudtok-e beszélni, akár történelmi, akár jelenkori léptékben?
1: Igazából csak annyival gyorsan, tehát mi, hogy most erről a témáról beszélünk, és a hallgatók, akik ezt hallgatják, és ezen gondolkodnak, hogy ezt hogyan lehet jobban csinálni, ezáltal már mindannyian vízőrzők vagyunk. Tehát ez valahol nem csak konkrétan a cseppekben mérhető, hanem ugye mivel megbeszéltük, hogy minden köthető a virtuális vízhez is, akár még a ruházatom is, vagy a mosdó, amit használok, vagy egyéb, és hogy ezen gondolkodunk, már ezáltal szerintem elértük ezt a közösségi vízőrző kategóriát, de átadom a...
5: Hát, szóval, hogy alapvetően ez teljesen egyértelmű, hogy, tehát, hogy most kis vízgyűjtők méretében tudok történelmi példákat mondani, tehát, hogy nyilvánvalóan tehát lehetünk önzőek a vízhasználatát illetően, tehát mindenki tud építeni egy patakrei gátat, amivel kevesebb vizet enged a alsó vízfolyása, mint amennyi elég ahhoz, hogy egy malmot meghajtson, vagy egy fürdőt létesítsen, vagy bármit rá. De hogy alapvetően nyilván itt cél az, hogy érezzük azt, hogy a szomszédoknak is meg kell élnie, és léteznie kell. Tehát, hogy alapvetően van egy erkölcsi, adott esetben nem írott jogi paradigma e mögött. Egyébként ezt régen inkább úgy adották meg, hogy mindig annak van igaza, aki régebben ott van. Ezt ma már egy picit komplexebben látjuk, tehát hogy ma már, tehát, hogy nem tudom, azért, mert Szlovákia később lett független ország, ettől még nem teszünk úgy, mint hogyha kevesebb joguk lenne a vízhasználatra. Tehát, hogy ezt egy picit most már árnyaltabban látjuk, de hogy alapvetően az, hogy a víz megosztása és a víznek az etikus használata, ez valójában kis vízgyűjtők szintjén egy elég régóta jelenlévő gondolat, ahol azért alapvetően különböző házi praktikákkal igyekeztek, mindig nem tudom, szennyvizet csak este engedek le a, nem tudom, ikvapatakon, hogy ne szennyezem el a fürdővizét, csak annyit engedek, vagy veszek ki, amennyit tényleg muszáj használni az adott iparnak, vagy az adott gazdaságnak a működéséhez. Tehát, hogy valójában van egy olyan etikai elv mögötte, amit azért valójában sok esetben érzünk mi is, tehát nem véletlenül állt meg, nem tudom, Nagy Harsányban, tehát hogy érzi azt, hogy ott mi történik a fűvel, az az nincs rendben, és valószínűleg az, hogy haragosan válaszol a fűnyíró, az pedig valószínűleg azért van, mert ő is érzi, hogy nem jó az, amit csinál. Tehát, hogy valójában...
2: És hát neki nyilván valószínűleg ezt kell csinálnia, nem az ő ötlet.
5: Igen, lehet, hogy adott esetben ezt kérték tőle. Tehát, hogy igazából ez részben egy etikai kérdés is tud lenni, amiben mindannyian érzünk bizonyos határokat.
4: Én pedig még azt szeretném behozni két dolgot. Az egyik, hogy ez a vízválság, ez egyfelől egy természetkapcsolat válság is, és a mély ökológia hoz egy nagyon izgalmas ökológiai énfogalmat, Arna Naes a forrás ide, akit érdemes olvasni, ugye az ecological self, és ez azt jelenti, hogy a saját identitásunk, az egón kiterjesztése, a környezet, a víz, az a patak, az a kert, az a hely, ahova a gyerekkorunk, stb. És hogy számomra a vízőrzés az nem csak egy ilyen technokrata folyamat, vagy feladat, vagy én ezt látom ezekben a magyar civil összefogásokban is, hanem a természettel való egység aktív megélése is, tehát én látok egy ilyen erős ökológiai ént így kinőni, és itt a Robin Walkimerer is egy nagyon izgalmas író, őt is ajánlom, hogy olvassátok, ő meg a Restoration-ről beszél, ami az újra mesélést jelenti így a tájnak, az új történeteinek a újra mesélését, és szerintem itt a vízőrző mozgalmak között van egy ilyen közös történet alkotás, egy új közös látható kollektív akció, egy közös cselekvési képesség, amit szerintem itt Magyarországon is nagyon-nagyon fontos. Ez egy társadalmi innovációs folyamat szerintem, ami itt zajlik, és ezért is nagyon izgalmas szerintem így ezt a fajta megoldást, így a kollektív cselekvő képességet fejlesztenünk, és én igazából így ebbe hiszek, hogy a víz az egy társadalmi átalakulás kiinduló pontja lehet, ahol egy új együttműködési kultúrát kell tanulnunk, kísérleteznünk kell, nincsenek fix meg végleges válaszok, és hogy azt kell tanulnunk, hogy különböző gyakorlatok, intézmények, együttműködési formák hogyan tudnak olyan komplex kihívásokat megoldani, amit a jelenlegi rendszereink a jelenlegi formájában nem biztos, hogy el tudnak már, nem biztos, hogy válaszokat tudnak adni, vagy megoldásokat. Tehát, hogy itt nagyon sok ilyen innovációra van szükség a szempontból.
3: Köszi, kedves betelefonáló, hogy vártál. Te vagy az utolsó betelefonáló, többet már nem fogunk tudni felvenni. Szia! Hello.
8: Sziasztok! Peti vagyok, Buvárboltból, a Szentelt Vízből, Király utcából ezt a műsort. Úgy gondolom, hogy általános iskolákban kötelezően meg kellene hallgatni a gyerekeknek, és ez egy olyan edukáció lenne, ami országosan előre vinné ezt az egész víz problémát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
3: Mi köszönjük a telefon. Köszi, szia.
2: Köszönjük szépen.
1: Az okos tojás után ez a következő legjobb értékelés.
2: Igen, ez egy magasabb szint.
1: Köszönjük szépen.
3: Nem tudom, hogy csináljuk a maradék 4 percet. Van-e még valami égető dolog, amit Feri mindenképpen szeret mondani, de Kata meg András, nektek is egy-egy gondolatot még, amit így mindenképpen szeretnétek elmondani, azt mondjátok el.
1: Igazából a vízőrző mozgalom előkerült, tehát akkor gyorsan hozzá kéne tennem, hogy ennek van egy honlapja, vízőrző mozgalom, ez a honlap, rá lehet keresni. Van egy Facebook csoport, ami nem teljesen nyílt, a kérdésekre kell válaszolni, tehát viszont szigorú a felügyelő, tehát ott válaszolni kell a kérdésekre, az pedig a Patakmánia vízőrzők Facebook oldal, ahol utána már lehet olyan helyben közel lévő embereket, közösségeket találni, ők a különböző sejtek, és ezek a vízőrző sejtek alkotják ezt a vízőrző mozgalmat, aminek van egy olyan középvezetői szintje, hogy a bölcseppek köre, akik összehangolják ennek a mozgalomnak a működését, és van pedig egy kondenzmag, az elindítók, akik a különböző szakpolitikai ilyen koordinációkat végzik ezen a mozgalmon belül, és igazából ezt abszolút ökológiai alapon indult el az egész, és azt látni, hogy amikor valakinek az az élmény megadatik, hogy sikerül egy helyen vizet a tájban tényleg megtartani, és ott megjelenik az élővilág, akár egy hódos élőhely kapcsán például batlák, nekem még nem volt sikerélményem élőben batlát látni, de van, akinek már volt a saját szántóföldjén, ahol a hód megtartotta a vizet és megjelent. Ezek olyan élmények, amik erőt adnak, mert a helyzetünk katasztrofálisan rossz. Tehát egy abszolút rossz és kilátástalan, pessimista helyzetben vagyunk most, és ezek a cseppek, amik erőt adnak ahhoz, hogy holnap is folytatni tudjuk a munkát, fel tudjunk kelni egyszerűen az ágyból, és csinálni valamit.
3: Tehát társadalmi aktivizmus, András?
5: Hát talán erre rákapcsolódva, tehát a helyzet katasztrofális, másfelől szerintem az utóbbi egy hónapban, akár csak a Facebookon, vagy más különböző oldalakon görgetve azt látjuk, hogy elkezdettek emberek gondolkodni. Sokkal több embert ér el az, hogy mik azok az apró változtatások, amiket el kell kezdeni, és hogy ezek elképesztően fontosak akkor is, hogyha csak, nem tudom, napi 20 liter szürke vizet tudunk otthon megspórolni, és azzal öntjük le a WC-t, és nem húzzuk le minden egyes pisilés után. Tehát, hogy valójában én azt látom, hogy ez talán valami mentalitásbeli változásnak lehet egy fontos pontja, ami most zajlik. Egyszerűen talán az, hogy ennyire sokat szorra ismétlődik pár éven belül ez, amit most tapasztalunk, ez segít abban, hogy valami elinduljon. Nyilván kérdés, hogy nem felejtjük el, hogyha jövőre valamiért sok lesz az eső, hogy idén mit élünk át, de hogy alapvetően én azért azt remélem, hogy van változás, hogyha ez pici léptékben is kezdődik, de ugye alapvetően ez a bottom-up irány, ez egyre fontosabbnak látszik a világban.
3: Kata?
4: Én a gyászoló optimizmus szót még behozom a végére, ugye ez a grieving optimism. Ugye a cselekvő remény a szavunk Takács Sánta Andrástól, de itt nekem a grieving optimism most így, ami a fejemben van, ami egyszerre hordozza tehát az ambivalenciáját annak, hogy merjük kimondani, hogy a kőkemény igazságot, hogy nagyon drámai a helyzet, de hogy közben a letargiából legyen egy cselekvő remény, amiben ez a kollektív cselekvő képesség ki tud bontakozni, és én őszintén abban hiszek, meg a saját szerepemet is abban látom, hogy olyan megoldásokat szállítsunk együtt, ami növelni tudja a társadalom közös probléma megoldó képességét, és hogy legyen egy olyan jövőkép, ami nem csak a jövőben létezik, hanem már most elhisszük, hogy tudunk akár helyi, akár regionális, országos, vagy így nemzetközi szinten így belelépni ebbe az új citizenshipbe, vagy ebbe az újfajta ilyen abba, hogy mi hogyan definiáljuk, hogyan meséljük el újra, vagy hogyan írjuk át a saját történetünket.
1: És bocsánat, és nem láttátok, de az elején, amivel elkezdtük a közös tánc, esőtánc, táncoljatok együtt az esőért.
3: Nagyon-nagyon, igen, táncoljatok, mert hidratáljatok is közben, mert nagyon meleg van. Hogy nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Vadas András, Réder Ferenc és Molnár Kata, szuper dolgot mondtatok, és hogyha a kedves hallgatók tetszett a beszélgetés, akkor vigyétek hírét, hogy két hét van jövünk-e vagy sem, mert augusztus 20-a lesz, azt nem tudom, majd még kitaláljuk. De drukkoljunk annak, hogy ne legyen tűzijáték, én nekem is ezen az álláspontban vagyok, és a többieket is látva bologattok. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
4: Sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Team koordinátor se semmi.
2: Mekkora szerencséd van, Cangi, hogy nem volt rá pénz, nem?
3: Igen, egyébként nem is tudom, mit kezdenék a pénzzel.
4: És én úgy emlékszem, tehát mi a filmnek egy adott pontján láttuk, és akkor úgy tűnt, hogy hát még vannak lukak a költségvetésben, vagy szó, szóval, hogy mondjam, kölcsönök meg, szóval, hogy lehet ezt, és akkor a végénre ez kiegyenesedett, vagy majd ki fog?
3: Hát, reméljük, hogy ki fog.
4: Nem, tehát a 100 000 nézőnél kijön.
3: Hát igen.
5: Hát annál kijönne, igen. Úgyhogy nagyon nehéz dolog, de közben meg nagyon sok mindent hozzátesz, hogy az emberek így dolgoznak együtt 40-en, 50-en. Nagyon érdekes dolog ez. Én sokat gondolkoztam ezen, hogy mi történt volna másképp ebben a filmben, hogyha egy olyan összeg áll rendelkezésünkre, amiből legalább nyugalomban, ha nem is keresi magát senki hülyére, de nem tudom. Add és elvesz.
2: Nagyon inspiráló tud lenni az ingyen munka, mert egyrészt egymást húzzák az emberek, mi nagyon sokat dolgozunk.
5: Így.
1: Mi mind.
2: Mind. Van egy csomó független filmünk, ahol igen, ahol mindig mindenki ingyen dolgozott, de hát ezek ilyen bulik is, meg annyi felelősségvállalás van benne, amennyit be tudsz vállalni, és az mindig, hogy mondjam, valahogy erősebb, mint hogyha pénzért dolgozol, mert a pénzért van egy ilyen elvárás, hogy és ha ennyit kapsz, ekkora legyen kész, akkor mint egy ilyen favágást legyártod azt a mennyiséget, vagy legalábbis én nem gondolom annyira feelingesnek a pénzért dolgozást, mint a
4: társadalmunk. Na azért tud az jó lenni.
5: Hát igen, azért nálunk
2: sok, akkor igen, de
5: nálunk
2: igen.
5: Sok minden kimaradt, ami nekem nagy szívfájdalmam, talán jobban is, mint a fiúké.
2: Van valami, ami kimaradt azért a filmből, mert nem volt rá pénz? Most így utólag.
3: Hát igazából én felajánlottam, hogy felgyújtsuk a kocsimat.
4: Megint biztosítási csaló?
5: Hát még
3: hát de még abban az autóban biztosításként szerintem 50 000 forintot ha kaptam volna.
2: Jó, de sokkal látványosabb lett volna egy Teslát felgyújtani.
3: Igen, csak rájöttem, hogyha egy autót felgyújtok egy mezőn, akkor a mező is felgyullad.
5: Hát azt ne, lett volna a tűzoltó ügyelet, például egy nagy baleset, az kimaradt, és hát ugye kimaradt a nagyon sok külső a kínai negyedből, tehát azok a leírós nittek, amivel egy kicsit így többet látunk, meg érzünk, meg nekem ez fáj.
6: Szerintem mindannyian tudnánk azért sorolni sok mindent, hogyha úgy kezdenénk egy beszélgetést, tehát egy film előkészítését, hogy mit szeretnénk, mik a vágyaink, hogy látjuk ezt a filmet, mire lenne szükség alapon, akkor ez oldalak és oldalak, meg napok beszélgetés, és nagyon sok minden fantázia, aminek a megvalósítása pénzbe kerül, azért oda tudna kerülni a listára. Onnantól kezdve, hogy minket, ahogy akár az Andris is mondta, minket így szoktattak, bár nem azt mondom, hogy ez a jó irány, sőt, én szerintem nagyon rosszul lettem szoktatva olyan szempontból, hogy most, amikor megkérdeznek, hogy mire van szükség, nem is értem, hogy most viccelnek, vagy nem viccelnek, mert mindig az volt a mondás, hogy ezek a lehetőségek, ebből kell megoldani. És ez nem egy évig, nem két évig, hanem nem tudom, 10 évig, 20 évig mindig ehhez szoktunk hozzá, és szerintem ez valamilyen szinten akár kontraproduktív is tud lenni, mert az ember már fél kérni is, mert akkor biztos, arra már biztos nincs.
4: És vagy fél elgondolni dolgokat.
6: Vagy fél elgondolni, igen. Tehát, hogy szerintem van ebbe egy ilyen visszaszorítás, én próbálom magamat felszabadítani ez alól, hogy ne az legyen, hogy már eleve én levágok belőle, majd jöjjön valaki, majd jöjjön a Kati, és mondja meg, hogy na ezt nem. De hogy már nem is jutok el oda, mert már eleve visszafogom, ha a Cangi azt mondja, hogy ugye ez, erre ilyen lehetőségek vannak. Már nem is merek kérni. Csak úgy gondolom, hogy ez tényleg így szárnyakat vág le, hogy már nem is merünk nagyba gondolkodni, onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy ez nincs. És azért nem olyan régen, tehát hogy még mindig kortársakról beszélünk, de nyilván egy generációval előttünk a lévő rendezők, operatőrök, ők azért úgy csináltak játékfilmeket, hogy leültek, és úgy kezdték a beszélgetést, hogy mi a legjobb ennek a filmnek, mi a legjobb technikailag, mi a legjobb helyszínileg, díszletileg, színészileg, stb. És előbb felrakták a legjobbat, és akkor nyilván majd jöttek producerek, gyártások, stb., és akkor lehet, hogy szorítottak azokon a csapokon, de bizonyos dolgokból nem engedtek. És az megtörtént. Vagy legalábbis kisebb-nagyobb kompromisszumokkal, de megtörtént. De nyilván most csak magam nevében beszélve, én úgy gondolom, hogy nagyon lentről indul. Tehát már eleve nagyon leszorítjuk, és csak erre akarom mondani, hogy oké, nem pénzért, meg nem pénzből dolgozni, nyilván van benne egy ilyen buli része, de szerintem lehetne ezen változtatni, hogy nem mindig azzal kelljen takarózni, hogy hát figyelj, ahhoz képest ez jó, vagy ahhoz képest jól néz ki. Hát oké, nyilván mihez képest? Ahhoz képest, hogy nem volt rá pénz, meg hogy viszonylag ilyen-olyan lehetőségeink voltak. Hanem lássuk egyszer, hogy milyen az, ha ténylegesen azt csináljuk, amit szeretnénk. De tényleg kíváncsi vagyok, sőt, valamilyen szinten félek is attól, ha egyszer azt mondaná valaki, hogy na tessék, akkor mondd, hogy mi. Mert hogy nem ehhez szoktam.
5: Ah, nem lenne probléma. De bízom
6: meg szokjuk meg közösen, legyen az. Próbálom trenírozni magam.
2: De hova raktatok volna fátot, vagy hol lett volna egy darú, vagy hol lett volna, mert a stílusa a filmnek nagyon erős ettől, hogy ilyen piszkos. És nagyon jól áll neki. Szerintem állati vagány.
6: Szerintem nem csak technikai léptékben lehet ezt mérni a pénzből való dolgozást. Tehát maga a minősége a munkának, amiben dolgoznak az emberek, az is pénzfüggő.
5: Hát az idő.
1: Az idő, pontosan. Én is azt akartam mondani.
5: Az a legnagyobb. Nem az, hogy csillog-e, villog-e több lámpa feltétlenül. Mondjuk pontosan. A 33 nap helyett lett volna 50, az már egy érdekes kérdés, hogy mi lett volna.
1: Igen, mert hogyha például van, én például kaptam olyan kritikákat a bemutató után, hogy minden nagyon szép, de az akció jelenetek, például amikor a Sissi a kocsival ütközik, hogy ott azért ott sántítanak a dolgok.
2: Igen, ott a szalma.
1: Igen.
2: Ja.
1: A kuka volt?
7: A kuka volt.
2: De szalma is volt. Ja, igen,
1: de hogy például arra, hogyha több időnk van ott egy olyan stuntunk, van olyan, nem tudom, aki segít ebbe, kicsikét így ott tudunk tokosabbek lenni, meg bevállalósabbak. Nyilván az akciórendezőt nem hívtunk volna valószínűleg, de hogy igen, tényleg ezeknek a részeknek az időfaktor, az nagyon sokat segített volna, hogy nem egy óra alatt, vagy másfél óra alatt kell megcsinálni az éjszakában.
5: Nonsense egyébként.
1: Igen, hanem van rá egy...
5: Hát két nap egyébként, és mondjuk 5 millió forint, szóval ezen. Ez volt egyébként eredetileg a lángoló autó, és volt még egy baleset beleírva a könyvbe. Na mindegy, szóval...
4: De így azért, tehát tulajdonképpen úgy nagyjából tudom, vagy sejtem, hogy csináltátok a filmet, mert mi is utaztunk ebbe a cipőkbe. Tulajdonképpen így nagyon nehéz értelmezni azt, hogy mondjuk azt a kérdést, hogy mennyi volt a költségvetése. Mert hát igen, tehát hogy nyilván egy csomó, mondtátok itt az elején, hogy a szoláriumos úr tulajdonképpen nem.
2: Nevezett Dávid, aki nem Dávid.
4: Szolis úr, tulajdonképpen rábeszéltétek, hogy vegyen egy Black Magic-et. És adja nektek kölcsön ingyen. Ugye?
6: Hát nyilván egy másik produkció kapcsán
4: igen,
6: volt ez a befektetés.
4: Jó, csak az, hogy ez nem forintosítható, mert nem volt így, hogy nem volt egy kiadás, hogy a napi bérleti díj a komplexetnek, hanem azért csomó ilyen barter, meg barátság, meg nem tudom, kapcsolat, vagy az...
5: Igen, hát az ember az a nehezebb, szóval azért a Vilkók, meg a műszak, az...
4: Nem szörnyű,
5: ő nem hát jön értem, szerelemből, és azért 5-6 ember naponta, azért kaja muszáj, szállítani kell, szóval, hogy helyszínbérletek, azért volt sok külső.
4: De úgy értem, szörnyű az összes világosítót, innen csókoltatom, hogy az egy más kategória, tehát azt mondja,
5: amit
4: hogy
5: nem
4: fizetsz, akkor levonulunk.
5: Persze.
4: Aztán hello.
2: Ha keveset fizetsz, felrúgjuk az üveget.
5: Fel se vonulnak.
4: Ja,
5: pontosan.
4: Tehát ez a szakmának egy olyan...
5: És hát ebből a szempontból a 33 nap azért sok.
2: Az sok. Hmm. Egyébként. Tehát ilyen
4: de az mit jelent, hogy a cangi lassú? Mert a két okos, ügyes operatőr az biztos hát kent.
5: Rengeteg helyszín van azért.
3: Én egyébként én azt mondom, hogy egy Csabi lassú. és most mi az Andrissal egyébként? Iszonyat gyorsak vagyunk, a Csabi nem.
5: Csabi torpet.
3: Csabi kukucskál a kezével fél óráig, vagy egy óráig aztán.
1: Egyébként iszonyatosan nagy szerencsénk volt szinte pont a helyszínekkel. Amikor megláttam ezt a raktárhelyszínt a fekete-fehér stilizált részeknél, mert én tényleg eldobtam az agyamat, hogy itt Magyarországon, tehát olyan helyekre bejutottunk, meg olyan helyeket láthattunk, ahol a csomagokat már nem bonthattuk ki, mert nem, az már sok lett volna, hogy vajon mi van benne, de hogy tényleg olyan szinte készre és tűpontosan azt a millivet visszaadva minimális hozzányúlással tudtunk dolgozni, hogy elképesztő, és ebből a szempontból meg nyilván a szerencsefaktor az meg mellénk állt, hogyha már pénz nem volt rá annyi, de hogy ez szerintem jellemző ezekre a produkciókra, hogy akkor legalább az embernek szerencséje legyen.
3: Hát meg amúgy egyébként azt is kiemelném, hogy pont a Szellemvilág volt egy olyan etap, amire egyébként nagyon kevés időnk volt, azt hiszem, hogy hetünk volt?
1: Egy hét.
3: Ugye, egy hét. De hát azt úgy tolták le a srácok, hogy felváltva mindig az egyikük világos, tehát vagy a Csabi, vagy az Andris világított, és akkor a másik forgatott, és ez nyilván olyan volt, mint hogyha 14 napunk lenne egyébként. Tehát, hogy ez...
5: Igen, meg az is nehéz volt, hogy ott csak éjszaka mehettünk be oda dolgozni, és ott azért már húzta a lábát a stáb. Voltam is sokat, igen, és hát akkor már x-edik napok, hát, és ott azért már... Azért...
3: Igen, ahhoz képest, hogy ez egy nappali film, szerintem vagy 25 napot éjszaka forgattunk. Tehát az így, ja, többségét éjszaka forgattuk.
2: Bevállalnátok még egyszer, Andris, Csabi, ezt a filmet?
6: Nyilván így már egy végterméket látva sokkal jobban meg lehetne tervezni, vagy sokkal bátrabban lehetne bizonyos dolgokhoz hozzáállni, úgyhogy nyilván ez így egyszerűbb lenne. Inkább azt mondanám, hogy bátran bevállalnék egy következő bármit, ami
4: Cangi megvan a következő stáb.
5: Ó, már rég megvan.
4: Egy producer is van, mert
2: és van új forgatókönyved is?
3: Mikivel dolgozunk már egyébként egy treatmenten. Úgyhogy...
6: Miki, aki?
3: Ja, Miki. Bocsi, Móka Miki. Szia, Miki, remélem hallgatsz minket. Magai Miklós, ő az, aki még a Melyben nem volt benne, viszont a Mely után e film kapcsán ő mint így tehát, hogy ő úgy mond, hogy ő van velem a legelejétől. Tehát mindent, most már azt hiszem, hogy ő lesz az a partnerem, akivel elindítom a projektet, így ötlet szinten. Aztán ugye átviszük a producereket, aztán az opcsikon, és akkor igen, de ő egyébként ő, a vágásnál szokott így kb. Kiszállni, tehát utána már csak mit tudom, milyen havi, két havi szinten így konzultál.
4: De ha jól értem, akkor ő egy magyar ember.
3: Ő egy magyar ember.
4: Azért, mert itt elhangzott, én láttam már a filmet, nem a végleges változatot, de gondolom azért a nagyjából, és így többször elhangzott például ez a szó az előbb, hogy szellemvilág, tehát hogy én próbáltam olvasgatni régen klasszikus kínai novellákat, és az nagyon érdekes volt a rókatündér, tehát hogy megjelennek olyan dolgok, amin úgy, szóval hogy nem tipikus magyar, mondjuk a magyar mesékben vagy novell, ilyen klasszikus történetekben nincs, tehát ez a szellemvilág, tehát mégiscsak valahogy hozzád kapcsolódik, tehát ez a dolognak a tehát nem mint egzotikus, meg mint szoció, hogy a kínai piacon, hanem van egy ilyen, igen, egy ilyen emelkedett, vagy spirituális, vagy nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de tehát én látom a filmben téged látlak, mint aki kitalálta ezt, vagy aki elindította, vagy.
3: Hát nem is tudom, erre azt hiszem már erre úgy tudok válaszolni, hogy igen, van bennem egyfajta könnyűség, ami önmagában szerintem nem elég ahhoz, hogy egy alkotássá váljon, tehát hogy nagyon, nagyon sok ötletem van, de mindent földenni kell, és nekem ilyen szempontból rohadt nagy szerencsém van itt, akár az itt ülőkkel, akár amikivel, aki nincs itt, hogy de egyébként itt lett volna. Hogy tehát értelmezhető formában öntik. Kapcsolható hozzám.
4: Tudnád csinálni egy echte magyar filmet, ami nem semmi köze, mert nem kínai szereplők.
3: Azt hiszem,
4: nem.
3: Hogy biztos, hogy a bakancs listámon van, hogy egyszer megpróbáljam. De nem tudom, mi sül neki belőle. Tényleg nem tudom, mi sül neki belőle. Őszinte, gőzöm sincs.
4: Kínai producert nem lehetne keresni? Kínába tudom
3: de van csinálni. Egyébként most vannak, akik így mellém szegődtek.
4: De nem magyar kínai, nem?
3: Hanem kínai. Igen, mert most egyébként tavaly szeptember óta, tehát szeptember van-e májusig Kínában voltam, szinte egész végig. És
4: mászkáltál hátad szemben egy producer.
3: Hát, és valahogy így is történt, igen. Igen, Sánkhájban kötöttem ki. Aztán igen, elég sok emberrel találkoztam, úgyhogy szembe jöttek emberek, akik így érdeklődnek a következő produkció iránt, úgyhogy remélem az ígéret az be is lesz tartva.
2: Kicsit ilyen pszichoanalízis film ez neked, nem, Cangi?
3: Nem tudom, mert sokan kérdezik tőlem. Azt hiszem, nem. Vagyis nem tartanám önmagam terápiájának. Az igazi terápia az egyébként akkor jött, miután leforgattuk a filmet, akkor rendbe kellett raknom a filmet, tehát segíteni semmiképpen nem segített. És azt sem mondanám, hogy ez a film azért született meg, mert valamit meg akartam fejteni magammal kapcsolatban. De az mindenképp igaz, hogy nagyon sok aspektusra igaz rá.
2: Most, hogy néztem az internetet, láttam egy lányt, egy kínai lányt, aki nyilván Magyarországon gyönyörűen beszél magyarul, tehát valószínűleg már így született, és azt mondta, hogy nagyon szeretné megmutatni az anyukájának, reméli, hogy sírni fog, és olyan érzése van, mint hogyha ő is szereplője lenne ennek a filmnek, hogy cél volt ez amikor ez megszületett a fejedben, hogy megszólítsd azokat a kínaiakat, akik itt élnek Magyarországon hasonlóan hozzád, és beszélik a nyelvünket.
3: Hát igen, ez is egy érdekes dolog. Azt kéne elmondanom egyébként, hogy igen, de az őszinte válasz az egyébként az, hogy nem. Mert tehát nem az volt, hogy nem akartam hozzájuk szólni, hanem úgy egyáltalán eszembe se jutott, hogy kihez akarok szólni. Tehát, hogy szerintem, amikor az ember amikor az ember alkotni akar, akkor nem az az elsődleges gondolata, hogy kinek készíti, hanem hogy azt hiszem, hogy miért készíti, és nálam a miért volt az erős. Mert úgy éreztem, hogy és ez vicces, mert a Katának is azt mondtam, ennyit mondtam igazából neki, hogy itt az ideje. Tehát azok, az, az itt az ideje. De amit éreztem, ez meg az, hogy itt az ideje. És valóban ezt éreztem, hogy nem halogathatom tovább. Tehát, hogyha...
2: Mert megöregszel, vagy miért?
3: Nem az öregség ellen féltem, hanem egyszerűen azt láttam, hogy áll itt, a sarkokon állnak az emberek, és készen állnak arra, hogy megcsinálnak velem egy filmet. Ami nem tudom, hogy igaz-e, vagy csak ez valami furcsa pszichózisom volt, de azt hiszem, hogy ez volt.
4: Kéne egy nagy kertmozit csinálni a kínai piacon, egy hatalmas vásznat is kivetíteni.
2: Ott, ahol a kajasorban.
4: Meg fogják nézni a kínaiak. Van kínai mozi Magyarországon?
3: Ahol... Igazából már volt egy. Volt egy ilyen...
5: Egy vetítés. Volt
3: egy vetítés.
5: Igen, de azért kevesebb volt lényegesen a kínai vendég, mint a magyar.
2: De ez hol?
3: Ott, ahol a... amiről beszéltek pont, ahol az a Night Market van. Volt.
5: Volt annak a helyén, ott van egy épület, és abban nem kertmozi, hanem egy ilyen lepukkan.
2: Azért lenne érdekes most, mert most nagyon jó a PR. Tehát nem tudom, hogy mennyire van, teli vannak a mozik, nem?
3: Hát...
5: 1400.
3: Az a baj, hogy a jó idővel küzdünk. Tehát hogy azért ez egy elég nehéz szezon.
4: Két fok nem egy moziban.
3: Hát igen. Most mindenki a hidegből átfordultunk a melegbe, úgyhogy szerintem most mindenki inkább kimegy. És tökre megértem őket, úgyhogy...
4: Jó.
2: Hol lesz legközelebb? Mert azok a hallgatók, akik most hallanak erről a filmről először, hol tudják megnézni?
3: Hát igazából minden nap van a művész mozikban. Tehát most a Kino Puskin, Tabán...
5: És van egy-két nagyban is, országosan.
3: Igen.
5: Vidékenység
3: sok helyen.
4: És hogy sikerült forgalmazott találni?
3: Hát általatok.
5: De talált meg minket tulajdonképpen.
2: Én arra emlékszem, hogy amikor Balatonbogláról levetítettük ugye zárt körbe, akkor a Hammer Feri odajött hozzám, hogy hát ez rohadt jó, és aztán fölhívott pár hónap múlva, hogy mi lett ez a filme, mi a címe, azonnal mondjam meg, mert hogy neki ez nagyon tetszett. De igazából ezen kívül hozzánk nem nagyon jött olyan visszajelzés, hogy akkor valaki foglalkozna ezzel a filmmel. Szóval, hogy...
3: De a Kapás Tibi.
2: Igen?
3: Igen, a Kapás Tibi szívügyének vette, hogy... Ő akkor mondta, hogy ismeri a Liszka Tamást, úgyhogy, és mondta, hogy ő el fogja neki küldeni, hogy tud hozzá egy e-mailt, és úgy elküldi neki.
4: Ez a Budapest film,
3: a
4: ugye?
3: Budapest filmnek, aha. És ez így is lehet elküldte neki, majd nem tudom, rá egy hétre Tamás, azt hiszem, húsvét hétfőn hívott, hogy azonnal hív vissza, de úgyhogy nem is ismertem őt. Uh-huh. És akkor felhívtam, és akkor... Ez így akkor történt.
2: Akkor nagyon szerény a Tibi, mert ő ezt nem mondta nekünk, hogy...
3: Én ezt többször is megköszöntem neki, és még egyszer megköszönöm neki, és nem fogom elégszer meg tudni köszönni neki, úgyhogy...
4: Na,
2: akkor most zenéljünk egyet.

0: kicsi beszélgetésen pedig négyen voltunk. Az is nagyon jó volt. Szóval, mint így.
1: Hát, ez is hozzátartozik szerintem.
0: Igen.
1: Legalább elmentetek vidékre. Mert lejárt a műsoridőnk.
2: Nagyon örülünk, hogy itt voltatok. Hát, a mozikba. Művészmozi hálózat.
1: Akkor még egyszer mondjuk el, hogy meddig lehet a művészmozikba megnézni? Hát meddig fog ez most úgy nagy
0: sokáig. Szerintem, hogy július-augusztusig körülbelül.
1: Akkor menjetek művészmoziban, nézzetek meg a Nem én vagyok című. Én nekem ezzel az egyel van problémám, a Nem én vagyokkal, hogy emlékszem, hogy mennyit szenvedtél a címmel, és aztán végül is ez lett, kicsit elmondja, amit nem kéne elmondani, de nekem se jutott eszembe azóta se.
0: Yeah.
1: Jobb, mert igen, nehéz. Címet adni nehéz. Na. Igen. Hogy hangzik ez kínaiul?
0: Lundawa. Úgy, mint angolul my turn, hogy én jövök. Ez valahogy az én jövök az. Nem tudom, inkább abban volt, hogy kicsit ilyen szexuális jellegű aztán.
1: Nem tudom. De ez egy jó pofa egyébként.
3: Német forgalmazásban az legalább nagyot menne.
1: Na hát, sziasztok, akkor ennyi volt a pergőképek. Már a 2 hét múlva újra jövünk. Hallgassatok ki lassan egy adat, menjetek moziba. Sziasztok!
2: Nem vagyok, sziasztok. Sziasztok, hello!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadatai

0: Arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-lal is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket. Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében. A Google keresőjének hagyományos, rangsorolt kék linkjeinek helyét nyártól egy mesterséges intelligenciával működő interaktív rendszer veszi át, amelynek központi eleme egy új, úgynevezett intelligens keresőmező, írta a Qubit. A kereső egyre gyakrabban ad majd közvetlen válaszokat, vagy nyújt a kérdésre választ adó vizuális információt, ahelyett, hogy weboldalak listáját jelenítené meg. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett információs ágensek bevezetése, amelyek önállóan figyelik a webet a felhasználó nevében. A funkció lehetővé teszi például pénzügyi piacok folyamatos követését. A vállalat szerint az AI alapú keresési funkciók már most rendkívül népszerűek, ezek az áttekintések több mint 2,5 milliárd havi felhasználót érnek el. A szakértők szerint a változások tovább csökkenthetik a kiadók weboldalaira és a híroldalakra irányuló forgalmat.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, Kovács Ádám hangpostája. Hát, most rendezgettem ilyen régi fájlokat, és előjött az, hogy ilyen találtam, amikor még ilyen MP3-akból csináltam a zenét, ilyen válogatást, és ott találtam rá erre. És volt az a pillanat, hogy elkezdtem hallgatni, és ez is egy ilyen pillanat volt, ami még mindig tart a mai napig, április 12 óta, hogy így, hogy vannak dolgok, amik így rádöbbentenek, hogy ja, hogy most már más a helyzet, és hogy ez mennyire jó, és ez volt az egyik ilyen, amikor hogy újra meghallgatva ezt a számot, ez most így eléggé másként hat ebben a helyzetben. Na, szóval Kovács Ádám hangpostája, szokott csapatból itt van Bori, meg mindjárt Balázs is.
1: Sziasztok.
0: Csatlakozik hozzánk, és itt van két vendégünk, visszatérő vendégünk, a Jó Hajnalka és Szalai Bálint.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok!
0: Akikkel mind a kettőjükkel különböző történetek, vagy közös történetünk van. Ugye hajni egy időben még műsorkészítő társunk is volt a vendégeskedése után egy ideig. De akkor felvezetem, hogy miről is gondoltuk, hogy beszéljünk, mert miért gyűltünk így most így össze. Egy kicsit ez most ilyen, nem tudom, valószínűleg szerte ágazóbb lesz, nem annyira egy ilyen konkrét téma, ha bár van egy konkrét csapásirány is azért, de hogy ugye arról beszélgettünk, mint ahogy amit átéltem ezzel a számmal kapcsolatban, hogy azért vannak ilyen traumák, amikor az ember így rájön, hogy nem tudom, kijön a bántalmazó kapcsolatból, és akkor ott így még időbe telik, amíg így elkezdi az új környezetben így összerakni magát. Legalábbis azt gondolom, hogy ez így működik, és akkor erről beszéltünk, hogy kéne egy kicsit erről is így egymás között beszélni, ennek a megéléséről, meg feldolgozni, hogy akkor mi volt ebben a 16 évben. És aztán, amikor ezen gondolkoztam, akkoriban volt szerintem az, amikor megnéztem a Waberernek a hosszabbik Terexes interjúját, ahol ugye a Fábián Tamással szemben ülve ott a Waberer elmondta azt az utat, ahogy eljutott a Tisza támogatásáig, és ahogy ott így elmondta, hogy hát igen, amikor 2025-ben meglátta a gazdasági mutatókat, hogy az volt az a pont, ami így átfordította őt. És akkor miközben bennül a Telexnek a stúdiójában szemben a Fábián Tamással, aki szerintem nagy visszafogottságról tett tanúbizonyságot, hogy nem hozta fel neki azt, hogy így, hát, hogy szeretne gratulálni ahhoz, hogy 2025-ben sikerült bizonyos gazdasági mutatók kapcsán rádöbbennie, és nyilván ugye az egész beszélgetésből hiányzott egy csomó minden, ami történt a magyar társadalommal, meg ami történt velünk. És ugye ekkor jutott eszembe, hogy hát mi mind a kettőtökkel már több soron átéltük egy bizonyos szeletét ennek az elmúlt 16 évnek, és hogy akkor megpróbáltam, és szerencsére mind a ketten el tudtatok jönni. És szerintem kezdjük egy kicsit azzal, hogy akkor felvázoljuk, hogy mi is volt ez az elmúlt 16 év számotokra. Mert hogy igen, ez volt benne a gondolat, hogy ti azért jelentős változáson, részben kényszerből kellett, hogy átmenjetek ebben az elmúlt 16 évben. Ki kezdi? Jelöljünk ki valakit? Jó, akkor hajni kezd el, te jó?
1: Hát most gondolkodtam a szóhasználaton, jelentős változásnak is nevezhetjük, hogy elhagytam, kénytelen voltam elhagyni azt a szakmát, amit annak idején választottam, amire feltettem, most én romantikusan fogalmazva, a fiatalságot, meg a legtöbb energiámat, meg mindenemet, amíg szépen szisztematikusan 2010 után mindent kivettek, felszámoltak belőle, amiért érdemes volt. Nyilván kívülről, aki nem az újságírás berkén belül élte a mindennapjait, nehezebben tűntek fel ezek, de hát az, hogy hogyan épült le a nyilvánosság, hogyan zárták el fokról fokra az információkat, az újságírókat a politikusoktól, az információforrásoktól, hogy egy adatkérés az nem annyiból állt, mint régen, hogy írásban beadta az ember, és akkor várta a választ, hanem egy ilyen szélmalomharc volt, aminek a legeslegvégén már annyit se válaszoltak, hogy akkor hülye vagy, ne, minek foglalkozol, ezzel nem adjuk ki, szóval az égvilágon semmit. Vagy volt a legendás, úgy kerültem ide, emlékeim szerint a századvég akták kiperelésének az idején, ezután a pereskedés után vezették be azt, hogy pénzt kértek amúgy közérdekből nyilvános anyagokért, amiknek a segítségével lehetett volna bizonyítani, hogy hány milliárdot, akkor még csak ilyen szerény egyszálljegyekben utaztak, ilyen 2013-14 környékén fordítottak a semmire. Aztán jöttek ugye a parlamenti kitiltások, és a 12. év végén már ott tartottunk, hogy nem sok minden maradt benne, amiért...
0: Mármint a 2010-hez számítva, a 12. év végén?
1: Igen, tehát a 16-ból a 12. és a harmadik új ciklus, tehát az akkori kétharmad után döntöttem én például személyesen úgy, hogy egyszerűen ezért már nem teszem tönkre a mentális és fizikai egészségemet, nem ér annyi.
0: De hogy az a választási eredmény után, amikor látni lehetett, hogy akkor ez újra 4 évre be van betonozva?
1: Hát igen, mert amikor kevéssel a választások előtt hozunk nyilvánosságra olyan ügyeket, például akkor a 60 pusztai majorság ügyétől volt hangos minden. A HVG-nél dolgoztam, akkor előtte derült ki és épült fel lassanként az a sztori, hogy mekkora uradalom épült egyértelműen közpénzből, miniszterelnököt személyesen megkérdezve, pedig ugye azt a választ kaptam, hogy ahhoz semmi köze, kérdezzük meg az édesapját, meg voltak akkor ezek a tipikus ilyen lózungok, az üzleti ügyekkel nem foglalkozunk, meg hogy kicsavarták az emberből a kormány szóivén, az évi egy sajtótájékoztató, maga a miniszterelnök is megjelent, kérdés közben kicsavarják a mikrofon, szóval annyira kiábrándító volt már, hogy egész egyszerűen már nem találtam benne a helyem.
0: És hogy láttad, hogy ez mások, tehát hogy akkor többen is így úgy döntöttek, hogy irányt váltanak, mert ugye menet közben azért...
1: Hát a 16 év alatt nagyon sokan, de ezután a választás után is sokan hagyták el a pályát az egykori ismerőseim közül.
0: Ja, hát arra emlékszem, hogy az egy ilyen traumatikus élmény volt, hogy egyébként is, amikor az ember ott így nézte, várta az eredményeket, és akkor azt látta, hogy egyáltalán nem az történik, ami... Tehát, hogy az egy ilyen nagyon letargikus pillanat volt.
1: Igen, tehát meg a mai szinte hihetetlennek tűnő helyzetből irigykedve néztem, hogy az újságírók csak így jönnek, mennek a parlamentbe, oda mennek egy politikushoz, az válaszol, szól ilyenre, tényleg már alig-alig emlékeztem, amikor példa volt. És 2022 után még mindig az volt, hogy a parlamentben egy mindenki által elkerült karámból lehetett esetleg tájékoztatni, de miről, az üres folyosóról, vagy a 30 méter elhaladó politikusoktól. Akkor volt ugye hot téma a telefonos Pegasus botrány, tehát már civil témákban is, ha megkerestél bárkit, akkor nem mert mondani semmit, és még utána is háromszor felhívott, hogy te nem mondtam semmit. Amúgy tényleg nem mondott semmit, de annyira retteget, hogy róla bárkiről, egy ápolóról, egy tanárról, vagy bármilyen szektorban dolgozó emberről beszéltünk. Szóval féltek az emberek, mindenkinek ott lehetett a telefonja, mindenkit megfigyelhettek, meg is figyeltek.
0: És a vs.hu az hányban volt?
1: Azt 16-ban ért csúfos véget, amikor a MNB pénzek elvesztették közpénzi jellegüket, ugye, és akkor
0: igen.
1: Kiderült, hogy...
0: Igen, mert ugye ennek kapcsán beszéltünk szerintem
1: igen, mert
0: először.
1: Ez pont egybeesett azzal, amikor a bírósági jogerősítélet megszületett arról, hogy ki kell adniuk a Rogánéknak a századvég aktákat. Ez a per pont lezárult, éppen nekiálltam volna a feldolgozásnak. Azt hiszem, hogy ez pénteken vagy szombaton derült ki, a Népszava robbantotta akkor ezt az ügyet, és hétfőn jelent volna meg az első cikk a századvég aktákból, és akkor nyilván abban a pillanatban felmondtam, amint ez tudomásomra jutott. Sokat beszéltünk arról, hogy akkor mi a VS akkori újságírói előtt ez nem volt ismert információ, a munkákba soha nem szóltak bele felülről, mindig egy ilyen UFO-ként néztek ránk tulajdonképpen, még a fideszesek is a folyosón, hogy hát így utólag tudva, hogy ők pénzelték, hogy tényleg nehezen volt értető az a sok kormánykritikus anyag. Na mindegy, szóval akkor ott átigazoltam a HVG-hez, és akkor már a HVG hozta le ezeket a cikkeket.
0: Csak mert ugye az is egy ilyen fontos pillanat volt, de nem tudom, hogy ez mennyire van benne egyébként a gondolkodásban, amikor ugye a vs.hu újságírói felálltak, tehát hogy nagyjából ott ez volt, nem? Tehát hogy ott többen egyszerre beadtátok a felmondásotokat, tehát kb. Ez volt az oka a megszűnésnek. Tehát nem beszüntették. Száraz István, ugye ez a...
1: Ha jól emlékszem, utána még ketyeget ilyen Origo Light módon, de aztán...
2: De felett Origo.
1: Aztán megszerezték az Origót, úgyhogy...
2: Ez is megoldódott.
1: Már nem kellett tolni bele a pénzt.
0: Ja, csak már hogy ez is egy ilyen esemény volt, ami ugye egy ilyen szerkesztőség újságírók rendelki ismeretükkel elszámolva így felállnak, és...
1: Hát igen, ebből a 16 évből azért elég sok szaftos sztorit, labbedőlést, felszámolást, furcsa megszűnést, furcsa átalakulást tudunk azért felemleget, szóval...
3: Nem a VS nem volt még, ahol még pont így a felállás előtt még azért így kirúgták a Keller Ellen Tákost is, mert tiszteletlenül kérdezett a Rogán Antaltól. Még így, csak valami, még ilyen intermezzóra emlékszem, hogy ő már nem mondhatott fel, mert így mondta, hogy ki is rúgták. De...
0: Na, akkor Bálint egy kicsit...
2: Akkor lazítsunk! Traumafeldolgozó csoportban!
3: Vicces történt, nem. Egyébként pont eszembe jutott egy valami estréfes történet, hogy anyám így a Covid után kb. 2021 végén mert elmondani, hogy kb. Akkor nem tudom, 7-8 évvel előtte így az is, általános iskolai tanár, és az iskolájukban 7 millió forintért cseréltek ki egy piszoárt, és hogy valamiért az akkor igazgató, hogy megfenyegette, hogy így tudjuk, hogy a fiad újságíró, és hogyha tudjuk, hogy ez bármikor kiderül, akkor itt elszel először így elővéve, nem tudom, és nem is mondta el meg, de így be is volt szárva végig szegény, hogy így, hogyha valahol nélkül ki tudjuk,
1: akkor
3: így,
1: igen,
3: de hogy hát ez annyira 12 egy tucat, hogy egy iskolában így, nem tudom, százszoros áron cserélnek piszoárt, vagy inkább 150-szeres áron, hogy így mire ezt elmondta volna, addigra már pont az ilyen standard korrupciós ügyek egyszerűen így érdektelenné váltak az olvasóknak is kb. Vagy legalábbis én így éreztem, de hogy csak így sajnáltam annyit, hogy így ezen feszült meg. Effektív a végén így halkan már elmondani, nem, hogy így a szomszédok meghallják, vagy nem tudom, vagy így apu túlhangosan, hogyha túlhangosan mondja, akkor apu meghallja ezt az egész terület, vagy jó érték, de na mindegy, most velem ez baj belőlem, de hogy én igazából két ilyen érzésre emlékszem leginkább. Én 2012-ben kezdtem el újságot írni, előtte az Indexben, előtte kontrollerként dolgoztam egy gyógyszergyárban, és ahhoz képest nagyon izgalmas, meg ilyen vicces világ volt, és engem inkább így szórakoztatott ez az egész ilyen 2012-től bedurvoló cucc. Úgy éreztem, hogy ezek, tehát egyrészt, hogy ezek ilyen bohócok, úgy lesznek sokáig, tehát ötig nem tudnak elszámolni. Az is, hogyha emlékeztek, akkor volt az a Matónak az a híres konferencia részvétel, ahol bekiabáltak neki, hogy ez egy Gyurikám, nem zavarnak a számok. De hogy, szóval egy nagyon érdekes világ volt, hogy ilyeneket lehet csinálni, meg hogy így tényleg ilyen furcsa emberek hirtelen ilyen kormányzati pozícióban vannak, de hogy így mert ilyen a korábbiakhoz képest is furcsa emberek, és Csak aztán azt hiszem két dologgal nem számoltam, ami egy nagyon erős hatásra lett az én életemre is, hogy így az egyik az, hogy ilyen micsoda istenverte eleje van az ismétlésnek, tehát hogyha ugyanazt így súlykolják folyamatosan, így nem tudom, éveken át ugyanazt szól a fodrásznál, a rádióban, a metróban, a, nem tudom, a klotyóra nem mehetsz nélkül, hogy ne ugyanazokat a cuccokat hagy folyamatosan, az így beleég az ember agyába, és így mindent így valamelyest így megmérgez, hogyha most csak így nem tudom, hogyha csak bemondanám azt, hogy nem tudom, Soros, akkor így mindenki tudná, hogy kb. Mire gondolok, és így mindenki tudna magától leírni, nem tudom, egy ilyen öt oldalas fogalmazást arról, hogy kb. Mit gondolunk erről, és így nem tudom, milyen háttérben leselkedő ügynökök akarnak világhatalomra törni, meg stb. És ez szerintem különösen erős volt így újságíróként, mert ott így egyszerűen el kellett, de nem mondhatod azt, hogy hagyjuk a hülyeséget, hanem el kellett viselni ezeket a cuccokat, és az ilyen emlékszem, amikor már később a Szabad Európánál voltam, akkor így könyörögtem, hogy ne kelljen. Mi ki voltunk tiltva a kormányinforról, pontosabban sajnos nem volt elég hely, hogy bármikor is elmehessünk oda. De hogy már, pláne a Covid alatt máshol meg egyáltalán nem lehetett kérdezni, úgyhogy meg kellett hallgatni, és én már bármit felajánlottam, itt 10 hétvégű ügyeletet, csak egyet se kelljen hallgatnom belőle, mert hogy így éreztem, hogy megy fel a pulzusom, és én ezt egyszerűen nem bírom tovább, mert így ez ilyen kínzás. A másik meg az, hogy ez ilyen, a másik meg igazából ez az ilyen üvegbúraszerű érzés, hogy mint egy ilyen nagy ilyen minden táborító sötétség ereszkedne az emberre, és így akármit kérdezi, így nem lehet benne biztos az ember, hogy így azért nem válaszolnak értelmesen, mert ilyen intellektuális korlátok vannak, vagy azért, mert így nem hajlandó, és hogy érdemes-e még így birkózni vele, hogy így figyelj, mert most tényleg szeretném ezt megkérdezni, most így hagyjuk el azért, mondd el, hogy mit gondolsz erről, vagy így hogyan érdemesebben gondolkozni szerinted, vagy bármi, de hogyha viszont ténylegesen csak így 4700-szor hajlandó vagy elmondani az a betanult programmondataidat, akkor tényleg ne húzzuk egymás idejét, és így ez ilyen az újságíróktól is ilyen más hozzáállást, meg felkészülést igényel, meg hogyha nem tudod, hogy egyet lehet-e kérdezni, vagy akár hármat is, akkor egy kicsit másképp kell készülni, mint hogyha lehet, hogy kapsz egy értelmes érvet is, vagy egy új olyasmi adatot, ami más színben tünteti fel az egész problémát. És igen, és ez annyiban biztos, hogy egy ilyen új helyzet, vagy remélhetőleg új helyzet lesz mostantól, hogy az egész ilyen hozzáállásnak is egy kicsit, vagy a hozzáállás is egy kicsit más lehet.
1: Hát annál nem lesz nehéz. Amikor az ilyen eseményeket, ahol a külföldi sajtó, vagy külföldön bármilyen országban, mert úgy értem, hogy tőlünk nyugatra, tök normális, hogy újságíróként odamész egy politikushoz, és aládugod az orral a mikrofon, de nem az, hogy tolakodva vagy valami, hanem hogy egy kérdezel, és ő megválaszol. Ez egy normális szituáció, hogy egy újságíró vagy kérdezel. Itt pedig ugye a kordonjának a kordonját is felállították, az összes ilyen frakciülés, meg évértékre, meg nem tudom, nehogy.
4: Tilos Rádió hírei következnek.

0: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és átterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvagyott partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen, július derekán 18 példányukat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az agyvabentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja. A Kolosseum közelében lévő gimnáziumot a 19. század végén építették egy, az ókorban is sűrűn lakott római városrészben. Tornaterme alatt titokzatos helyiségek rejlenek, tartotta a fáma. Vállalkozó kedvű diákok ennek jártak utána, és valóban. Folyosókra, kamrákra bukkantak. A további, egyelőre részleges feltárást hivatásos régészek végezték. Megállapították, hogy a Samnium régióból származó tehetős Umbrius család 1800 éves freskókkal, stukkokkal és mozaikokkal díszített villájának maradványairól van szó. 20. és 21. századi graffitik is előkerültek, jelezve diákok, turisták és egyéb felfedezők már korábban is vizsgálódtak errefelé, közli a Life Science cikke alapján a 24.hu.
1: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta a galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
2: Tilos Rádió híreit hallottatok.

Till we drop, drop, drop.

0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez itt a Körkapcsolás, a Tilos Rádió vidéki műsora. Én Gerda vagyok Debrecenből, és itt van Sziszi Szegedről. Most ketten leszünk a mai adásban. És a témánk hát nyilván a hőség és a dolgok ezzel kapcsolatban. Most ugye sok szó van erről, hogy a Duna vízállása hogy áll, de nyilván így az Alföldön is érezzük ezt a helyzetet, úgyhogy Sziszi, Mizu felétek.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, meg jó újra beszélgetni. Alapvetően kedden például az európai 5 legmelegebb város között voltunk Szegeden, ami egy ilyen borzasztó megtisztelő címem, de nem annyira élhető. Szóval, hogy így nem annyira elképesztően fantasztikus a helyzet, mint lehetne, de közben meg így, hát egyrészt itt az önkormányzatnak is nagyon fontos az, hogy ne kommunikáljon káoszt, meg azt hiszem, hogy a kormányzó pártnak a képviselő is nagyon elkötelezettek abban, hogy azért mozgalmiságot és tevékenységeket és kis emberek változtathatnak dolgokon, típusú üzeneteket közvetítsenek. Szóval így annak ellenére nagyon meleg van, és annak ellenére, hogy itt tényleg így érződik a sivatagiság, meg ilyesmi, amiben összeg ország szerte nyilván érzékelhető, ezzel együtt van egy ilyen kedves jólét ezzel az egésszel kapcsolatban. Mi a megállóban is így sorba kertmozizunk egész éjszaka, vagy egész héten, meg ilyesmi, amik már azokban az órákban vannak, nyilván ez egy fényérzékeny program, amik azokban az órákban vannak, amikor már érdemes közösségben menni. Nyilván olyan embereket látunk most, akik így járnak kertmozira, meg ilyesmi, de hogy így van velük kapcsolatban, vagy bennük is egy ilyen, de jó, hogy így együtt vagyunk ebben a pusztult melegben, és milyen jó, hogy így tudunk kertmozizni legalább a hűvösebb órákba típusú energiák, szóval, hogy így relatív jólétben tengődünk itt ebben a melegben.
0: És városilag nálatok mi a helyzet, mennyire volt így, vagy mik azok, amik így a városban most észrevehetők, mondjuk ilyen energiatakarékosságos dolgokban, mi az, amit bevállaltak, vagy mennyire tudsz erről beszélni?
1: Hát alapvetően a díszkivilágítások lekapcsolása az nálunk is abszolút evidens kampányprogram. Nálunk amúgy picit talán a kormányzattal szembeni kommunikáció is, vagy én legalábbis így meglepődtem, ahogy Botka László is megosztottam, meg hogy a Szeged.hu is picit ilyen a kormány, nem tudom miért koppintott, vagy hogy van ez a mondás pontosan, de hogy így az energia, hogy a vízügyi szabályozások, meg korlátozások, meg tanácsok, azok önkormányzati hatáskörök, vagy önkormányzati rendelkezések kell, hogy legyenek, és nem kormányzatiak. És ezt megírta Botka László is, meg a Szeged.hu is egy elég kritikus cikkben. És hogy mi tényleg abban a kommunikációban vagyunk, hogy oké, igen, érdemes takarékon lenni, meg ilyesmi, de hogy egyébként, és az a baj, hogy ez, vagy nem ez a baj, ez csodálatos, de hogy az az igaz is, hogy Szeged egy borzasztóan jól ellátott ivóvízű város, mert hogy ártézi kutakból nyerjük a vízünket, ami Európa szinten tényleg egy kivételes dolog, hogy egy egész városnak a víz ellátását így tudják biztosítani, és hogy így a megemelkedett napi használatnak is kb. Másfélszeresét, kétszeresét tudnánk kitermelni. Szóval hogy így nálunk így nincsen, nem tudom, öntözéstob, meg nyilván megköszönik, hogyha nem mosnak autót, meg nem most töltik fel a medencét, meg ezek a hasonló szokásos szólamok, de hogy így az önkormányzat tényleg egy ilyen megnyugvást kommunikál, ami szerintem elég klassz dolog. összességében, miközben meg megteszi ezeket az elvárt, és nem tudom, hogy fogunk ennyire kritikusak lenni majd, nem tudjuk, hogy mennyire ezek dekor intézkedések valójában, ez a díszkivilágítás, meg nem tudom, mennyire kampány célúak valójában, miközben persze ez a felelős önkormányzatiságnak is a dolga, szóval, hogy nálunk ez van, de kíváncsi vagyok, hogy nálatok, azt hiszem, bonyolult önkormányzati és kormányzati dolgokkal működtek, mint mi.
0: Hát igen, itt is ez a díszkivilágítás, meg ilyesmi, azokat lekapcsolták. Amúgy valid az, hogy valamennyire kampányfogás ez, de legalább ez egy hasznos, vagy valamennyire egy hasznos kampányfogás, meg azért azt látjuk szerintem, vagy hogy most ebben a helyzetben, amikor így mindenki arra van kérve, hogy spóroljon, akkor nagyon furcsa lenne szerintem a díszkivilágítás a Városházán, amire ugye igazából nincs szükség, meg a nagy templomnak is lekapcsolták a díszkivilágítását. Itt ugye az, ami nagyon más, mint Szegeden, hogy itt ugye alapból gondok vannak a vízhiánnyal, vannak itt Debrecen körül települések, ahol egyébként is vannak vízkorlátozások, meg nem megfelelő a vízrendszer, és akkor ott most, nyilván most is kellemetlen, de hogy ők meg talán hozzá is vannak szokva, tehát hogy Hajdúsámson van például, ami Debrecen mellett egy település, egy ilyen kisváros, ott egyszerűen nem megfelelő a vízrendszer, és nagyon sokat nőtt a település az utóbbi években, és nem tudták úgy fejleszteni, hogy mindenki használhassa, úgyhogy ez nyilván most is még jobban előtérben van. Hát meg az, hogy amit szerintem már itt is beszéltünk, de egy eléggé frekventált téma Debrecenben, hogy ugye itt a Debrecen belvárosát azt teljesen letérkövezték így a utóbbi 16 évben mondjuk, tele lett térkővel rakva minden, és hogy ez nagyon érződik ilyenkor nyáron, és amúgy is egy alföldi város, hogyha egy ilyen személyes gondolatot belefűzhetek, én amikor leköltöztem Debrecenbe 5 évvel ezelőtt, akkor én az első nyáron, amikor nem volt még ilyen, én az első nyáron amúgy így nagyon nehezen éltem meg, mert itt sokkal melegebb van nyilván az Alföldön, mint északabbra. Úgyhogy most ez a térkőzés, ez nagyon megtette a hatását. Tegnap voltam pont a belvárosban, a főtéren megnéztem, ott van egy ilyen hőmérő, és ugye csak térkő van gyakorlatilag kerülete, és akkor 42 fok volt délben a hőmérőn. Úgyhogy hát nem annyira kellemes, meg tavaly a Debrecenről csináltunk egy olyan videót, hogy ilyen felületi hőmérővel lemértünk különböző dolgokat a belvárosban egy ilyen nyári melegben, akkor nem is ilyen kánikula volt, és akkor is 70 fokos padok voltak például, mert nem tudom, hogy ez kinek lehetett a döntése, hogy amikor kiválasztották a belvárosi terekben a padokat, akkor fekete fém padokat választottak a belvárosban, és ezek 70 fokosra simán felhevülnek a napon. És úgy emlékszem, hogy még ami árnyékban volt, azok is ilyen 50 fokok voltak, mert ugye veri vissza minden a térkőt. Ami itt egy kicsit ilyen pozitív dolog szerintem, hogy most, de még nem tudom, hogy ez milyen hatása van, de végül is egy ilyen kellemes intézkedés. Ez nem tudom, hogy Szegeden csináltak-e hasonlót, de itt most például megnyitották a kulturális tereket ingyenesen az itt élőknek. Azt hiszem, hogy lakcímkártyát kell bemutatni, és akkor azzal ingyenesen be lehet menni a múzeumokba, egyébként a Városházába is, és le lehet, körül lehet nézni, és ugye ezek légkondicionált terek, tehát egy kicsit ilyen dolog. Meg, ja igen, és ingyenes lett a strand esténként szintén a címkártyában.
1: Lehet le fogok ügni, és van ilyen, de én nem hallottam ilyen szegedi intézkedésekről. Bár nyilván tök fontos, hogy szóval, hogy így nem tudom, a légkondicionált állami meg önkormányzati terek azok össze vannak gyűjtve biztosan, hogy így hol lehet menni a kormányablakba, meg minden ilyesmi, ahova így be lehet menni hűsölni, ilyesmi biztosan van, de szerintem a legtöbb magyarországi városban van, de hogy ilyenfajta direkt intézkedésről, hogy légy menj be a múzeumban inkább a helyet, hogy meleg legyen, vagy ilyesmi, ilyesmiről nem hallottam. Az igazat megvalja, de közben ja, ez elég lelkesítőnek tűnik. Meg nálunk, ami nagyot megy most, az ez a Van Ezeri Green X projekt, amiről veszek, mert hallhattak a visszatérő hallgatók. Ez egy ilyen városi, városzöldítő, meg szó, hogy nem városzöldítő, ez egy ilyen gagyin hangzik, de hogy így a városi klíma adaptációt mozgalmi és önkormányzati szempontokkal közösen összekötő projekt, amivel kapcsolatban nekem vannak erős kritikáim, de most mégis úgy tűnik, hogy jól mozgósít arra, hogy tudjátok, ez a faültetések és fa locsolás, ami valószínűleg országosan megy, ez nálunk egy ilyen nagyon jól felmért térképes nézeten lehet nézni, hogy melyik fák azok, amiket locsolni kell. Ezeket örökbe tudod fogadni rendszeresen vagy alkalmilag, és tudod jelölni, hogy locsoltál, és ilyesmi. Ez az, ami nálunk szerintem így nagyon frissen jól működik, de ez nem az elmúlt heteknek a fejleménye, hanem így ezt egész nyáron tolták. Csak hogy most úgy tűnik, hogy ez picit amúgy a Úristen, fejtettem a Tisza Pártnak a kis aktivista helyi csoportjainak a nevét. Tisza Szigetek. Szóval ezt picit a Tisza Szigetek is örökbe fogadták, meg picit a kis helyi momentumosok is örökbe fogadták, meg nem tudom. Szóval hogy amúgy van ennek a regrinexes felültetésnek is egy ilyen erősebb politikai szála, de közben azért el tudunk képzelni rosszabb dolgokat politikai aktivistáktól, mint az, hogy tényleg fákat locsoljanak. Igazából ez, meg a vízosztással kapcsolatban lesz majd egy kritikám, de az talán később.
0: Ja, hát nálunk egyébként ennyi van. Amúgy sokfele most közben megnéztem, így a Debrecen környékén, a megyében egyébként sokfele van vízkorlátozás, meg, ja igen, meg Debrecenben is néhány napja bejelentették, hogy itt is a szökőkutak, meg ilyesmi, azok elvileg nem mennek, bár én tegnap még láttam amúgy működő szökőkutat, szóval nem tudom. De itt is az van, hogy így nem annyira ajánlják a locsolást, meg ilyesmi. És vannak települések, ahol mindenféle fokozatú vízkorlátozást bevezettek most az elmúlt napokban, de tényleg itt ez nem egy idei probléma, hanem ezt már az elmúlt években is nagyon lehetett érezni. Itt még egy extra egyébként, hogy most sokan, vagy sokat láttam, akik kicsit ki vannak akadva azon, hogy viszont itt a városszéli aksigyáraknál ott nincs kikapcsolva a lámpa, meg, tehát hogy az ipari park az ugyanúgy világít. És ez lesz még, meg hát nyilván itt Debrecenben ez egy általában egy nagy kérdés, hogy kinek lesz elég vize végül, vagy lesz-e mindenkinek elég vize, mert hogy azért sokszor úgy tűnik, hogy vagy az aksigyáraknak, vagy az embereknek, a lakosságnak lesz elég vize. Úgyhogy most ez érdekes, hogy ők most csökkentik a kapacitásokat. Azt hiszem egyébként a BMW gyárat, ezt kiemelte a kormány, hogy ők nagyon lecsökkentették a fogyasztást, de itt tényleg annyi gyár van, és alapból annyira kevés víz, hogy itt ez egyébként nem idén jött először ez a probléma, meg hát nem is idén fog utoljára valószínűleg. De én Sziszi, én nagyon kíváncsi vagyok a vízosztásos véleményedre.
1: De az az igazság, hogy ezzel a pokolra fog jutni, és bocsánat, hogy ezt a hallgatók, szóval, hogy Gajda Attila, tisztelt önkormányzati képviselő, Homokhátság, Szeged város részei. A héten a Teszki tüdőgyógyászati klinikán jártunk, ahol esenyvizet vittünk betegeknek és dolgozóknak, hogy azért, ha van kampánycélú butáskodás, azt szerintem ez a gondolat, ez mindenképpen az, és ugyanez történik a kisfalukban, ahol így az ember oké, átmegy a szomszédjában, meg nem tudom, elmegy a boltba, meg minden ilyesmi, de ő beérje a Szeged környéki kisfalukat, Kiskundoros, mert nem tudom, ahol tényleg nem az van, hogy így bent kell lenned egész nap a lebetonozott belvárosban, hanem így 3 perces melóra átszaladsz, és itt egyszerűen a politikai haszonszerzésen kívül nem látom más funkcióját annak, hogy ásványvizet osztogatsz. És hogy valójában, hogy el lehet menni a vasútállomásra, nem tudom mi. Van egy csomó tök jó tér arra, hogy vagy pár napja volt egy bozótűz, amiben így Szeged külvárosában megálltak a vonatok, ami tényleg, mert hogy nem szóval vasútállomás és a Pestről érkező vonatoknak a bejárata között. És hogy így valójában annyi olyan helyzet lenne, ahol így palackáshányvizeknek és akár politikai szelfiknek is jobb hely lenne. És hogy ez ilyen picit ilyen központosított, ilyen kiadott baromkodásnak tűnik, és ez egyszerűen borzasztóan nyomaszt, meg picit, de nem tudom, hogy ajánlhatok egy Mérce cikket, de hogy a mérce.hu-na és nem találom az újságíró nevét, vagy hát nem tudom most a pontos cikket, de hogy van egy cikk, ami arról beszél, hogy a tiszapárti politikusok még egyszer felszólítanak arra, hogy zárjam el a csapot, akkor így nem tudom, nagyon rosszul fogom érezni magam, és nagyjából ilyen tónusban is szól a cikk, és ez nagyon megy az én dühömmel. Szóval, hogy egyszerűen, és hogy tényleg a homokhátság szerintem nyilván egy végtelen sok szempontból tök jó példa. A homokhátságon az, ahogy nem tudom, Magyar Péter a héten úgy, hogy mondjuk az előző, igen, közben témát váltottam, de vissza fogok ide jönni, bocsánat. Szóval, hogy Magyar Péter az elmúlt héten kezdett el beszélni a klímaváltozásra, úgy, hogy mert két ilyen, nem tudom, két ilyen nagyon durva, nem teszem be a szó, kánikulai hét volt, mert mögöttünk májusban egy és júniusban egy, szóval most beszél össze a klímaváltozásról, mint így alapvető tényezőről, amivel adaptálódnunk kell, meg esetleg kell mentesíteni magunkat, amennyire lehet, és hogy ezt a politikai érettséget így abszolút látom kicsiben lecsorogni az ilyen legalapvetőbb, és tényleg Gajda Attiláig, akire nem pikkelek kifejezetten, meg nem ismerem személyesen, csak tényleg a deszki tüdőszanatóriumban tényleg nem biztos, hogy elsődlegesen ásványvízre van szükségük az ott levőknek, nem tudom. És hogy ennek az ilyen felmérése, hogy ők nekik mi is a szerepük, akár nem tudom, tényleg a rendszertváltás alatt nem a NER, ne a NER-t értsük, hanem a globális cselekvésnek, vagy a globális rendszerekkel szembeni cselekvésnek, vagy a szennyező gyárak és nem tudom, és társadalmi működésekkel szembeni cselekvésnek az alapvető eszközeinek kellene, hogy legyen, és ez borzasztóan nyomasztó, hogy mennyire félre van értve, de közben az meg picit így zöld szervezetként, és akkor itt lesz most a nagy monológom, amit beharangoztam, szóval egy zöld szervezet aktivistájaként, utoljára 2019-ben éreztem azt, ez a hallgatóknak, hogyha vissza tudják idézni, mert nyilván tilos rádió hallgatóira ez nem vonatkozik, szóval hogy Greta Thunberg volt az utolsó ember, aki tudott úgy beszélni a klímakrízisről, hogy az átélhető legyen, és valójában 2019 volt az én személyes zöld aktivista történetemben az az időszak, amikor azt éreztem, hogy emberek tudnak beszélni a klímaváltozásról, és ezt elvitte a Covid, aztán elvitte a háború, aztán elvitte a magyar rendszerváltás, és most van itt az idő, hogy nagyon direkten kezdjünk el beszélgetni arról, hogy a klímaváltozás az amúgy itt van. És érezzük a hatását, és nem tudom, és szerintem az összességében jó dolog, hogy erről beszélgettünk, csak szerintem ezzel kapcsolatban meg van össztársadalmi elszámolni valunk, hogy ez tudtuk, hogy van, csak így szimpatikus volt, nem tudom ezt venni róla, meg nyilván amúgy, és akkor legyek igazságos, ebben a zöld mozgalomnak is borzasztóan nagy felelőssége van. Szóval, hogyha 1970 óta nem a jégsapkák miatt aggódnánk és jéges medvék miatt, hanem a saját életterünk miatt, akkor lehet, hogy áttehetőbb lett volna ez az egész klímaváltozás ügy. De ez messzire vezet, csak tényleg az a bosszantó lehetni, és ezek zöld aktivistaként ez tényleg még rosszabb lehetni, hogy az fél literes elsányvizes palackokat vinni a deszkét tüdőszanatóriumba, az nem a cselekvésnek a mekkája, hanem a cselekvésnek egy egyrészt kirakatta, másrészt a cselekvésnek a helyettesítője, kezdőlépésnek is nehéz, azt hiszem, és ez az én nagy tettolkom ezzel kapcsolatban.
0: Igen, ez itt is amúgy jelen van, most úgy is rég volt, mert Balcsa Lajos rovat az adásban, ő ugye indult képviselőjelöltnek a Fidesz színeiben Debrecenben, és elég csúnyán vesztett Tárkányi Zsolttal szemben. Na és ő egyébként ugye Debrecennek a gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere, és most tegnap vagy tegnap előtt kirakott ő is egy videót, de egyébként a tiszások is raktak ki ilyen videókat, de hát a Balcsáé valahogy a saját stílusa miatt az mindig különleges, és kirakott, hogy az egyik debreceni lakótelepen így egy-két zsugor ásványvízt kioszt, és akkor ott beszélget az emberekkel, és annyira kellemetlen, meg az összes ilyen videó kellemetlen egyébként, és szerintem ez egy nagyon rossz dolog, amit így a tiszások automatikusan átvettek a Fidesztől, és ugyanide tartozik egyébként ehhez a vízosztáshoz a nőnapi

0: az utcán vizet osztunk, és utána meg így ezt így meghallgatjuk, hogy hát igen, van egy néni, aki 35 négyzetméteren ott ül a panelbe a melegbe, tessék, itt van egy húgymeleg ásványvíz, én meg megyek vissza a klímába, a klímás kocsi BMW-vel, meg, tehát hogy semmi értelme nincs ezeknek, és nagyon kellemetlen, és amúgy ugyanígy ezt csinálták a tiszások is itt, bár mondjuk a helyszínválasztások azok tényleg valamennyire fontosak, vagy legalább valami értelmük van amúgy, hogy tényleg egy vasútállomáson, ahol egyébként a MÁV is szokott osztani vizet amúgy ilyen időszakban, szóval nincs szükség politikusokra, de ilyen vasútállomás, ilyen olyan helyek, ahol itt tényleg szükség van rá, de mondjuk az, hogy Barcsa így elkap 10 embert, aki éppen amúgy hazafele megy a lakótelepen, annak nem, én nem látom az értelmét. Úgyhogy egyetértek vele ebben, Szizi, hogy tök felesleges ez a vízosztás.
1: Meg hogy bocsánat, szóval, hogy kezdjük el, akkor tényleg rendszer szinten érteni, adjunk ablakra cuppantató árnyékolókat a néniknek, amik így nem akkora, mint egy autóablak, hanem akkora, mint egy panellakás ablak, vagy nem tudom, és akkor a nyugati ablakra néző néninek már egy picit könnyebb lesz, az, ugye a nyugati oldalra néző néni, értsük a néninek, akiről meséltél, sokkal egyszerűbb lesz az élete. És akkor nyomtassunk rá Tiszás logót, vagy nyomtassunk rá Fideszes logót, vagy bármit, teljesen oké. És ad abszurdum, ígérjük meg a néninek, hogy azokat az EU-s forrásokat, amik amúgy panelszigetelésre költetőek, azokat amúgy hozzuk haza, vagy nem tudom. És az a tök
0: Hát
1: fura,
0: igen,
1: hogy
0: mert jobb
1: amúgy.
0: a csőpont nem tud most ígérgetni ilyeneket, az a baj, szóval ő csak ennyit tudott mondani most, hogy hát igen, besüt a napod az.
1: Igen, csak hogy tényleg, vagy hogy amúgy van egy élő vagy élő, szóval hogy van egy környezetvédelmi miniszterünk amúgy, és hogy amikor a kormányzat kommunikál erről, és ahogy a kormányzati helyi politikusok is kommunikálnak erről, akkor így arról kommunikálnak, hogy itt most egy ilyen energetikai válság van, ami így tiszta sor, csak közben meg nem csak energetikai válság van, hanem így alapvetően globális környezetvédelmi válság, és hogy így nagyon zavarba ejtő, hogy erről így nincsen szó, és tényleg az ilyen penetráns fura, hogy, és most nem akarom a halászmémit ide citálni feltétlenül, aki a momentumos, volt momentumos, aztán független, és elindult volna homokhátságot képviselni, de végül visszalépett, de hogy ő így tök direkten kommunikál arról, hogy így ennek az adott régiónak míg így a globális tüneteket, magánviselő kis tünetei, amikről így kellene politikailag beszélni, és hogy így nagyon zavarba ejtő, hogy valaki úgy érezte, hogy jelentkezhet ennek a régiónak a képviseletére, anélkül, hogy a tüdőszanatórium betegeinek a vízosztásán kívül így bármit tudna csinálni. És tényleg ez egy, annyi düh van bennem ezzel kapcsolatban, hogy el nem tudom mondani.
0: Meg én úgy láttam amúgy, Sziszi, hogy most felétek egy hajóroncs is kigyulladt, azt jól, azt elmeséled?
1: Igen, belőle keveset tudok, de alapvetően igen, a Szőke Tisza nevű nagyon régi hajó gyulladt ki, és csak a fémhajótest tudták megmenteni, de az a baj, hogy azontól, hogy ez egy kultikus, relatíve keveset tudok róla, de hogy egyébként ez egy tápénálló hajóroncs volt, ami Szegednek egy külváros síes része, és igazából kevésbé tudták megmenteni, ez a körös közelében volt, a Tápai-öbölben, közben már megtaláltam a cikkeket róla, és alapvetően, szóval ez egy kultikus hajóroncs volt, valójában, és így ennek egy ilyen kultikus jelentősége van, de most lehet, hogy ez egy gőzhajó, ami korábban negyedik Károly néven működött, 1917-ben készült luxus utasszállító hajó volt, és igen,

0: innentől válik kultikus, ez ő történet, 1979-től 20 éven át vendéglátóhelyként üzemelt a Tiszapart belvárosi részén, és nyilván ez az, amikor, amiről én az életkoromtól adódóan nem tudok, de hogy 2000-ben zárták be, és akkor vontatták át. Szóval, hogy ez az ilyen nagy korszakos története ennek, és tényleg az a, de hogy közben meg legyünk megengedőek, vagy nem tudom, a leégéssel kapcsolatban, szóval, hogy ez nem egy borzasztó jó minőségben őrzött, meg borzasztóan vigyázott, meg borzasztóan felújított hajó roncs, szóval, hogy oké, okay, hogy értjük, hogy valami most elveszett, de nem az van, hogy ott évente újra rakják a Notre Dame-ot kb., és akkor tök nagy gond, hogy leégett, hanem valami olyan égett le, ami az enyészetnek volt adva valójában korábban is, szóval, hogy igen.
1: De ezt lehet tudni, vagy erről hallottál valamit, hogy amúgy miért gyulladt ki, vagy ez most...
0: Bokrok gyulladtak ki körülötte, a hőségben típusú, igen, szárazságban és az aljnövényzettől kapta el.
1: Hát igen, az azért érdekes szerintem, hogy hiába oké, hogy nincsen jó állapotba tárolva, meg lehet, hogy nem így a legjobb, de végül is hol tartasz egy ekkora hajót így értelmesen igazából, de hogy így annyira sok részei van, vagy szerintem ez annak a jele, hogy így vidéken is sok minden van, ami nagyon közvetlenül érintett így a klímaváltozással kapcsolatban. Debrecen környékén például gyakorlatilag már az összes tó kiszáradt. Ezt, hogyha, hát a Vekeri tó szerintem, ami így lehet, hogy többeknek ismerős lehet, ez Debrecen mellett egy ilyen, egyébként egy mesterséges tó, de ilyen szabadidős, parkos dologra volt használva, és egyébként régen ott mellette indult el a Campus Fesztivál, amit most már nem ott tartanak, de Vekeri Fesztivál néven indult el, ez lehet, hogy így a hallgatóknak, többeknek ismerős, és az is már évek óta teljesen ki van szárvadva, már gyakorlatilag egy ilyen teljesen benőtte a növényzet, meg minden. Most, és az összes többi ilyesmi tó is Debrecen környéken már mind kiszáradt, mert szerintem kevesebb van, ami még létezik. És egyébként ez egyik olyan is kiszáradt, amit még az önkormányzati választáson így csináltak Debrecenben, egy ilyen mesterséges tavat, ami amúgy egy víztározó igazából, és így az akkugyárak vízellátásához kapcsolódik, hogy ott legyen egy víztározó, de amúgy mellé csináltak egy parkot is, és most annak is így nagyon lecsökkent a szintje, és az is egy elég kellemetlen látvány, úgyhogy így tényleg így minden szegmensét érinti itt is a városnak ez a helyzet.
0: De közben ez egy nagyon izgalmas dolog megint, légyszínűleg cinikusságnak érezzék hallgatók, hanem így tényleg kíváncsiságnak. Szóval, hogy valójában nagyon erősen újra kell tanulnunk a földrajzunkat, meg nagyon erősen újra kell tanulnunk azt, hogy hogyan képzünk el egy teret, meg nagyon alaposan újra kell képzelnünk azt, hogy hogyan képzünk egy fasort valójában, vagy hogy nem tudom, engem így totál. Emlékszem, hogy ilyen két éve kiakasztott, amikor megtudtam, hogy a platánfák amúgy, és nem értek a fákhoz ennél jobban, szóval, hogy léci, nem tudom, ne az én véleményem legyen nagyon mérvadó, de hogy egy korai Rigrinex előadó beszélte arról, hogy így a platánfáknak, mint amit így megszoktunk, annak így rövidesen vége van, és hogy így most már így a városépítészek nyilván nem ezt építik, hanem ennek így a századforduló után volt egy ilyen nagyon nagy divatja, meg a századforduló körül, de hogy a platánsorok azok már nem a kortárs klímahelyzetre vannak építve, szóval, hogy valójában amúgy újra kell gondolnunk azt, hogy hova akarunk tavakat, vagy hogy az én gyerekkoromban még én a Dél-Dunántúlon nőttem fel, és a horgásztó biznisz, ez egy ilyen borzasztóan nagy biznisz volt, és mindenki random szántókra. Valószínűleg ez sokkal bonyolultabb volt, de nem lehetett sokkal bonyolultabb, mert nagyon sok halastó készült, de hogy így látszólag kis szántókra halastavakat raktak, és hogy valószínűleg ez most már így nem, ez nem az, amit a vidékről elképzel, vagy hogy szóval nem az, amit el kell tudnunk képzelni a vidékről, hogyha reális térrendezők vagyunk, meg ilyesmi, és szerintem ezt még tanulnunk kell, vagy hogy valószínűleg a gyerekkori idáinknak, vagy hát gyerekkori alatt értsük az, hogy akár naív felnőtt idáinkkal szemben kell tudnunk elképzelni egy várost, és elképzelni tavakat, és ilyesmik. És ezt amúgy, ez nem politikai kampány, szóval ez soha nem lesz politikai kampány abból, hogy igen, ez a tó ki fog száradni, legyünk reálisak. És ez baromra megnehezíti, mert nyilván mindenki azt akarja, hogy szabadszák meg következő évben is. Igen.
1: Hát igen, az lehet, hogy még egy olyan 10 óra kéne azt igazán megfejteni, hogy mennyi rosszat tett konkrétan a kampányolás így a városi környezeteknek, mert a Vekeritóra még egy picit, ha vissza lehet térni, az is lehetett tudni. Egyébként az időszakosan korábbi években is kiszáradt már, csak általában utána újra feltöltődött, de hogy 24-ben úgy parkosították körbe, és mentek kifotózkodni tömegesen a politikusok, hogy ez örökre itt lesz ez a tó, és semmit nem tettek azzal kapcsolatban, hogy ez nyilvánvalóan ki fog száradni. És amúgy, hogyha már erről beszéltünk, akkor egy kis átvezetésként, ugye a múltkori adása kampuszról jelentkeztünk be, és érdekes volt idén, hogy most nagyon sok por volt, most nagyon poros volt az egész kampusz. Ezt ugye a Nagyerdőn, Debreceni Nagyerdőn tartják, ami egyébként is szárad ki, tehát maga az erdő is eléggé ki van téve ennek a helyzetnek. És én a Manérrel igazából a harmadik éve voltunk, és ilyen poros még sosem volt, és éreztük, hogy mindenhol homok van. Aki járt már a Sziget Fesztiválon, ott nagyon tipikus probléma ez a hatalmas por, és így minden évben próbálnak vele valamit kezdeni, de hát nyilván nagyon nehéz, amikor így nagyon sok ember ott jár, és most én a kampuszon ezt most tapasztaltam először, hogy mekkora óriási por volt itt, szóval ez is egy kérdés lesz szerintem, hogy egyáltalán jövőre majd ott fogják-e megtartani ezt a fesztivált, ahol idén, meg így a korábbi években, mert amúgy nem fenntartható az, hogy egy erdőben összejárkáljuk az egészet, és tényleg nem annyira kellemes, csak ebből szemben még nem tudni, hogy hova lehetne átköltözni.
0: Mert a környezeti minőségben, de hogy milyen múzeumot akarnak oda, közlekedési múzeum?
1: Hát ezt már nem akarják.
0: Jó csomópont, ami épp megüresedett, ha jól értem, az autópálya mellett.
1: Igen, ugye az lett, Lázárnak volt a terve, hogy a BMW gyár mellett, amit a BMW-nek építettek egy új körforgalmat, oda akarták a közlekedési múzeumot, ami egyáltalán nem illett oda, és utána most Vitézi azt mondta, hogy hát nem fog ide költözni, úgyhogy hát ez már nem is meglepő, hogy el lett költve egy csomó pénzt ugye a tervekre, szerintem többször is, és akkor végül semmi nem lesz belőle, de ez lehet, hogy nem is baj, hogy nem a puszta közepén egy gyár mellett van a közlekedési múzeum.
0: Na, de visszarengattalak, bocsánat, az országos hírekbe, de hogy akkor beszélgessünk, milyen volt a Manírnak. Most először vittetek koncertnapot, két hete, vagy DJ napot, programnapot, majd pontosítasz, hogy mi ez. Milyen volt, mennyire volt nagy buli, mennyire volt ellenpontja a nagy koncerteknek, amiket kibeszéltünk korábban, meg egyébként a művészeti projektek, hogy sikerültek, típusú kérdések. Mesélj a Manír kampuszos kitelepüléseiről.
1: Hát király volt. Igen, most voltunk először úgy, hogy az egyik színpadon, egyébként egy kicsit eldugott ilyen erdei elektronikus zenei színpadon az egyik napnak a line-upját, azt mi találhattuk ki. Sikerült egyébként egy elég izgalmas line-upot összehozni, így a helyzethez mérten szerintem, tehát hogy azt tudni kell azért, hogy a kampusz az nem Inota, meg nem Colorado, meg ilyesmi, hanem itt azért egy sokkal ilyen olvasztó tégelyebb, ilyen mainstream-ebb fesztivál sok szempontból, de így is amúgy a Süli András, aki múltkor beesett az adás végére, ő hívott minket, és tök nyitott volt arra, hogy mi kiket szeretnénk hozni. És hát ellenpontja volt a nagy színpadoknak, nem tudom, hogy akkor a nagy színpadon mi volt éppen, de például ugye, amit beszéltünk a múltkori adásban, hogy pont ez volt az a nap, amikor a stadionban volt egy meccs, amit nem tudtak, vagy nem akartak áthelyezni más időpontra, és úgy adották meg egyébként, hogy a Debreceni Nagyerdei Stadion körül vannak ilyen hídak, ahol be lehet sétálni, és akik nem vettek részt a fesztiválon, ők úgy tudtak bemenni a meccsre, hogy ezeken a hídakon, ilyen felüljárós jellegű hídakon mentek be. Na, az egyik, az pont a DJ-s, a mi színpadunk mögött ment el. Ez nagyon vicces volt, hogy így zenél éppen valaki, és a háttérben mennek a Loki szurkolók. De egyébként tök jól sikerült, én tök örülök, hogy összejött, és amúgy szerintem, ami miatt mi sokszor kint vagyunk, vagy ami miatt is kint vagyunk minden évben, az ugye az, hogy így a Manir többen megismerjék, hogy legyen egy ilyen fesztiválos látható tevékenységünk, tudjunk új emberekhez elérni, akik esetleg amúgy nem ismernek minket, és ez szerintem most tök jól sikerült, sokan jöttek oda, akik mondjuk emlékeztek ránk korábbi évekből a művészeti programok miatt, csináltunk egy nagyon király közös festményt a fesztiválozókkal, ez majd lehet, hogy majd meg lehet nézni máskor is, és eléggé tele lettem úgy az a vászon, hogyha valaki nem tudja, hogy miről van szó, akkor az volt az egyik programelem, amit vittünk a Manirra, hogy egy óriási nagy vászonra megadott, minden nap változó, de megadott színekkel lehetett egy-egy csíkot húzni, és az volt, hogy egy nagy ilyen közös fesztivál festményt csináljunk. Mi raktunk ilyen különböző maszkoló szalagokat naponta, mindig változott, ezért így valamennyire alakítgattuk azt, hogy majd ez hogy fog kinézni, de nem volt benne azért egy ilyen nagyon direkt dolog. És egy tök jó cucc összejött, nagyon sokan festettek rá, meg ez amúgy nagyon aranyos volt, hogy voltak emberek, akik emlékeztek ránk így a korábbi évekből. Meg amit vittünk még programot, az a táblagyár, ami ilyen rajongói táblákat lehetett nálunk csinálni, és tök jó volt most visszanézni a mindenféle zenekarnak a közzétett képeit, meg a kampusznak képeit, hogy felfedeztem, hogy a mi táblagyárunkban készültek a rajongói táblák, úgyhogy ez tök király volt.
0: Ha jól emlékszem, akkor minden évben egy kérdés az, hogy mi lesz a kampuszon elkészített, vagy akár a kampuszra készített nagyobb tárgyaknak a sorsa, akkor ha jól hallom ki ezt a videót, akkor ez idén is kérdés.
1: Idén most azért próbáltunk tudatosan így készülni, például most nem vittünk be egy autót, mint tavaly, amit szóval így most egy kicsit könnyebb elhelyezni. Hát a festményt ezt fel tudtuk tekerni, az el van téve, az elfér szerencsére kis helyen. Még volt egy ilyen installációs, dekorációs cuccunk, amik ilyen esernyőkből voltak medúzák megcsinálva, azokat még folyamatban van, de szétszedjük őket, és visszaformálódnak esernyőkké, és majd nem tudjuk még, hogy hova, de majd valakinek odaadjuk, amúgy gyerek esernyők, szóval valószínűleg odaadjuk valakinek, aki gyerekekkel foglalkozik. Nem nagy adomány egyébként, mert egy 10 darab esernyőről van szó, de az is jobb, mint hogyha nálunk állna szerintem a sarokban. Úgyhogy most ezeket csináljuk. Hát a táblák azok pedig pedig elfogytak, elvitték, azok ugye kartonlapok voltak, szóval ezzel szerencsére nem kellett, utána kidobtuk a maradékot a szelektívbe, úgyhogy meg van oldva most szerencsére ez a helyzet.
0: És hogy éreztétek magatokat, mennyire voltatok egy csapat leosztott feladatokkal, ilyesmi, mennyire működtetek, mennyire épült a manír belülről, azon, hogy jó a kifelé, meg ami engem nem érdekel, hogy a rendőrös tartályátnak, akit megkértetek, hogy húzzon egy csíkot, annak lett a folytatás, még csak azt ígérte, hogy visszanéz.
1: Igen, mindenkinek ebben az adásban is ajánljuk a 2 héttel ezelőtti körkapcsolást, hogy most értse a dolgokat, de röviden azért még elmondom, hogy ugye a festős dologhoz az volt, hogy leszólítottuk az embereket, hogy húzzanak egy csíkot, ami ugye arra utalt, hogy egy festék csíkot húzzanak a vászonra, de nyilván egy figyelemfelkeltő dolog, amivel így oda lehetett állni az emberek elé, és volt valaki, aki azt mondta, hogy ő egy rendőr alezredes, csak most éppen bulizni van a családjával, és nagyon merges volt, amikor ezt így megkérdeztük tőle, és azt mondta, hogy a szolgálatba helyezi magát, akkor nekünk annyi. De nem lett annyi amúgy, szóval nem jött vissza, nem tudjuk, hogy mi van vele, lehet, hogy amúgy viccelt, csak mi nem értettük, hogy most ő viccele, vagy nem. Úgyhogy nem lett belőle semmi. Egyébként meg a másik kérdésed, vagy hogy ilyen manír mennyire működött, azért nekünk, meg szerintem mindenkinek, aki részt vesz ilyen fesztivál programozásban, azért ez mindig egy kihívás, akkor is, hogyha nem olyan bonyolult a program amúgy. Tehát hogy ott lenni, a kampusz egy viszonylag rövid fesztivál, most néhány másikhoz képest, amik ugye 1 hétig, meg 10 napig tartanak. Itt ugye ilyen 4-5 napos minden évben a fesztivál, úgyhogy kicsit ilyen szempontból egyszerűbb, de nyilván nagyon fárasztó. Mi szerencsére most voltunk elegen arra, hogy minden programot lefedjünk, jöttek maguktól is az emberek érdeklődni. Most megkönnyítettük a dolgunkat azzal, hogy nem kellett például egy autót tologatni, mint előző évben, tehát hogy így fizikailag se volt annyira kimerítő. És még nem járunk ott, hogy a belső értékelést így csapatosan megcsináltuk volna, még nem, ilyenkor általában kampusz után mindig pihenünk egy kicsit, de majd most augusztusban kiértékeljük, de egyébként szerintem jól sikerült, és tök sokakkal sikerült megismertetni azt, hogy itt vagyunk, úgyhogy kíváncsi leszek meg egyébként. Hát ez most így még korai élőadásba beharangozni, de amúgy szeretjük ezt csinálni, úgyhogy gondolkozunk azon, hogy más programokon kint leszünk hasonló dolgokkal majd. De Sziszi, nálatok így az adás.
0: Nagyon, bocsánat, még muszáj várni a manír virágkarnevel kocsit. Egyszerűen én nagyon várom, hogy ez megtörténjen.
1: Hát igen, azt én is. Csak az a következő adásunk amúgy augusztus 20-án lesz, és majd azt most kimarad lehet a szokásos virágkarneválos, de majd mindenképp bepótoljuk, mert az biztos idén is megérdemel egy külön szegmens szerintem.
0: Abszolút, de akkor térjünk rá még a programokra, ha jól értem, erre akartál.
1: Hát nálatok Mizu, igen.
0: Alapvetően mi így a megállóban, szóval egy Szegeden azért nehéz, mert így nyáron a No Mail Today zárva van, a Grand Café zárva van, a megálló közösségi ház még ma a Shrek 4-gyel termozizik egy nagyot, amire mindenkit szeretettel várunk 21 órától, de aztán jövő héttől mi szabadságra megyünk 2 hétre, de persze úgy megyünk szabadságra, hogy azért a 2 hét múlva már törzsasztal írunk műhely, ami viszont egy zárt program, szóval a hallgatókat kevésbé tudjuk invitálni rá, noha egy szerintem borzasztóan izgalmas dolog lesz debreceni, pécsi, budapesti fiatal alkotók is jönnek, írók azhoz, hogy így közösen eltöltsük ezt a nyár végét. Aztán pedig így elfordulunk a színre, szervezetileg is alapvetően ilyen ősztervezésbe vagyunk most már inkább, egyszer csak majd egy adást a szomszédsági viszonyokról, mert tavaly ezt a Bánkitó körüli adáskor megígértük, de ennek így az új nagy lépéseit tervezzük ősszel, mert hogy tavaly óta elnyertünk egy pályázatot, ami erre tart. Ilyeneket csinálunk, szóval így ilyen nagyon közösségkertek éjszakája minden évben egy ilyen nagy kedves szeptember első heti nyitott program, most lehet, hogy lesz október 10-én komposztpontok éjszakája, ami szerintem minden izgalmas program, meg ez első alkalommal valósul meg. Szóval egy szervezőként alapvetően ez nem egy múzeumok éjszakája, vagy egy könyvtárak éjszakája, ahol így azt gondoljuk magunktól, hogy ide jó, hogy a gyerekek eljönnének. Szóval hogy ezt nekünk így még fel kell tölteni, ez így szervezőként is egy izgalmas feladat, de ez már október 10-e. Szóval, hogy így most így a szabadság előtti, abban a fázisban van minden tér, amit így ismerek működésileg, hogy így szabadság előtt még az utolsó nagy tervezését összerakja mindenki, hogy aztán majd szabadságról visszajövve intenzíven tudja nekiállni a szervezésnek. Most ezen kívül én nagyon nem tudok programot ajánlni sajnos. Tényleg jöjjön mindenki kertmozira. Borzasztóan jó a Shrek sorozatot kertmoziban nézni sok emberrel együtt, meg tényleg ez az, hogy így este 9-től hűvös van, az egy fantasztikus érzés, és ezt sok emberrel együtt megélni, kis fröccselekezünkben, tényleg a legjobb programmal, abban menjetek sokat kertmoziba, nem tudom, Debrecenben van-e amúgy ilyen, de Pesten biztosan rengeteg van, szóval, hogy használjátok ezt a műfajt.
1: Király, hát én sem tudok most ajánlani semmit. Hűsöljetek, nyaraljatok, mindenki menjen a szabadságra.
0: És hallgassatok akkor... a tízes képviselőkre, igyatok sokat, azaz. Ne mossatok autót, és igen, töltsétek a Tisza frakciónak a bingóját.
1: Osztogassatok vizet hasznos helyeken kizárólag.
0: Igen. De az se baj, amúgy te, bocsánat, utolsó nyígás lesz, és nem csak azért, hogy kitartsuk az adásidőt, mert akár befejezhetjük 2 perc előbb, de amúgy az, hogy fél literes üzeket osztanak, amit én tényleg fél ivásra megiszok, az is csesz, és régen nem akarok, tényleg nem, akkor nem sírom vissza a Fidesz kormányt, sem Lázár János, semmi ilyesmi, de másfél literes üzet osztogattak, és ez szerintem nagyon jó dolog volt. Szóval egy fél literes üzet ne osztogassatok, mert ez tényleg csak szemét. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük akkor a teljes körkapcsolás nevében a figyelmet. Régen minden jobb volt, ezzel zárjuk a műsort, és legközelebb majd találkozunk újra. Sziasztok!
0: Így van, sziasztok!
2: Tilos Rádió hírei következnek.
3: A Cube, a Euronews tényellenőrző csapata utána járt, hogyan terjedtek hamis információk a berlini Pride merényletről, amiben egy nő életét vesztette, és legalább 29-en megsérültek. A hajtóvadászat közben olyan videók keringtek a neten, amelyeken egy állítólagos gyanúsítottat láthatnak, amint rendőrök lefogják, miközben a rendőrség ekkor még valójában a támadót kereste. A videót orosz barát Telegram csoportokban és a német nyelvű Pravda oldalon is megosztották, ami egy olyan klónoldal hálózat része, amelyet kutatók szerint orosz barát Kremlő párti befolyásolási műveletekhez kötnek. Más posztok is a TikToker videóit használták fel arra, hogy bírálják Németország bevándorlási és kiutasítási politikáját. Jól lehet, a támadó személyazonosságát ekkor még nem erősítették meg. Nem ez az első eset, hogy embereket a közösségi médiában tévesen vádolnak. Hasonló képek és videók a 2013-as bosztoni és a májusi lipcsei támadás után is terjedtek.
4: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét. A Gaia Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
5: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
2: Ezek voltak a hírek.
6: Hello, halló, kedves rádióhallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, budapesti 90.3 MHz-es hullámhossza, illetve www.tilos.hu internetes oldalon. Ez a Mana Mana Records 1197. adása. Beat Inspector Skóciából jelentkezik újból a hangulat a még grúvoké és a nyitott füleké.

I am a very stylish girl. I am a very stylish girl.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az Időkép alapján a Telex.
2: Valójában egy átszázott üstökös a 87516-3 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum,

0: Gyerekekkel, ha a szülők túl sokat mobiloznak. Azok a gyerekek, akik úgy érzik, hogy a szüleik telefonfüggők, a kötődés hiányát érezhetik. A kutatók szerint a vizsgálat az ok-okozati összefüggést nem tárta fel, arra azonban rámutat, hogy a túlzott mobilhasználat és a gyerekek kapcsolódási nehézségei között van kapcsolat.
1: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Feljegyzések Lincsiről. Sulaces szerzetes írásait közreadja Sári László. Felolvassa Hulka János. Első rész.
1: A szerző előbeszéde. Tiszteletteljes hódolat az olvasónak, aki kezében tartja feljegyzéseimet, melyeket mesterem Lincsi apát tanításairól készítettem egykor. Én, Sulace szerzetes, felidéztem már nektek az apát reggeli beszélgetéseit, amelyeknek a Huoto folyóparti kolostorában voltam figyelmes résztvevője. Elmeséltem nektek ifjúkori vándorlásainak eseményeit, most pedig feljegyzéseimet nyújtom át Lincsi bölcseleti felismeréseiről és következtetéseiről, amelyek tanítása alapját képezik. Réges-régi feljegyzések ezek. A novíciusi éveimet közvetlenül követő időkben készültek, és sohasem állt szándékomban elétek tárni őket. Minden írás egyet a magam okulására vetettem papírra. Nem törekedtem sem tudós részletezésre, sem irodalmi fogalmazásra. Ezt akkor sem tettem volna, ha egyenesen nektek szánom a feljegyzéseket. Nem kedvelem az irodalmi nyelv cifraságait, és nem kedvellek benneteket sem. Ráadásul az udvariasság sem kenyerem. Nem lett volna hát miért törnöm magam. Éppen ezért könnyen megtörténhet, hogy nem mindig értitek jól a feljegyzések szavait. Ha nekem már ismerős Lincsi gondolatok, nektek talán olykor homályosak, kibontatlanok. De ne aggódjatok. Éppen Lincsitől tudhatjátok, hogy a nyelvi öltözet amúgy is csak rongyos, foltos ruhája a szellemalkotta műnek. Hogy pontosabban értsétek mesterem és szerény tanítványa mondatait, itt-ott majd használnotok kell a fejeteket. Nem árt meg, ne féljetek. És megéri. Egy kis munkáért cserébe azonnal felemelő élményben lesz részetek. Lincsi sohasem szűkmarkú. Szellemi kincseiből bőven oszt mindenki.

kinek. Akár érdemes rá, akár érdemtelen. Ne fékezzétek hát magatokat. Olvassatok a feljegyzésekből minél többet. Mi, szerzetesek is, mérték nélkül ittuk mesterünk szavait egykor, híres nemes kolostorában, fent, északon, a Húoto folyó partján. Sulace szerzetes első feljegyzése Lincsiről. Hírek! Mindent, amit tudásnak véltek elmétek sötét zugaiban, lapátoljatok össze, s hányjátok a legbűzlőbb trágyadombra. Iszkoljon belőletek a tudás, mely hamis kép, bárgyú képzelgés, melyet a gonosz lopott belétek, hogy elcsalja földi és égi üdvösségetek. Az elme a poklok sötét hatalmasságainak szolgálja. Takarítsátok át ki a szellem szobáit, száműzzétek az ész klapanciáit, ám mindörökké áldjátok mesztelen szívetek, és visszakapjátok az életet. Így szólt egykor Lincsi apát, kolostorában a Húoto folyó partján, s én, Sulace szerzetes ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielőtt mély, éj álomba merültem, kommentárt fűztem hozzá. Sulace kommentárja Lincsi tanításához. Áldjátok mesztelen szívetek! Az elme járatlan túlvilági tájakon, ám az érzés korlátlanul érinthet más világokat. Az ész klapanciái hamisan zengenek, dilettáns művek. A mesztelen szív jobb költő nekem. Sulace szerzetes második feljegyzése Lincsiről. Lincsi apát mérges szidalmait hallván, amelyekkel a gonosz hatalmak teremtette elmét, gyakorta, ostorozta, a szerzetesek egy nap suttogni kezdték, hogy a mester öntelt, fölényes. Mit képzel magáról? Tekintgettek egymás a kérdőn, kint a kertben, bent a csarnokban. Nem képzel semmit. Szólt rájuk hirtelen és szigorúan Yang Shan, egy idősebb szerzetes, aki megelégelte a susmogást. Hegyek és völgyek mérhetetlenek, de nem látod őket. Magadat lesed, ki közöttük lépked, szabadon járhat kellett. Tette még hozzá gúnyosan, majd sarkon fordult és ott hagyta őket. Ez történt egyszer Lincsi apát kolostorában a Húótó folyó partján, s én, Sulace szerzetes ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielőtt mély, éjjálomba merültem, kommentárt fűztem hozzá. Sulace kommentárja Lincsi tanításához. Hegyek és völgyek mérhetetlenek. Akár mesterem tündöklő szelleme. Jó sütkérezni a fényében, ahogy a mérhetetlen tájban szabadon járni kelni. Hogyan lehetne a tájban fölényes a hegy, a nagyság a természete? Hogyan lehetne öntelt a mester, a nagyság a természete? Csak a kis emberek lehetnek önteltek, magukra figyelnek, csak magukat lesik a mérhetetlen tájban. Ők a legfontosabb szereplői. Ők a szalmakutyák. Sulace szerzetes harmadik feljegyzése Lincsiről. Vannak ugye az okos okosok és az okos ostobák. Mind azt hiszik, hogy értük van az egész világ. Egy úton járnak, és a céljuk is egy. Az anyagban találni meg a végső válaszokat. Az életen kívül keresik az életet. Ám ott nincs más, csak halott némaság. Ezért szoronganak. És hogy ne uralkodjon el rajtuk a rettenet, ők akarnak úrrá lenni mindenek felett. De nem lehet. Az anyag már engedelmes, de véges. És a végesség nem ad választ semmire. Majd ha átfúrják magukat a sűrű, sötét anyagon, oda át ismét megtalálják a végtelent, fellelik az életet. És a szűk végességben többé nem szorongatja őket a félelem. Ám addig még 10 000-szer milliárd évnek kell eltelnie.
hogy a bolygón végre ne legyenek ilyen otrombák a lények. Így szólt egyszer Lincsi apát kolostorában a Huótó folyó partján, s én, Sulace szerzetes ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielőtt mély, éj álomba merültem, kommentárt fűztem hozzá. Sulace kommentárja Lincsi tanításához. Ha átfúrják magukat a sűrű, sötét anyagon, oda hát ismét megtalálják a végtelent, fellelik az életet. Oda hát. Hol van az? Az oda hát is itt van. Csak emberi szemmel semmi sem látszik belőle, mondta egyszer Lincsi apát. Az ember szeme az anyagra figyel, az elme a részeit fürkészi. Sem a látás, sem az értelem nem terjed tovább. Rejtve marad előttünk a másik világ. Talán épp boldogságország. Túl az anyagon, az északi szél túlsó oldalán.

0: work, your relationships, your worries, your pleasures and your pain.
1: Lincsi apát cellájába egy nap váratlanul betoppant az egyik tanítvány. Mester, szólította meg izgatottan. Kerek egy évet töltöttem a kolostorodban a tanítás tanulmányozásával. Megismertem a tanítás három kocsijának eszméit, a hármas világ régióit, a létezés hat világának lényeit, bejártam a 10 állapotot és a 10 000 dolog birodalmát, túl vagyok immár a 4-es tételen és túl a 100 tagadáson, mégsem tudok válaszolni a kérdésre, ki vagyok én? Felelj nekem, mester! Ki vagyok én? Lincsi a szerzetesre emelte tekintetét, majd elfordult tőle. Így kérdezte hosszabb szünet után halkan. Megetted a zapkásádat, szerzetes? Megettem, mester. Elmostad az étkező tálkádat? Elmostam. Kitakarítottad a celládat? Kitakarítottam. Kisöpörted az udvart? Kisöpörtem. Szálltak a falevelek, amikor söpörtél, mi? Szálltak, mester. De azért összeszedted őket. Összeszedtem, mester. És láttad azt a nagy ciprusfát az udvaron? Láttam, mester. Szép, tornyos növésű, igaz? Igaz, mester. S finom, balzsamos illatú. Érezted? Éreztem, mester. Aztán bejöttél hozzám. Bejöttem, mester. És azt kérdezted, ki vagy te? Azt kérdeztem, mester, ki vagyok én? Nos, tudd meg, szerzetes, az vagy te, aki reggel megette az apkásáját, aztán elmosta az étkező tálkáját, kitakarította a celláját, kisöpörte az udvart, nézte, hogyan szállnak a falevelek, és érezte a tornyos növésű ciprusfa balzsamos illatát. Majd bejött hozzám, és megkérdezte, kicsoda ő. Ez vagy hát, szerzetes, semmi más. Ám ez épp elég. Hidd el, nem lehet több az ember. Mondta most már a szerzetes felé fordulva Lincsi, s lassan a szemébe nézett. Hallgattak. A szerzetes érezte, hogy az apát őszintén szólt hozzá. Hosszan meghajolt előtte, s csendesen visszatért a cellájába.

0: Lincsi 51. beszélgetése. Lincsi mester egy nap meglátogatta a szomszédságában álló kolostort. Az apát büszkén mutatta neki, mennyi bambuszfákját gyártanak a szerzetesei. Szorgalmas, dolgos szerzeteseim vannak, Lincsi, láthatod? Már nem is a kolostor fenntartására dolgozunk, hatalmas vagyont gyűjtöttünk. Vang nagy úr is megirigyelhetné. Igaz, éjjel-nappal gürcölünk. Na és miért gürcöltök ennyire, jó apát? Kérdezte tőle Lincsi. Elárulom neked, barátom, kezdte az apát. Azért kell ennyi bambuszfákját gyártanunk, mert jó pénzért veszik a városban. A pénz pedig azért kell, hogy meggazdagodjunk, és ne kelljen többé dolgoznunk. Alig néhány év, és nem gyötörjük magunkat munkával, csak magunkra figyelünk, teját iszunk naphosszat, s a tanításról beszélgetünk. Elmélkedünk, és hallgatjuk a kert madarainak énekét. Dicsekedett tervével az apát, s már is a gondtalan jövőbe álmodta magát. De Lincsi haragja fölébresztette. Sok munkával sok pénzt keresni a bolond is tud, apát. Nem kell ahhoz tudomány. Ráadásul a sok pénz nem gondtalanságot jelent, hanem sok gondot inkább. Ne sok pénzed legyen, hanem elég. Ne sok időd legyen, hanem elég. Ne sokat dolgozz, hanem eleget. Ne sokat elmélkedj, hanem eleget. De te ezt fel se éred ésszel, jó apát. Kiabálta Lincsi dühösen, majd még csendesen hozzátette. Sajnállak téged. De még inkább a szerzeteseidet. Ha arra biztatod őket, hogy szakítsák ketté életüket, először szegény rabszolgák legyenek, majd bölcselkedő gazdagok, lehetetlent kívánsz tőlük. A semmibe nem lehet faszeget verni, apát. Őrültség a terved, állítsd le a munkát. De Lincsi sohasem tudta meg, elvetették-e az esztelen tervet a szomszéd kolostorban, abba hagyták-e az értelmetlen gürcölést. Haragjában feléjük se nézett többé. E félékről az emberek úgyis csak maguk dönthetnek.
1: Sulace szerzetes, hatalmas feljegyzés Lincsi.
0: Lincsi 5. beszélgetése kolostorában, a Huoto folyó partján. Lincsi kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak az apáthoz a szerzetesek. Mondd, apát, mi az a tanítás, mely túlmutat Buddhán és az összes pátriárkán? Egy szezámmagos pogácsa. Felelt azon nyomban Lincsi, aztán nagy nyugalommal fürkészte szerzetesei arcát. A hívek zavartan fészkelődtek, majd az egyik megkérdezte. Tréfálsz, apát? Nem tréfálok, ez a valóság, állította Lincsi, majd látva a szerzetesek tanácstalanságát, így folytatta. A szezámmagos pogácsa valóban túlmutat Buddhán és a pátriárkák minden tanításán. A szezámmagos pogácsa semmit sem szimbolizál, pogácsa csupán, talányok és magyarázatok nélkül. Nem így a tanítás, mely tökéletlen mesterek tökéletlen szavaiból áll, s az utódok örökké ezeket magyarázzák. Hívek, ha tökéletes tanításra vágytok, nézzétek meg jól a pogácsát. Ne vesződjetek többé szent könyvek betűivel, ne kínlódjatok szikkadtagyú mesterekkel, ne erőlködjetek, ne akarjátok érteni az írást. Vessétek el az írott hagyományt, vessétek el a példát. Nem ezekben van a teljesség, a megnyugvás. A tanítás harsogó hívság, a szezámmagos pogácsa, a csendes valóság. Szólt Lincsi apát, s már sarkon fordult volna, amikor utána szólt az egyik tanítvány. Mester, téged se hallgassunk ezután? Akik a pogácsa valóságos természetét már föltárták, kiálltak minden próbát, válaszolta az apát. Azok felém se nézzenek többé. De akik még nem tudják, mennyire terhes minden titok, minden tudás, és akik még nem tudják, hogy nem érdemes az úton cipelni mást, csak egyetlen szem szezámmagos pogácsát, azok kolostoromban megvárhatják, míg lekopik róluk a sok régi okosság. akkor aztán ők is mehetnek tovább. Válaszolt szerzeteseinek Lincsi apát kolostorában, a Huató folyó partján. Lincsi 18. beszélgetése kolostorában, a Huató folyó partján. Lincsi kolostorában egy nap így szólt az apádhoz az egyik szerzetes. Nagy tanító, a 10 világtáj buddhái mind ráleltek az egyetlen útra, mely a nirvánába vezet. Csak azt szeretném tudni, hol lehet az az egyetlen út. Taníts hát! Lincsi ekkor felemelte görcsös botját, és egy hosszú vonalat húzott vele a levegőbe. Itt van, mondta. Látod? Nem látom, felelte a szerzetes bizonytalanul, mire Lincsi a botjával mérgesen a hátára húzott. Hát nyisd ki a szemed, te ostoba! Hiába prédikálok neked! Kiáltott rá, majd a bottal újra meghúzta a vonalat a levegőbe. Látod? Kérdezte a szerzetest. Látod már az utat a nirvánába? A szerzetes még mindig nem látta. Majd amikor az apát már harmadszorra is hiába rajzolta az utat a levegőbe, és harmadszorra is hiába húzott görcsös botjával a szerzetes hátára, megsajnálta. Barátom, fordult hozzá. Ugye nem gondolod komolyan, hogy én mutatom meg neked az utat a nirvánába? Ugye nem képzeled, hogy ilyen könnyen besétálhatsz az örökké valóságba? Majd szomorúan, mintha csak neki árulná el a titkot, a fülébe súgta. Ugye, tudod, szegény barátom, hogy nem segíthetünk egymáson. Nincs egyetlen út. Magunk vagyunk a világon, s ahányan vagyunk, annyi az út. És nem ismerhetjük egymás útjait. Tudom, felelte lehorgasztott fejjel a szerzetes. Csak azt nem tudom, miért vertél meg háromszor, mielőtt ezt megmondtad. Erre Lincsi negyedszer is ráhúzott a botjával a hátára. Ez volt utolsó tanításom. Vésd jól emlékezetedbe, barátom, szólt az apát, s a kolostor csarnokában magára hagyta tanítványát. A szerzetes még hosszan, csendesen áldogált, majd elindult kifelé az apát után. A csarnok kijárata felett ez állt. Meg se moccansz, s célodnál vagy. Szád se nyílt, s a szó elhangzott, mozdulsz, de mindig csak a falig. Hát erre gondolj, halálodig.

Sulace 14. írása Lincsi vándorlásairól. Az ifjú Lincsi egy nap felmászott a vadludak kispagodájának legfelső emeletére. Mindig csodálta az épület karcsúságát, magasságát, de a városnak ebben a részében még nem járt. Lent a folyvást bolygó létvilág káprázat csak, tűnő délibáb. Ötlött eszébe Buddha követőinek tanítása a földi világról, amikor letekintett a pagoda 15. emeletéről. Alatta némán terült el a hosszú nyugalom óriás városa. A folyvás bolygó létvilág zaja nem ért fel hozzá. Amott a tóvizén kicsiny kép az odafönt üdöklő nagy ég. Lent hamis rajzolata való, puha ürességbe illanó. Idézte tovább a tanítás verseit Lincsi. Mintha a város csak azért épült volna, és csak azért élne, hogy szemléltesse az írást. Odalent örökös a mozgás, a változás. A létezés folyamában egyetlen pillanat sem ismétli magát. Az érzők családjának minden lénye minden pillanatban más és más. Az a kocsis, az a bivaj, a kertben a virág. És épp így változnak örökké a nem érzők is. A kő, a homok, az érc, a víz, a levegő. A város, az utca, a ház, a kémény, a tető. Amit mutatnak magukból, mire megérintem őket, már nem is való. Mi hát a való? Tűnődött Lincsi, a várost bámulva a toronyból. Ezeket a gondolatokat a vadludak másik pagodája körül terpeszkedő jóságos kegykolostorának könyvtárában olvasta. Tetszettek neki, igaznak érezte őket. De mi hát a való? Ennél a kérdésnél az írások is mindig elakadtak. Lincsinek tudnia kellett a választ. Nem akarta úgy berendezni az életét, hogy mire elkészül vele, minden szereplő megváltozik. Az érzők, a nem érzők, és közben ő maga is. Tartós, jó viszonyban akart élni önmagával és a világgal. A valósággal. De mi hát a való? Mi mozgatja a változót? Mi állandó? Tudni akarta, hogy azzal találjon kapcsolatot, örökre szólót. Ekképp kutatott az eléje táruló változékonyság sűrűjében Lincsi elméje. Hát, ha fölleli a jelenségek mögött az erőt, fölleli a titkos mozgatót. Borzongott az izgalomtól. A város fölött rezgett a levegő. A látás számára nincs más, csak amit mutat neki a világ. Ám az épp maga a változás. A jelenségek 10000-szer milliárd változása mögött tehát láthatatlan ok áll. Láthatatlan és mindent uraló, csillagok pályáját igazító és fűszálat nevelő, teremtő és pusztító, mely örökké való. Töprengett tovább a látástól megfeszített elmével Lincsi, de tudta már, hogy jó úton jár. Ilyen hatalmat, nap és hold fölött trónolót, csak egyet ismert, a mindenben jelenlévő és változatlanul múló időt. És ott, a toronyban most rátalált. Ő az egyetlen valóság. Ő a mozdulatlan mozgató. S minden, mi a világon létező és változó, csak jelkép, és arra való, hogy megmutatkozzon benne ő. Múlásáról jelentsen, hatalmáról tanúskodjon. Erre való a kő, az érc, a víz, a levegő, a bivaj, a virág. Erre való Lincsi, a taóbarát, a kolostorban szendergő apát, a mennyfia, a császár, és mindenki más. Rajta kívül csupán jelképekből áll a világ. Sóhajtott a hosszú töprengése végén Lincsi a toronyban, s erősen megkapaszkodott. Odalent szédítővé vált a létfolyó áramlása. Ijesztővé a hullámzás.

Sulace szerzetes 20. feljegyzése Lincsiről. Apát! Apát! Rohant a kapus Lincsi cellája felé az éjszaka közepén. Dörömből a kapun egy látogató, nem bírom elküldeni. Tapottat sem mozdul, dörömből is kiabál. Minden áron be akar jönni hozzád, mit csináljak vele? Kérdezte, amikor elérte a cellát. Lincsi hallgatott, a kapus még mindig verte az ajtaját. Mit akar? Nem mondta? Fölmet rá az apát, épp csak kidugta az orrát. Nem, nem mondta, csak azt, hogy égetően sürgős. Engedd be, a keleti csarnokba megyek mindjárt. Szólt Lincsi, s szép lassan összeszedelőzködött. A keleti csarnokban a vendég fels alá járkált, akkor az aljjal, hogy már talpon volt a kolostor minden lakója. A szerzetesek a csarnok kapujában és a sarkokban meghúzódva áldogáltak, hunyorogva bámulták. Mi az, ami ennyire sürgős neked, te tekergő? Mordult rá Lincsi, miután belépett. A hangja durva volt, fenyegető. De a látogató ügyet sem vetett rá. Vándorszerzetes vagyok, apát. A nevem Liang Fu. Egész életemben a kolostorokat járom. Északon is lent, a messzi délen ismerek minden tanítót, minden iskolát. Mindenütt a legjelesebb mesterekkel konzultálok, valamint a tudós indiai panditokkal együtt fordítjuk a szent könyveket a mi nyelvünkre. Hogy ti is értsétek a magasztos Buddha tanítását, egyszerű, bárgyú szerzetesek, tanoncok és előjárók. De most nem eféle ügyben jöttem hozzátok. Visszahoztam a papagájotokat. Jelentette ki váratlanul a látogató, és körülhordozta rajtunk a tekintetét. Mit hoztál vissza, vándor? Kérdezte tőle Lincsi, miután levegőhöz jutott. Nem láttuk még ennyire meglepetnek soha. A papagájotokat, vágta rá a látogató, majd benyúlt az iszákjába, és előhúzott belőle egy színpompás, óriás papagájt. Ott ült a vállán, megrázta a fejét, csapott néhányat a szárnyával, de nem repült el. A szerzetesek izgalmukban felhördültek, őszinte meglepetés hangja zúgott végig a csarnokon, soha életükben nem láttak még papagájt. Csapzott hajával, egyenes tartásával, vállán a madárral, a vándor alakja tekintélyt parancsolt. Lincsi odalépett hozzá, mélyen a szemébe nézett, aztán a madárra. Mindketten nyugodtan, szinte kevélyen néztek vissza rá. Az apát kétszer körül járta a papagájt. Szép példány, állapította meg. Ja, szép. Éppen ezért gondoltam, hogy hiányoljátok. Visszahoztam, nehogy megszakadjon a szívetek érte. Gyönyörű madár, és értékes is. De nem kérek jutalmat a fáradozásomért. Szólt a látogató, és leült egy asztalkához. A papagáj átrepült Lincsi vállára. A szerzetesek abban a pillanatban mind odasereglettek köré. Bámulták a madár csodás színeit, formás fejét, okos szemét. De megérinteni nem merték. Pedig mindannyiuknak viszketett az újabb egye, olyan jó lett volna megsimítani sejmes feje búbját, szép hívű szárnyát, vagy legalább a farkát. Lincsi a szerzetesek gyűrűjében egyik lábáról a másikra állt. Toporgott, hümmögött, krákogott. Ám a papagáj nem tágította válláról. A szerzetesek pedig egyre izgatottabbak lettek, be nem állt a szájuk, mutogattak a madárra, és lelkesen magyarázták egymásnak, hogy bizony a papagáj a világ legszebb teremtménye. Egyeset már nyíltan célozgattak rá, hogy feltétlenül meg kell tartani, mert sose látnak többé ilyen gyönyörűséget, ha elárulják a vándornak, hogy nem az övék. Lincsi hallgatott. Nem volt szíve megfosztani a szerzeteseit a mesék csodás madarától. Az ő kedve is felderült, amikor a vállán ülő papagáj szárnya olykor megcirógatta a fülcimpáját. Már hajnal felé járt az idő. Eközben a vándor nyugodtan és kényelmesen üldögélt az asztalnál. Egykedvűen nézte, mi történik, és várt. Lincsi akkor odaszólt a szakácsnak és a konyhás szerzetesnek. Hozzatok a vándor szerzetes úrnak vacsorát. Keresetek valami rendeset a konyhán. Elfogadom apát, vágta rá a vendég azonnal, s már is hozzákészült a falatozáshoz. Végül is, nekem köszönheted, hogy megvan a papagájod. Lincsi szemekkor rávillant Liang Fura, erre a különös szerzetre, akinek volt bátorsága
éjszakának éjszakáján berontani a híres neves és veszedelmes hírű apáthoz egy papagájjal. Hol találtad te? Semmire kell. Loptad talán? Ezt olvashatta volna ki Lincsi szeméből, ha nem a vacsorájával lett volna már is elfoglalva. Jó ízűen és elégedetten lakmározott, időnként jól megfuttatta a szakácsot és a konyhás barátot, amikor újabb és újabb fogásokat kért. Volt fantáziája és ízlése, és ügyelt rá, nehogy elfogyjanak asztaláról a finomságok, mert hogy az étvágya is igencsak rendben volt. Erről még napokig meggyőződhetett az apát és a szakács, a vendég szinte föl sem állt az asztaltól. Alig győzték hordani neki a különbnél különb falatokat. De Lincsi nem szólt rá. Sőt, némi elismerés jele is felfedezhető volt az arcán. Leginkább azonban az örömé. Mert szerzetesei olyan boldogok voltak a szép, színes madárral, mint a gyerekek. Még sohasem látta őket ilyennek. Egy tarka papagáj. És mintha nem is lett volna a világon a bús filozófia soha. Ez történt egyszer Lincsi kolostorában, a Húótó folyó partján, s én, Sulace szerzetes ifjú tanítvány, feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielőtt mély, éjj álomba merültem, kommentárt fűztem hozzá. Sulace kommentárja Lincsi tanításához. Visszahoztam a papagájatokat. Egyikünk sem látott még soha ilyen madarat. Hallottunk róla, hogy van, de hittük is, meg nem is. Kuan Yin istennőt papagájok kísérik, igaz gyöngyör a csőrükben, de olyan szépre festik azokat a képeken, hogy nem is gondolná az ember a papagáj valóságos madár. És most itt van a világ legszebb papagája, a kolostorunkban. Borzongató hideg lesz itt télen az ilyen nemes déli madárnak. De vagy hordjuk a parazsat a csarnokba, hogy meg ne fázzon. Ellátjuk a papagájunkat. Áldja meg az ég, Liang Fu, vándorló szerzetes társunk és madártolvaj nevé.

Sulaca szerzetes 21. feljegyzése lincsiről. Azt mondta egyszer egy tungsani szerzetes lincsinek, egyébként Liang Chie a neve, hallomásból magam is ismerem, hogy neki az égvilágon semmilyen tudása nincs a világról, vagyis nem tud semmit, mert nem mer tudni. Amikor például meg kellene különböztetnie egymástól két dolgot, rátör a félelem, annyira megoldhatatlannak érzi a feladatot. Legtöbbször képtelen jellemző jegyeket találni, amelyek alapján szét tudná választani őket. Nem látja a különbséget jó és rossz, szép és rút, kicsi és nagy, külső és belső között, de még a semmi és a valami, a létezés és a nem létezés, az élet és a halál között sem. Egyszerre látja ezt is, azt is. Minden dolog egyszerre ilyen is, meg olyan is a szemében. Hogyan merjen akkor ítélni? Lincsi azt is elmesélte, hogy mivel magyarázta ezt a tungsani. Túl közel van egymáshoz minden. Túl közel, mondta neki Liang Chie szinte elkeseredetten. De Lincsinek tetszett ez a tanácstalanság. Mindig izgalomba jött, amikor a gondolat homályos, ingoványos területeire tévedt. Remek fickó vagy, Liang Chie, fordult feléje. Csak arra érdemes járni, amerre nem lehet. Csak ott érdemes kérdezni, ahol nincsenek válaszok. Ahol így is van, meg úgy is. Ugyanakkor se így nincs, és se úgy. Egyszerre érvényes az állítás, meg a tagadás is. De még ennél is bonyolultabb a világ, tungsani. Megfejthetetlenül bonyolult, ugye tudod? Épp ezért kell örökké kételkedned, cáfolnod és támadnod a közhelyek mestereit, a diadalittas zápult agyúakat, akik azt hiszik, hogy tudják, mi a jó és mi a rossz, mi a szép és mi a rút, mi a kicsi és mi a nagy, mi az élet és mi a halál. Kételkedj bátran, mert igen sokat nyersz vele. A kételj maga a legteljesebb szabadság. Elbeszélése szerint ezekkel a lelkes szavakkal üdvözölte Lincsi a tungsani kétségeit saját ítélő képessége iránt. Lincsi meg volt róla győződve, hogy a bármit is érő bölcseleti felismerések csakis a kételj legsötétebb mélyében támadnak. Ezért szerette önmagát és minket is gyakorta kétségbe ejteni, s ott tenni fel a kérdéseket, ahol már csak a rémület, a félelem az úr. Ahol már csak a lélek farkasai csaholnak, s nincs többé hatalma rajtunk a hamis cimborának, az elmének. Így mondta el beszélgetését a tungsani Liang Chie szerzetessel Lincsi apát, s én Sulace szerzetes ifjú tanítvány feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielőtt mély, éj álomba merültem, kommentárt fűztem hozzá. Sulace kommentárja Lincsi tanításához. Akik azt hiszik, hogy tudják, mi a jó és mi a rossz, mi a szép és mi a rút, mi a kicsi és mi a nagy, mi az élet és mi a halál, ők a közhelyek mesterei. Öntelt, fölényes, harsogó társaság. Tapasztaltam már, mennyire ostobák. Ők azok, akik a dolgokat minden kétség nélkül megítélik, szétválasztják. Ahol létezik a kettősség, az nem a valóságos világ. Akik megkülönböztetnek, nem a valóságot látják. A valóságban nincs kicsi és nagy, nincs külső és belső, nincs közeli és távoli, nincs létezés és nem létezés. Nincs kérdés, és nincs válasz. A jelenségek és a fogalmak párba állítása csupán az elme korlátozottságából fakad. Mert az értelem nem a természet rendjét fedi fel, hanem a sajátját. Felfedni a valót, be kell jutnod a városba, a szellem városába, a lélek kapuján. Ezt mondták erről a régi mesterek.

Sulace szerzetes, 22. feljegyzése Lincsiről. Egy nap Vándor szerzetes érkezett Lincsi apát kolostorába. Lincsi el is tanácsolta rögvestám, az utolsó pillanatban észrevett a hátán egy szép, héthúrú lantot, mely az iszákjából kiemelkedett. Vutongfából készült, olyan tiszta és csillogó volt, mint ha nem is egy rongyos, poros vándoré lenne, hanem valamelyik palotta zenészé. Állj csak meg, szerzetes, nem kell annyira sietned, szólt utána Lincsi, s a vándor megállt. Ha a kolostorunk lakóinak megmutatod, hogy mit tud a hangszered, pár napra megosztjuk veled kosztunkat és hajlékunkat. A vándor tekintete felragyogott. Arca már is jobban illett a hangszeréhez. Addigra már a kolostor minden zugából előkerültek a szerzetesek. Szépen felsorakoztunk az udvaron. Még az idősebbek között is akadtak néhányan, akik életükben nem hallottak lantjátékot, a novíciusok között pedig többen is. Különösen az egyik velem egykorú fiú jött igen nagy izgalomba, úgy hívták, hogy Jausan. Míg a vándor elővette és hangolta a hangszerét, Jausan olyan idegesen fészkelődött, úgy forgatta a fejét, hogy azt hittük, már is megzakkant. Ám a felhangzó lantjátéktól megnyugodott, lecsukott szemmel bódultan ringatózott, vonásai kisimultak, bőre kipirult, majd kicsattant. A vándor tökéletes művésznek bizonyult. A játéka kifinomult volt, könnyed, átszellemült, és ihletett. Simogatták a lelkünket a csendesen csörgedező dallamok. Ám a könnyed szólamok után egyszer csak félelmetes hatású muzsika hangzott fel a mester keze alól. Bűvös, csodatévő erejű. Ez hosszan kitartva zengett, majd még ez is fokozódott. Azt sem tudtuk, kik vagyunk, hol vagyunk, teljesen eszünket vette a zene. Amikor a művész a végére ért, hosszú csend lett urrá az udvaron, meg sem tudtunk szólalni. Amikor kissé magunkhoz tértünk a kábulatból, akkor vettük csak észre, hogy Jausan ájultan fekszik a földön. Összerogyott, meg sem moccant. A szakács azonnal ott termett mellette egy nagy vödör vízzel, és nyakon öntötte. Jausan talpra ugrott, és mint a mi sem történt volna, vigyorogva a zenészhez lépkedett, és megkérdezte tőle, hogy mi volt az, amit játszott. A saját kompozícióm, felelte az szerényen, egy kicsit még meg is hajolt a fiú felé. Köszönöm, mester, szólt erre Jausan, de még mindig eléggé értetlen képpel áldogált, majd tovább kérdezett. És el tudnád nekem magyarázni, hogy mindez mit jelent? Hogyne, válaszolta Jausannak készségesen a művész, majd újra belefogott a műbe, és hangról hangra eljátszotta neki ugyanazt. Ezt jelenti, szólt a végén, és újra meghajolt. Jausan viszont újra elájult, a szakács újra felmosta, és most megint zavart képpel forgulódott, nyugtalankodott. Azután lecsillapodott és félrehúzódott. Este a vacsoránál azt mondta, hogy buddhává vált. Megvilágosodott. Ez történt egyszer Lincsi apát kolostorában a Huótó folyó partján, s én Sulace szerzetes ifjú tanítvány feljegyeztem. Majd cellám homályában, mielőtt mély, éjj álomba merültem, kommentárt fűztem hozzá. Sulace kommentárja Lincsi tanításához. Egyszer csak félelmetes hatású muzsika hangzott fel a mester keze alól. Bűvös, csodatévő erejű. A zene hatalma. Ettől féltek valaha a mennyei birodalom hivatalnokai. Annyira, hogy kétségbe esett rendelettel betiltották a muzsikát országszerte. A zene elbúdítja a zenészt és a közönségét, elvonja az emberek figyelmét a munkától, a feje tetejére áll az egész világ, állították. Most értettem meg, hogy nem is volt alaptalan a félelmük. Lincsi már beszélt nekünk korábban különféle zenepalotákról, meg az égi zene illatának jádekertjéről, ahol a landhúrjainak minden pendítése csodás átváltozásokat okoz, ám úgy hallgattuk mindezt, mint egy szép mesét. És lám, ez a jelentéktelen külsejű kopott vándor most bizonyította a zene hatalmát. Éppen itt, nekünk, Lincsi szerzeteseinek, a Huótó folyó partján, ahol Jausan novícius a gyönyörűségtől buddhává vált.
Sulaca szerzetes, 24. feljegyzése Lincsiről. Hírek. A köznapi életről most csak annyit, hogy nincs más út a tökéletességhez. Értitek, álmodozók? Nincs más út, nincsenek trükkök, praktikák. Nem lehet megúszni az életet. A köznapi élet maga az út. Csak a legbölcsebbek tudják, hogy az ember egynemű az éggel és a földdel. Az pedig még kevesebben, hogy ezért együtt kell élnie velük. Az embernek lázas figyelemmel kell kísérnie az ég és a föld változásait. A változásokhoz mindenkor igazodnia kell, mégpedig finoman és puhán, sohasem szabad szembeszegülnie. Ezen kívül az embernek részt kell vennie az ég és a föld munkájában. Közösen kell azt végezniük, együtt érlelni és óvni az életet. Aki ebben nem vesz részt, az meg sem született egészen, fel sem nevelkedett, nincs helye sem a földi, sem az égi világban, s nem lesz emléke sem.

0: Annak lehet otthon a égen és földön, aki elfogadja az igát, tűri a vesződtségeket. Ezáltal szabadul meg az igától és a vesződtségektől, anélkül, hogy lázadna. A bölcs ember így kerüli el a küzdelmet. Így kerüli el a sebeket, amelyek testét és lelkét érnék, ha szembeszállna az ég és a föld törvényével. A bölcs illeszkedik és hajlik, mint a fenyő ága, amikor leveti magáról a ráhullott hóterét. Ne lázadj, és ne szeress, ne menj a tökhéjba beljebb. Nincs mit keresned, ami kint, az bent. Érted? Ezt a strófát akasztotta egyszer egy táblán a keleti csarnok bejárata fölé Lincsi. Azt is értem, hogy miért tette föl. És azt is, hogy miért vette le.
1: Keep your

Lincsi 25. beszélgetése Kolostorában, a Huató folyó partján. Kolostorának csarnokában egy reggel Lincsi apát így szólította meg érdemes híveit. Hívek, bár elvetjük az írott hagyományt, így nem szokásunk régi könyveket idézgetni, ma kivételt teszek. A magasztos Sákjamuni beszédét foglalom össze számotokra, a híres tűzbeszédet. Mindezt okulásatokra teszem, hogy megismerjétek a buddhista tanítás alapgondolatát. Így szólt tehát híveihez a magasztos India földjén Benáreszben. Minden lángban áll szerzetesek. Lángban áll a szem, lángban állnak a képek, lángban áll az orr, lángban állnak a szagok, lángban áll a nyelv, lángban állnak az ízek, lángban áll a test, a tárgyak, lángban áll az értelem, lángban áll a gondolat. Mi gyújtotta lángra őket? A szenvedély tüze, a balgaság tüze, a szenvedés, a szomorúság, a gyötrelem gyújtotta lángra, mondom nektek. Ha egy okos tanítvány ezt belátja, elfordul a szemtől, a képektől, a fültől, a hangoktól, az orrtól, a szagoktól, a nyelvtől, az ízektől, a testtől, a tárgyaktól, elfordul az értelemtől, a gondolattól. Ha mindezektől elfordul, a tanítvány eléri a vágytalanságot. A vágytalanság révén szabaddá lesz, ha szabaddá lett, elérte a tökéletességet. Cselekvését befejezte, nincs többé köze a gyötrelmekkel teli, lángokban álló világhoz. Ezt teszi a bölcs tanítvány szerzetesek, mondom nektek. Így szólt hát híveihez a magasztos Buddha India földjén, Benáreszben. Fejezte be tanítását Lincsi apát, majd megismételte szerzeteseinek. Hívek, a magasztost okulásotokra idéztem, hogy beszédéből megismerjétek a buddhista tanítás alapgondolatát. Most, hogy már ismeritek, értsétek is a tanítást. Tehát, legyetek közönösek, hogy lángot ne fogjatok. Ne nyüzsögjetek, ne iparkodjatok. Erre figyeljetek, a többivel ne is foglalkozzatok. De azt is mondhatnám, ha az eszetek helyén van, azt csináltok, amit akartok. Foglalta össze végül híveinek a tanítást Lincsi apát Kolostorában, a Huató folyó partján.

Lincsi 29. beszélgetése kolostorában, a Huato folyópartján. Lincsi kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordult az apádhoz az egyik tanítvány. Mester, írva van, hogy egyetlen hajszál felszippanthatja az óceánt, s egyetlen szem mustármag elnyelheti a Szumeru hegyet. Így van-e? Így van, felelte a mester. Továbbá írva van, folytatta a tanítvány, hogy ha az összes tanításokon és magyarázatokon átrágjuk magunkat, annyit érünk el vele, mintha egyetlen hajszállal roppant teret akarnánk kitölteni. Így van-e? Így van, vágta rá ismét a mester. A tanítvány folytatta. Valamint írva van, hogy ha a világ minden titkát kitanulnánk, az annyit tenne, mint egyetlen csöppet pottyantani az óceán vizébe. Így van-e? Így van, felelte harmadszor is Lincsi. Akkor hát, mondd meg nekem, mester, fogott a kérdésbe a szerzetes, hogy mire való a tanítás? Ajjaj, ajjaj, sóhajtozott Lincsi. Ennél a kérdésnél én is mindig elakadok. De még talán maga a magasztos se tudja, mire való a tanítás. Híveim, mindazonáltal úgy gondolom, hogy a tanítás és minden más emberi találmány vigasztalásra való. Minden csupán vigasztalás, semmi más. Vigasztalásként azonban mégis csodás. A tanítás épp úgy, mint a többi elgondolás, mit elénk tárnak a tudós mesterek, az ábrázoló művészek, a poéták. Tudjátok meg, szerzetesek, hogy azért van ez az óriás igyekezet, komoly iparkodás, mert az ember azt reméli tőle, hogy általa könnyebb lesz az élet, és könnyebb lesz a halál. És azért, mert nincs más. Ez a legtöbb, amivel az ember segíthet magán. Alkot és prédikál, vagyis vigasztalódik, mert tudja, hogy bárhol jár, sarkában a halál. Mondta szerzeteseinek Lincsi apát, kolostorának csarnokában egy reggel, a Huato folyópartján.

Lincsi hetedik beszélgetése Kolostorában, a Huató folyó partján. Lincsi apát Kolostorában, a Huató folyó partján egy nap szomorú dolog történt. Örökre elhagyta társait a bölcs öreg szerzetes, név szerint Hojang. Hojang szerzetest nagyra tartotta az apát, megosztotta vele a kolostor irányítását és csak nem minden gondolatát. Épp a temetés előkészületei folytak, amikor az egyik tanítvány odament a koporsóhoz, rátette a kezét, és így szólt Lincsihez. Mester, mondd meg nekem kérlek, ez itt most élet vagy halál? Nem akarom neked megmondani, hogy ez itt most élet vagy halál, felelt egykedvűen Lincsi apát. Miért nem mondod meg? Kérdezte a szerzetes. Nem akarom neked megmondani, és kész, makacskodott a mester. Ekkor a tanítvány az egyik idősebb szerzeteshez fordult, s őt kérlelte. Kérlek, öreg, légy jó hozzám, és mondd meg nekem, mi ez itt, élet vagy halál? Én sem mondhatom meg neked, hogy ez itt élet vagy halál, felelt az öreg, s némán elfogódottan állt Lincsi mellett a koporsónál. Miért nem mondjátok meg? Nem mondhatjuk meg neked, szólt most Lincsi. Egyáltalán minek neked ezt ennyire tudnod? Ha ez halál, akkor felkutatom a halott szellemi maradványait. Összegyűjtöm és őrzöm szellemének cserepeit, nehogy vele temessétek. Apró fehér hullámok mossák az eget. Csendes szellő fújja szét a lágy felhőket. Szólt erre az öreg szerzetes, talán Hojang emlékét idézve. Majd Lincsi folytatta. A szél messziről messziér, majd visszatér. Bezárul az ég, megnyílik a messzeség. Aztán hozzátette. Halottaink szellemi maradványait nem kell felkutatnod, fiam. Nem kell cserepeket gyűjtögetned és őrizgetned. Halottaink szellemi maradványai más alakban köztünk vannak. Fújják szét a felhőket, mossák az eget. Nyitják, csukják a messzeséget. Velük lélegzel, röptetik a lelked, s egyszer majd épp ez lesz te veled. Mert a te szellemi létezésed sem oly rövid, mint az életed. Ezért nem válaszolhattunk a kérdésedre, mi ez itt, élet vagy halál. Szólt Lincsi apát, s intett szerzeteseinek, kezdjék el a szertartást.

Lincsi 8. beszélgetése Kolostorában, a Huható folyó partján. Lincsi apát Kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak a szerzetesek az apáthoz. Mester, hol a hideg jön ránk, hol a meleg? Valami mindig gyötri szegény testünket. Hogyan tudnánk ezt elkerülni? Olyan helyre menjetek, szerzetesek, ahol nincs se hideg, se meleg, válaszolt Lincsi, és úgy gondolta, eligazította a híveket. Hol van olyan hely, mester? Faggatta azonban Lincsit az egyik tanítvány. Tudnotok kell, szerzetesek, hogy a test kívánságainak egyetlen hely sem felel meg. Így aztán olyan helyet, mely kényes testeteknek se hideg, se meleg, ne is keressetek. De ha éppen nem fáztok, és nincs is melegetek, lesz majd más panasza rigolyás testeteknek. Éhes lesz, vagy fáradt, de meg is betegedhet. Ha nem kényeztetitek eleget, bosszút áll a test. Ha jót akarsz, vesd alá magad kényének, kedvének. Etesd, itasd, fürdest, kenegesd, hogy a szeszélyes szarzsák ki ne lökjön veled. Vagy ezt teszed, vagy kínok közt töltöd az életet. Tudjátok meg, szerzetesek, utálatos, ronda állat a test. Kelt ki magából Lincsi apát, rühelte a hús zsarnokságát. Azt akarta, hogy hívei tudják, a test rabság, örökös szolgaság. Mondd, mester, akkor hát nincs semmi megoldás? Firtatta a kérdést az egyik szerzetes tovább. De van. Ha megszabadulsz tőle, többé nem kínoszhat már. Se fagy, se forróság, se fájdalom, se vágy. Erre van kitalálva a buthaság, felelte az apát. De figyelmeztetőleg még hozzátette. Ám addig is, szerzetesek, vigyázzátok jól, ócska testetek. Nélküle fényességes lelketek, csak szúrágta szél, lyukas felleg. Olykor majd imádkozom a magasztos Buddhához értetek. Kérlek, kedvezz nekünk gyenge edényeknek, kik társai vagyunk a nyárleveleknek. Fejezte be reggeli beszélgetését örökös rabszolgaságunkról Lincsi apát Kolostorában, a Huató folyó partján.

0: adásból is adjatok.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: A Kolosseum közelében lévő gimnáziumot a 19. század végén építették egy, az ókorban is sűrűn lakott római városrészben. Tornaterme alatt titokzatos helyiségekre rejlenek, tartotta a fáma. Vállalkozó kedvű diákok ennek jártak utána, és valóban. Folyosókra, kamrákra bukkantak. A további, egyelőre részleges, feltárást hivatásos régészek végezték. Megállapították, hogy a Samnium régióból származó tehetős Umbrius család 1800 éves freskókkal, stukkokkal és mozaikokkal díszített villájának maradványairól van szó. 20. és 21. századi graffitik is előkerültek, jelezve diákok, turisták és egyéb felfedezők már korábban is vizsgálódtak errefelé. Közli a Life Science cikke alapján a 24.hu.
3: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
4: A Cube, a Euronews tényellenőrző csapata utána járt, hogyan terjedtek hamis információk a berlini Pride merényletről, amiben egy nő életét vesztette és legalább 29-en megsérültek. A hajtóvadászat közben olyan videók keringtek a neten, amelyeken egy állítólagos gyanúsítottat láthatnak, amint rendőrök lefogják, miközben a rendőrség ekkor még valójában a támadót kereste. A videót orosz barát Telegram csoportokban és a német nyelvű Pravda oldalon is megosztották, ami egy olyan klónoldal hálózat része, amelyet kutatók szerint orosz barát Kreml párti befolyásolási műveletekhez kötnek. Más posztok is a TikToker videóit használták fel arra, hogy bírálják Németország bevándorlási és kiutasítási politikáját. Jól lehet, a támadó személyazonosságát ekkor még nem erősítették meg. Nem ez az első eset, hogy embereket a közösségi médiában tévesen vádolnak, hasonló képek és videók a 2013-as bosztoni és a május lipcsei támadás után is terjedtek.
1: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Sziasztok, ez a Kovács Ádám hangpostája. Elnézést kérünk a magnósoktól, akik rögzíteni akarták ezt a számot, de véletlenül benne maradt a folytatásban. Felhúztam az összes mikrofont, mert tömve van a több ember, mint mikrofon, de megoldjuk így is. Szóval sziasztok!
1: Sziasztok! De látom, hogy ti direkt így messze tettétek.
0: Igen, továbbra is bele kell beszélni.
1: A másik végébe.
2: Azt értem, de hogy... Ja, jó, kicsit.
0: Na, teljes a csapat, és visszatérő vendégeink is vannak. A K-Monitortól Léderer Sándor és Vince Orsolya. Hierarchikus sorrendben mondva.
2: Népsorban.
0: És vágjunk bele. Nem meglepő módon a korrupció talán, mint egy ilyen hívószó, de így az életünk is. Én előre elküldtem néhány ilyen kérdést, vagy hogy mit gondoltam, mint egy ilyen jó rádiós klasszikus műsorszerkesztő, és akkor kezdjük is az elején. Én azt írtam, hogy engem így érdekelne az, hogy most, hogy így ilyen, nem tudom, megváltozott valamiben vagyunk, hogy akkor egy pont ideje van, hogy visszaugorjunk így a K-Monitornak az elejére, ami az a 2007, az egy ilyen stimmel az a dátum. És hogy azt gondoltam, hogy akkor ebből a mostani helyzetből így érdekes lenne így akkor így visszaugrani ahhoz, hogy ha még megvan az emlékek között, hogy az az érzés, hogy, vagy hogy mi hívta létre akkor a K-Monitort, és mik voltak az elképzelések akkor, hogy akkor ez miért fontos, hova tart, mi az, ami várható, és akkor mi a mérleg, amikor most így visszagondoltok, vagy az ahhoz képest, hogy hova jutottunk.
3: Sziasztok! 2007-ben, amikor a K-Monitort elkezdtük csinálni, ugye ez pont azután volt, hogy elvégeztük, akikkel alapítottuk hárman az egyetemet, és valójában egy ilyen projektnek indult, vagy egy konkrét dolog volt akkor, amiért ezt elkezdtük, nem is a szervezet volt a lényeg, hanem nagyon röviden az történt, hogy ott a 6.-7. kerületben és környékén laktunk, és akkor zajlottak ezek a belvárosi ingatlan panamákként elhíresült ház eladások, bontások, aminek a fő szervezői, vagy az ilyen ismert arcai a Verók István, 6. kerületi polgármester, aki már meghalt, a Hunval György, 7. kerületi, és egy Fürsz György nevű ürge, aki alpolgármester volt. Lényegében ők működtettek egy ilyen elég maffiaszerű hálózatot, nem csak az ingatlanok területén, az egész városgazdálkodásban, de ennek a leglátványosabb része az volt, hogy ott sorra bontottak le nagyon szép, régi, nyilván rossz állapotú házakat, és zajlottak ilyen egész felháborítóan undorító építkezések, ahol teljesen jellegtelen szemeteket építettek föl a város szívében ezek helyére, és ez volt az, ami akkor annyira felbosszantott minket, hogy úgy éreztük, hogy valamit csinálnunk kell ez ellen. Ez nyilván azzal is összefüggött, hogy ezt meg elkezdtük, hogy lényegében akkor még nem, tehát hogy abban a hangulatban voltunk, mint az egyetem alatt, hogy így nem az az elsődleges, hogy most nagyon sok pénzt keressünk, vagy azonnal elhelyezkedjünk, hanem csináljunk valamit, ami érdekel, amihez kedvünk van, mellette mindenki valamilyen ilyen kis maszek munkát csinálta arra, hogy legyen valami megélhetése, de egyszerűen az volt, hogy volt egy probléma, ami mint állampolgár minket nagyon bosszantott, és úgy gondoltuk, hogy ezzel valamit tenni kell, és az volt, amiért és amit akkor döntöttünk, az volt, hogy csináljunk egy adatbázist, az ilyen korrupciós ügyekről, mert az volt a feltételezésünk, nyilván nem volt e mögött semmilyen nagyobb kutakodás, inkább a saját tapasztalatunk, hogy ezeket a politikusokat újra és újra megválasztják, mert a lakosságnak, vagy társadalomnak egy nagyon nagy része nem tud ezekről a történetekről, mert nem ezzel foglalkozik nap, mint nap. És azt reméltük, hogyha egyszer mindenki rá tud keresni ezekre a történetekre, mondjuk a választások előtt, és mondjuk a helyi képviselőjét, parlamenti képviselőjét le tudja rendesen káderezni, akkor látni fogja, hogy kik a kvázi becsületes, vagy legalábbis azok az emberek, akiknek ilyen ügyeikről nem lehet tudni, és azok, akikkel kapcsolatban ilyen problémák fölmerültek, és akkor utána tud járni, hogy tényleg valósak-e, és egyszer nem szabad rájuk. Ebben volt nyilván egy nagy adag naivitás, de azt gondolom, hogy volt benne egy nagyon őszinte, tiszta, normális gondolkodás arról, hogy hogyan kéne a politikának működnie, hogy lényegében a társadalom kb. Kiszorítja azokat a figurákat a döntéshozatalból, a politikából, akik nem méltóak erre. És akkor ebből állt a munkánk, hogy elkezdtük ezt az adatbázist egyrészt leprogramozni, másrészt non-stop reggeltől, tehát a K-Monitor első két éve szerintem abból állt, hogy reggeltől estig újságot olvastunk, és az ilyen cikkeket kerestük, és ezeket egy ilyen jó könyvtáros módjára felcímkéztük, és ez a történet elindult, és ennek a csak gyorsan a mára ugorva, aztán nyilván visszamehetünk, hogy az hiszen, hogy fejlődött tovább, de ez az adatbázis máig, vagy ma is létezik, több mint 50 ezer újságcikk van benne, és talán az egyik
4: most
3: ilyen,
4: is bővül.
3: És most is bővül, annyi változott, vagy az változott benne azóta, majd ezt is hogy lehet, hogy elmesélem, mert tök kedves történet, hogy most már részben mesterséges intelligencia segítségével bővül, tehát nem kell annyi emberi monitoringot beletenni, most is van természetesen egy ilyen felügyelet a dolog fölött, de hát rájöttünk, amikor elindult ez az AI őrület, hogy nekünk van egy rohadt értékes tanító adatbázisunk, tehát akkor is már ilyen 50 ezer körül volt a cikkek száma, hogy lényegében mi meg tudjuk mondani az AI-nak, hogy milyen cikkeket keressen. És ugye elég következetes és szigorú volt a címkézési rendszerünk, tehát tényleg egy jó minőségű adatbázisból lehetett kiindulni, és megtanítani arra, hogy találja meg az ilyen történeteket magától, és ezeket kezdje el felcímkézni, és akkor mi meg segítünk neki utána, hogy ez tényleg jól működjön, és ez most is egyébként egy nagyon értékes erőforrás, tehát most a kormányváltás óta jött is pár megkeresés, hogy ennek a tartalmát oda tudjuk adni nyersanyagként, mert különböző emberek, csoportok ebből akarnak hát valamiket kihámozni, nyilván, hogy mik a legdurvább sémák, kik a kevésbé látható, de fontos szereplők, ilyesmi. Szóval, hogy ezzel a projekttel indult visszakanyarodva a kérdésedre a K-Monitor, és akkor, amikor elkezdtük, akkor szerintem nem is gondoltunk annál többet, hogyha azt elérjük, hogy ilyen figurákat nem választanak meg, vagy ez egyszerűen a korrupció mint rossz dolog tematizálható, akkor az már egy jó dolog, vagy az már egy siker. Annyit tennék még hozzá, mint személyes motiváció, hogy nekem, tehát akkor az egyetem után nyilván volt eleve egy ilyen kérdés, az ember, én a nemzetközi tanulmányokat tanultam a közgázon, hogy az ember hova menjen tovább. Ugye onnan az egyenes út az a kvázi a külügyminisztérium, vagy a diplomácia. Nem volt kedvem a Gyurcsány rezsimbe, a államigazgatásba menni, és a másik meg mondjuk az üzleti szféra, tehát nagyjából ez volt a két fő csapás irány az évfolyam társaimnál. Az se nagyon izgatott, hogy valaki másnak termeljem a pénzt, és valahogy nekem az, hogy a közvagyon megőrzése az egy ilyen alapfeltétel volt ahhoz, hogy legyen akármilyen egy kormány, de hogy lehet vitatkozni azon, hogy mi egy jó közpolitika ebbe vagy abba a témába, de hogy az egy ilyen szent dolognak kell lennie, hogy ami közös vagyonunk, arra vigyázunk, és azt gyarapítjuk, és lényegében ezt a valamennyire ilyen balos megközelítést, hogy mit lehet csinálni, tehát ezek a közös dolgok, meg a köztulajdon, meg a nem tudom, az állam, mint egy ilyen nem feltétlenül rossz dolog, mint szervező dolognak vagy e felé érzett szimpátia, meg gondolkodás volt az, ahol így azt találtam, hogy ez az, ami ebben a környezetben a legközelebb van ahhoz, és akkor így indult el.
0: És de aztán utána elkezdtek szépen lassan újabb projektekhez kapcsolódni. Nem?
3: Hát igen, mert ugye az történt, hogy olvastuk ezeket a történeteket, nyilván az ember óhatatlanul elkezd elmélyedni abban, hogy ez miért lehetséges, és azért nem csak az van-e mögött, hogy rossz emberek vannak pozícióba, hanem van rengeteg oka annak, amiért mondjuk egy korrupciós eset megtörténik, és akkor az ember ebbe a rabbit hole-ba így elkezdett belecsúszni, hogy a közbeszerzéseket elkezdte jobban megnézni, megismerni, a büntető jogszabályokat, mint egy ellenszer, a bejelentő védelmet, hogy lehet azokat védeni, akik a szervezeten belül ezzel megpróbálnak valamit tenni, a vagyonnyilatkozati rendszert, a pártfinanszírozást, tehát hogy lényegében az ügyek kapcsán fölrajzolódtak, vagy elkezdtek kirajzolódni azok a sémák, amik egyébként változatlanul ezt a területet így körülfogják, vagy amiken keresztül, hogyha egy kicsit a konkrét ügyektől elmozdulunk, igen, jellemzik, és akkor ezekkel elkezdtünk szépen foglalkozni részben az szerint, hogy mi érdekelt minket, részben az szerint, hogy mit tartottunk fontos problémának, és akkor így indultunk el arra, és viszonylag az elején volt, amikor az Orsi is bekapcsolódott, amikor az egésznek...
2: Az első negyedik évben ennek, tehát még ennyire az elején.
3: Igen, hogy nem elég az, hogy ilyen lelkes sajtófigyelő mókusok vagyunk, meg érdeklődők, hanem itt egy csomó olyan jogi kérdés van, amihez azért érteni kéne, és akkor az Orsi volt az első jogász, aki a K-Monitorhoz került, és akkor indult el egy sokkal tudatosabb ilyen policy munka is, és mert azt láttuk, hogy egyszerűen egy csomó dolog szabályozható, vagy egy csomó problémát meg lehet oldani jogszabályokkal, egy csomó problémára inkább valamilyen tudatosítás a megoldás, de ugye amikor ez elkezdődött, akkor még a NER előtti években voltunk, és akkor nem azt láttuk, tehát ugye ott nem volt ilyen értelemben rendszer szintű a korrupció, hanem nagyon elterjedt volt a korrupció, de egy ilyen sokkal amatőrebb, sokkal kreténebb, bénább módja volt, tehát azt lehetett hinni, hogy az ember ezeket külön-külön kezeli, akkor ezekkel elérhető változás, és ez egy nagyon nagy különbség volt, ami befolyásolta a mi stratégiánkat, meg működésünket is 2010 után, hogy igazából milyen eszközökkel lehet egyáltalán próbálkozni, vagy érdemes próbálkozni, ha már az ember ebbe az irányba ment el.
2: Hát én úgy látom, akkor most 2011-re ugrattunk egy kicsit 2007-ből, hogy itt két dolog is volt, ami úgy nagyon hamar bejött a K-Monitornak, és akkor az egyik az, hogy nyilván ebből az adatbázisból jöttek ilyen újabb ötletek nekünk. Az egyik az ugye az volt, hogy lehetne minél több adatot minél szebben összekapcsolni. Tehát milyen jó lenne, hogyha látnánk azt, hogy ezek az emberek, akik fel vannak címkézve, ezek hogyan kapcsolódnak mondjuk egy-egy cégen belül, vagy egy-egy közbeszerzésen keresztül a cégeik, vagy ilyesmi kapcsolatokat próbáltunk feltárni. Erre volt egy nagyon nagy projektünk, több éven keresztül próbáltuk ezt megvalósítani. Én azt hiszem, hogy ezt azért végül egy sikersztorinak így nem mondanám, de borzasztó lelkesek voltunk, hogy egyszer majd lesz egy olyan adatbázis, amikor így beírod azt, hogy most a Cussák Jánost fogom mondani, mert egyébként arra pont emlékszem, hogy már bőven Fidesz kormány volt, de még mindig ugye, a legtöbb cikk, ami az adatbázisunkban volt, tehát ő volt a vezető, és akkor nagyon sokáig tartott, mire Mészáros, Simicska Lajos volt először, aki őt lenyomta, és aztán azt hiszem, hogy most nem tudom, hogy ki áll az élen, aki a legtöbb cikkben szerepel, de...
0: De hogy volt is ilyen hálózatos megjelenítés, nem? Hogy
2: igen,
0: így,
2: volt,
0: hogy
2: igen.
0: Valakire rákattintasz, és akkor ott így látottad,
2: tehát egyrészt nagyon jöttek nekünk ezek az, hogy hú, de jó lenne mindent ilyen informatika alapon, hogy minél jobban vizualizálni ezeket, meg minél jobban megérteni ezeket, mert így akkor még az volt, hogy kinyitod a magyar narancsot, és akkor az van benne, hogy a XY ZRT alá tartozó másik KFT, meg a stb. És akkor az volt a benyomásunk, hogy ezt így azért így le kéne rajzolni, vagy valami, de hogy az, hogy egyszer olvasod a magyar narancsba, az nem marad meg benned, és hogy jó lenne ezeket ábrázolni. Igazából szerintem ez nem, hogy azért itt nagyon sok, nagyon ambiciózusak voltunk, azt hiszem, hogy azért ez még így egy ilyen korai történetnek mondható, tehát tényleg azt gondoltuk, hogy így simán összeereszted az EU-s támogatások adatbázisát, a közbeszerzési adatbázis, ez még a GDPR előtt volt egyébként, meg a céginfóval, csak azt kirakod egy izére, és akkor működni fog, ez azért így nem működött. Tehát ezt azért így tegyük hozzá, hogy már rengeteget próbálkoztunk, nem volt annyira sikeres. A másik meg valóban az, amit a Sanyi mondott, hogy egyre többször kértek minket, hogy jó, hát hogyha így nektek ezzel ennyire problémátok van, akkor mi az, amit mondanátok? Most nem a kormányzat felől jött nyilván először kérés felénk, hanem több olyan másik civil szervezettől, akik szintén ugyanebben mozogtak. Tehát már a legelejétől kezdve a többi hasonló profilú szervezettel, mint a TASZ, akik az információszabadságot mondjuk akkor főleg ők vitték, meg a TI, ezekkel így nagyon hamar kapcsolatba kerültünk, és akkor így egyre jobban belástuk magunkat tényleg ennek a policy alkotási témájába is. És azért ezt hozzátenném, hogy ez a 2010-es évek elején, amikor én itt kezdtem, akkor azért még a Fidesz kormányzat részéről is volt egyfajta olyan nyitottság, hogy hát nem is az, hogy akkor minden javaslatunkat be akarták volna vinni valahova, de úgy, mint a TI szervezett egy konferenciát ebben és ebben a témában, vagy mikor korrupció vagy átláthatóság témájában, akkor azért teljesen természetes volt, hogy akkor a minisztériumból elhívtak valakit, és akkor ez ott megjelent. Vagy az, hogy akartak csinálni egy új lobby törvényt, és akkor ezen csináltak egy ilyen kerekasztalt, amivel ott volt egy csomó civil szervezet, ugye releváns civil szervezetek is ott voltak a külföldi kereskedelmi kamarák, meg aztán persze elakadt ez a szín, de nagyon sokáig úgy tűnt, hogy azért legalább, hogy mondjam, most nem a politikai felsővezetés vagy a szakmai felsővezetés szintjén, de egy ilyen főosztály vezetői szintig így lehetett egészen sokáig kommunikálni a kormánnyal, még a Fidesz éra legelején is. És akkor, ha nem is volt ez az érzésünk, sőt egyáltalán nem volt ez az érzésünk, hogy akkor most a mi ötleteinkből tényleg valami jó megvalósult, azt hiszem, hogy így tudnánk példákat mondani, amit úgy szerettünk volna, és lett, de szerintem egy idővel ezért úgy minden visszafordult. Tehát ez, úgy azt nem mondanám most az elmúlt 15 évre visszatekintve, hogy akkor ez a munkánk az mondjuk abban az értelemben volt sikeres, hogy mi nagyon sokat fejlődtünk ezen a téren, de most így nem nagyon tudnám azt a konkrét jogszabályt megnevezni, amiben a mi konkrét nagyon jobbító javaslataink így. De ezek az visszaköszönnek.
0: Ti erre lehet, hogy jobban visszaemlékeztek, hiszen benne voltatok ezen a téren, de hogy én nem emlékszem ugye az ekkori váltásra, hogy ott mennyire volt téma ez a korrupcióval való leszámolás, törvények, intézményeknek
1: Hát én emlékszem erre.
2: Abszolút volt. Abszolút volt, de Budai Gyulára nem tudom, hogy...
3: Meg Papcsák Ferenccel indult a elszámoltatás.
2: Tehát ez abszolút meg volt, ez a kezdetettől fogva szerintem ez olyan volt, hogy igazából azt lehetett talán érezni, hogy ez egy ilyen, nem igazán, hogy mondjam, milyen szakmai vonalon indul el ez a sztori, hanem inkább ilyen politikai jellegű az egész. Most ez egyébként szerintem tök lehet, hogy relevánsak lesznek ezek a tapasztalataink, és hasonló dolgokat fogunk látni. De hogy akkor nem az volt az érzésed, hogy ezek a elszámoltatási történetek, ezek ilyen nagyon jól össze vannak szakmai szempontból rakva. Ugye ez most... Ez egy... hogy...
3: Igen, de...
2: Szóval, a Budai Gyulaiék egyébként nem kértek tőlünk konkrétan tanácsot.
3: Nem, inkább szóval volt, ez... szerintem, ami, ahol volt szakmai munka, és az elején azt lehetett hinni, hogy valamilyen ilyen technokrata szinten ennek lehet pozitív hatása. Tényleg a NER legelején volt ez, hogy például azért, ez 2011-ben lehetett talán, hogy azért lobbiztunk, hogy Magyarország csatlakozzon a nyílt kormányzati együttműködéshez, ami akkor egy ilyen viszonylag frissen induló nemzetközi együttműködés volt, ilyen arról szólt, hogy hogyan lehet nyíltabbá, jobbá tenni a kormányzást, tehát hogy az átláthatóság és az én antikorrupció voltak a fő szempontok, ebbe Amerikától kezdve latin-amerikai országokon keresztül Grúziáig nagyon sokféle ország volt benne, és az volt még egy sajátosság, hogy ezeket a reformokat, tehát ilyen vállalásokat kellett ciklusokban tenniük az országoknak, és ezeket mind a civil szférával, szakértőkkel közösen kellett kidolgozni. Tehát ez a folyamatnak egy fontos része volt.
2: És monitorizni
3: is. És utána ez együtt is, meg független monitorozók által monitorozni, tehát ez egy nagyon értelmes folyamat volt, és abban is reméltünk, hogy attól, hogy mindez egy, nem egy magyar buborékban történik, hanem más országok hasonló törekvéseivel együtt, ez behoz új szempontokat, egy kicsit motiváló is lehet, hogy meg kell méreckedni más országot, és akkor sikerült rávenni, a Navracsics Tibor volt, akinek ez a portfóliójába tartozott, hogy Magyarország csatlakozzon ehhez, csatlakozott is, és elindultak egyébként különböző ilyen szakmai egyeztetések témában, és szerintem ott derült ki ezen a szinten, a munkaszinten, mert aki olvasta a politikát, azért egyre több jelet látott nagyon hamar, hogy ez valami totál más irányba megy az egész NER, mint amivel ők kampányoltak 2010-ben, de hogy a munka szintjén is azért ott láttad, meg tapasztaltad szerintem nagyon konkrétan, amikor bennültél egy ilyen egy minisztériumi egyeztetésen, hogy ahogy az Orsi mondta, egyrészt voltak olyan emberek, akik abszolút még olyan emberek, akik érdemi szakmai egyeztetéseket ismertek és kíváncsiak voltak, és akikkel lehetett jól dumálni konkrét policy-kről, és ott ültek már az ilyen inkább ilyen államtitkári, meg államtitkár helyettesi pofák. Konkrétan emlékszem, hogy Rétvári Bence volt az egyik, akit beültettek, aki lényegében semmi más nem csinált, csak itt trollkodta az egészet, és ott elég hamar látszódott, hogy ezek a kvázi reformok, ezek sehova nem fognak vezetni, mert nem is akarják ezt megcsinálni, és utána már 2016-ra olyan terhessé vált az, hogy ezeket az amúgy halálgyenge reformokat is számon kérik ebben a közegben Magyarországtól, hogy végül úgy döntött Magyarország, hogy kilép ebből az együttműködésből.
2: De ez körülbelül úgy zajlott, mint az NPP-ből való kilépése a Fidesznek, hogy ha nem lépett volna ki Magyarország, akkor kizárják, igen, és akkor utána így konkrétan az OGP-n belül, ez a nyílt kormányzati együttműködés, ezen belül ugye hoztak is egy olyan szabályt, ami alapján már úgy újra be se kerülhetne Magyarország, ez kimondta milyen mi kedvünkért. Hozták. Egyébként ez a civil szervezetekkel kapcsolatos első, második, harmadik, nem tudom, hanyadik hullámmal volt ennek a lejárató kampánynak.
3: Hát és akkor ez már masszívan zajlott, mert ugye a norvég civiles ügy, tehát az egész ilyen civil elleneskedés, az szerintem 2013-4-ben már elindult, ugye akkor volt igen ez a norvég civil alapos balhé, és akkor onnantól már teljesen, tehát hogy azt mondom, hogy a NER első néhány években egy ilyen furcsa, nem túl reményteli, de nem nettó ellenséges közegben kerestük a helyünket, és akkor viszonylag gyorsan egyértelművé vált, hogy itt nem osztottak nekünk lapot policy szinten, és akkor el kellett gondolkodni azon, hogy mi értelme van, vagy hogyan tudsz a leginkább hatékony lenni ebben a közegben, mint civil szervezet. És ugye ott jött be az, amire az Orsi még utalt a különböző informatikai fejlesztések, hogy ugye mi magunk oknyomozást nem nagyon csinálunk, nekünk sokkal inkább ezen a területen a portfóliónk, hogy az adatokat összeszedni, rendezni, és akkor itt voltak ezek a próbálkozások. voltak sikeresek, meg voltak kevésbé, mint ez a Háló nevű projekt, amit mesélt az Orsi.
2: És veszünk a sikeresekről is, hogy, nem tudjuk, mint hogyha egy ilyen...
3: Nem, de hogy ezt tehát, hogy arra jutottunk, hogy ebben a rendszerben önmagában csak a korrupciót exponálni, az egyszerűen nem elég, mert azt láttuk, hogy akkora dominanciája a nyilvánosságban a rendszernek, annyira nincs politikai alternatíva, hiteles politikai alternatíva, ami lényegében ennek valódi, nem tudom, ellensúlyt tudna adni, hogy máshol is kell próbálkozni, és akkor indult el az a fajta gondolkodás, hogy azért az, hogy ez tud Magyarországon egy ilyen fajta hatalomátvétel létre tudott jönni, és hogy ennyire gyenge a társadalomnak az immunrendszere a korrupció ellen is, de az ilyen autokratikus hatalomátvétele szemben is, hogy valahol ennél sokkal mélyebbre kell ásni, és lényegében az a meló, amit megspórolt az ország 89 után, hogy ne csak a intézményrendszerét demokratizálja, de a társadalom működését is, ezt akár ha tetszik, hanem el kell kezdeni, ez egy hosszú folyamat, de nélkül ez sose fog rendbe jönni. És akkor itt ez volt az a pont, amikor sokkal hangsúlyosabban belekerült a mi munkánkba egyrészt az egész önkormányzati szféra, mint egy olyan terület, ahol sokkal nagyobb a pluralizmus, ahol vannak olyan polgármesterek, vannak olyan testületek, akik...
2: 2019 után
3: hát akkor volt egy lehető, egy nagyobb lehetőség, ablak, igen, de hogy tudom. Maga az, hogy ebbe az irányba el kell menni, az ennél hamarabb elindult. Illetve, hogy olyan eszközöket, meg
0: de olyan programokat... De mármint az, hogy velük jobban lehet kommunikálni erre?
3: Hogy mi magunk
0: a szervezet... nagyon messze
3: vagy. Hogy a szervezet foglalkozzon többet ezzel a közeggel, az önkormányzatokkal, és valamennyire a társadalmi csoportok önszerveződésével. És ez a terület akkor jelent meg a térképünkön, és akkor ebből lett például egy tök sikeres programunk, az ez a minimum, amit az átlátszóval és a transzparencivel csináltunk, ami egy lényegében egy olyan kampány volt, hogy akik indultak az önkormányzati választásokon, azok elkötelezték magukat különböző átláthatósági intézkedések mellett, és utána azt monitoroztuk, hogy ezeket hogyan hajtják végre, és azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy köze volt ahhoz, hogy ebbe az egész önkormányzati szférába az átláthatóság és ezek az intézkedések lényegében bekerültek, nagyon sok településen tárgyalták utána ezeket a javaslatokat, amiket mi tettünk, csomó helyen elfogadták. Ezek sok esetben több éves folyamatok voltak, de abszolút hozzájárult ahhoz, hogy kialakult, vagy elkezdett kialakulni egy kontraszt a között, hogy az emberek helyben meg tudnak élni, vagy tudnak lenni demokratikus élményeik, míg országos szinten ez lényegében lehetetlen volt. És ez olyan szempontból is fontos volt nekünk, hogy azt láttuk, hogy ez a NER ez egy hosszabb távú dolog lesz, és hogy az is egy feladat egy ilyen rendszerben, hogy azokat a szellemi kapacitásokat is megőrizzük, amikből bármi utána kinőhet. Mert ugye az is egy veszély, én azt gondolom, hogy akkor az is egy veszély volt, hogy lényegében ebben a elképesztően elnyomó közegben mindenki föladja, akit zavarnak a dolgok, és vagy elmegy, ugye ez is egy tök jellemző menekülési út volt, és sok újságíró csinált, hogy elmegy Péknek, elmegy kamionvezetőnek, elmegy állatotthonba, tök szép foglalkozások, de alapvetően mind azt mutatta, hogy nem látott reményt semmire, és bennünk meg az volt, hogy meg kell találnunk azokat az eszközöket, amiben mi is egyrészt meg tudjuk őrizni magunkat és a józanságunkat, és tudjuk használni ezt az időszakot amellett, hogy hosszú távon építkezünk arra is, hogy gondolkodjunk alternatívákon, és akkor ez az önkormányzati szféra lett az, amiben lehetett sikereket, policy szinten elérni.
0: Erre tudsz mondani példát, mert ugye ez párhuzamosan zajlott azért az önkormányzatok

0: kormányzatban is lényegében máig fogadnak el, és ugye az új, tehát az aktuális közgyűlésben is azokra a javaslatokra építve, amiket mi megfogalmaztunk, indult el olyan helyi jogalkotás, ami alapján sokkal átláthatóbb, közérthetőbb lett az, hogy hogyan működik az önkormányzat, hogy meg lehet találni adatokat, és hogy bele lehet szólni egyébként helyi döntésekbe, tehát például az, hogy ilyen gyakorlatok, mint a részvételi költségvetés elindultak, ezekhez is masszívan hozzájárultunk mi, nem csak mi foglalkoztunk ezzel, de a K-Monitor volt ebben az egyik ilyen motor vagy tudásközpont. Tehát, hogy ezek azok a példák, amiket akkor csinálni lehetett. És egy másik út, amit akkor csináltunk, az pedig az információszabadság programunknak lényegében a felépítése, ami meg arról szólt, hogy ahogy a lényegében a Fidesz ugye egyre durvábban a nyilvánosságot is próbálta átvenni, egyre nehezebb volt normális információhoz jutni, nem csak amiatt, hogy a sajtót szorították vissza, de hogy egyre kevesebb közérdekű adatot tettek maguktól közzé, hogy el kellett kezdenünk pereskedni lényegében adatokért, és ez oda fejlődött, hogy már nem csak a saját ügyeinkben pereskedtünk, hanem más civil szervezeteknek is, vagy újságoknak adtunk jogi képviseletet, és elég jó arányban nyertünk meg pereket, amiknek köszönhetően nyilvánosságra kerültek olyan adatok, amik bizonyítékok voltak, vagy lettek arra, hogy hogyan működik maga a rendszer. Tehát ez egy tök fontos munka volt, és lényegében, ha megnézed, hogy és itt nem csak magunkról beszélek, hanem lényegében a sajtóról és a civil szervezetekről, ha megnézed, hogy az a kampány, meg azok a folyamatok, amik ahhoz vezettek, hogy lett egy kormányváltás idén, az azért nagyon sokban arra épül, hogy voltak újságírók, voltak civil szervezetek, akik azt a feltáró munkát és tematizáló munkát végezték, ami az alapja volt ennek, mert a Tisza kampánynak ugye a központi eleme, az a korrupció volt az egyik legfontosabb eleme, meg az, ami ugye ezt a nagyon színes választói réteget össze tudta fogni. És hát azok az ügyek, amikről akár a Tisza programjában is szó van, meg azok a problémák, azokat lényegében egytől egyik független újságírók és magyar civilek szedték össze. Plusz ugye egy másik folyamat, ami visszakanyarodva az Orsi portfóliójához, amiben aktívan részt vettünk, az pedig az EU-s feltételességi eljárás körüli munka, ugyanis ugye az is egy elképesztő eleme volt a NER kormányzásnak, hogy azokat a fejlesztési pénzeket, amik arra lettek volna, hogy ezt az országot gatyába rázzák, ezeket brutálisan szétlopta és elpazarolta, tehát hogy itt erről emlékszem, hogy valamelyik műsorban néhány éve beszéltünk, hogy mekkora kihagyott lehetőség volt Magyarország számára az EU-s fejlesztési rendszer, hogy egész máshol lehetnénk, hogyha A értelmesen B nem korrupt módon költik el ezeket a pénzeket, és az, hogy az EU egy ponton felébredt, illetve hogy érdemi intézkedéseket tett annak érdekében, hogy ezeket a pénzeket ne lopják el. Ebben a civil szervezetek, nem csak mi, szerintem egy fontos szerepet játszottak, hogy ezek a pénzek, ugye most az a probléma, hogy gyorsan ezeket még le kéne hívni, és el kéne érni, hogy ne vesszenek el, vagy föloldódjon az a blokkolás elég szűk határidőkkel, ami most van, de hogy így ezek a pénzek megőrződtek. Tehát, hogyha ez a Fidesz hozzáfért volna normál ütemben, akkor nem az lenne a probléma, hogy tudjuk gyorsan lehívni, akkor ezek már lennének égetve, és még nagyobb bak lennének azok a zsebek, amikbe ezeket kifolyatták volna.
1: Tehát ez igen, gondolom, ez mindig csak lopása, nem néha ilyen nettó inkompetencia.
0: És pénzégetés. Igen, persze, ez egy összetett dolog, de hogy tulajdonképpen a mi munkánkba próbáltuk, tehát ez egy állandó útkeresés is volt, hogy ugye mik azok a tevékenységek, amivel a leghasznosabbak tudunk lenni, vagy egy ebben a közegben a leginkább azt tudjuk szolgálni,

0: hogy egyrészt amit lehet óvjunk meg a közjavakból, akadályozzuk meg a korrupciónak ezt a fajta a szintjét, vagy nehezítsük meg, és foglalkozunk azzal, hogy mi lehet az alternatívája ennek a rezsimnek, amiben vagyunk. Tehát ezek körül zajlott a gondolkodás, meg a próbálkozás. Részben azért is, mert egyébként az azt hiszem, hogy mindig egy ilyen elég kiábrándító dolog volt, amikor biztos emlékeztek, hogy minden választás előtt után voltak az ilyen okos tónik, akik tudták, hogy mi az egyetlen megoldás a Fidesz ellen. Épp az összefogás, a totális bojkott, tehát hogy mindig voltak ezek a lózungok, hogy úristen, mindenki hülye, mert aki nem ezt csinálja. És aztán mindenről kiderült, hogy igazából abban a pillanatban semmi nem működött. Nálunk az volt, hogy mi nem tudtuk, hogy mi a tuti biztos, de azt gondoltuk, hogy egyszerűen ha nekünk ez a szenvedélyünk, hogy valami értelmes jót akarunk csinálni a társadalomért, akkor próbálkozni kell dolgokkal.
1: Én azon gondolkodtam, hogy hallgattalak, hogy nyilván egyrészt nagyon ismerős mindenkinek ez a, vagy nem tudom mindenkinek, de sok mindenkinek, hogy az elmúlt 16 évben hogyan kellett adaptálódni, és egyre inkább ilyen perifériális kérdéseket megtalálni adott esetben, hogy műhelyek túléljenek, az ember megpróbálja megőrizni a józan eszét, vagy valami hasonlót, vagy egy isten hasznos dolgot csinálni. De szóval nagyon érdekes volt, amit az első időszakról mondtál, hogy ugye volt ez a korszak, amikor tényleg egyszerre zajlottak ezek a Navracsics-féle ilyen kulturált egyeztetés, valamilyen, nem tudom, teljesen reálisnak tűnő dolgok, és közben a Radóz utcában kellett járni, már mindent elintézni nyilván az első héttől, és ezt fokozatosan láttuk meg, hogy ez mennyire súlyos, vagy milyen mértékű, és hogy ebből milyen tanulságot lehet levonni a következő időszakra nézve, mert szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy eszembe itt a tök jó analógia volt erre, hogy a szakpolitikában a 2006-ban volt, ha jól megszem, tehát mindenképpen Gyurcsány időszakban voltak ezek a szakpolitikai szakértői kerekasztalok, hogy mikor volt, akkor szintén az ott, hogy odaültették tényleg a legnagyobb neveket, és évekig zajlott egy munka, és csomó ember elhitte, hogy akkor ez most a közpolitika alakítása, közben meg full nem ez történt, hogy ezt a fajta játékot. Szóval mit lehet ebből tanulni, vagy ti hogyan gondoltok jövőre? Mert nyilván ez a kockázat, ez most is ugyanúgy benne van. Sőt, ha politikai alternatívát nézzük, most még durvább a helyzet, mint 16 éve volt, és hát ezek a mechanizmusok nyilván automatikusan megérnek, lehet, hogy nem olyan súlyosan persze, de igen.
0: Röviden azt mondom, hogy szerintem így négy track van most, ami nekünk fontos. Az egyik az, hogy ami még a múlt feldolgozás, hogy mindennek legyen következménye, tehát azok az ígéretek, amik arról szólnak, hogy vagyon visszaszerzés és megbüntetni azokat, akik tényleg szétlopták az országot és elvették egy csomó embernek a jövőjét, vagy annak egy nagy szeletét, ennek legyen következménye. A másik az, hogy és ugye ezzel együtt az, hogy leállítani azokat a folyamatokat, amik még, tehát hogy attól még, hogy történt a választás, rengeteg rossz struktúra, konstrukció fönnáll, tehát ez a jelen valamennyire. A másik az, hogy a jövőben ilyeneket ne lehessen megcsinálni, tehát itt jön be, amit mondtál, hogy azon dolgozni és megpróbálni azokkal a szervekkel, azokkal a minisztériumokkal azért együtt dolgozni, vagy javaslatokat tenni, hogyha van őszinte szándék, akkor mit kell ahhoz csinálni, hogy ez ne fordulhasson megint elő. A harmadik az, ami a naivitásra vonatkozó rész, hogy és számon kérni őket, egyrészt a saját ígéreteiket, másrészt ugyanúgy figyelni, hogy ebben a rendszerben a legelején kiszúrni, hogyha ilyen tendenciák elindulnak, mint ami a NER elején is volt, és azt hiszem sokkal lassabban reagáltak erre sokan. Van szerintem egy nagyon nagy optimizmus sokakban, egy nagyon nagy lelkesedés, ezt nagyon könnyen ki lehet használni, ezzel vissza lehet élni. Tehát szerintem ez a számonkérő és watchdog funkció, ez ugyanúgy meg kell, hogy maradjon, és nem szabad nekünk egy ilyen szimplán, nem tudom, kormánytámogató szakértői csoporttá degradálódnunk, vagy átalakulnunk, hanem nekünk továbbra is a hatalom elszámoltatása, vagy számonkérés a fő funkciónk. És a negyedik meg az, amit az önkormányzatokkal kapcsolatban mondtam, hogy azért nagyon sok probléma lényegében a társadalmunk működésében gyökeredzik, tehát ezeket a dolgokat nem szabad föladni, hogy erősödjenek meg azok a helyi közösségek, és ebben az önkormányzatoknak nyilván nagyon nagy szerepe van, amivel hosszú távon ki tudnak alakulni azok a demokratikus gyakorlatok, amik mellett egyszer nem lehet megtenni ilyen dolgokat többé. Mert ez nem történt még mindig meg, ezek erősödtek egyébként, tehát azt gondolom, hogy a Fidesz rendszernek azért pozitív hatása volt az, hogy ilyen dolgok, ilyen önszerveződő kezdeményezések elindultak, ezekből önkormányzati szinten van, ahol polgármesterek, képviselőtestületek lettek, akkumulátorgyárakat akadályoztak meg, nagyon sok helyi ügyben tudtak sikereket elérni, tehát ez egy nagyon jó folyamat, ugyanúgy szerintem a független sajtóra igaz, hogy annyiban jót tett a Fidesz-féle elnyomás, hogy ezek a nagyon sok olyan szerkesztőség indult, ami nagy részt az olvasók finanszírozására épül, és nem különböző hirdető cégek. Arra is emlékszem egyébként zárójel még amikor indult a K-Monitor, hogy olyan projekten is gondolkodtunk, hogy azt monitorozni, hogy hogyan írnak újságok azokról a cégekről, akiknek a hirdetései megjelennek náluk. Mert akkor ez egy tök nagy probléma volt, hogy mit tudom én, az ilyen nagy OTP, meg bankok, meg ezekről nem írtak le egy csomó dolgot, mert onnan jött a lóvé. Tehát, hogy ennek ilyen szempontból volt pozitív hatása, hogy kellett küzdeni a rendszerrel szemben, mert megerősített szerintem nagyon sokféle csoportot és hozzájárult ez, de a lényeg az, hogy ezt a fajta dolgot, ezt folytatni kell, tehát itt nem szabad elkényelmesedni, vagy hátradőlni, és nem úgy kell hozzá, jó, most nyert a Tisza, akkor nekünk már nincs dolgunk, mert majd ők mindent jól csinálnak, hanem ezt inkább úgy fognám fel, hogy ez egy lehetőség, hogy sokkal intenzívebben tegyünk azért, hogy jól menjenek a dolgaink.
2: Kicsit egy másik irányba megközelítve, tehát azért szerintem az világos, hogy azért ugyanúgy, ahogy a legtöbb független média, úgy a civil szervezeteknél is most azért van egy várakozás, újra tervezés, stb. Tehát ugye azért nem abba bízunk mi is, meg szerintem sokan is, hogy mondjuk azért másmilyen eszközökkel lehet ezekbe a folyamatokba beleszólni. Ezek azért az elmúlt 16 évben egy csomó dolgot, ezt így nem, vagy nem elég hatékonyan tudtunk alkalmazni. Tehát így, például megjelenik egy társadalmi egyeztetésről mondjuk egy olyan témával, ami nekünk releváns, akkor beküldöd az e-mailedet, és akkor megjelenik, nem tudom, 4 hónap múlva, hogy köszönjük az észrevételt, ez nincs benne, hanem az, hogy a kormány terveivel nem egyezik, az kuka. Ugye ennél, persze azért megírtuk, meg írtunk nyílt leveleket, meg néha elküldtük a kormányhoz is, meg amiről akarsz majd beszélni, a korrupcióellenes munkacsoportba is felvetettünk dolgokat, amik relevánsak a témák szempontjából, és akkor hogy ezért el vagyunk szokva attól, hogy a mi javaslatainkat mondjuk így komolyan vegyék a kormánytól részéről, szóval ez tény. Abba bízunk, hogy ez máshogy lesz, de azért az eszköztárunk az még nincsen annyira így kialakulva erre, vagy így elfelejtettük, hogy mit kell csinálni, vagy nem is tudtunk, mert mindig egy másmilyen fajta ellenszélben működtünk, ez szerintem mindenkinek nagy feladat lesz, de közben azért ott van az, hogy mi azért mi tényleg egy átláthatóságért küzdő szervezet vagyunk, és akkor így, tehát így, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor én most szeretnék egy sötét szobába elmenni egy olyan egy radót utca jellegű helyre megbeszélni valakivel, hogy akkor szerintem ilyen korrupcióellenes jogszabályok lennének jók, mert ugye ez se egy jó megoldás. Tehát ezért az így tök jó lenne, és szerintem ez egy nagyon nagy kérdés lesz a jövőben, úgyhogy így mondjuk az a benyomás az embernek, hogy a jelenlegi adminisztráció az így még nem állt fel teljesen, és nincs meg az a 10-20 ezer ember, aki az előző helyett lesz, vagy hogy kimarad, kimegy, hogy fognak zajlani ezek a folyamatok. Ugye simán lehet, hogy egy csomó jogalkotási feladatot így ugyanúgy ki fognak szervezni, ugyan általuk megbízhatóbbnak tartott szereplőknek, akár ügyvédi irodáknak, de az is lehet, hogy bizonyos kérdésekben akár megkeresnek minket is, tehát most nem mond, tehát hogy ezek előfordulhatnak. Nyilván itt, hogy mondjam, nekünk is észnél kell lennünk, hogy ennek a transzparenciáját ezért így mindig szem előtt tudjuk tartani, de az is előfordulhat, tehát hogy mondjuk abban a helyzetben, hogy így, ami az előző 16 év volt, hogy akkor van egy javaslatod, és akkor hangosan kiabálod, hogy ezt kéne csinálni, ez rossz, ez rossz, ez rossz, de amikor leülsz valakihez együtt egy tárgyalóasztalhoz, akkor lehet, hogy bizonyos dolgokban így el kell fogadni kompromisszumokat, most ehhez se vagyunk szokva.
1: De igen, és akkor ez olyan, ez a helyzet, mondjuk egy ilyen film zsáner, bentlakásos kollégium, kezdődik az év, csomó új szereplő, és akkor lehet tudni, hogy itt majd mindenkinek vannak ilyen tervei, meg gondolatai, és biztos, hogy durva konfliktusok lesznek két hónap múlva, de nem tudod, hogy pontosan mik lesznek az erővonalak, és mondjuk egy taktikai dilemmák sora merül fel, mert például ugye a kormányzati oldalról mondjuk csak egy példát mondok, ami a klasszikus korrupciós terület volt az elmúlt 15 évben, beruházás egy csomó olyan terület van, ahol ma, hogyha valakinek az a politikai koncepció, ami szerintem egyébként védhető, hogy nem akarja multikkal vagy külföldi cégekkel megoldani ezeket a feladatokat, amikről egyébként ugyanúgy lehet tudni, hogy minden ilyen sötét ügybe érintettek a saját országba általában, akkor mondjuk ma nem tud, milyen alapon tehát, hogy hogyan kezdesz hozzá egy ilyen feladathoz, hogy közben a gazdaság felé jön a nyomás, hogy muszáj építeni a dolgokat, mert hogyha leállítunk mindent, akkor nyilván az katasztrofális. Egyébként meg ezek a szereplők vannak, és akkor kiválasztok ötből egyet, hogy akkor ő nem annyira rossz fej, vagy akkor vele meg valahogy megegyezek, nem tudom. Most ő ezzel foglalkozik, közben meg mondjuk tegyük fel, hogy nyitott arra, hogy transzparencia legyen, és legyenek, tehát komoly változás legyen ebben. Neked, te ebben egy partner vagy, hogy egyszerre kell elkezdeni nagyon szorosan fogni ezt az alkudozós helyzetet, akár átérezve a dilemmát, és feltételezve a jó szándékot is, közben megtartani azt a pozíciódat, hogy te nyitott vagy, meg van türelmi idő, közben lehet, hogy egy ilyen fél év alatt eljátszod azt a pozíciódat, hogy ezt a fajta hitelességet megtarts, tehát egy csomó ilyen nagyon nehezen kezelhető dilemmát érzek én, és nem tudom, hogy hogyan lehet, vagy milyen elvek mentén lehet ezzel valamit kezdeni.
2: Amúgy, most erről pont tudok mondani példát, ami nem az előtt, nem a április 12 előtt történt, mondjuk akkor az integritás hatóság, ami nem központi közbeszerzés kötelezett szervezet, tehát neki mondjuk nem a Nemzeti Kommunikációs Hivatal osztotta le a Balázsi Gyuláék cégét, hanem ebben saját maguk közbeszerezhettek. Most így kiírtak egy tendert, ez szerintem két éve volt, másfél ilyesmi, ez egy két szakaszból álló közbeszerzés volt, és akkor jelentkezett részvételre a Balázsi cége is. Na most így, és őket, ugye a pályaműnek ugye be kellett mutatniuk, hogy mi lenne a tervük az integritás hatóságnak, a gondjegyszájának a javítására, ők be is mutatták, ezt a értékelő bizottság az lapontozta, kiejtették a nyúlendet, majd utána lett belőle egy közbeszerzési döntőbizottsági ügy, aztán egy bírósági ügy, szóval ők se tudtak ki igazából megmenekülni, tehát jó, hogy mondjam, ilyen dilemma, ez ilyet láttunk, tehát most akkor vagy az egyébként a beruházásoknál ugyanez van már abból a szempontból is, hogy azért, hogyha már felvásárolták az összes alvállalkozót, a NER-nek kedves cégek, akkor igazából most így kivel fogsz egy nagy beruházást megcsinálni? Most így nem feltétlenül a Klebersberg központ, amikor iskolákat felújít, arra tényleg van tényleg számos olyan vállalkozó, aki ezt valószínűleg meg tudja csinálni, de mondjuk nagyobb közműveket építeni meg azért már nem olyan sokan tudnak. Tehát ott azért mindenképpen egy ilyen korlátozottabb verseny lesz eleve, tehát nem lesz 100 jelentkező egy ilyen tenderre, így körülbelül soha.
1: És az a kérdés, hogy a két szerepet hogy lehet együtt vinni, hogy te konzultációval veszel részt, támogatod a kiférítését, az adatnyilvánosságot, tehát ezeket a konstruktív dolgokat egyik oldalon, másik oldalon meg lehet, hogy vannak ügyek, ahol minimum már szólni kell, vagy tehát, hogy ezt a kontrollfunkciót ezt képviselni kell, mert lehet, hogy később már nem úgy fog működni, ugye ez a dilemma.
0: Szerintem a mi szempontunkból azért mi alapvetően egy kontroll szerepet betöltő civil szervezet vagyunk. Tehát ez az elsődleges. Az a kormánynak a dolga, hogy a kompromisszumot megtalálja, és jó helyen húzza meg a határokat.
2: Nem mi leszünk ebbe döntési pozícióban.
0: Igen, tehát hogy nekünk a maximumot kell mindig pusholni. Tehát nem nekünk kell a kompromisszumot szerintem javasolni és megtalálni, nekünk azt a civil maximumot kell oda tenni, vagy azt a társadalmi maximumot, ami ezekben a témákban, amik nekünk fontosak, a legtöbb, ami elérhető. Tehát szerintem az egy hiba, ha mi már úgy gondolkodunk, hogy itt mi lehet az a kompromisszum, amit el lehet érni, mert nem oda kell lőni. Nekünk oda kell lőni, hogy mi lenne a legideálisabb megoldás. És akkor utána nyilvánvalóan mi is látjuk, hogy ebből mi látjuk a többi érdekelt félnek a szempontjait. Nyilván ezek között lehetnek méltányos szempontok is, amikre tekintette lehet lenni, és akkor ott a kormányi a felelősség, hogy mit vállal be, vagy hol húz meg egy határt, amiért akár mi kritizálhatjuk őket, vagy utána hangot adhatunk, akár pont azzal a céllal, hogyha elég hangosak tudunk lenni, hogy ezt a kompromisszumot toljuk egy kicsit jobb irányba a mi szempontunkból. Tehát szerintem itt nyilván kell, vagy nem gondolom, hogy ilyen őrült fundamentalistának kell lenni, hogy ha valami jobb dolog születik, akkor abban az ember soha ne tudjon beletörődni, de nem is az a cél szerintem, hogy itt ilyen nagyon könnyen elengedjünk fontos célokat. Egyébként a transzparencia egyébként szerintem beszélhetünk egy tök érdekes témáról, amiről házon belül beszéltünk most, ez az ügyvédi irodák kérdése, ami szerintem egy ilyen izgalmas tematika.
1: Közben már nagyon szünetidő van, igen. Akkor most ezt egy jó vágópont, mert akkor tudjuk, igen. Hogy hol folytatjuk.
3: Köszi.
1: Köszi.
2: Csak aztán megbeszéljük a szünetbe
1: ezeket. Nem,
2: szóval nem.

0: együttes régi vágások remételét hallották.
1: Sziasztok! Ez itt újra a Kovács Ádám hangpostája. Itt van Bori Balázs Laca és a vendégeink, továbbra is a K-Monitortól Vince Orsi és Lederer Sándor. És akkor folytassuk a...
2: Ügyvédirodekkel.
1: Így van.
3: Ügyvédirodek átláthatósága.
1: Igen. Aki most kapcsolódik bele, az így csak nézni fog, hogy
4: igen.
1: Mi,
4: a kontextus hogy jutottunk ide. Hogy a kompromisszumok, tehát hogy mi az, amit mondjuk mi képviselünk, tegyük fel, hogy a kormány valamilyen területen reformot akar, és mit képviselünk mi, és nyilván a kormánynak lehetnek ettől eltérő szempontjai, azzal együtt, hogy mondjuk egy valamit jó irányba elmozdítani, és akkor itt jött be példaként mondjuk egy olyan terület, ami szerintem nagyon releváns, és egyáltalán nem volt tematizálva az utóbbi időben, az ügyvédirodák, hogy iszonyatosan sok
3: kormányzati
4: munka, ugye törvény, kodifikációk, törvények koncepciójának a kidolgozása, de egyébként mindenféle közpolitikai munkát is kiszerveztek tanácsadó cégeknek, ügyvédirodáknak. Ez egyáltalán nem volt transzparens, ugye egy olyan sztori, amiben 5 éve küzdünk, ez a Boston Consulting Groupnak a tanulmánya, hogy nyilvánosságra kerüljön. Egy ilyen, de ennél még kevésbé átlátható történet az, hogy milyen ügyvédi irodák dolgoztak, egyébként meg dolgoznak a kormánynak különböző témákban. És mondjuk a mi javaslatunk az lenne, hogy a maguknak, tehát nem csak a kormánynak kell, hogy ilyenről beszámoljon, vagy az átláthatatlan legyen, de egyébként mondjuk az ügyvédirodának küldök egy levelet, hogy adja nekem oda azt a listáját az összes kormányzati megbízásának, akkor ezt oda kéne, hogy adja. Viszont azért az is látszik, hogy a kormány egyszerűen azért, akár a új kormány is, nagyon függ azoktól a szellemi kapacitásoktól, amik ezekben az irodákban vannak, mert olyan szinten leépítették a kormányzati kapacitásokat egy csomó területen, ahol jogszabályokat kéne csinálni, hogy egyszerűen az a reflex, hogy fölkérnek egy ügyvédirodát, hogy találja ki a, mit tudom én, a KEKVA konstrukciót, hogy lehetne a legjobban ezt megcsinálni, vagy az MNB alapítványok történetét. Tehát nagyon sok ilyen sztori, jó eséllyel nem a szimplán a minisztériumban, vagy nem csak ott találták ki, hanem az, hogy tényleg működjön, ehhez ilyen külső figurákat vontak be. Ez egyrészt azért is fontos, hogy ez a szakma is számoljon el az elmúlt 16 évével, és ők ugye ezt arra is keresték magukat ezzel. Másrészt, hogy megint csak a jövőben ilyen ne fordulhasson elő, és különösen az, hogy a mindenfajta, tehát hogyha arról beszélünk, hogy átlátható döntéshozatal, hogy mindenki, aki egyébként hozzájárul ahhoz, hogy valami milyen közpolitikát alkotnak, mint lobbista, mint civil, mint ügyvéd, mint szakértő, azt lehessen tudni, hogy igen, XY-nak ez volt a javaslata, ezt az anyagot nyújtotta be, és ez lett belőle, mint törvény. Mert akkor csak így lehet tényleg nyomon követni, ki, igazából kinek az érdekei érvényesülnek, és látni, hogyha egyébként mindenfajta más összefüggés van, hogy akár korrupt módon történt. Na és akkor...
3: Ez vonatkozik abból a szempontból, bocs, hogy ez, hogy ha valamilyen szinten így a mi jogalkotási javaslatainkat se, mondom, egy ilyen, ilyen sötétbe szeretnénk.
5: Igen. De ez is érdekes, de a végén a felelősség az mégiscsak a törvény alkotásért, az mégiscsak a végén a kormánynál van. Nem?
4: Hát a felelősség ott van mindenképpen, de azért az, hogy jutott el oda a történet, és ez mennyire miért pont így alakult, abban szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy látszódjon, hogy kik mit tettek bele a történetben, és milyen arányban van mondjuk egy magáncég véleménye mondjuk képvisel be a végtermékben, és milyen arányban mondjuk egy környezetvédő szervezetnek, vagy egy civil szervezetnek, vagy valamilyen szakmai csoportnak. Tehát hogy ahhoz, hogy megértsd az egésznek a hátterét, szerintem egy szinten lejjebb kell kezdeni az átlátható mint ott, hogy látod, hogy ki az, aki a felelősséget.
5: És akkor a vége az egy ilyen cetli lesz, ami négy ilyen kis színes kördiagramban megvan, hogy hány százalékban ki alkotta a törvényt?
4: Viccesen hangzik, de ad abszurdum meg is lehetne ezt tenni. Tehát, hogyha mondjuk olyan szinten, és akkor itt jön be nyilván a mi informatikai iránti, meg az ilyen technológiai dolgok iránti érdeklődésünk is, hogy egyébként, ha megfelelően lennének nyilvántartva az ilyen információk, akkor onnantól kezdve, hogy születik valakinél egy papírlap, hogy ezt akarom csinálni, és lesz belőle egy jogszabály, végig lehetne követni, hogyha lenne erre szándék, hogy ki milyen mondatot, bekezdést, mikor tett hozzá, és onnan vissza tudnád vezetni, hogy mi lehet az adott szereplőnek a motivációja.
3: Végig, de már nem akarok csak mindenkit féljel beszakítani, mondjad.
5: Nem akarok trollkodni, de akkor a végén azért majd pár év múlva már az lesz, hogy 25% AI.
4: De ez egyébként teljesen releváns, de azért azt nem bánnád, ha tudnád, hogy az oktatási törvénynek a felét egy gép írta, és nem a szakértő.
1: Igen, de hát ugye arról volt is egy külön műsorunk, ami ugye arról is szó volt, hogy hogyan romlott le ez alatt az időszak alatt a magyar, nem tudom, jogi korpusz, hogyha ezt így hívjuk, tehát hogy azzal, hogy egy idő után már ugye voltak ezek a egy nap alatt átvert, ki tudja honnan jött saláta törvények, amik ilyen céltudatosan egyetlen egy topikra voltak kitalálva, aztán kiderül, hogy veszőhiba van benne, meg mindent, tehát és hogy...
3: Nem, ennél sokkal súlyosabb dolgok voltak, tehát ugye az elmúlt két, tehát hogy ugye vannak ezek a hülye lobby sztorik, amiket mindenki ismert, hogy a trafik törvény, amit rohadt régen volt, hogy az így véletlenül pont azon a gépen íródott, ami az egyik ilyen érdekeltnek, nem is tudom, nagykert cégnek a gépén íródott, de azért, hogy egy ideje megfigyeltük azt, ez ilyen 2000 utolsó ciklusban különösen nyilvánvaló volt, hogy még így kicsit megint belengettem a következő témánkat, ami a rule of law, hogy elkezdték társadalmi egyeztetésre bocsátani a tervezeteket, és akkor így megjelent mondjuk egy olyan társadalmi egyeztetésre benyújtott tervezetben, vagy már a parlamentben benyújtott tervezetben, hogy az XYZ törvényben az és szót, ezt így lecserélik továbbára. Csak így nézel, hogy miért? Tehát, hogy nem látszik túl sok értelme, és igazából ez egy ilyen tök nagy, tehát ez egy teljesen elterjedt gyakorlat volt, hogy úgy lehet ugye jogszabályt módosítani a legvégén a folyamatnak, mint amely lement a nagy parlamenti vita, hogy csak azokat a jogszabályokat, jogszabályhelyeket, amik így meg vannak nyitva. Tehát amikről már eleve szó van a tervezetben. És akkor ezek a törvényalkotási bizottságban, amiben arról lenne szó már csak, hogy ez ilyen nyelvtani hibákat meg veszőket ki rendbe rakják, ott így hirtelen megjelenik a minisztériumi tisztviselő, és akkor azt mondja, hogy hát itt igazából így egy ilyen tök súlyosan gyakorlátozó, vagy akár illetékemeléseket, vagy nem tudom mi, ezt mindig nyomták át. Tehát hogy az eredeti javaslatban még szó nem volt erről. Tehát hogy te beírhatod az e-mailedet még a társegyeztetésre, hogy lejj a parlamenti vita. És akkor utána van ez az egész történet, és ez nem egyszer, nem kétszer, hanem ez egy ilyen rendszer volt. Tehát hogy amikor a jogalkotás minőségét, nem akarom az előző műsorotoknak az egész témáját újra felmelegíteni, tehát azért ez egy ilyen teljesen bizarr és abszurd folyamat volt, azért ebben bízunk, hogy ez nem így fog. Tehát ennél azért jobb, hogyha itt van egy ilyen pálycsartot, hogy kiszólt bele, és hogyan. De egyébként a másik, amit ehhez hozzá akarok tenni, amelyik nálam van a mikrofon, mindenki másnál is, hogy igazából ez nem olyan, ami egy ilyen teljesen ismeretlen gyakorlat. Tehát így ez van, és akkor nem kell szégyelleni, hogyha te hozzászólsz egy javaslathoz, vagy van valami inputot hozzá, ezen semmi szégyelni való nincsen, csak legyen nyilvánosság. Tehát így, hogy meg van egy ilyen úgynevezett, nem tudom, biztos van jogalkotási lábnyom. De szerintem, ahol ez így követhető, hogy mi, hogy került bele, ez így igazából egy tök jó dolog. Tehát nem kell félni, mi sem félünk tőle, hogyha egyszer a javaslataink így bemennek, nagyon büszkék leszünk rá, és örülni fogunk neki.
4: Azok félnek ettől, akik nem a szeretnek, akik nem és nem akarnak felelősséget menni. Vállalni azért, amit pusolnak vagy nyomnak. Tehát szerintem ez a civil szervezeteknek nem problémája, mert mi teljesen.
3: De egyébként most akkor azért szakítalak csak félbe, hogy így egy újabb gondolatot betegyek, hogy amikor visszautazok megint az időbe 2010-es évek elejére, amikor beszéltünk erről, hogy kompromisszum, meg hogyan, meg hogy mennyire állunk ki. Szerintem egy civil szervezetnek, amikor ugye azt talnál ül, és akkor neki a korrupció a fő problémája, akkor nem feladata az, hogy így más érdekelteknek a szempontjaitól nagyon figyelembe vegye. Tehát, hogy mi azért ülünk, ha minket odaültetnek egy asztalhoz, akkor minket nem azért fognak odaültetni, hogy mondjuk egy közbeszerzési törvénnyel kapcsolatban, itt vannak az ajánlatkérőknek is érdekei, az ajánlattevőknek is érdekei, meg vannak a korrupció ellenes szervezeteknek is érdekei. Nekünk nem az a feladatunk, hogy a másik szereplőknek az érdekeit képviseljük. De ha visszamegyek 2013 blablabla erre a korszakra, akkor szerintem az volt egy olyan érzése, vagy én tapasztaltam talán egy olyat, de lehet, hogy kijavítasz mindjárt, hogy ami nem tetszett a civilek viselkedésében a kormánynak, az például az volt, hogy miután így meghallgattak minket, és akkor olyan minimális változások esetleg jöttek, akkor mi nem azt írtuk, hogy jaj, de üdvözöljük, hogy bekerült ez és ez a törvénybe, hanem leírtuk utána is azt, hogy ez jó, de egyébként ez meg rossz. És akkor utána az volt az obligált válasz a kormány részéről, hogy így hát felejtsük el ezt az egész történetet, hogy a civilekkel egyeztetni, mert neki soha nem lesz semmi jó.
4: Tehát egy ilyen olvasat, ez egy kormányzati hozzáállás is, hogy fölbírják-e fogni azt, hogy attól még, hogy miutána nem leszünk szerelmesek beléjük, az nem azt jelenti, hogy nincs értelme leülni velünk, vagy nem lehet egy normális munkakapcsolat ezeken a területeken.
3: De hogyha mit tudom én, így ilyen fél órával később előtt kérdezted azt, hogy tanúság, ez például egy tanúság, nem nekünk, mert de hogy ez, nem ez a folyamat, ez körülbelül így lenne ideális, hogyha működne. Hogy tőlem, amikor ott ülök egy asztalnálkoz, én nekem nem, tehát nekem a saját szervezetemnek a vízióját, meg az érdekeit kell képviselnem, és nem másokét, szóval ez ilyen szempontból elég egyértelmű.
1: Hát meg az egy izgalmas történet lesz, hogy most viszont az látszik, hogy most lendületből azért várhatóan nagyon sok minden nagyon hirtelen fognak megváltoztatni, anélkül, hogy például már ott egy ilyen fajta rendszer működjön. Tehát, hogy lesznek olyan dolgok, ahol most az az elvárás, hogy ezek most felállnak, de hogy már most készülnek olyan fajta változtatásokra, amik rögtön nem ebben a formátumban fognak megtörténni, hanem mondhatni a helyzet kívánalmainak megfelelően egy ilyen központi akaratból fognak megváltozni. Tehát itt már ez egy kérdés lesz, hogy akkor itt mi lesz az, amihez így hozzányúlnak, és mikor kezdődik ezeknek, vagy milyen témákban történik majd meg történnek meg ezek a változások.
4: Hát igen, és itt meg van egy olyan része a dolognak, amit nyilván nem is ebbe a pie chartba nehéz beletenni, hogy vannak ilyen premisszák, meg ilyen olyan gondolatok, amik így elterjedtek, mert valakik jól képviseltek a sajtóban egy ügyet, vagy egy témát, és lényegében egy csomó ember magáénak vallja, vagy magáévá tette azért, mert valahogy megrögződött benne, és nincs igazán megkérdőjelezve, és mondjuk ebbe akár az is beleértük, hogy mi is képviseltünk témákat az elmúlt években, vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban, információszabadságban, ezek le vannak írva, tehát nyilvánvalóan, hogyha meg se kérdeznek minket, de valaki simán átveheti a mi javaslatainkat anélkül, hogy ennek olyan értelme nyoma van, hogy velünk konkrétan leül beszélni.
1: Halló?
3: Van egy telefonálom.
2: Vedd fel az üzét.
3: Igen.
1: Várjál. Lehet, hogy kinyomtam. Jó.
2: Megoldott
1: magától. Szerintem mivel nagyon a végén vagyunk már a műsoridőnek, felmerült a szünetben az a nagyon egyszerű kérdés, hogy akkor, hogy mint ilyen, nem tudom, policy szempontból megközelítve, hogy mit kéne tenni. Várjatok, megpróbáljuk most. Hello!
6: Sziasztok, én voltam előbb is, csak a fülemmel megnyomtam a telefonomat. KGST vagyok.
1: Szevasz. Fogd, légy szíves rövidre, amennyire nagyon, csak tudod.
6: Nagyon rövid leszek. Most ez a téma, amiről beszéltek, ez a mennyire előkészítettek a mostani jogszabályok, vagy a mostani kormányrendeletek. A mai nap híre az az MMA-s történet igazolja, hogy ez az átmenet jogtechnikailag sem egyszerű, mert hogy a kulturális minisztériumhoz sorolták az MMA felügyeletét, és rögtön ezek boldogak lettek, hogy ők lesznek azok, akik. Tehát aztán rögtön igazított a tarzol, tehát szó nincs róla, a statútum törvénybe szét kellett dobni minden feladatot, ami eddig benne volt, nehogy az legyen, hogy valaki a légüres térbe kerül. Tehát ezekről nincs hosszú egyeztetés, de lehet belőle azonnal, hogy mondjam, népfelkelés idézőjelben, tehát hogy rögtön valakik már szóltak, hogy a Tisza már ezt csinálta, hogy kiválasztott, hogy mégsem azokkal tárgyal, hanem ezekkel. Én azt gondolom, hogy ebben a nagyon-nagyon bonyolult helyzetben, amit a NER előidézett, van egy átmeneti türelmi idő, és addig nincs helye annak, hogy számon kérjük azokat a dolgokat, amik majd a végleges, hogy mondjam, kormányzati struktúra és működés felállása után kell elkezdeni. Itt annyi minden van, egy ilyen jogszabály előkészítő munka folyt már nagyon régóta a Tisza berkeim elől, hogy lehet elindulni x héten belül, és ugye egy hetet tudtak lezsugorítani abból, amíg átvették a hatalmat. És ezen belül rögtön létrehozták a statútum törvényt két nap alatt. Tehát ezek azért olyan tettek, amit nem lehet társadalmi egyeztetésre bocsájtani, és ebben már vannak olyan dolgok, amiről lehet vitálni. Ja. Tehát van egy átmeneti időszak, és aztán lesz egy végleges. Ennyit szedtem hozzá.
1: Oké, okay. Köszi. Hello.
3: Hello. Hello. Bocsánat, bennem egy, hogy ez ilyen vitát generál, azt szerintem olyan szempontból egy tök jó dolog, hogy itt azért van, amiről korábban beszéltünk, hogy nyilván van ennek egy ilyen akár, de hogy azért azt érzed, hogy így van egy ilyen ownership hozzáállása a választók részéről, ez lehet, hogy kellemetlen a kormánynak, de egyáltalán nem biztos, hogy ez egy tök rossz irány.
4: Igen, én is azt gondolom, hogy szerintem az tök oké, hogy mindenki mondja, ami az eszébe jut meg, ami fontos neki. Az nyilván az is fontos, hogy mindenki, aki mond valamit, értse, hogy milyen dolgok dinamikája, és hogy mik a realitások, de én azt nem tartom problémának, hogy pont amit mondtunk, hogy most nem mindenkinek az elsődleges szempontja, hogy mi a Magyar Péternek ebben a helyzete, meg neki hogy kényelmes, meg hogy nem, hanem jönnek be az ötletek, javaslatok, tök jó, hogy az emberek ezeket megfogalmazzák, az az ő problémájuk, hogy menedzseljék azt, hogy ebben mi hogyan megy át, és nyilvánvalóan el kell fogadni, hogy valami később kerül napirendre, valamit újra napirendre vesznek, tehát szerintem kettő tud együtt érvényesülni, az embernek van megértése ezzel a helyzettel, de ez nem jelenti azt, hogy kusolni kell, vagy ne kéne előállni dolgokkal, és akkor arra rátérve, amit elkezdtél pedzegetni, hogy szerintem nagyon sok terület téma van, amiben a korrupciós munkát végző szervezetek az elmúlt években elég határozottan megfogalmazták, hogy mit kéne csinálni, tehát ilyen szempontból sok minden már le van téve az asztalra. Egyébként, aki a Tisza programot elolvasta, szerintem nagyon sok olyan dologgal találkozott is, amik már napirenden voltak, ezekből csipegettek, van, ami nincs benne azok közül, ezeket nyilván nekünk is érdekes volt látni, hogy mi az, ami hiányzik, vagy amit sokkal erősebben kell képviselni, és mi az, ami nagyjából megegyezik. Biztos vannak dolgok, amikben meg nincs egyetértés. Szerintem nekünk, mint K-Monitor egy fontos szempont az, hogy pont a civilek és az újságíróknak az érdekét képviselni az egész antikorrupciós történetben. Tehát nekünk a legeslegfontosabbak azok a jogszabályok és az olyan változtatások, amik pont, hogy a civil szféra és a sajtó mozgásterét növelni tudják. Tehát, hogyha ez a történet is rosszra fordul, vagy ha nem most, akkor egyszer megint rosszra fordul, akkor minél erősebben legyenek meg azok a keretek, amikkel az a munka végezhető, amit lényegében a Fidesz alatt is valamilyen szinten tudott a sajtó csinálni, tehát akármennyire elnyomó és szörnyű volt az a rendszer, de megszülettek azok az oknyomozó cikkek, azok az elemzések, amik alapján mindannyian tudtuk egy bizonyos szintig, hogy mi történik, mi történt az országban. Nyilván most derül ki, hogy ez még rosszabb volt, mint amit tudtunk, de hogy legalább az föl lett tárva, az ennek az eszköztárnak köszönhető. Tehát ilyen értelemben egész konkrétumokról beszélni, az, hogy az információ szabadság törvényt megerősíteni elképesztő módon, az egy nagyon fontos célunk nekünk, és szerintem érdeke az egész társadalomnak, hogy ez a fajta átláthatóság megteremtődjön, növelni. Ez egyébként nem volt konkrét benne a TISZA programban. A közérdekű bejelentők védelme a megteremtése. Ugye pont a választások előtt ezek a történetek, a katona, a rendőrnyomozó, az informatikus, tehát olyan figurák, akik elkezdtek mesélni történeteket, és az első reakció az volt, hogy rögtön hozzájuk szálltak ki a rendőrök, és nem az ügyet kezdték kivizsgálni. Ez annyira jellemző volt a Horváth Andrástól kezdve, ugye, ha visszamegyünk a NER első éveihez, és hány ilyen nevet lehet említeni, akik lényegében a saját bőrüket vitték a vására azért, mert volt bátorságuk felszólalni valami ellen, ami zavart őket, hogy itt olyan jogszabályok szülessenek, hogy ilyen soha többé ne történjen meg, sőt, hogy ez egy nagyon fontos és értékes erőforrás legyen a magyar rendőrség, nyomozóhatóságok számára, hogy ilyen emberek, akik ilyen bűncselekményeket látnak a munkájuk során, bizalommal forduljanak oda, és ezekkel segítsék azt, hogy ezeket föltárják. Vagy olyan jogszabályok, és ez semmilyen fantazmagória nincs, mert részben az EU-nak az új antikorrupciós irányelve is tartalmazza ezt, hogy legyen a korrupciós bűncselekményeknél vagy cselekményeknél lényegében áldozat, lehessen áldozatokról beszélni azok, akiknek valamilyen érdekes sérül azért, mert valakik korrupciót követtek el. Onnantól, hogy ők egy áldozatok, nekik van egy saját lehetőségük fellépni ezekben az ügyekben, akár kártérítést kérni. Vagy legyen a civil szervezeteknek jogállásuk bizonyos ügyleteket megtámadni. Tehát azt, amikor azt lehet látni, hogy az állam egy kifejezetten kártékony szerződést köt, akkor ne csak a adott cég és az állam számítson ebben a történetben félnek, ügyfélnek, hanem azok is, akiknek valamilyen érdekük vagy szakmai munkájuk kötődik ahhoz, hogy ezt felülvizsgálják. Ezek létező mechanizmusok teljesen hiányoznak a magyar jogrendből. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amik szerintem nekünk nagyon fontosak, hogy azt a mozgásteret mindenek előtt ki tudjuk tágítani, ami valóban fontos a hatalom külső kontrolljához, és ez nem azt jelenti, hogy mindazt az egyéb történetet, ami ugyanúgy és legalább ennyire fontos, a vagyonvisszaszerzés, a közbeszerzések rendbetétele, pártfinanszírozás, ezeket mind csinálni kell, de azt gondolom, hogy ahol nekünk most prioritásunk van, ha van valóban egy lehetőség, akkor ezt erre kihasználni, hogy hosszú távon szélesedjen a sajtó és a civil szféra eszköztára a korrupció ellenes küzdelembe.
3: Nem, egy pillanatra nem félbeszakítani akarlak, csak nem akarom a kérdezőket szóhoz hagyni, jutni.
1: De már vége is van a műsorunknak, úgyhogy...
3: Nulla,
1: -2, igen. Akkor egy zárszót, ha gondolod.
3: Hát ez hosszabb lett volna. Majd...
1: Lesz még időnk.
7: Akkor marad az, hogy ráhúzzuk a esti mesét.
3: Nem húzzuk rá, nem, mert ez esti mese jó.
1: Akkor sziasztok.
7: Kedves hallgatók, soha nem fogjátok megtudni, amit mi most mindjárt megtudunk.
1: Na, sziasztok.
3: Sziasztok.
4: Hello.
5: Sziasztok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Az ördög 9 kérdése. Egyszer egy szegény legénynek kedve szottyant, hogy megházasodjék. Ahogy kigondolta ezt a gondolatát, mindjárt el is kottyintotta az édesanyjának, hogy ő miben töri az eszét. Megmérgesedett az édesanyja.
1: Ó, te semmire való élhetetlen! Talán bizony neked való a házasság. Verd ki a fejedből, ne bolondulj meg! Jobb lesz, ha dologhoz látsz.
2: Ár bizony, anyám, én megházasodom. Immár itt az ideje, hogy ne üljek a szoknyáján.
1: Na, ide nem hozol nekem menyecskét a házhoz. Én főzök, sütök, mosok a háznál, amíg bírom magamat. Lám a szomszédban az a büszke menyecske, hogyan bánik az anyósával. Folyvás csak pocskondiázza, becsméreli utcahosszat. Minden igazok nélkül. Ő maga úgy tele van hibával, mint a veteményes kert gyommal. Mégis azt híreli, hogy az anyósa hibás. Pedig tudja az egész falu, hogy nincs a szavában egy szemennyi igazság se. Ha megházasodnál velem is úgy bánna a te

0: Csak ugyan feleséget akarsz, keres, én nem bánom. Vigyed akárhova a pokolba, csak ide, ne a mi házunkhoz. Inkább a nyakadat facsarnám ki, mintsem, hogy ezt megengedjem.
1: A legény apja belé sem kottyant a dologba, mert a felesége parancsolt a háznál. Duzzogott szegény legény, kiment nagy morgolodva a házból, s vacsorakor se nézett be, hanem meghált a padláson, egy kicsi, poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy csöppet se, egész virradatig. Akkor fölkászálódott a szénáról, be se köszönt a házba, hanem elindult feleséget keresni. Ment, mendegélt, szomorúan, s teli bosszúval, hogy az anyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte kezit, lábát megette nagy mérgibe, mert ő meg akart házasodni. Ment hegyen, völgyön át, ballagott torony iránt, egyes egyedül, egy kicsi pálcával, s egy üres tarisznyával, mivel az anyja nem tett belé egy falás útravalót sem. Idegen, ismeretlen helyeken, hegyeken, völgyeken, sík mezőkön ment keresztül, ami későre, valahára egy fényes részhídhoz érkezett. Ott megállott egy helyben, csodálkozott a hídon, de félt rámenni. Amint ott áldogál, meglátja őt egy fehér szakállú, őszöregember, s azt mondja neki.
2: No, te szegény legény, ered csak, ne félj, hanem csak lábújhegyen menj ezen a hídon, különben bajod lesz, mert az ördög hídja. Úgy menj át rajta, hogy meg se suttyanjon a csizmád rajta. Eddig 99-en vesztek el itt, mert nagy derenduncával és nem szép csöndesen haladtak át. Oda veszett egyszer egy egész nász nép is, szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, mert dörömbölve, törtetve nyargattak a hídon keresztül.
1: Félt a szegény legény a hídra lépni, úgy félt, hogy reszketett, mint a nyárfalevél. De minthogy a hidat nem lehetett elkerülni, nagy sokára csak megemberelte magát. Neki bátorodott, és szerencsésen átalment a részhídon. Éppen azon módulag, ahogy a fehér szakálú ősz öregember kitanította. De alig haladt túl a hídon vagy 10 lépésre. Egy ördög kiugrott a híd alól, s azt kiáltotta neki.
3: Megállj, megállj, szegény legény! Ne félj, csak egy kicsi beszédem van veled.
1: Megállt a szegény legény azon helyben, de úgy megijedt, hogy szinte még a lélegzete is elakadt. Az ördög közelebb ugratott hozzá, s azt mondta.
3: No, te szegény legény! Jól tudom, hogy mi járásbeli vagy. Házasodni akarsz, ha jól sejlítem. Látom, hogy ugyan szegény vagy, de mivel olyan becsületesen menték keresztül a hidamon, hogy nem háborítottál, és nekem semmi bosszúságot nem okoztál, mint más utazó, ezért én tégedet megjutalmazom. Amikor erre hozod a feleségedet, ajándékot kapsz tőlem, hadd legyen, mivel kiálljad a lakodalmi vendégséget. De amikor visszajöttök a mennyasszonnyal együtt, nehogy másfelé menjetek el, hanem éppen itt, akkor megadom, amit adni akarok. Most pedig eredj innen, indulvást a 9. faluig. Azt a falut Jámbortelepnek hívják, s ha elveszítenéd az utat, csak kérdezősködj mindenkitől, akit előtalálsz, hogy hol van Jámbortelep. Majd oda igazít valaki. Abban a faluban éppen a falu végén lakik egy gazdaember, annak van 3 leánya, kérd meg a legszebbiket. Ha azt nem adják, kérheted akármelyiket.
1: Elindul a szegény legény, s megy, mentegél, amíg eléri a Jámbortelep nevű falut. Ott bekopogtat abba a házba, ahova az ördög igazította. Jó szívvel fogadják a háznál. A lányok gyanították, hogy lánykérőbe ment oda. Forgolódtak, sürgölődtek is ugyancsak. Mindjárt asztalt terítettek neki, jól tartották rántottával, meg más egyébbel. Amint kimulatta magát a legény, csak kisütötte, hogy ő bizony azért jön, mert elvenné valamelyik lányt, ha adnák.
4: Jól van, fiam,
1: mondta a lányok apja.
4: De melyiket ennéd a 3 közül?
1: A legény a legkisebbre mutatott, minthogy az volt a legszebb.
5: Nekem éppen ő kellene.
4: Hé, öcsém! Az asztagot se a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, akkor se adnám a legkisebbet, amíg a 2 nagyobb férjhez nem ment.
1: Felel akkor a legény.
5: Nem bánom, ha nagyobbat adják is, adni akarják.
1: A szülők a legnagyobbik lányt ígérték oda, s tüstén nagy vigasságot csaptak. Ahogy ez megvolt, az ifjú pár már is útnak indult, hogy elmenjenek a legényék házához. amikor az ördög hídjához érkeztek. Olyan szép csöndesen mentek azon keresztül, hogy a pallója meg se csikordult, a karfája meg se

0: de ahogy átértek a hídon, kiugrott az ördög a híd alól, s nagyot kiáltott.
1: Hoho! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit ígértem!
0: Megállott az ifjú pár, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, s azt mondta a vőlegénynek.
1: No, én ezt a 9 disznót nektek adom. Ölessétek le, az aprólék egy részéből álljátok ki a lakodalmi vacsorát, a 9 szalonnát pedig aggassátok fel a kéménybe, és éljetek abból takarékosan. De azt mondom én neked, te vőlegény, hogy amikor mától számlálva 4 hét elteli, esteli 10 órakor megkereslek, és ha 9 kérdésemre meg nem tudsz felelni, elbúcsúszhatsz a 9 szalonnától, és azon kívül még egyéb bajod is lesz. Ha nem aztán, akkorra nehogy elmenj féltetben hazúról, mert ha mindjárt a tengerfenekén rejtőzöl el, onnan is kiveszlek!
0: Szöget ütött a vőlegény fejében ez a beszéd, de csak a vállát rándította, s terelték maguk előtt a 9 disznót. Hanem mégsem az apai házhoz hajtották, mert a vőlegény anyja megmondta, hogy oda ne vigyen feleséget. Kibéreltek a faluban egy tisztességes házat a menyasszony pénzéből, s abban szálltak meg. Megölették a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékjából kiállották a lakodalmas vendégséget, a 9 szalonnát pedig felakasztották a kéménybe, aztán munkához fogtak. Amikor a 4 hét éppen letelt, a vőlegény búsulni kezdett, erősen nyugtalankodott, hogyha az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő azokra nem tud megfelelni, rosszul lesz a dolga. Amíg így bucsálódott, bevetődött hozzájuk egy rongyosnál rongyosabb, koldusforma ember, s szállást kért éjszakára. Adtak is mindjárt jó vacsorát neki, aztán az az idegen ember befeküdt a kemences udba. Amint ott heverészett, látta, hogy a házigazda erősen lógatja a fejét, s kérdezgetni kezdte, hogy miért olyan szomorú, amikor az új házasoknak jó kedvük szokott lenni.
2: Aj, ne is kérdezd, elég a bajom nekem. Nagy dolgot sújtottak a fejemhez. 9 kérdésre kell nekem ma megfelelnem. Ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, cseppet sem bucsálódnék. Hanem az a baj, hogy nem tudom. Félek, ha nem tudom megfelelni, rosszul lesz dolgom.
3: Hát azért ugyan egy mák szemet se búsulj. Csak bízd rám az egészet. Te csak hallgass, egy szót se szólj. Én majd minden kérdésre megfelelek helyetted.
0: Erre ocsútni kezdett az ember, s könnyebb szívvel feküdt le aludni. De csak nem jött álom a szemére, se neki, se a feleségének. Egyre csak azon tépelődtek, hogy vajon mi lesz a dologból. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtatnak az ablakon. Hát ott az ördög, s bekiált nagy dörgősen.
1: Aluszol-e, gazda?
3: Nem aluszom.
0: Feleli a gazda helyett a koldus a kemences útból.
1: Hát merészeled-e biztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésemre?
3: Merem biztatni.
1: No hát, azt kérdem tőled legelőször, hogy mi van a világon, ami csak egy?
3: Egy Isten van az égben, egy nap van az égen, egy feje van minden embernek.
1: Ha jó, de tudsz-e mondani valamit a kettőre?
3: Hát, akinek 2 épp látószeme van, az szerencsés ember, mert minden tisztán lát a napon ott.
1: Jó, de mit tudsz nekem mondani a 3-ra?
3: Hát, amelyik házon 3 ablak van, az elég világos.
1: Hát halljam, mit mondasz a 4-re?
3: 4 kereke van a szekérnek, jobb nem is kell.
1: Hát valamit tudsz-e mondani az 5-re?
3: 5 kézúj, elég a kardnak a markolatjára.
1: Mondj valamit én már akkor a 6-ra.
3: 6-ra. Akinek jó 6 ökre van, szánthat, vedhet, boronálhat, erdőre járhat, a más segítsége nélkül is.
1: Jó, de nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a 7-re.
3: Hát akinek 7 lánya van, annak félhet a feje, amíg rendben mind a hetet jó helyre férhez adja.
1: Jó, mondj valamit a 8-ra.
3: 8-ra. Akinek 8 asztaga van a csürkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában.
1: Na jó van, utoljára. Mit mondasz akkor a 9-re?
3: Hát akinek 9 szalonnája van a kéményben, nem fut a szomszédba zsír a dejkén.
0: Az ördög elbámult, mert azt hitte, hogy a gazda maga felelget neki, s azt mondta hát.
1: Na légy magadnak, látom, többet tudsz, mint én.
0: S azzal ellódult oda, ahonnan jött. Az új gazda másnap reggel jól tartotta a kódust étellel, itallal. Amellett adott neki szalonnát, disznólábat, meg egyebet is, amilyen volt, mert hogy kisegítette őt a bajból. Ő maga pedig a feleségével együtt addig igyekezett, hogy rövid idő alatt szép jószágot szereztek, kocsit, szekeret, lovat, ökröket, földet vásárolt, és házat is építettek. Az asszony sokat segített az anyósának is. Még ma is süti a palacsintát, ha a 9 szalonna el nem fogyott.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és áterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvagyott partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen július derekán 18 példányukat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az Agyvabentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
2: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai Teut-rendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, amelyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
1: A Kolosseum közelében lévő gimnáziumot a 19. század végén építették egy, az ókorban is sűrűn lakott római városrészben. Tornaterme alatt titokzatos helyiségek rejlenek, tartotta a fáma. Vállalkozó kedvű diákok ennek jártak utána, és valóban. Folyosókra, kamrákra bukkantak. A további, egyelőre részleges feltárást hivatásos régészek végezték. Megállapították, hogy a Samnium régióból származó tehetős Umbrius család 1800 éves freskókkal, stukkokkal és mozaikokkal díszített villájának maradványairól van szó. 20. és 21. századi graffitik is előkerültek, jelezve diákok, turisták és egyéb felfedezők már korábban is vizsgálódtak errefelé. Közli a Life Science cikke alapján a 24.hu.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Tilos Rádió Budapest, mit is szoktam mondani, én 90.3 FM, és nagyon szeretjük a földi sugárzású rádióadókat, de természetesen az interneten is lehet hallgatni, tilos.hu, de hát ezt úgyis mindenki tudja, azt is tudja, hogy 8 óra van, és nem is egészen 8 óra, hanem 8 óra 1 perc, és hát mi más lenne csütörtök este 8 óra 1 perckor, mint az Alkotás útja élőbeszéd demonstráció, valamikor Bezsényi Tamás is be fog bukkanni. Ha hallja, akkor messziről üdvözöljük, mert már
1: remélhetőleg közelről.
0: Igen, MS-ét hallottátok. És én egy programajánlót tudnék ajánlani, amit már két alkalommal elfelejtettem, hogy az 5. kerületi Gerlóci utcában a Budapest fővárosi önkormányzatnak hát nyílt egy kiállító terme, a Gerlóci utcából nyílik, és az, hogy megnyílt, az egy dolog, de ami fontos, hogy Kemény Györgynek van ott egy kiállítása, minden nap 2 és 8 óra, délután 2 és 8 óra között ingyenesen látogatható augusztus végéig, és egyrészt hát ajánljuk mindenkinek, innen is üdvözöljük a Kemény Györgyöt, a nagyszerű grafikust, festőt, és tulajdonképpen jó lenne egyszer vele is beszélgetni, de ha valaki gondolja, akkor egy picit túrja fel az internetet, mert pár évvel ezelőtt hanem publikáltak egy videót a YouTube-on, amiben ő a gyerek és ifjúkorát elmeséli, ami hát tartalmazott bizonyos drámai elemeket. Úgyhogy ajánljuk mindenkinek, hogy ezt a kiállítást nézze meg, és mit tudunk még ajánlani, Messi?
1: Én közkempen voltam a hosszú hétvégét, és ugye művésztelepen gondolkodtam, hogy esetleg arról, hát mondjuk azt nehéz ajánlani, de hogy esetleg arról egy ilyen...
0: Közkemp, de az minek a rövidítése?
1: Hát a köz az így, az is játszottak így a névben, ugye a névválasztáskor, hogy a köz mi mindennek lehet az előtagja.
0: Közös, közösség.
1: Igen, a közösségnek is, meg az is, hogy mondjuk közszolgálat, vagy közművelődés, tehát így a...
0: Közművek.
1: Igen. És szerintem a nyár az ennek is az időszaka. Mondjuk művészek, meg művészetbe dolgozók így egész évben mehetnek ilyen egy-egy hónapra elvonulni, alkotni, mert ugye nem csak nyáron lehet, de nyáron...
0: De téged meghívtak? Te mit, vagy látogató voltál, vagy
1: hát dolgoz... én az első kettő esetben volt, workshopokat csináltam, és aztán meg ilyen visszajáró
0: vendég
1: vagyok. Főállásban.
0: Régi bútordarab.
1: Igen. De azért csináltunk egy rejtvényt, állítottunk össze.
0: Miről?
1: Hát az volt azzal indult az egész tábor, hogy valahogy valamilyen úton módon mindenki talált egy fölhívást, hogy pályázzanak a pasztelművészeti triennálére, és mindenféle médiumban alkotó művészek vannak a közkempen. Úgyhogy félig meddig ilyen jókedvűen, poénosan ezen pörögtek, hogy oké, akkor mivel pályázzunk. Mert nincs egyébként programja direkt ennek a művésztelepnek, hanem mindenki
0: hol,
1: azt csinálni
0: akar.
1: Az első pár évben Erdőbényén volt, aztán Csongrádon, és akkor most meg már pár éve a Gyöngyös-Solymos most mellett egy ilyen erdészházban. És szóval ez a megfejtés is ez a pasztel művészeti triennáléhoz kapcsolódott. De ilyen félkomoly volt azért, de nagyon sokat dolgoztunk vele, két napot, amíg összeállt egy ilyen rejtvény, egyébként így szórakoztató, és meg elég nehéz.
0: De mi volt a rejtvény? Bocsánat, most nem akarom, hogy lelőd ha olyan a rejtvény, de hogy ez miről szólt a rejtvény?
1: Ez volt egy mondat, hát egy klasszikus rejtvény, mint ami a Fülesben van, és akkor Aranyi Flóra rajzolt hozzá egy karikatúrát, az ott lévőkről, meg hogy ott gondolkodnak, hogy
0: igen.
1: Az volt, hogy földben azon gondolkodom, hogy pont, és akkor a mögfejtés az meg az, hogy mit adjak be a pasztelművészeti triennálira, és akkor ehhez meg csináltunk egy ilyen, egy klasszik rejtvényt.
0: Aha, egy képrejtvényt.
1: Egy képrejtvényt. Most hát, tehát, hogy szöveges rejtvény.
0: Hát úgy hívják, mert a szövegszám, kép szerepel. Te neked megvolt a Sitz.
1: Igen.
0: Grécel József híres könyve, Karinti titkára volt, és amikor, és gyakran sakkoztak együtt, és ugye, ha elindul egy játszma, akkor ugye fölteszik, hogy mivel játszol, tehát feketével vagy fehérrel, és akkor megkezdte a Grécel, hogy mivel játszunk, és a Karinti azt mondta, az állásával. Ez különben ez, hogy a fülest említed, ez azért nagyon érdekes, mert talán éppen 14-15 éves lehettem, és egy nyáron át az évek során fölhalmozódó füles újságokat egy ilyen nyári melegben egymás után végig fejtettem. Ez egyébként egy nagyon-nagyon jó minőségű újság volt, most is létezik, most már kevésbé olvasom, és egy lomtanításnál talán idén, vagy tavaly kezembe akadt egy 1980-as füles évkönyv. És hihetetlen jó. Azon túl, hogy tele van keresztrejtvényekkel, de például van az osztrák irodalomról egy cikk. A Rodolfo bűvésznek van egy cikke. És egy csomó más ilyen igényes ismeretterjesztő cikkek. Úgyhogy ilyen a füles, legalábbis meleg időben nincs jobb, mint fülest olvasni. Milyen más programajánlót tudunk még ajánlani szerinted, Mesi? Mit tudunk még, hova menjenek, hova küldjük el a nézőket, mit nézzenek
1: hát
0: meg?
1: Egyébként múzeumokban most van légkondi, vagy ott muszáj a műtárgyak miatt, és végül is a múzeumi kiállításokat ajánlhatjuk ilyen szempontból is, hogy egyébként így hűsön is
0: légy.
1: Lehet.
0: Igen, hogy hol a legjobb a légkondi? A Ludwigban tényleg jó, nem?
1: Igen, Ludwig Múzeumban is, a Robert Kapaközpontban is jó.
0: Ott meg kell, hogy mondjam, amikor a kapa kiállítást néztük egy évvel ezelőtt, akkor már egész hideg volt. Tehát egy picit túl volt. Tehát ez néha problémás a légkondicionálni, hogy néha nagyon hideg.
1: Igen, lehet, hogy a föld alatti részen voltatok, mert ott
0: voltunk.
1: Ott jobban, mert ott alapból nincs annyira meleg. És igen, szóval ott lehet hűsölni is, amellett, hogy intellektuális tartalmakhoz hozzá lehet férni, Robert Kapa életéről, illetve egy évről, amikor Budapestre visszalátogatott, a fönti kiállítóterekben van egy olyan kiállításunk, és hát Kiscelli Múzeumban is vannak jó kiállítások.
0: Igen, meg lehet hosszabbítva a városi fotókiállítás.
1: Igen, az ilyen divat témájú.
0: És még a telefonkiállítás is látható a Kiscelli pincéjében, ami szintén nagyon hűvös.
1: Igen. Mi van még?
0: Hát nézd, ilyenkor az a megoldás, hogy azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy egyrészt az ikont használja, aminek most egy új remek weboldala van, másrészt az Xindexet, xindex.hu, és mindemellett keresse az Index papíralapú galéria térképet, és akkor mindent meg fog ebből tudni. Az Xindex online az ikon a feliratkozás után elküldi a programokat, de neki is van egy weboldala. Úgyhogy szerintem most akkor rátérünk arra, hogy mi is az a pszichedelikus szervezés. Tehát az a pszichedelikus szervezés most ebben a mi esetünkben, hogy hát tényleg hőhullám van, nem is az első, és úgy néz ki, hogy nem ez lesz az utolsó sem, még idén sem, tehát eléggé fárasztó és érdekes új túlélési gyakorlat egy ilyenben, egy ilyennel kooperálni, vagy egy ilyennel együtt lenni, és pont azon törtük a fejünket, hogy mi lenne egy alkalmas ismétlés egy ilyen nyári melegbe, mondjuk itt a Tilos Rádió 6-os stúdiójában nagyon kellemes a légkondicionálás, és akkor az MSZ jött egy ötlettel, hogy hívjuk meg az adásban Susan Brokest. És hogy találkoztál vele?
1: Tegnap találkoztam vele személyesen. Egyébként a Kóródi János művész kötött össze minket, mert mind a ketten Amerikában élnek, és végül is mind a ketten bevándorlóként, most már állampolgárként élnek. A Jancsi Philadelphiában él, Susan meg New Yorkban, és mindkettőjüknek van civil munkájuk, és mind a két munkahelyen segítő szociális munka, és végül is ők már korábban összekapcsolódtak, meg fognak együtt dolgozni, és ennek kapcsán itt minket is összekötött a Susannal, és végül is egy budapesti föllépésre jött volna, ami technikai okok miatt elmaradt, és akkor kérdezte, hogy esetleg ismerek-e valamilyen rádiós kapcsolatot, vagy valamit, ahol fölléphetne holnap, azaz ma. És gondoltam,
0: és
1: hogy,
0: mondtad, hogy igen.
1: Igen. Úgyhogy beloptam a közösbe, és végül is, mivel tényleg az volt, hogy nem alakult még ki, hogy ma mi legyen, így ti is azt mondtátok, hogy oké, ez izgi.
0: Igen, tehát akkor kérdés hallgatók az lesz, hogy rövidesen Susan Brokest fogjátok hallani, nem beszélgetés formájában, hanem zene formájában, hiszen ő egy osztrák, bécsi születésű zenész, zeneszerző és DJ. És már gyerekkorától zenével foglalkozott, dalokat írt, amiket családi ünnepségeken előadott, és aztán a 90-es években iskola után különböző helyeken dolgozott, a 90-es évektől kezdve DJ-zett, és elektronikus zenei környezetben lépett föl, illetve ilyen zenéket mutatott be. 1995-ben DJ Seal álnév alatt kiadta a debütáló single lemezét, Fehér Felhők címmel, White Cloud címmel, és ugyanebben az évben Seal Electronics címmel egy finn techno lemezkiadóval a Sokő recording szal, bár lehet, hogy a nevet rosszul ejtettem ki, hiszen nem tudom a finn kiejtést, kiadott egy másik singlet. És aztán a saját neve alatt kiadott egy másik debütáló albumot, Sharing the Sun Hat, ami 97-ben jelent meg, és ezzel az albummal már egy picit fölhívta magára a figyelmet a Spex és a The Wire zenei folyamatok írtak róla. A következő évben megint álnév alatt kiadott egy másik anyagot, Men at Arms címmel, Férfiak fegyverben, és ugyanebben az évben egy rádiójátékot rendezett a Bayerischer Rundfunknál, a Jack Kerouac úton című regényéből. 2003-ban jelent meg a második albuma, aminek az volt a címe, hogy So Easy Hard to Practice, ennyire nehezen, könnyen nehéz a gyakorlás, fordítanám én, lehet, hogy mást jelent, de szerintem valami ilyesmit. És két évvel később, 2005-ben pedig a harmadik albumát adta ki, a Chicks on Speed lemezszégnél. Ennek az volt címe, hogy Emerald Stars. 2024-ben a Shallow Blues című albumot adta ki, amin experimentális elektronikus zenét folk népzenei anyagokkal kombinálta. Susan Brokesh kiállítások kapcsán, vagy kiállítások számára is írt zenét, filmekhez is írt zenét, és dokumentumfilmekhez is készített zenét, és ezen túl lemezborítókat is tervezett, sőt, novellákat is, és költeményeket is írt. A szóló fellépései mellett a tagja az Abe Dukes projektnek, azaz a Rancho Relaxo All Starsnak, amely a 90-es évek közepe óta több albumot adott ki, Disco B címen. Susan Brokesh New York City-ben él, és ahogy emesétől megtudtam már korábban, ő is elmesélte, a foglalkozása az, hogy a tűzoltóságnál dolgozik, nem mint tűzoltó, hanem mint áldozat segítő, vagy sérült segítő, tehát aki valami tűzkatasztrófában valahogy túléli, akkor ő az egyik, aki segít. Úgyhogy a kedves hallgatók, most arra számíthattok, hogy mostantól kezdve Susan Brokesht fogjuk hallgatni, csak ezért az elmaradt rádióadásért jött Budapestre, és ma este már utazik is vissza, ha jól tudom.
1: Igen, de először csak Bécsbe.
0: Csak Bécsig, tehát... Az se Budapest.
1: Az nem Budapest van, de még a kontinensen marad.
0: Még a kontinensen marad. Úgyhogy most valószínű az lesz, hogy én áthárodok a Palotai stúdióba, és megmondom a Susannak, hogy elindulhat a zenéléssel.
1: Még annyit még csak hozzátennék, hogy tegnap annyit mesélt, hogy... A lemezbemutató koncertsorozat az úgy zajlott, most volt egy koncertsorozata, amit én valahogy nem így képzeltem el, hogy koncertsorozat az mondjuk könyvesboltokban zajlik, meg lemezboltokban, de az övé az ilyen volt, és ez tök hangulatos volt szerintem, hogy mondjuk Amerikában van ennek egy kultúrája, hogy ilyen kisebb tömegnek zenei koncertet adni egy könyvesboltba, meg egy lemezboltba, és egyébként itt is az összes ilyen indie lemezboltba, ahogy elment, és a lemezeit terítette. Igen, itt is van Susan.
0: Susan be is jött, úgyhogy ez...
1: Hello!
0: Ez azt jelenti, hogy majd időről időre angolra is váltunk. Ozi van a pult mögött. Ozi, csak kérdezem, hogy mi a helyzet, hogy innen adott be azt, amit ő előkészített, vagy ő élőben fog?
2: Élőben.
0: Jó,
2: élőben.
0: Mi rövidesen be fogjuk fejezni.
2: Jó.
0: Tehát akkor csak a hallgatóknak elmondjuk azt, hogy még mielőtt Susan elkezdeni a zenélést, addig Estig vele is váltunk pár szót, és aztán pedig csak zene lesz, és a telefon természetesen ilyen semben nem működik. Most még egy pár percig működik a telefon, tehát hogyha valaki valahogy nagyon fontosat akar telefonálni nekünk, a 215-37-73, akkor elmondhatja. És még arra szerettem volna reflektálni, amit a Mesi mondott, hogy ilyen kis létszámú, vagy ilyen kis speciális események. Tehát ez nagyon jellemző az ottani kulturális életre, hogy ezek ugyanúgy léteznek, és élők, és erősek, mint az úgynevezett nagy ügyek. És tulajdonképpen szerintem ez egy érdekes, nem tudom én, hagyomány, tehát egy el lehetne ezen gondolkodni. Susan, welcome to the Tilos Radio.
2: Thank you for having me.
0: How much do you know about the Tilos Radio, by the way?
2: Not very much.
0: Okay, so it's absolutely a community radio. Mm-hmm. No one gets a salary. Ozzy and the technicians, they're the only one who getting some money for the work. Mm-hmm.
3: No adverts. No adverts is very important.
0: And the financing the radio is by the listeners.
2: Okay.
0: And it's fantastic because it has a very strong listener community. And time to time, the radio used to make a 1 week long marathon, Tilos marathon. By the way, Tilos means forbidden. Mm-hmm. It's a long story because it started as a pirate radio in 93. And during the last years, there were some situation where the future of the radio was a bit unsure. Mm-hmm. And for a short time, we lost the frequency because we are broadcasting not just on the internet, but on FM. So it's a fantastic feeling to use the FM, the radio frequency. So, yes, and the other thing is that our program is a talk conversation all the time, because we appreciate very much the fact when people are talking to each other. That's why we don't use to invite someone with whom we can talk only with a foreign language. So your mm-hmm. presence here is maybe, we do it since 2008, and maybe you are maximum the third person who is not talking Hungarian speaker and he is in the program. But from now on, I
1: can translate.
0: We can translate, but you know the translations breaks the continuity of the living speech. But I would like to take. I would like to ask you to say a few words about the music you will play in the rest of our program.
2: Yeah, absolutely. Oh, and I'm also I did get a radio license for using a ham radio when I first moved to the United States. So far I know that also that talk radio is in the United States is usually AM radio, so having an FM frequency is something very special.
0: Not just talk, but music. So mm-hmm. the best DJs, mm-hmm. used to work here, and but anyway, okay, fordítsunk egy picit, hogy
1: az elején János összefoglalta a Tilos Rádió történetét röviden Susannak, és mondta, hogy működünk, hogy mindenki lelkesedésből, meg nem tudom, szenvedélyből dolgozik. Hallgatók tartják fönn, köszönjük. És a Tilos Maraton, és igen, azt is mondta János, hogy viszonylag ritka, hogy nem magyarul beszélő vendég van egy műsorban itt, mert praktikusan egyrészt a fordítás az lerövidíti a műsoridőt, másrészt meg, ha nem fordítunk, akkor meg nem biztos, hogy a hallgatóság nem kapcsolja el.
0: Hát még azért is, mert bocsánat, hogy közvágok, mert hogy ugye nem véletlenül élőbeszéd demonstráció ennek a műsornak az egyik alcíme, és ez azt jelenti, hogyha fordítunk, hogy folyamatosan megszakad az élőbeszéd folyamatossága, mert az, hogy mi értjük egymást, az egy dolog, de a hallgatóknak is fontos, hogy értsék, hogy miről beszélünk. Tehát ezért inkább lemondtunk teljesen tudatosan arról, hogy idegen nyelven beszéljünk és fordítsunk, csak nagyon ritka esetekből tesszük meg.
1: Igen, és Szuzán meg annyit mondott, hogy is szereti az FM rádiót, és amikor New Yorkba ment, akkor volt nála egy ilyen zsebrádió.
0: Igen. So,
2: okay, so my now about my music, right?
0: Yeah.
2: So, yeah, I started after a long break, I started to make music again. I made electronic music in the mid-90s and have some releases on Disco Beat, Cheap, Sacco, and I took a break and I started working and I had kids, and now my two girls are teenagers and they give me some time to do my own work again, to start again with music. How it started was I started playing the guitar again, and I really enjoyed making music, unplugged music. And then I said, you know what, let me go back to also producing some electronic music. And I mixed it up in the first record, Shallow Blues, which I made after the long break. I used a guitar on top of a 909 and my Ableton synthesizers that were in the computer. And now on the second record, I actually wrote the songs mostly on Ableton. I don't have a mix of guitar and electronic music in that. I separated it, which is the difference between those two records. And I enjoy doing this. I created my own label, which I had been planning for more than 20 years to do, and I finally did it.
0: What's the name?
2: It's called Stanza Libretto Publishing. And I also, with every record, a book comes along with the same color or the same design on it, and which has, every book has some poetry that relates to the music and back again.
1: Akkor összefoglalom röviden, hogy most arról beszélt Susan, hogy a 90-es évek közepétől csinált elektronikus zenét, és hangszeres zenével is foglalkozott, meg zeneszerzőként is működött, és aztán gyerekei születtek, Iker lányai, ezt tegnap mondta, és most már 15 évesek, és emiatt ez az időszak, tehát az anyaságnak ezt az időszakát úgymond le tudta zárni, és több ideje jut most a zenélésre és a komponálásra is, úgyhogy visszatért a gyakorlathoz, a zeneíráshoz és az előadásokhoz is, mert ugye a koncertezéshez is, fölépésökhöz. És ilyen körülbelül ezt mondta, hogy...
0: Még egy érdekes dolgot mondott, hogy ugye beszélt amiket kiad a zenékről, van egy saját lemez kiadója, tehát egy label, és hogy mindig, amikor kiad egy újat, ahhoz egy könyv is tartozik, ami tartalmilag is, és vizuálisan is kapcsolódik a zenéhez. Tehát ez most visszautalva egy picit arra, amit az előbb te mondtál, így a könyvesboltok meg kapcsán, tehát ez még aláhúzza azt még inkább. Okay, Susan, what will be the program? What are you playing tonight?
2: Yes, I'm going to play some new songs, some songs of the latest record, which is Sunset Valley, and maybe one or two songs with the guitar. That is very unplugged, so yeah, and that will be today, and that's what I've been doing during the springtime. I went on a tour, on a tiny record store tour. I went to Columbus, Ohio, to New Orleans, to Chicago. I went to Hudson, New York, into a bookstore, and also Brooklyn, New York. We had a few shows there, and it was a really beautiful exchange with the people from different towns in the United States, and they, you know, see me as, you know, somehow, you know, I come originally from Vienna, and, you know, I'm not the typical American musician, because, you know, my roots in my music really lie in Austria and Europe 20 years ago. Oh yeah, I forgot, I also went to Syracuse, New York, that was also there. And yeah, I met all the record stores I love, and they let me play there. And now I'm coming here and doing something similar in a small setting, trying to get an exchange. And it's beautiful to be able to see the people who listen to your music, and to have that energy that is so, this is very intimate, but also very valuable, because as a musician, you learn a lot just from having that relationship with your listeners.
1: Igen, csak összefoglalom, hogy most arról beszélt Susan, amit említettünk az előbb, hogy a koncertjei ilyen kisebb lemezboltokban, meg könyvesboltokban voltak, most a legutóbbi lemezivel, aminek Sunset Valley a címe, és ugyanilyen, végülis egy ilyen kisebb felszereléssel érkezett Budapestre is, és hasonló hangszerelésű, meg felállású eszközparkkal fog dolgozni, és azt kiemelte, hogy milyen jó érzés volt igazából nem is amerikaiként végigjárni ezeket a városokat, Chicago, New Orleans, Brooklyn, New York, több várost is említett, és hogy ezek a kis, amit János is mondott most, hogy ezek a kis koncertek végül is így konkrét kapcsolódásokra is lehetőséget adtak.
0: Have you been in New York at the Experimental Intermediate Center Street?
2: No.
0: It's a different kind of, it's a contemporary music place. Mm-hmm. Lots of, Phil Niblock, a famous American minimalist musician, ran the place. It's, but anyway, yes, the last thing I wanted to tell you is just a technical, that the radio records all the recordings in a rather good quality, which can be downloaded from the internet. Mm-hmm. So if you want to download later the piece you're showing, it's possible, if you have difficulties, contact us and we can help you. És akkor kedves hallgatók, Susan Brokás zenéjét fogjátok hallani, élőben a Tilos Rádió Palota és

0: Németül úgy tanultam meg, hogy egyrészt hallottam a rokonaimat németül beszélni, nagyon hát soproni család, és anyám például a saját nagyapjával még csak németül tudott beszélni, hát az én saját nagyapám se tudott eredetileg magyarul, ráadásul tehát ő egy monarhiabeli olasz-osztrák környezetben nőtt föl. És gimnáziumban nem németet tanultam, hanem latint, viszont jártam német órára, nénihez, és aztán pedig egyszer meguntam már, hogy annyit járok ilyen német órákra, és fogtam egy német könyvet, és elkezdtem olvasni. Meg hát sokat voltam Németországban.
1: És melyik könyvet?
0: Krimit, mert van egy ilyen módszer, nyelvtanulási módszer, ezt most nem készültem, nem tudom fejből az illetőnek a nevét, de ez egy ilyen klasszikus régi, ami azt mondja, hogy egy átlagos olvasó ember, hogyha előveszel egy könyvet, hát nyilván mondjuk nem filozófiával érdemes kezdeni, tehát mondjuk valami lektűrt, egy krimit, vagy valami egyszerűbbet, és elkezded olvasni, és minden egyes szót, amit nem értesz, megnézed a szótárba, lehet az első két oldal az fárasztó, de onnantól kezdve egyre könnyebb. És ráadásul nekem ugye ez nem idegen volt, meg hát nem szokott az ember teljes idegen nyelven olvasni, hanem már volt valami tudásom, és egyszerűen így. Kommunikálni kell. Kimentem Németországba, ráadásul NDK-ba, mert nem mentem nyugatra, és beszélni kellett, és hát akkor beszél az ember. Úgyhogy és ezt mindenkinek ajánlom, ez így jól működik.
1: És az Erasmusra remélhetőleg visszatér, vagy már lehet vissza is tért? Mert az pont ilyen, hogy kimegy az ember idegen nyelven kell beszélni egy másik
0: Hát az állami
1: országban.
0: egyetemeken megvolt az Erasmus, csak az állami egyetemeket más módon folytogatták, tehát az tényleg agyrém volt, ami történt. Most nagyon érdekes, hogy tudod, úgy tűnik, hogy megszüntetik a kancellári rendszert, ami a képző esetén azért furcsa, mert de nem furcsa, hanem bizarr, mert hogy a mostani kancellár a legnormálisabb. Tehát nyugodtan lehetne akár rektor. Úgyhogy. Na, szerintem megnézzük, hogy állnak. Úgyhogy egy pár pillanat csend, és akkor mehet, mehet. Akkor mi búcsúzunk. Jövő csütörtök, viszlát.
1: Sziasztok!

Yeah.

Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió. A Tilos Rádió műsorát hallhatjátok élőben, illetve az archívumon keresztül a múltból. Van egy különleges szolgáltatásunk, ahol a jövőbeli műsorokat is el lehet érni. Ennek egyenlőre titkos a linkje. De majd eljön az idő, hogy ezt is megosztjuk veletek. Na most lebuktam, hogy hol vettem fel ezt a közönség ovációt. De amit elég nehéz érteni, szerintem csak azok értik, akik ott voltak, meg akik ismerik. Ugyanis azt üvöltözték, hogy Primus sucks. Ami Primus koncerteken szokott megesni. Ja, amúgy ez itt az Optimál, azt nem mondtam. Tilos Rádió videomzenés afrokínai kertész műsora, művészetek a tudomány és a szerelem jegyében csütörtökön éjféltől hajnali 3-ig. Papdáidőka, vagy Popdovec, vagy Placid, vagy Monk. És szóval, hogy ott tartottam, hogy igen, hogy Primus koncerten voltam a héten. Nagyon örülök, hogy elmentem. Annyi koncertet hagytam már ki az elmúlt években Budapesten. Ilyen úgymond nagyobb zenekarok koncertjét, hogy úgy gondoltam, hogy erre most muszáj elmenni, és nagyon nem bántam meg. Nagyon izgi volt. Hallgassatok ti is sok élőzenét, érdemes. A Primus is nagyon élő volt, olyan értelemben, hogy szóval, hogy muzsikáltak rendesen. Iszonyú hosszú volt minden szám, ami lemezen nem is annyira hosszú, pont azért, mert elkezdtek zenélgetni közben, nem csak lenyomták a műsort, úgyhogy nagyon izgi volt. Azért nem a belvárosi klubozós időszak ez a mostani. Éjfél elmúlt és 31 fok van, bazd meg. De biztosan mindenkit az, hogy a tudósok szerint, mármint az időkép szerint, holnap már csak 23 fok lesz ilyenkor, ami még mindig nagyon meleg, de mégiscsak 8 fokkal hűvösebb, mint ami most van, ami egészen elképesztően brutális. Én ma is voltam a Dunába fürdeni, és az is azt hiszem 28 fokos most éppen ott a Szentendrei Dunalágon, ahol én szoktam fürdeni. Erre már tényleg nagyon nehéz mit mondani. Kicsit ijesztő is az egész, ahogy szárad ki az erdő, meg minden. De hát tetszettek volna előbb gondolkodni, mondhatja nekünk a Jóisten, vagy bárki. Aztán persze még most sincs minden veszve. Legalábbis reméljük. Na de nem akartam ilyen pessimista hangulatban konferálni. Alapvetően szép az élet, jó, hogy élünk, és jó, hogy jó zene szól. Na, szerintem akkor meg is nyomom a play gombot, és mostantól csak zene egészen hajnali 3 óráig itt az Optimálban, a Tilos Rádión. Szevasztok!
Szevasztok. Szevasztok. Szevasztok. Szevasztok.

Yes.

ちょっと待って。

Ha ha ha ha!